0: Hogy mit is jelent a magyar alkotók számára Itália, később Olaszország, melyek azok az élmények, azok a helyszínek, amelyek megragadják a mi alkotóinkat, és igen, fényekkel, színekkel, és hát azok az egészen elképesztő hangulatú és atmoszférájú művekkel mutatjuk be ezt az elképesztően gazdag történeti hagyatékot, amely kapcsán még akár illatokat is érezhetünk, hogyha ezeket a műveket nézzük. Ezek ugye reprodukciók, viszont a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészet Múzeum, illetve tagintézményei gyűjteményeiből származó festményeknek a reprodukcióit láthatja itt az érdeklődő. Tehát arra is invitáljuk a közönséget, hogy ha szeretnék ezeket a festményeket élőben is megtekinteni, akkor látogassanak el a Magyar Nemzeti Galériába.
1: Nagyjából milyen régre vezethető egyébként vissza a magyar képzőművészek Itália iránti vonzalma?
0: Nagyon fontos ebből a szempontból az, hogy a Grand Tour-t megemlítsük, hiszen a Grand Tour alapvetően a gazdag rétegnek, az arisztokratáknak volt egy elképesztően fontos utazása. Tanulmányaik után indultak útnak, hogy bejárják Európát, és ennek része volt egy nagyon kimerítő itáliai utazás is, és voltak már nagyon korán olyan fiatal festők, akik elkísérték ezeket a gazdag urakat. Gondolhatunk itt akár Széchenyi István utazására, aki mellett Johann Nepomuk Ender volt az egyik kísérő, aki folyamatosan rögzítette a Széchenyinek az élményeit, és aztán később azt látjuk, hogy voltak olyan magyar alkotók, akik akár gyalogszerrel is elindultak, hogy bejárhassák Itáliát, hiszen nem voltak olyan anyagi lehetőségeik, esetleg nem volt mecénásuk, aki támogatta volna ezt az utazást. Fontosság kapcsán azt is megemlítenünk, hogy Goethe volt az, aki először leírta nagyon aprólékosan az itáliai utazásait, és sokak számára ez a goethei leírás lett tulajdonképpen az utazás alapja.
1: Ahogy tulajdonképpen ön is utalt rá, hogy Itália nem csupán egy úti cél, hanem egy visszatérő inspiráció és állandó motívum a magyar művészetben. Hogyan formálták ezek az utazások az alkotói szemléletet?
0: Nagyon érdekes, hogy több festőnél megállapíthatjuk azt, hogy szinte elvágólagosan tekinthetjük az itáliai utazás vagy olaszországi utazás előtt és utáni korszakot, csak hogy néhány példát említsek, akár Bernáta úr esetében, aki megfestette a Rivierát Olaszországban a Nász útja során, és azt írta, hogy innentől kezdve festő. Tehát ő önmagát is úgy definiálta, hogy az olaszországi úttal kezdődik a festői léte. De akár abban Novák Vilmosról is beszélhetünk, akinek látható itt műve ezen a kis kiállításon, hiszen ő a Római Magyar Akadémia első ösztöndíjas évfolyamának volt a része, és nála például kevéssé a stílus változott, hanem sokkal inkább a festésmód. Előtte olajjal alkotott inkább, és a római időszak után pedig Patkó Károllyal karöltve kifejlesztettek egy olyan temperafestési metódust, ami aztán élete és az életműve további szakaszaiban is végigkísérte. Fontos emellett az is, hogy különféle fényhatások megfogalmazása, a mediterrán atmoszféra képi megjelenítése sok festőnél olyan nyomot hagyott, amelyet aztán később akár magyar tájakon is visszaköszönni láthatunk.
1: Amivel tulajdonképpen indul ez a kiállítás, az Csontváry Koszka Tivadar egyik csodaszép festménye, amelynek a címe Tengerparti Város. És tényleg, hogyha nézzük ezt az alkotását, akkor szinte hallhatjuk a hullámok susogását, és akár úgy is érezhetjük, hogy beszippantjuk a sós tengeri levegő illatát.
0: Csontváry számára egy nagyon fontos helyszín volt Olaszország. A napút festészet kapcsán is többször említi azt, hogy akár Taormina városának megfestése, de ezek a dél-olaszországi helyszínek is nagyon fontosak önmaga számára is. Több művet készített Olaszországban, nyilván a leggrandiózusabb és legnevezetesebb az a Taorminai Görög Színházat ábrázoló hatalmas vászna, amelynek egyébként kisméretű változata is készült. A Sküllát ábrázoló tájkép pedig eleve tájolását tekintve is egy nagyon különleges festmény, hiszen egy ilyen panorámaszerű ábrázoláson láthatunk egy hosszú földnyelvet, amely belenyúlik a vízbe, és ennek a tetején láthatjuk a Castello Ruffót, és hangulatában pedig a Csontváritól jól ismert kékeket, rózsaszíneket és okkeres árnyalatokat figyelhetjük meg ezen a képen is. Ez a tengerparti város Skylláról, egy szörnyetegről kapta a nevét, aki a görög mitológiában egy hatfejű szörny volt, és próbálta Odysseus hajóját a mélybe húzni.
1: Ha itt pedig tovább haladunk, láthatjuk a már említett Aba Novák Vilmos egyik alkotását, és ahol tényleg a színek, ha már ugye a kiállítás címében is benne van, nagyon kontrasztosan érződnek, és még akkor menjünk tovább, ugyanis itt szintén látható egy Csontváry festmény, illetve vele szemben Vaszary Jánostól is egy alkotás, és ugye ez azért is érdekes, ez a két egymással szemben álló mű, mert hogy ugye ezek ugyanúgy egy görög színházat ábrázolnak Taorminában, és hogy vannak ilyen helyszínek, amik visszaköszönnek több alkotáson is.
0: Tarmina egy központi téma, és nem csak a magyar művészet történetében, hanem az egyetemes művészet történetében is, hiszen ahogyan az utazásról már esett szó, a Grand Tournak egy fontos állomása Taormina, ikonikus helyszíne pedig a Görög Színház, amelynek romjai évszázadokon keresztül rabulejtették a művészek fantáziáját. A magyar festők esetében is azt látjuk, hogy ez a helyszín ikonikussá, azt hiszem Csontváry Koszka Tivadar által vált, de már előtte is és utána is rengetegen megfestették ezt a látványt. Az elődök közül talán Ligeti Antalt említhetnénk, és hát több mint 30 évvel Csontváry műve után készült Vaszary János képe. Nagyon érdekes az is, hogy ezek a művek hogyan mutatják ezt a látványt, hiszen más és más nézőpontokat látunk. Vaszarynál a életműben jól ismert színeket, lilákat, rózsaszíneket fedezhetjük fel ezen a Taormina ábrázoláson.
1: A tenger meg zölden mutatkozik meg.
0: Így van, mögötte pedig lila hegyeket látunk. Vaszary János palettája talán a legszínesebb paletta a magyar festészet történetében, és egyébként nem csak ezeken a tájképein, hanem akár a strandjelenetein is ugyanezeket a színeket látjuk sorra visszajönni.
1: Aztán itt tovább haladva szintén lehet mondani egy képpár, ugyanis két oldalt a Fórum Románum oszlopait láthatjuk, Trisznya Mátyás, illetve Molnár C. Pál révén.
0: Trisznya Mátyás azért is különleges a magyar művészet történetében, mert ő 1949-től kezdődően Rómában élt a feleségével, Szőnyi Zsuzsával, Szőnyi István lányával, és egy igazi kis magyar közösséget építettek ott, kezdve azzal, hogy a saját lakásuknak a szalonját megnyitották a magyar értelmiségi vendégeik előtt, több vendégükkel elmentek kirándulni, tehát én kicsit úgy értelmezem, mint hogy ilyen kávéházi élet, az igazi értelmiségi találkozási pont lett volna az ő úgynevezett Trisznya kocsmájuk, ugye az irodalomban így maradt fenn, hogy Trisznya kocsma. Trisznya Mátyás pedig először egy filmstúdióban dolgozott, az olasz filmvilág széles körben megismerte, és ebben az időben kezdte el festeni az akvarelljeit, és érdekesség az is, hogy amikor Olaszországban már volt egy neve művészként, ehhez képest Magyarországon csak az 1980-as években volt kiállítása, és a Szépművészeti Múzeum is ekkor tudta ezt a akvarellt megvásárolni, amelynek itt a reprodukcióját láthatják az érdeklődők a Várkert bazárban.
1: Rögtön pontosítok, ugye Trisznya Mátyás alkotásán lehet látni a Fórum Románumnak kifejezetten az oszlopait, itt szemközt pedig úgy általában a Fórum Románumot lehet megtekinteni Molnár C. Pál festményén.
0: Molnár C. Pál szintén a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasai közé tartozott, és nála talán egy egészen határozott tematikai változást is felfedezhetünk a római időszak után, hiszen azon túl, hogy utazott és festett városképeket, tájképeket, azon túl ebben az időszakban és ezután kezdődik a hatalmas egyházművészeti munkássága, amely igencsak támaszkodik azokra a tapasztalatokra, amelyeket Olaszországban látott.
1: Szintén egy ikonikus helyszín, ugye Itálián, Olaszországon belül Amalfi, amit Csók István, hát egy nagyon is ikonikusnak számító gyümölcsöt középpontba állítva jelenített meg.
0: Nagyon érdekes ez a festmény abból a szempontból is, hogy nehezen meghatározható a műfaja. Az előtérben látunk egy lila textilen amálfitánó citromokat, ezek nagyon jellegzetes, vastagabb héjú, rücskös felületű citromok, amelyeknek az íze kevéssé savanykás, inkább édeskés, és ebből készül ugye a helyi jellegzetesség a limoncello. Mögötte pedig egy várost látunk elterülni. Városkép csendélet nem igazán meghatározható, hogy hogyan kategorizálhatjuk ezt a festményt, és talán pont ez a lényeg ennek az ábrázolásnak. Ahogyan az amalfitánó citrom szimbóluma, attribútuma az Amalfi tengerparton elterülő városoknak, akár Pozitánóra gondolhatunk, pontosan ebből a szempontból a város nem létezik ezek nélkül, a citromok nélkül, hiszen hogyha most akár turistaként utazunk el az Amalfi tengerpart városaiba, akkor egészen biztosan minden sarkon fogunk találkozni ezzel a nagyon jellegzetes, nagyméretű, hosszúkás citrommal.
1: Itt pedig már egy olyan festmény előtt állunk, ami, ha jól tudom, az egyetlen olyan alkotás, ami magángyűjteményből került ide a kiállításra.
0: Kontuli Béla Tibériszt vagy Teverét ábrázoló festménye magántulajdonból érkezett a korábbi Nemzeti Galériában rendezett Dolce Vita című kiállításra. A Kizabak Galéria közvetítésén keresztül kölcsönözhettük ezt a festményt, és igazából nagyon szépen illeszkedik ebbe a sorban, amely itt a Várkert bazár rámpáján látható, hiszen Kontuli Béla is a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt, és talán ő volt az, akire legnagyobb hatással volt az ösztöndíjasok közül a kortárs olasz festészet, a Novecento festészet. A festményen a Teverét láthatjuk, mögötte pedig a városból kiemelkedik a Szentpéter székesegyház hatalmas kupolája.
1: vele szemben pedig egy szintén, jól tudom, közönség kedvencnek számító alkotás.
0: Pekári István Costa Amalfitana című festménye előtt állunk, illetve annak reprodukciója előtt állunk. Pekári egész életműve egy nagyon, azt hiszem, hogy látogató barátnak, vagy látogatói tetszés leginkább kiváltó stílusnak nevezhetjük, hiszen ő az, aki a nagyon üdes színeket, a magyar népművészet világát a klasszikus itáliai Trecento festészetével ötvözte, és az életműve egészében ezt a finom játékosságot és a nagyon megkapó színeket figyelhetjük meg. Érdekes az ábrázolása, hiszen ahogyan Csók Istvánnál láttuk az Amalfi tengerpartot, úgy címe szerint itt is azt látjuk. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez a festmény, ez a kompozíció sokkal inkább egy összegzése, egy sumázata annak, amit a mediterrán tengerpart, a mediterrán élet, a mediterrán városok hangulata jelent.
1: Nos, pedig már a kiállítás végére értünk, és hát érdekes, hogy nem egy festménye, hanem egy fotóval zárul az egyetlen fényképpel, amit itt lehet látni a tárlaton. Ennek mi a története?
0: A Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből származó Szalmakalapos nők című fotó több szempontból különleges. Halev Frigyes Géza az alkotója, aki mérnök volt és amatőr fotós lett, majd végül is amatőr fotósból lett a magyar fotográfia egyik legkiemelkedőbb alakja. Az 1930-as évek második felében utazott el Olaszországba, és utcai zsáneleket ismerünk ebből az időszakból, illetve az ő életművének talán a legjátékosabb és legérzékenyebb képei azok a fotók, amelyeken a fényárnyék hatások különféle textúrákat kiadó jellegzetességeivel foglalkozik, és ezeket tanulmányozza. Nagyon érdekes maga a műfaj, fotográfia, hiszen, hogyha belegondolunk abba, hogy azok a magyar alkotók, akik utaztak, akár a 19. századtól kezdődően, és a élményeiket, a látványt gyorsan szerették volna rögzíteni, vázlatkönyvet ragadtak, és ceruzával, akvarellel pillanatok alatt készítettek egy látványt, egy vázlatot a kis noteszükbe, és ehhez képest már a fotográfia egy egészen más műfaj, de mégis, hogyha belegondolunk, akkor nagyon hasonlít erre, hiszen a pillanatnyi élmények rögzítése, a látvány gyors rögzítése, az tulajdonképpen a fotográfiával folytatódik, ami korábban a vázlatkönyvek funkciója, az később a fényképezőgép funkciója lesz, és azt gondolom, hogy ez akár a mából visszatekintve is egy közelinek érezhető műfaj, hiszen hogyha utazunk Itáliában, és kívánom, hogy sokan utazzanak Itáliában, Olaszországban, akkor fényképezzenek sokat.
1: Ugye egészen október közepéig tekinthető meg itt a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján a Fények, Színek, Illatok című kiállítás, és ennek kapcsán fontos azt is megemlíteni, hogy játszani is lehet a tárlathoz kapcsolódóan.
0: Van egy családi játék, amely 10 állomáson keresztül vezeti végig különféle kérdéseken a látogatókat. Az alapos megfigyelőkészségre van itt szükség. Ez az itáliai magyar Artur családi játék az, amely a helyszínen megtalálható QR-kóddal működik, és hogyha megválaszolják helyesen ezeket a válaszokat, akkor a testőrpalota információs pontjánál bemutatva a helyes válaszokat, egy apró ajándékot is átvehetnek a látogatók.
2: Az elmúlt percekben Prágai Adrián művészet történésszel a Várkert Bazár szabadtéri kiállításának kurátorával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

0: Az Arszakra Fesztivál immár 20 éve biztos pontként jelenik meg a szeptemberi kulturális események sorában. Idén szeptember 12-e és 20-a között kerül megrendezésre országszerte és a határokon túl. A programok továbbra is ingyenesen látogathatók. Az Arsz szakra keretében a koncertek és egyéb szakrális zenei események kiemelt szerepet kapnak. A 20 éves jubileum különleges találkozásokat tartogat. Olyan művészek lépnek fel, akik az elmúlt két évtizedben már fontos szereplői voltak a fesztiválnak. Többek között meghallgathatjuk a Béni család, azaz a Budapesti Énekes Iskola tanítványainak koncertjét. Ez a zenei műhely Bubnó Tamás és Mezei János közös munkájából nőtt ki és virágzik azóta is. Bubnó Tamást Fazekas Gyöngyvér szólította meg az esemény sajtótájékoztatója után.
1: A 2026-os Arszakra Fesztivál kapcsán találkoztam össze Bubnó Tamással, akit most több szempontból is meg fogunk majd hallgatni ezen a fesztiválon, nagyon sokféle módon és nagyon sokféle formában fog az ő munkája is, meg hát az énekléssel, a zeneszeretettel és az ének neveléssel kapcsolatos munkája is megjelenni, és ugye a szokásos közhellyel is kezdhetnénk, amikor azt mondjuk, hogy ugye aki énekel, az kétszeresen is imádkozik, de szerintem Bubnó Tamás nem kétszeresen, hanem sokszorosan is közel kerül a zene által a szakralitáshoz.
2: Ez a helyes kifejezés, tehát én, mint professzionalista zenész, karnagy énekes, nyilván, amikor az ember egy művet énekel, akkor átadja magát, és ez egy szakrális mű, hát akkor szeretne ezzel közel kerülni az Istenhez és a Teremtőhöz, hiszen azért is csinálja. Ugyanakkor a nagyanyám, aki egy zongoratanárnő volt, és ugye a nagyapám volt a görögkatolikus parókus Szerencsen, a nagymama meg egy római katolikus hölgy volt, és ő mindig azt mondta, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy akkor még a Szerencsi görögkatolikus temploma még volt orgona, és még lehetett a görögkatolikus istentiszteleteken használni, mostanára ez már elmúlt, és a nagymama szépen végigkísérte, nagyapa jó hangja volt, énekelt, nagyon szép volt a liturgia, majd utána elment a római katolikus templomba imádkozni. Mert hogy azt mondta, hogy az nagyon jó, hogy ő kíséri az énekeket, és ott van a aranyszájú Szent János liturgia, de neki, aki felnőtt a Eger városában, és egy a jobbnál jobb és szebbnél szebb imádságos istentiszteleteken, miséken, szentmiséken Zsolozsmán vett részt, igazából neki ez mindig hiányzott. Tehát valami ilyesmi van szerintem, hogy mi is, akik a Budapesti Énekesiskolában, mert igazából most ugye ez lesz a fő szám idén, ugye itt nőttek föl a szentefrémesek, a saját gyerekeim is, a saját fiaim, a kislányom, nagylányom. Szóval, hogy igazából ez egy ilyen családi megmutatás lesz. A Mezei János kollégámnak, aki a másik művészeti vezető, neki 5 gyermeke van, és hát nekem most már unokáim is. Ezért aztán ez egy ilyen valóban családi koncert lesz, amit az énekes iskolában ugye Béninek hívjuk, mert ez a rövidítés, de egy kicsit Rajecki Benyámin előtt is tisztelegve. Tehát, hogy a Béniben ezek szokványos dolgok, hogy állandóan hónapról hónapra kamarakoncerteket adunk egymásnak, illetve az embereknek. Na és akkor ezen föllépnek kisebbek, nagyobbak, másodikosok, tanárnénik, tanárbácsik. Gyakorlatilag ezt szeretnénk most megmutatni, hogy a zenének, ez az imádságos zenének ez a fajta családnevelő hatása, ez hogy néz ki, hiszen nyilván, aki hozzánk jár, ugye a II. János Pál téren van az iskolánk, tehát nincs is messze a Szent Erzsébet templomtól, és hát tavaly is már a gyerekek ott voltak, az Erzsébet és Piroska misztérium játékba énekeltek, tehát az Arszakrához nekünk egészen közeli kapcsolatunk van, és mindhárom hölgyel, és hát az egész rendezvény szellemiségével csak maximálisan egyet tudok érteni, illetve ahogy lehet támogatom. És ez így van a Szent Efrém részéről is, így van az énekes iskola részéről is, és hát magam részéről, mint család, mint nagyapa, mint apa, és aki a gyerekeknek a szakrális zenén keresztül egy olyan világot szeretne továbbadni, amit ő is kapott. És ezt nyilván amibe én felnőttem az elmúlt 160-as éveiben, az egy kicsit más világ volt, de a lényege, a szakrális zenének a lényege, az teljesen ugyanaz. Én egy kis faluban nőttem föl, ott érintett meg. Ők itt nőnek föl Budapesten, itt érinti meg őket, ha megérinti, és ez egyébként nekünk felelősségünk is, hogy mennyire tudjuk a gyerekek érdeklődését fölkelteni a szakrális zene iránt. Mert manapság, ugye szokták mondani, hogy a zene legyen mindenki, mondta Kodály Zoltán, tulajdonképpen bekövetkezett, tehát olyan, most már nincsen a világnak olyan pontja, ahol ne szólna a zene. Hát az, hogy milyen, azt most hagyjuk. De hogy szól a zene? Tehát a zene mindenki. Most már arról van szó, hogy nem arról van szó, hogy van-e liszt a boltba, hanem hogy melyikből választasz. Szóval, hogy tudod-e, és hogy mire, és hogy ezt mire használod. Szóval, hogy egy másik korszak jött el az én életemben, és egészen másképpen, mint nagyszülő, már egészen másképpen élünk mi is, és a mi unokáink, gyerekeink is, de ezzel kezdeni kell valamit lelkileg. És ebbe segít nagyon sokat a szakrális zene.
1: Nagyon sok fontos gondolat hangzott itt el, és nekem az egyik, ami mondjuk így, hogy talán bele tudnék kapaszkodni, és megrezonál az én gondolataimmal, és akkor kisemelném ezt a szót, a rezonanciát, hogy a zene az mindenhová is elér, mindenhova is be türemkedik, ha nem a fülünkkel, akkor a testünkkel is érezzük, mert valami megrezdül bennünk. És ebből a szempontból visszakanyarodnék arra, hogy mennyire fontos a szakralitás, és hogy mennyire nem mindegy, hogy mi rezdül meg bennünk.
2: Hát pontosan ez a lényeg. Tehát mi is az énekes iskolában, ugye nekünk volt egy legendás énektanárunk, akinél mi a tanárok tanultunk, legalábbis az idősebb tanárok, Pauk Anna tanárnő, és ő is mindig mondta, hogy az egész testeddel kell énekelni. Tehát ez nem úgy van, tehát hogy ne a füleddel hallgasd azt, hogy szól valami, hanem érezd a testedben, a lelkedben. Tehát ott van a testedben, ott van a lélek, és a léleknek meg kell rezdülnie, mert hogyha az nem rezdül meg, akkor te bármilyen jó füled lehet, meg bármilyen fantasztikus elképzelésed lenne, ha nem tudod átadni magadat. Ő úgy mondta, ugye nála kétféle embertípus létezett, az anyácskám meg az apácskám, tehát így nevezett minket a tanítványait. Anyácskám, hogyha nem állsz mögé, akkor el se gyere. Tehát Ani néni ezt így mondta, és ez egy ilyen alapmondás, és ezt adjuk tovább mi is a mostani gyerekeknek. Mögé kell állni, tehát a teljes testeddel, a teljes lelkeddel ott kell állni, amögött az Ave Mária, vagy amögött az imádság mögött, és hogyha már sokszor mondtam, igen, természetes, vannak kihívások, tehát a mi atyánkot is már sokszor énekeltük meg. Hát ugye a gyerekeinkkel ugye pont a Szent Erzsébet templomban vannak szolgálatok, Laudes szolgálat, a másik szolgálat az a Váci utcai angol kisasszony templomban van, ott van vesperás. Tehát a gyerekeinknek van egy elképzelése arról minden hónapban, hogy mi az, amikor a templomban találkozik a szakrális zenével, de ez csak egyfajta szakrális zene. Tehát ez az igazán liturgikus zene, ami fantasztikusan nagy hatást fej ki. Ugyanakkor a szakralitásnak hihetetlen sok formája van. És ezt a gyerekeknek minél inkább meg kell mutatni. Tehát egy gyönyörű szép ima, Pietà Signore, ária, vagy bármi olyan, amivel a gyerekek hirtelen, amikor előéneklem nekik, vagy eljátsszuk nekik, akkor hirtelen látom, hogy így meg vannak döbbenve, hogy igen, és akkor ez egy imádság, de hogy ez teljesen más, mint a... Szóval, hogy ez a lényeg, hogy tényleg ott vannak, az előbb mondtam ezt a liszt hasonlatot, mármint a polcon ott vannak a lisztek. Tehát vannak elképesztően nagy zenék, és amiket meg kell nekik mutatni, és igazából mindig a legfontosabb jeleni csacsa mondta egy konferencián, egy oktatási konferencián, hogy az remek műveknél tessék nyugodtan elidőzni, lehet, hogy kimarad egy pár olyan, ami esetleg lehet, hogy jó lett volna, hogyha az átadásnál belekerül, de az nem mehet a rovására a remek művekkel való foglalkozásnak. Na ez a lényeg. Mert a remek mű az valami olyan isteni dolgot tartalmaz, amitől remek mű lesz. Tehát az senki nem tudja elmondani, hogy egy remek mű mitől lesz remek mű, csak aki a teremtő.
1: Hát akkor érdemes lesz ellátogatni többek között a kereszt koncertek egyikére, ahol meghallgathatjuk a budai énekiskolának a tanítványait. Bubnó Tanás az egyik mentora, oktatója, tutora, tulajdonképpen zenei apukája ennek az iskolának, és hát azért találkozhatunk majd a Szent Efrém zenekarral is egy kicsit, igen. Úgyhogy lesz mit hallgatnunk, és lesz mit válogatnunk ezek között a finom lisztek között. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Bubnó Tamással Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. Az ő és Mezei János tanítványainak koncertjét szeptember 18-án este 7 órától hallgathatják meg Budapesten, az Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia templomban, a Rózsák terén.

0: Totus tuus, vagyis teljesen a tiéd, címmel Szent II. János pápa életét és örökségét bemutató, különleges kiállításnak ad otthont a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rendház épülete. A tárlaton több mint 200 a pápához köthető eredeti tárgy, személyes relikviák, fotók és kortárs művészeti alkotások segítségével ismerhetjük meg közelebbről a lengyel pápát és azt a lelkiséget, amely egész életét meghatározta. De vajon miért éppen a Totus Tuus lett a kiállítás címe? Mit jelent ez a két szó ma, és milyen személyes üzenetet szeretnének vele átadni azoknak, akik ellátogatnak a tárlatra? Erről beszélgetett Kovács Éva Rebeka Tóth Norbertel, a kiállítás kurátorával.
1: Maga a kiállítás az egy kettős tematikára épül. Második János pápának az életét és történelmre gyakorolt hatását mutatja be. Ugye több rétegűen, egyrészt szakrális oldalról, másrészt történet oldalról, harmadrészt pedig a művészeti eszközökkel. És a kiállításnak a másik tematikája pedig szintén kötődik a Totus Tuus teljesen a tiédhez, az pedig a Mária kultuszról, Mária kegyhelyekről üzen a nézőknek. Én azt gondolom, hogy Közép-Európában ez egy nagyon fontos identitásképző, egy nagyon fontos összetartó erő a Mária kultusz, a Máriához való kötődésünk.
2: Ha valaki belép erre a kiállításra, nem egyszerűen, ahogy ön is mondja, egy egyház történeti tárlattal találkozik. Milyen utazásra hívják a látogatót? Honnan indulunk és hová érkezünk meg II. János Pál pápa életében?
1: Igen, hát ez a kettősség végig halad. 18 teremben mutatjuk be a II. János Pál pápa életét és annak a hatását. A folyosón pedig ez a Mária kultusz kegyhelyei, illetve üzenetei jelennek meg. A kiállítás léptéke talán nagyon jól jelzi, hogy 1800 négyzetméteren valósult meg. Talán mondhatjuk azt, hogy a világ egyik legnagyobb II. János Pál pápa kiállítása. És hát 200 eredeti tárgy érkezett. Nagyrészt Lengyelországból, de az Egyesült Államoktól, Vatikánon keresztül nagyon-nagyon sok helyről, és nagyon sok olyan személyes tárgy, a pápához köthető tárgy kerül bemutatásra, amelyet még soha nem engedtek ki Lengyelországból. Igazán ez az első alkalom, és valószínűsíthetőleg a közeljövőben nem is lesz más ilyen helyzet.
2: Második János Pál pápa személyisége, mondhatjuk azt, hogy rendkívül összetett volt. Nem csak pápa és a világpolitika egyik meghatározó szereplője, hanem filozófus, költő, sportoló, a kommunizmus megtapasztalója. Melyik arcát szerették volna a legerősebben mutatni?
1: Ugye mi kronológiailag végigmegyünk az életén, de hát a 17. és a 18. teremben összegezzük az életművet. Egy ilyen nagyszabású installációban a 17. teremben elsősorban a 14 enciklikára alapozzuk. Ez úgy néz ki, hogyha itt rádióban elmesélhető ez a terem, hogy középen van egy üveg tárlóban, vagy üveg vitrínben, II. János Pál pápának a pápai trónja. Azon látható, hogy egyik utolsó reverendája, mellette a pásztorbot és a stóla, de már itt fizikailag nincsen jelen a Szent Atya. És ezt veszi körbe 14 kőtömb, amely fölül össze van kötve, talán vizuálisan a Stonehenge-hez hasonlítható. Ugye itt a stabilitás, a kősziklák szimbolika és sok-sok ilyen elemet hordozva, és erre került 14 relief dombormű, mely Párkányi Rab Péter Kossuth szobrászművész készített. Ez 14 bibliai történet, amely utal vagy kötődik ahhoz az enciklikához, amely megjelenít ez az egy-egy kőtömb. És hát ennek van egy külső köre, és ez a külső kör, és legyünk büszkék rá, ez a magyar szentek és boldogoknak a sokasága, hatalmas, nagyméretű, 12 méteres grafikán, ami úgymond körbeöleli ezt a üzenetet, ezt a hagyatékot, ezt a tanítását a Szentatyának, kontextusba helyezi az ő személyét itt Közép-Európába. És hát van egy ráadásterem, ez a 18., amely ugye nem enciklika, de azt gondolom, nagyon fontos műve az a 2002-ben írózott és 2003-ban jelent meg a Római Triktihon című írása, amelyben azt mondja, hogy az elmúlásnak van értelme. Ez is egy fontos tanítása, mert hogy az elmúlás, a fizikai elmúlás Szentlélek által Krisztushoz vezet.
2: A tárlat, ahogy az előbb is említette, 200 eredeti tárgyat tartalmaz.
1: Igen.
2: Van olyan tárgy, amely ön szerint különösen közel hozza II. János Pált, mint embert, és nem csak mint pápát?
1: Igen, én azt gondolom, hogy olyan látványos tárgyak is fontosak, mint például az Egyesült Államokban használt pápa mobil. Talán azok a túra felszerelések, és ez kicsit profánabb, mert hogy ugye a kiállítás nem csak hívőknek készült, mi városi múzeumként megtehetjük azt, hogy megszólítjuk a nem hívőket, vagy a keresőket is. Célunk is a örömhír hirdetése, az evangélium. Egy olyan terem van, amivel a sporthoz és a természethez való kötődése van, és itt megtalálható az ő túrakajakja. Ugye ő azt mondta, hogy a természetben való járás és kirándulás az egy varándoklat. A léleknek a kiszabadítása, az Istenhez való közelebb kerülése, a túrázásnak a nehézségei, azok közelebb visznek ezen az úton.
2: Második János Pál pápa a történelem egyik különlegesen izgalmas időszakában állt az egyház élén. Mekkora szerepet játszott ön szerint a kommunizmus bukásában, illetve Közép- és Kelet-Európa történelmi átalakulásában?
1: Én azt gondolom, hogy meghatározó szerepe volt. Ugye akkor, amikor 1981-ben merényletet követnek el ellene, Moszkvában születik egy döntés, hogy aztán a bolgár titkosszolgálaton keresztül megbízzák Ali Akcsát a merénylettel, már akkor a kommunisták érezték, sőt 79-ben már a Varsói látogatásán, amikor lekapcsolják a televízióadást. Érzik azt, hogy egy olyan pontra jutott el a diktatúra, ahol csak egy szikra kell, vagy egy személy kell, vagy egy isteni küldetés kell, ami megváltoztatja a világot. Ez volt második János Pál pápa, én azt gondolom. Talán még egy érdekes példa, valami ezt kevesebben ismerik, van a fehér menet, erről is kitérünk a kiállításon, amikor a élet és halál között lebeg a merénylet után második János Pál pápa, és ugye gyülekezési tilalom van Lengyelországban, akkor fiatal diákok kimennek Krakkóba, fehér ruhába, és csendben imádkozva sétálnak. Először 10, aztán 20, aztán 50, aztán 100, aztán 1000, aztán megtelik Krakkó, megtelnek a lengyel városok, azokkal a fehér ruhában csendben imádkozó lengyelekkel, akik a pápáért imádkoznak, és a hatalom nem tud mit tenni. Én azt gondolom, hogy ezeken a pontokon fordul meg a világ sorsa, és ezeken a pontokon indul a kommunizmus összedőlése.
2: Második János Pál pápa nagyon határozottan beszélt az emberi méltóságról, az élet védelméről, a családról, a szegényekről és az igazságról is.
1: Igen.
2: Ezek közül melyek azok az üzenetek, amelyek ma is különösen aktuálisak, és talán meg is jelennek a kiállításon?
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy ezek az üzenetek mind aktuálisak, és egyre aktuálisabbak. Sajnos a világ nem mindig olyan irányba megy, amitől jobb lenne. 18-ból számos terem foglalkozik ezzel a témával, de egyet emelnék ki, van egy olyan terem, amely kimondottan arról a párbeszédről, békekeresésről, együttműködésről szól, amelyeket a Szent Atya elindított a történelmi, illetve hát a világvallások vezetőivel.
2: A tárlat, ahogy ön is mondta, egyik fontos szála a kultúra és a művészet.
1: Igen.
2: Több mint 50 művész alkotása került kifejezetten erre a kiállításra. Miért volt fontos, hogy ne csak a történelmi dokumentumok, hanem a kortárs művészeti reflexiók is megszólaljanak?
1: Én azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok az életben, amelyek epikusan, narrációval, történetileg nagyon nehéz elmesélni, nagyon nehéz átadni. Egy példát mondok, ahol 39 kortárs képzőművész munkái láthatók. Azt a pillanatot próbáltuk az egyik teremben megjeleníteni, úgy képzeljük el, hogy egy majdnem fekete terem, ilyen sötét szürke, erős fényekkel, és középen egy vitrínben az egyik első papír reverendája van a Szent Atyának. És körbeveszi 39 kortárs alkotónak egy-egy alkotása, egy-egy Máriát, Tűzmáriát bemutató alkotása. Itt azt a pillanatot szerettük volna megmutatni, hogy mi az a pillanat, amikor egy sikeres, tehetséges fiatalember, aki nagy reményekkel vág neki a polgári életnek, úgy dönt, hogy egy más utat választ, az elhívás pillanatát. Azt a pillanatot, ami 9 éves korától, amikor az édesanyját elveszíti, és ugye az édesapja rámutat egy Mária képről, hogy onnantól ez lesz a te édesanyád, eljut odáig, hogy azt mondja, hogy igen, én egy más hivatást választok, egy elhívásnak engedek, és Máriát akarom szolgálni. Az ilyen pontokhoz én azt gondolom, hogy sokkal megfelelőbb a művészet eszközei, mint hogyha ezeket leírnánk, vagy szavakban foglalnánk.
2: A kiállítás márciusban nyílt meg. Milyen a látogatottsága?
1: Nem panaszkodhatunk, tehát nagyon sokan jönnek, egyénileg is, és hát nagyon sok csoport érkezik. Tehát alig győzzük a múzeumi kollégákat, állatvezetéseket, nagyon sok kollégát be kellett állítani, én is igyekszem minél több állatvezetést tartani, és hát ami örömteli, hogy nagyon sokan jönnek határon túlról. környező országokból, Lengyelországból, a lengyel csoport érkezik, és van egy ifjúságról szóló terem, ugye ti vagytok a reménységem, mondotta volt a pápa az ifjúságról. Ott van egy bárkadal, a kedvenc dal, és azonnal elkezdik énekelni ezt a dalt. És hát ami még segíti talán a látogatottságot, hogy egy 11 nyelvű audiogáj rendszert alkalmazunk, ugye hangos tárlatvezetést, telefonnal vagy tablettel, mert hogy azt gondoltuk, hogy ugye a Magyar Királyságnak volt egy olyan üzenete az elmúlt 1000 évben, hogy nem asszimilált, hanem anyanyelvén tanított a nemzettársait. Tehát mi szólítsuk meg a környező országokat, mi ugye egy Mária palást alatt élünk, románokat románul, a szerveket szerbül, bár ők mondjuk nagy részt ortodoxok, de a szlovákokat szlovákul, stb. Tehát az összes Kárpát-medencei nyelven, plusz olaszul, plusz lengyelül, plusz angolul.
2: Második János Pál egyik legfontosabb üzenete a különböző kultúrák és vallások közötti párbeszéd volt, miközben nagyon erősen ragaszkodott a keresztény identitáshoz is. Mit tanít ez ma nekünk, amikor Európa az identitásáról és vallási gyökereiről sok-sok vita zajlik?
1: Én azt gondolom, a kettő nem zárja ki egymást. Tehát, hogyha nekünk erős az identitásunk, erős a hitünk, erős az a kulturális alap, amin létezünk, akkor tudunk nyitottak lenni más kultúrákra, tudunk párbeszéletni minden. Ha ez gyenge, akkor ilyen keresgélés lesz, ilyen tántorgás a kultúrák között, és hát mindenből azt fogjuk kicsipegetni, ami éppen nekünk hasznos, és ebből egy olyan zavaros dolog adódik, ami korunkra olyan jellemző.

Tóth Norbert kurátort Kovács Éva Rebeka kérdezte a Tótusz Túsz teljesen a tiéd című kiállításról, mely szeptember 27-ig látogatható Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum rendház épületében. További információkat a Szent István Király Múzeum weboldalán találhatnak. Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató adása ezzel véget ért. A szerkesztő Csúth Judit és a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is búcsúzik a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Az elmúlt percekben Pocsai Kriszta, Kyle Norbert, a Private Groove és Zolbert felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Architektúra. Barangolás az épített világban. Túri Attila építészetéről hallhatnak a következőkben egy róla korábban megjelent kötet kapcsán. A könyv szerkesztőjével, Dénes Eszter építésszel, építészeti szakíróval, Gyarmati Dóra beszélget.
3: Közösség, hagyomány és az örökölt értékek tisztelete jellemzik Túri Attila munkásságát. Ahogy egy helyen írja, az építész dolga, hogy összegyűjtse a képességet és akaratot, azokat egy épületre koncentrálja, hogy jó gazda módjára konkrét példát mutasson egy közösségnek mind a házzal, mind a létesülés drámájával.
4: Túri Attila életműjével nagyon egyszerű dolgunk volt, mert egy rendkívül sokrétű életműről van szó, ahol funkciók szerint, lépték szerint is tudunk csomópontokat találni, ami alapján egy könyvet, fejezetekre lehet bontani, de ennél még sokkal több van Túri Attila életművében, mert ő nagyon nagy energiákat fektetett a közösségbe, az oktatásba, tehát egészen érdekes fejezetek is kerültek ebbe a könyvbe, amiről azt gondolná az ember, hogy az építészettől rendkívül távol esik, de Attila életműve bebizonyítja, hogy ezek igenis szervesen összetartoznak. Ilyen például az oktatás, ilyen például a tértervezés, ilyen például a különböző funkciójú épületek tervezése, nem csak családi házakról van szó, a munkaterei, az oktatás terei, a nevelés oktatás terei, ezek mind nagyon érdekes szeletei az építészetnek, és ne feledkezzünk meg a főépítészetről sem, ami az ő életében egy nagyon fontos pillér.
5: Végig fogunk menni ezeken a csomópontokon is, de akkor talán kezdjük onnan, hogy hogyan született ez a kötet.
4: A 60. születésnapjára Túri Attilának egy kiállítást szerveztünk a Pesti Vigadóban, ahol nem csak az ő munkásságát mutattuk be, hanem a hozzá kapcsolódó alkotók munkásságát is, az vele egy irodában dolgozók, illetve a vele bármikor kapcsolatba kerülő vándorok, egykori tanulók, hallgatók mutatták be a munkáikat, akik tágabban kapcsolódnak az ő általa képviselt szellemiséghez. Tehát ez egy nagyon érdekes kiállítás volt, mert a földszinten a mester munkáit láthattuk, és nem csak a mester munkáit, hanem Attila mesterének, Makovec Imrének a munkáit is, amelyek kapcsolódnak Attila életművéhez, és a pincében pedig mindenkit, aki Attilához kapcsolódik, és Attilán keresztül a mesterhez, Makovec Imréhez. Ez volt a kiinduló pontja a kötetnek, nyilván egy kiállításnak megvannak a szűk keretei. Nem lehet teljes mértékben lefedni egy életművet, nincs az a kiállító tér, ahol ezt be lehetne rendezni, és nincs az a látogató, aki ezt képes lenne befogadni. Tehát ott mindig van egy nagyon szigorú tematika, ami alapján csak fel tudunk villantani érdekességeket egy életműből. A könyvbe viszont minden bekerült, amiről azt éreztük, hogy a kiállításon helye lehetett volna, de kimaradt onnan. 60 év az nyilván egy mérföldkő egy építész életében, mindenki életében, amikor visszatekint, de még előre is tekint, és ezt a mérföldkövet próbáltuk megragadni ebbe a könyvbe, és nem egy lezárt életműről van szó, ezt ne felejtsük el, ezért a továbblépés lehetőségei is benne vannak ebben a könyvben.
5: Mérföldkő volt az is, amikor másodéves korában a Műszaki Egyetemen találkozott Makovec Imrével. Mit jelentett az ő kettejük kapcsolata Túri Attilának a munkásságában?
4: Nagyon ritka az, amikor valaki egyetemista korában már pontosan látja, hogy szakmát tanulni igazából egy mester mellett lehet. Ma ez valahogy kiveszett az oktatásból, és nincs is nagyon lehetősége a fiataloknak egy mester mellé elszegődni. Attila pontosan látta, hogy ezt az alkalmat meg kell ragadnia, és bizony mindenféle kapcsolat és előzetes ismerettség nélkül kopogtatott be Makovec Imre irodájába, aki nagyon nagyra értékelte ezt a gesztust. Először tulajdonképpen mérlegre tette a fiatalembert, hogy mennyire gondolja ezt komolyan, és könyveket adott neki azzal a felkiáltással, hogy erről akkor beszélgessünk egy kicsit később, rágd magad át ezeken, és lássuk meg, hogy mennyire gondolod komolyan. És hát Attila komolyan gondolta, és ez egy a mester élete végéig szóló munkakapcsolat lett, és egy baráti kapcsolat is.
5: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez egy mester-tanítvány kapcsolat volt, egy munkatársi kapcsolat, vagy egy baráti kapcsolat. Mit jelentett ez Túri Attilának?
4: Ha 60 éves mérföldkő pontjáról tekintünk vissza, akkor mind a három együtt. Nyilván először ez egy mester-tanítvány viszonyként indult, amiből később egy munkakapcsolat lett, és közös szellemi alapok tekintetében ez egy mély baráti kapcsolattá is alakult.
5: Az első közös munka gondolom meghatározó volt számukra, az első nagy közös munka a Sevillai pavilon. Ebben mennyire vett részt, hogyan vett részt Túri Attila?
4: Tulajdonképpen nem ez volt az első közös munka, mert a mester-tanítvány viszonyban egy nagyon érdekes helyzet állt elő, ahogy az Makovec Imre műhelyében szokás volt. A bizalom az teljes volt a fiatalok irányában, önálló tervezési feladatokat kapott eleinte, természetesen a mester vigyázó tekintete mellett készültek ezek a tervek, de Attila egy idő után azt kérte a mestertől, hogy ne adjon neki önálló feladatokat, mégpedig azért, mert szeretne teljesen elmélyedni a makoveci tervezési metódusban, a vonalakon, a térszervezésben, a struktúrán, és ez csak akkor lehet, hogyha a legteljesebb alázattal valaki szerkesztői feladatokat lát el. Ez egy nagyon nagy erőre utal egy fiatal tekintetében, hiszen azért nagyon önérzetes tud lenni egy hallgató, és hát hogyha önálló munkákkal bízzák meg, akkor nyilvánvalóan őt alkalmasnak találják erre, de Attila képes volt arra, hogy egy emeletet visszalépjen ebből, és ez bizony hasznára vált a későbbiek szempontjából. Ezt nagyon kevesen tudják ezt a lépést megtenni, de ez egy nagyon gyümölcsöző lépés.

0: Azt hiszem, hogyha Túri Attilának a munkásságáról beszélünk, most egy nagyot ugrunk, de nem lehet elmenni 2001 és 2011 mellett, amikor a Felső-Tiszavidéki árvíz, illetve a Devecser-Kolontár vörösiszap katasztrófa utáni újjáépítésben részt vett. Miért volt ez fontos az ő számára, az ő munkássága szempontjából?
1: Ha megmaradunk a mesterrel való kapcsolatnál, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Makovecz Imre mindig nagyon fontosnak tartotta a közösséget, az embert, az embereknek való segítését. Ezért is alakított ki egy sajátos főépítészi rendszert, amelyet az ő tanítványai folytattak, és ehhez kapcsolódott tulajdonképpen az első nagyberegi árvíznél a segítség gondolata. Makovecz Imre akkor azt mondta, hogy az ő építészirodája és az ő alá tartozó számtalan tanítvány építészirodája azonnali segítséget tud nyújtani, hogy az elpusztult házak helyére újat tervezzenek. Akkor ez egy nagyon jó alap volt arra, hogy kitalálják ennek a metódusát, kitalálják a főépítészi rendszert, amivel megtámogatták ezt az újjáépítést, és akkor jött a következő súlyos természeti katasztrófa Magyarországon, amikor egy évben egy nagy árvíz is jött, és a vörösiszap katasztrófa. A vörösiszap katasztrófánál újra ezt a tudást kellett föléleszteni, hogy típusterveket, egyénire alakítható típusterveket nagyon szűk idő leforgása alatt prezentáljanak. Egyértelmű volt, hogy a Kóskároly Egyesülés tud és szeretne ebben segíteni. Ez egy építész szempontjából, hogyha Túri Attilára vetítjük ezt a történetet, egy nagyon fontos pont az életében, hiszen itt egy lelki segítségnyújtásról is van szó, ne felejtsük el. Ez nem csak egy szervezési kérdés, hogy terveket időre le kell szállítani. Azoknak a terveknek nem egyen házaknak kell lenni, hanem mindenkinek a saját igényeit kell megjeleníteni benne, és egy változatos karaktert kell megjeleníteni egy településen. Nem lehet letenni 100 ugyanolyan házat. Ezek mind műszaki, építészeti megoldásokat kívánnak. De itt talán a legnagyobb teher, a lelki teher volt konzultálni ezekkel az emberekkel, lelket önteni egy ilyen rettenetes szituációban, levezetni egy lakossági fórumot, és Attila tulajdonképpen ezeket a szituációkat nagyon jól megoldotta, egy alkalmas személy tulajdonképpen ezekre, és ebből ő a későbbiekre is útravalót vitt magával. Nagyon sokat tanult az emberektől, nagyon sokat tanult a szituációból. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan esemény volt az életében, ami talán minden egyes munkánál visszaköszön.
0: Nagyon-nagyon sokféle épületet tervezett, közösségi tereket, oktatási tereket, családi házakat. Ki lehet emelni valamit, ami az ő munkáira rányomja a bélyegét, ami egységes az ő munkásságában?
1: Igen, én azt gondolom, hogy ezeket a munkákat az identitásteremtés az, ami összefogja. Hogyha egy szóval szeretném Túri Attila munkásságát jellemezni, akkor az az identitásteremtés. Hogyha ezt egy picit kibontom, akkor azt mondanám, hogy mindig korszerű és helyes válaszokat ad az egyes megbízásokra, ami triviálisnak tűnik, de egyáltalán nem az a kortárs építészetben. Ez azt jelenti, hogy egy olyan arányrendszert és egy olyan formavilágot jelenít meg az épületeiben, amivel be lehet lakni a Kárpát-medencét. Az otthonosság iránti vágyunkra próbál választ adni, legyen az egy oktatási nevelési intézmény, vagy egy családi ház. Nagyon erősek a közösség alakító gesztusok ebben az építészetben, a magatartás formáló terek. Ez egy nagyon érdekes életmű ebből a szempontból.

0: vannak emblematikus épületek, amiket érdemes esetleg kiemelni ezek közül?
1: Nagyon nehéz a kérdés, mert több emblematikus épület is van, és mindegyik a maga nemében érdekes valamiért. Hogyha a személyes véleményemet kérdezi, akkor én kettőt emelnék ki, ami a közelmúlt építészetébe tartozik. Az egyik az a Budakeszi Általános Iskola, amit nem olyan rég adtak át a gyerekeknek, ahol mindazt a tudást, amelyet az oktatási nevelési intézményekről Makovec Imrén keresztül a modern környezetpszichológia eredményein át Túri Attila megragadott, ezt meg tudta valósítani. Egy olyan iskoláról van szó, ami a közösséget is katalizálja, ugyanakkor az egyénnek a terét is megadja. Ez nagyon ritka a mai iskolaépítészetben, amikor mindent a nyersbeton, az üveg és a lelketlenség hat át kis túlzással. Ez egy egészen más gesztus. Hogyha a családi házakat nézem, akkor is nagyon nehéz kiválasztani emblematikus épületet, de én a Magyar Polányi családi házat választanám, mégpedig azért, mert Magyar Polány egy olyan falu, ami tökéletesen mutatja a magyarországi vidék állapotát. A főutcán megvannak még a nagyon régi nagyapáink, ükapáink parasztházai csodálatos rendben sorakozva. Még látjuk őket, nem jó állapotban, de még látjuk azt a karaktert. Egy utcával hátrébb már nem csak kockaházakat látunk, hanem az összes tévésorozatnak megfelelő arctalan házakat. És Túri Attila tudott egy olyan választ adni erre a településre, ami, ahogy az imént mondtam, helyes és korszerű. Mégis mutat irányt, hogy hogy lehet belakni a Kárpát-medencét modern eszközökkel, de mégis egy picit a régi karakterhez alkalmazkodva. És mindez nem negédes, nem mézes kalácsház, ez egy valódi kortárs mai építészeti alkotás.
0: Két épületet emeltünk most ki, de ebben a vastag kötetben, amiben rengeteg fénykép is, illetve tervrajz is szerepel, még bőven találunk, ugye? Mik szerepelnek ebben a kötetben? Hogyan állt össze?
1: Hogyne, hogyha a mesterrel való kapcsolatot tekintjük, akkor az Avicenna épületét emelném ki, ami egy rendkívül érzékeny és érdekes helyzetnek a megoldása. A mester Makovec Imre halála után készült ez az épület, de mégis a mester terveinek a felhasználásával, Túri Attila kibontásában. Ez egy különleges alkotás a mester-tanítvány viszony tekintetében is, és a magyar építészet tekintetében is, ezt ezért emelném ki. De ha a munkatereit nézem, nagyon kevés alkalommal adatik meg egy építész számára, hogy a legkülönböző megbízásokban mutathassa meg a tehetségét. Ipari épületek esetén. Attilának ez is megadatott nem csak a budakalászi gyógynövénykutató esetében, hanem a török-bálinti DVD-gyárnál, ahol szintén tudott újat mutatni a szakma számára, hogyan lehet egy ipari épületet mégis humánusan, korszerű építészeti eszközökkel felruházni. Ma a csarnokok korában erre nem fordítanak igényt az emberek. Pedig milyen fontos, hiszen a napunk nagy részét ezekben a terekben töltjük.

0: Hogyha már szóba került Budakalász, és tulajdonképpen szóba került a főépítészség is, ugye nem csak Budakalászon, hanem más településeken is volt főépítész, de Budakalászon hosszú időn keresztül. Mi volt a célja főépítészként?
1: Egy főépítész számára az a cél egy településen, hogy karaktert adjon neki. Vagy egy elveszett karakternek az elemeit próbálja visszacsempészni a mába. Budakalászon ez azért volt egy szerencsés helyzet, mert sok-sok évtized adatott meg Attila számára, hogy véghez vigye ezt a programot. Ez nyilván nem egy-két év leforgása alatt hoz gyümölcsöt. Attilát meghallgatták az érveit, és a településen szót fogadtak neki. Azt hiszem, hogy Budakalász mai képpel önmagáért beszél. Egy főépítész számára nem csak az építészet fontos, hanem a közösség is. Attila nagyon nagy erőket fektetett abba, hogy megfelelő impulzusokat küldjön a közösség számára. Ő készítette segítségemmel a budakalászi arculati kézikönyvet, mely az országos mintakézikönyvek közé is bekerült. Hogyan lehet szemléletet formálni 2019-ben, 2020-ban? Hogyan lehet a lakosság építési kedvét nem letörni, hanem helyes irányba terelgetni? Ezekre adott ő szerintem nagyon korszerű választ.
0: Egy ilyen kötetnek az elkészítése gondolom szoros együttműködést kíván, de hát ön már régebb óta is ismeri Túri Attilát. Önnek személy szerint mit adott az ő karakteres egyénisége? Egy nagyon erős egyéniségről van szó. Mit adott önnek?
1: Kétségtelenül egy nagyon értékes útra valót. Egyetemista koromban kerültem Túri Attilához lakóépület tervezésből, nem véletlenül tudatosan kerestem én is mestert ebből a szempontból. A mai építészeti oktatás keretében a mesterválasztás nem egy egyszerű dolog, az ember fél évekre keres magának oktatót, és ez a kapcsolat, ez hosszú távúnak bizonyult. Attila rettenetesen sok energiát fektetett az oktatásba, és ezt az energiát a hallgatók érzik, és ebből az energiából táplálkozni tudnak. Értem ez alatt azt, hogy megmutatta saját épületeit élőben, megtekinthettük az ok-okozati összefüggéseket, az érzelmi összefüggéseket, saját bőrünkön tapasztalhattuk az építés eredményét. Attila táborokat szervezett, ahol konkrétan az építés folyamatába is belekóstolhattunk, és az építés eredményének a gyümölcsébe. Ezek egészen különleges dolgok, amik a mai egyetemi oktatásban nem egyértelműek. A szemléletét, ami az építészetet illeti, a közösség, az ember és a minőség előtérbe helyezése, az feltétlenül olyan alapot adott számomra, amire úgy gondolom, hogy építeni tudok.
0: Mi a céljuk ezzel a kötettel? Kiknek ajánlják?
1: Az építészeti könyvkiadásban nem szokványos, hogy nem csak a szakmát szólítjuk meg, hanem a laikusokat is. Kifejezetten az volt a célunk, hogy a szakma számára is egy befogadható, pontos és a szakma szabályainak megfelelő kiadványt készítsünk, ugyanakkor a laikusnak is kedve támadjon olvasni és lapozni, és egy picit az építészettel foglalkozni. Úgy érzem, most, hogy megjelent ez a könyv, hogy többé-kevésbé sikerült, nagyon jó visszajelzéseink vannak. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, aki akár egy település vezetőjeként azon gondolkozik, hogy megbízon-e egy főépítészt, vagy ne. Egy óvodát szeretne terveztetni, bármilyen oktatási nevelési intézményt, vagy bárkinek, aki családi házépítésre adja a fejét. Mert olyan támpontokat kapunk ebből a könyvből, amelyek meghatározhatják az egész építési folyamatot.
0: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mindenkinek ajánlott, hiszen az épített környezettel mindenki kapcsolatba kerül, és mindenki számára fontos.
1: Ez így van. Hadd idézzem Dúl Andrea környezetpszichológust, aki azt mondta, hogy a vizuális nevelés elindul akkor is, ha nem akarjuk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az épített környezet az körülvesz minket, és hatással van ránk akkor is, hogyha nem tudatosul bennünk. Ezért nem mindegy, hogy milyen épületben lakunk, milyen épületet terveztetünk a családunknak, településvezetőként milyen épületet terveztetünk a település gyermekeinek. Ebből a kötetből azt hiszem, hogy ezek egyértelműen kiderülnek. És ne feledjük, hogy egy olyan nyelvezettel próbáltuk mindezt megfogalmazni, ami befogadható egy laikus számára is, és reméljük, hogy örömmel fogják lapozgatni.
0: Ezzel mai architektúránk végére értünk, de két hét múlva folytatjuk barangolásunkat az épített világban. Mai műsorunkban a Túri Attiláról 2020-ban megjelent illusztris kötetről beszélgettünk annak szerkesztőjével, Dénes Eszterrel. Műsorunkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készítettük el. A zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Gyarmati Dóra.

0: a Jazz Pression zenélt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Mondd el te is! Számos formája és módja van az iskola kezdésnek. Takács Bence most a hivatalos és egyben általános tanrenden túl kíván tekinteni, amikor Tég Zsuzsát a felnőtt képzésről, méghozzá sporták specifikus diplomáról, és Túri Bálint színművészt pedig a példaképeinkről, a hétköznapi hősök napi tetteiről kérdezte.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Becsöngettek az általános iskolákban, becsöngettek a középiskolákban, sőt az egyetemi élet is szép lassan bebeindul. Jelenleg a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem aulájában ülök Tég Zsuzsával, felnőtt képzési szakemberrel és tanfolyamszervezővel, mert hogy a általunk jól ismert oktatási rendszereken túl a felnőtt képzés is beindul. Mit kell tudni a felnőtt képzésről, az kiegészítő, rásegítő, kiknek ajánlható?
4: Elsősorban a sport területéről szeretnék beszélni, mert magam több mint 35 éve foglalkozom a sportszakember képzéssel. Magyarországon a sportszakember képzés úgy épül fel, hogy alapfokú sportoktató, középfokú sportedző és végül a szakedzői. Az már egy diploma, amit a TF-en lehet megszerezni, de a másik kettő úgynevezett iskola rendszeren kívüli tanfolyami rendszerben sajátítható el. Mint említettem, nagyon régen foglalkozom ezzel a képzéssel, ami mindenképpen a sportolóknak a továbbtanulását jelenti, például rengetegen vannak, vagy abba hagyják, vagy valami sajnálatos sérülés miatt úgy döntenek, hogy az életükben azért szeretnék átadni a tudásaikat, és szeretnének gyermekekkel, vagy akár felnőtt korosztállyal foglalkozni. Az alapfokú sportoktatói tanfolyam az pejoratív nevén segédedzői, ami azt jelenti, hogy egy komoly edző mellett úgymond besegít valaki. Viszont a középfokú edzői az már egy komoly papír, komoly végzettség, amivel minden korosztályban lehet edzősködni, lehet klubot alapítani, vállalkozást nyitni, nyári táborokat szervezni, tehát minden ilyesmire alkalmas. 3 dolog kell ahhoz, hogy fel tudjuk venni a hallgatókat. Egy úgynevezett szövetségi ajánlás az Országos Szakszövetségtől kell a hallgatónak egy ajánlást kérnie, hogy beiratkozhasson, van egy orvosi vizsgálat, és a korhatár pedig az érettségi, tehát lefelé van csak korhatár, az érettségi bizonyítvány mind a kettőre, tehát az oktatóira is, meg az edzőire is. Felső korhatár nincs, tehát tavaly is, meg idén is van 52 éves, 56 éves emberke, aki nagyon aranyos módon úgy jelentkezik, hogy egész életemben a bakancslistámon rajta volt, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és most szántam rá magamat, meg nem utolsó sorban most tudom anyagilag vállalni, hogy beiratkozzak egy ilyen tanfolyamra, mert sajnálatosan az ára egyfajtában csak emelkedik. Nagyon-nagyon büszke vagyok a tanári karomra, akik nagyon magas szintű tudást adnak át a hallgatóimnak. Ebből a hosszú évek alatt nem igen engedek, és a rengeteg konkurens iskola között ezért emelkedünk ki, mint Oktat 60 Kft., hogy tartjuk a szakmai színvonalat. A tanfolyam 3 nagy részből áll, egy elméleti blokkból, ami több mint 200 óra, ott 7 tantárgyat tanulnak a hallgatók, edzés elméletet, sportegészségügyet, sportpszichológiát, sportpedagógiát, stb., és a szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlatnál válnak szét a sportágak, ott megy mindenki a saját úgymond szakmai táborába. Azokra a tanárokra is nagyon-nagyon büszke vagyok, mert a lehető legjobbakkal dolgozom a szövetség részéről, például az úszásban Magyarorit Zoltánnal, vívásban dr. Pap Jenővel, többszörös világbajnok, tehát ilyen neveket tudok említeni. Nagyon-nagyon kiszámítható a tanfolyamunk, és a végén a legújabb szabályok szerint egy állami vizsgáztató központba kell a hallgatóknak vizsgát tenni, ami tényleg komoly állami, szigorú feltételekkel, nincsenek tételek, nincs előtte semmilyen olyan megbeszélés, hanem aznap hozzák a kérdéseket, és gyakorlatilag az a szemlélet a mai világban, hogy mindegy, hogy kitől tanul, mindegy, hogy hol tanul, mindegy, hogy milyen tankönyvből tanul, az a lényeg, hogy ezen a vizsgán megfeleljen. Az is két részből áll, egy elméletiből, meg egy szakmai gyakorlatból, és akkor kapja meg még aznap az állami bizonyítványát, aminek a rangja nagyon magas, mint említettem, és még Európa is jár vele, ami azt jelenti, hogy az összes uniós országban érvényes. Nyilván az állami bizonyítvány is érvényes lenne, csak azt honosítatni kell. Míg az Európa, az csak be kell mutatni bárhol. Több tanítványom tanít Ausztriában, Németországban, de hát nagyon praktikus ez a dolog. Az évek során nagyon büszke vagyok arra, hogy például a vízilabda válogatottnak a 90%-a nálam végzett. Nagy Viktor kapust tudom említeni, aki annak idején Szegeden játszott. Ő még akkor járt, amikor kontaktórák voltak, és nem online, mint most. De Szegedről reggel 6-kor beült a kocsiba, és 9 órakor ott ült az órán. Ha délután volt edzése, délelőtt jött be az órára, ha délelőtt, akkor délután. De sorolhatnám a nagy neveket, világbajnokok, Európa-bajnokok, magyar bajnokok járnak hozzánk, amire nagyon büszke vagyok.
3: A sportolókkal kapcsolatosan van egy olyan tévhit, hogy van egy sportpályafutásuk, az alatt jól meg kell szedni magukat, és utána nem igazán látják, hogy mit fognak csinálni. Tehát ott van egy zuhanás. Itt vagyunk a TF-en, ugye itt indult el az olimpiai életútprogram is, ami pontosan a beilleszkedést, vagy a olimpiára készülőknek a továbbtolását próbálta egyengetni, segíteni. Mi látható? Mennyire lettek tudatosabbak a ma sportolói?
4: Független attól, hogy a világ az online képzés felé megy, azért megtalálom a módot, hogy tudjak beszélgetni a hallgatókkal, és mindannyian elmondják szinte egyöntetően, hogy tudatosan gondolnak erre. Ez a bizonyítvány nem kér enni a fiókban, ehhez bármikor hozzá lehet nyúlni. Tehát, hogyha valaki elvégzi, ráadásul az a jobb, nyilván, ha minél fiatalabb korban, rögtön, amikor abba hagyta a sportpályafutását, mert akkor még friss minden, meg könnyebben is tudnak tanulni. Ettől függetlenül egyetem és munkahelyek mellett is végzik ezt a tanfolyamat, mert nálunk mindig szombaton van a tanítás, ami belefér az életritmusukba. És az a tapasztalatom, hogy tudatosan szeretnék elvégezni. Van, aki már bevallja, hogy már papír nélkül is oktat, ami szigorúan tilos lenne, ha beiratkoznak. Mindenkivel felnőtt képzési szerződést kötünk, ami egy nagyon komoly papír, és az már úgymond egy kicsit védi. Ami az én nagy fájdalmam, hogy Magyarországon nem épült még ki egy olyan ellenőrzési rendszer, főleg az úgynevezett divatsportágakból, mint a testépítés, fitness, aerobik, stb., hogy bizony azért érdemes lenne szétnézni a termekben, hogy rengetegen oktatnak papír nélkül, főleg kisebb helyeken, vidéken, itt-ott, mert hogy nagyobb kárt tesznek ezzel, mint hogyha valaki, akár felnőtt embereknek is tönkretetik a gerincüket, vagy bármi, tehát ez bizony senkinek eddig nem jutott eszébe, hogy ki kéne találni egy olyan rendszert, amelyikkel lehetne bizonyítani, vagy lehetne akár valakit kötelezni is arra, hogyha erre tette az életét, akkor megszerezzen meg hozzá egy megfelelő végzettséget. Ez odáig nem probléma, ameddig nem történik egy baleset, de onnantól kezdve meg börtön fenyeget, tehát egyértelmű. Még akkor is, hogyha nem az edző hibájából, csak valakinek kifordult a bokája, viszont az edzés ideje alatt az edző felelős azért, hogy ott mi történt. Úgyhogy egyik oldalról szigorítani kellene az ellenőrzést, másik oldalról, meg hát nyilván, aki már hozzánk jön, az már azt meséli el, hogy nagyon örül, hogy van ez a lehetőség, és ugyan régebben például a középkorú sportedzői 2 éves volt, de most már csak 1 éves, de ez alatt is tudunk nekik annyi megbízható támpontot adni, és a tananyagban annyit biztosítani, amivel megállja a helyét. Utána sokan aztán tovább tanulnak, tehát mennek a TF-re szakedzőire, vagy például, aminek a legjobban örülök, hogy jönnek hozzánk második sportágra, tehát visszajön, és aminek aztán végképp a legjobban örülök, hogy 20 évvel ezelőtt végzett hallgatom a saját gyerekét küldi. Úgyhogy ez nagyon klassz dolog.
3: Haller Ákos világbajnok evezős, Amikor elvégezte az orvosit, utána azért végezte el a közgázt, mert a napi ritmusa így jobb volt. Tehát, hogy a két egyetemet azért is csinálta, mert akkor tudott délelőtt edzeni, elment az egyetemre délután edzeni, este egy kicsit tanult, és akkor így meglett a két diplomája. 53 főről beszélt. Ez sok vagy kevés így az elmúlt évek tekintetében?
4: Ez most jelen pillanatban soknak találom, mert a mostani évfolyam 32 fővel végez, úgyhogy most 53-an állnak sorba az októberi induláshoz, de ez kiszámíthatatlan. Tavaly előtt például jött 35 csak mászó, sportmászó, és akkor 65-en, akkor 65-en voltak a tanfolyamon. Aztán átlagosnak egy 30 fő számít, de ez minden évben változik. Én folyamatosan tartom a kapcsolatot az országos szövetségekkel, és ösztönzöm őket arra, hogy mérjék fel a saját szakember csúnya szóval gárdájukat, és ösztönözik a fiatalokat arra, hogy végezzék el ezt a tanfolyamot, mert ez egész életükben egy biztos mankót jelent.
5: Kedves hallgatók, ideig Tég Zsuzsával a felnőtt képzés szépségeiről, nehézségeiről és a 2026. évi kihívásairól vagy örömhíreiről beszélgettünk, de ha és amennyiben megnézzük a felnőtt képzést, akkor egyre nagyobb igény mutatkozik a tiszta, az érthető, jól artikulált magyar beszédre. Turi Bálint színművész van velem, aki ennek, hát én lovasa, rengeteg irodalomórát tartasz, járod az országot. Mit tapasztalsz, hogy mi a generációs különbözőség, akár a régi nagy nemzetisek versmondásai, színpadra lépései, és egyébként ezáltal tanításai között a maiakkal szemben?
6: Hát a kérdések tekintetében azt tudom elmondani, hogy véleményem szerint még az előadók között is van egy elég nagy szakadék. Ugye a 70-es, 80-as évek szülöttei és a később integrálódott előadóművészek, színészek körében is azért látszik némi beszédtechnikai romlás. Én azért tartom magam nagyon szerencsésnek, mert elég sok időt töltöttem szinkronizálással, és ez rákényszerített arra, hogy az adott esetben a lehető legjobb formában fogalmazzak, próbáljak meg minden másra hangzót kiejteni, érthetővé tenni, és a verses irány is elég erős nálam. A verseknek a mondása is, egyáltalán a költészettel való foglalkozás is nagyon megsegítette a gondolkodásmódot ahhoz, hogy megpróbáljam és igyekezzek tisztán kifejezni magam.
5: Mécs Károlynak emlékeit van közöttünk, és Mécs Károly színművészünk, az egyik legszebben beszélő magyar színművészünk Bánfi Györgyön és mondjuk Sinkovics Imrén, Szakácsi Sándoron túl annyira egyszerűbb megfogalmazást tett, hogy azért van a magyar nyelvben minden betű leírva, hogy ezt ki kell ejteni. Ez ilyen egyszerű?
6: Igen, igen, és eszembe jutott egy érdekes történet ezzel kapcsolatban. Volt egy nagyon híres, most direkt nem nevezem a nevén, egy nagyon híres és népszerű tévésorozat, amit tavaly karácsonykor mutattak be, és úgy alakult ennek a szinkronja, hogy bár Magyarországon vették föl, a keverése az nemzetközi stúdióban történt, tehát adott esetben az, aki keverte ezt a hanganyagot, az nem is beszélt magyarul. És pont karácsony előtt volt a leadása ennek az egész évadnak, és a legnagyobb megdöbbenéssel konstatálta a magyar stáb és a magyar nézők is, hogy a szinkronnal adásba került anyagok végén, illetve a szavak, mondatok végén, az összes alkalommal a K és a T betűk azok le voltak vágva. Tehát aki nem volt járatos a magyar nyelven, az azt hitte, hogy ez egy hiba, ez egy külső zörej, és kák és ték nélkül mentek ki ezek az anyagok, amit aztán borzasztó nehéz volt. Két hétig így volt fönn egy megosztó portálon, egy streaming szolgáltatón, mert ugye ők ebben az időszakban nem is nagyon dolgoztak, úgyhogy januárban kellett egy magyarul is értő hangmérnöknek ezt a helyére tenni, ezt a tévedést.
5: Mit tapasztalsz egyébként, mert ugye a fiatalokat mindig kárhoztatjuk, de ugye a fiataloknak minták, jó példák kellenek. Mit tapasztalsz, milyen állapotban van most az ifjúság ilyen téren? Tehát ha abba gondolunk bele, hogy egyetemre mentek most nagyon sokan, vagy különböző felnőtt képzési rendszerekbe illeszkedtek be, tehát kiállnak majd a közönség elé, tehát sok-sok ember lesz rájuk bízva. Milyen állapotban vannak?
6: Én nagyon tagoltnak látom az utánunk jövő generációkat, és nagyon sokfélének. Arra gondolok pontosan, hogy az én két fiam között is 4,5 év van, és látom rajtuk a viselkedésükön, a mintájukon, a közösségeiken keresztül, hogy szinte generációnyi különbség van a két saját gyerekem között is. Uh-huh. Azt látom a fiatalokon, elég sokat járok a versünnep alapítvány megbízásából versmondó versenyekre, a Déli Né program kultap a programja kapcsán tartok rendhagyó irodalomórákat, és azt kell, hogy mondjam, az is egy nagyon vegyes kép, amit a srácokról látok. Ők egy-egy dologban nagyon kiemelkedőek. Vannak elképesztően összeszedett gondolkodású emberek, vannak olyanok, akik nagyon szépen és tisztán beszélnek, vannak, akik nagyon tehetségesek és jól jelenítik meg az érzelmeket, a mondani valót, a történetet, amit elénk tárnak. Valahogy mégis tagoltabbnak érzem az ő teljesítményüket. Egy-két dologban erősek, abban nagyon jók, de az egészet összehangolni, az egy nagyon összetett és nagyon bonyolult feladat.
5: Mi kéne ehhez? Magyar tanárok felbátorítása, vagy pedig lenn újra a nemzet nagy művészeinek még jobban előtérbe hozása? Nekem örökvessző paripám, hogy minden népnek, nemzetnek mindig volt egy nagy példaképe, akit követett. Itt Bessenyeire is gondolhatunk, vagy Rátonyi Róberre, vagy Latabárékra. És ha most belegondolunk 2026-ba, akkor lehet, hogy te is, meg én is egy kicsit vakarjuk a fejünket, hogy kit mondjunk, akit úgy egyként követünk.
6: Az a helyzet, Bence, hogy én a munkában hiszek, tehát a saját közegemben is, és abban a közösségben, akikkel dolgozunk ezen. Mm-hmm. Én azt hiszem, hogy minden egyes ilyen személyes találkozásnak megvan a súlya és az eredménye, és mi egy versmondó versenyen is azon igyekszünk, hogy mindenkinek adjunk tanácsot, hogy ha van egy elődöntő például, akkor egyesével leülünk mindenkivel, adunk neki néhány instrukciót, felhívjuk a figyelmét az erősségeire, a hibáira, és ha hiszed, ha nem, a következő fordulóban, mondjuk egy döntőn vagy egy seregszemlén, iszonyatosan nagyot tudnak lépni, sokat tudnak fejlődni. Ugye ez egy olyan műfaj, amiben mindig magukhoz mérjük az előadóinkat, és azt mondom neked, hogy ha a figyelmet rájuk fordítjuk, akkor kivétel nélkül tudnak fejlődni. Az egy nehéz kérdés, hogy vajon ki az, akit meg lehet nevezni pontosan, hogy na, ő lenne az az ikon. Most mondtál egy pár nevet, mindegyikük csodálatosan beszélt, és hatalmas nagy művész is volt. Ez egy picit talán egy félrehordva a kérdésedet. Valamikor szóba került ez egy művésztársaságban. Nem nagyon tudunk mondani ilyen neveket, Bence, nem csak színházi vagy előadó művészeti területen. Olyan ikonokat nehezen tudunk megnevezni, akik kikezdhetetlenek. Nagyon kevés olyan ember, olyan példakép van, akinek ne lenne valamilyen folt a múltján, ne lenne egy botránya, nem volt körülötte olyan rossz indulat, nem volt egy olyan történet, amit esetleg csak rásütöttek volna, és dobálóztunk mi is egy hosszú éjszakán, sokáig, órákig nevekkel, talán arra jutottunk, hogy egy konkrét példát azért mondjak, hogy a Benedek Tibi, a vízilabdás Benedek Tibi, az olimpiai bajnok volt az, aki szerintem egy teljes társadalmi elfogadottsággal rendelkezett. Mindenki megbecsülte, mindenki látta a munkáját, imádta a személyiségét, tisztelte az eredményeiért, és akkor eszünkbe jutott, hogy bizony olyan jó volt, hogy amikor Olaszországban játszott, akkor az olaszok egyszer belenyúltak egy dopingvizsgálatba, és nem vehetett részt egy világversenyen, mert egy koholt dopingvádat megfogalmaztak ellene, és egy évre kivették a játékot. Még az ő becsületén is folt esett.
5: És szemcseppel ráadásul, tehát a legsemmi dolog, amit belegondolunk.
6: Igen, szóval az a szomorú helyzet, hogy nem nagyon látok olyan példaképet, akit így igazán magasra lehetne emelni. Én azt mondom neked, hogy létezik olyan színházi stílus, ami, és akkor itt most egy színháznak a stílusára, egy rendezőnek a stílusára gondolok, ami az elmúlt években megpróbálta egy picit visszahozni ezeket az idolokat, ezeket a hófehér fényes karaktereket, akikre felnézhetünk. De megmondom őszintén, hogy színházi szempontból, vagy színészi szempontból talán nem is olyan izgalmas megfogalmazni egy ilyen hófehér, egy nagyon jó, egy nagyon piedesztára állított karaktert, de ugyanakkor nagyon nagy szükségünk van rá, tehát én ezt egy támogatandó megnyilvánulásnak tartom. Szükségünk lenne ezekre a példaképekre és ezekre a hősökre. Én azt látom, hogy leginkább hétköznapi hősök között élünk, akik a saját köreikben a saját munkájukat végzik áldozatosan, és figyelemmel és jó indulattal vannak a környezetük iránt. És nem csak a színházról beszélek, hanem beszélhetünk sportról, vagy egészen más területekről is.
5: Művész úr, ez olyan szép zárszó és végszó volt, hogy minden hallgató ebből érti szerintem a számára fontos mondatot, hogy mit kéne követni. Hálásan köszönöm, köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, mint ahogy kedves hallgatóinknak is köszönjük megtisztelő figyelmüket.
0: Mondd el te is! Műsorunk szerkesztő riportere Takács Bence volt.

0: Az elmúlt percekben Orosz Zoltán és Ursu Gábor felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban Közélet című műsorunkat hallják Sinkovics Andrea szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Közélet. Délelőtti magazin.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Átadták az újjáépített Bombelles Lúnyai kastélyt a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Bózsván, amely szálláshelyként működik tovább. Megjelent Kovács Tibor Mítoszok földrajza című könyve. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.

0: Műsorunk elején a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Bózsvárra látogatunk. A bózsvai Bombelles kastély Kis-Bózsván állt. A 19. század elején épült. A helyi legenda szerint Első Miklós orosz cár építtette egyik száműzött udvarhölgyének. Később a Lónyai család tulajdonába került. A II. Világháború után gyermeküdülőként használták, majd az 1950-es-60-as években magára hagyták, és szinte teljesen romhalmazzá vált. Az egykori birtokon és a Bombelles Lónyai kastély helyén ma az újjáépített Tília kúria áll. Az épület 7 szobás szálláshelyként várja az Ősfás park közepén a csendre és pihenésre vágyó vendégeket. A részletekről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetőt kérdezzük.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. A Zemplénben, Bózsván beszélgetünk, mégpedig a Tília kúriában, amely korábban az itt lakók között Bombelles Lónyai kastélyként volt ismert. Ahogy ide érkeztünk autóval, egy gyönyörű erdős rész közepén találtuk magunkat, egy csodálatosan felújított épületben. De ahogy készültem erre a beszélgetésre, Tóth Gábor füzéri plébános atya segítségével mutatott fényképeket a netről, még egy 2018-as felvételt, ami ugye nem is olyan régen volt, amikor azt láttuk, hogy egy ilyen 3 boltív állt, illetve egy 2 boltíves ablakrész volt a fényképen, és a fa, a gaz mindenben őtte teljesen. Most pedig egy ugyanabban az épületben vagyunk, ugyanazon a területen, de egy gyönyörű környezetben. Pár nappal ezelőtt adták át ezt a felújított kúriát, épületet. De mégis mutassuk be a kedves hallgatóknak, hogy mi ennek a kastélynak a története.
2: Igazából ugye nagyon-nagyon sokan úgy ismerik, hogy ez a régi Bombelles, illetve Lónyai kastély. A Bombelleszek nagyjából így az 1700-as évek vége felé, tehát akkor bitorolták ezt a kúriát. Nekünk is elég kevés az anyag velük kapcsolatosan, tehát itt majdhogy nem hiányzik 100 év, és mindezek után 1900-as évek elején Lónyai család kassán egy árverésen, tehát sikeresen megvásárolta, és ugye az akkori miniszterelnök Lónyai Menyhértnek az unokája, illetve hát természetesen dédunokái, tehát ő a családjával együtt élt itt. 3 lánya született, és ezek közül Márta naplóját adták ki, a tudomásom szerint így a tavalyi vagy tavaly előtti éven. Nálunk is megtalálható ebből egy-egy példány, és hála az égnek ezt amúgy nagyon nagy szeretettel, és hát sokan a vendégek közül azért olvasgatják. Ez körülbelül így az 1920 és a 40-45-ös év közötti időszakot öleli át, és ugye az ő mindennapjaikról mesélt. Ugye hát a háború után a lányok úgy döntöttek, hogy ők eladják, és egy budapesti építész vásárolta meg, majd hát ugye államosították, és mindezek után ugye már volt egy időszak, hogy mint idézőjelben vadasparkként működött, részben ugye az önkormányzaté volt, részben volt azért magántulajdon is. És aztán 2008-9 környékén vásárolta meg a mostani tulajdonos, dr. Frommer Lajos, a feleségével, Magdolnával, illetve ugye hát az ő családjuk érkezett aztán ide, és nekik nem kifejezetten a kúria volt a lényeg, és emiatt vásárolták meg, hanem maga a terület és az Ősfás parkba szerettek bele, és mindenképpen szerettek volna egy magánépületet létrehozni, egy magánlakot, ami ugye meg is valósult az elején. És utána szépen lassan kezdődött ennek az egész 6 hektáros területnek a beépítése.
1: Igen, és tulajdonképpen ezt teljesen a romjaiból, az alapjaiból újra kellett építeni ezt a kúriát, ezt az épületet. Dokumentumok álltak rendelkezésre?
2: Hát részben, de az elmondásuk szerint főleg inkább később kaptak meg akár kópiákat vagy fotókat mindenről, hogy valójában hogyan is nézett ki. Nem sok anyag van róla. Mi is most fogunk nekiállni, illetve már tettünk is ez irányba lépéseket, hogy a kassai levéltárból esetleg tudjunk bármiféle anyagot még hozzávetőlegesen megszerezni, megkapni. Itt inkább azt mondom, hogy nem is a Lónyai, hanem amit említettem, a Bombelles családról.
1: A kastély jelenlegi tulajdonosai, a házaspár, ők hogy kerültek ide erre a vidékre, ide az Zemplénbe?
2: Én úgy tudom, hogy amúgy korábban is ők sokat kirándultak errefelé, kifejezetten amúgy előtte tudom, hogy Tokaj környékén is, és aztán valahogy jött ez, hogy ők mindenféleképpen szeretnének egy ingatlant. És ugye több helyszínt is megnéztek, tehát valószínűleg ugye ingatlanos bevonásával, és egyszer csak így felhívták őket, hogy valószínűleg ez lesz az, amit ők nagyon szeretnének.
1: Igen, ez tényleg egy gyönyörű környezetben lévő kastély, kúria épület. Ahogy mondtam az elején, tehát, hogy ez teljesen romos épület volt, most pedig gyönyörűen pompázik. Jelenleg itt a kúria épületében vagyunk, és szálláshelyként működik. Milyen módon, de hát úgy látom, hogy korhű módon sikerült azért felújítani.
2: Nagyon kedves barátjuk, családbarát Nagy Ivett nevéhez tudom mindezt kötni. Ugye az ő keze munkája, ő lakberendezőként tevékenykedik, és ugye ez már egy nagyon régi barátságra vezethető vissza Magdi és Ivett között. Számukra egyértelmű volt, hogy Ivett lesz az, akinek hát a keze nyoma lesz mindez, és hogy az ő munkája, és ez hát 2020-tól 24-ig, tehát egy 4 éves gyűjtőmunka követte. És onnantól kezdve pedig több helyről, tehát Kapoly, Balaton déli partja, onnan érkeztek bútorok, Nyíregyháza, Vác, és miután meglettek, utána pedig ugye természetesen restaurálva is lettek az itteni bútorok, Debrecenben, azt pedig a tulajdonos, tehát Lajosnak nagyon kedves barátja végezte.
1: Szálláshelyként működik. Ahogy az interneten láttuk a szobáknak a berendezését, tehát azok is igyekeznek azt a stílust, azt a hangulatot visszaidézni, ami itt egykor lehetett.
2: Igen, mindenképp, tehát hogy ez nem is volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak egy majdhogy nem korhű épületet létrehozni. Természetesen vannak változások, ki is emeltem az elején, tehát ez nem egy rekonstrukció. Ugye Rudolf Mihály volt a tervezője, több terv is elkészült, és ugye ami a most meglévő, ez lett, vagy erre esett a választás. Ami amúgy igazából megmaradt, ezek a boltíves nyílások, tehát mind a nagy szalon és a kis szalon oldalán, ezeket mindenképp szerették volna megtartani, és úgy, ahogy volt, tehát szétszették, és utána pedig összetett, ez egy kőfal, és ugye így hozták létre újra.
1: És akkor ebben a kúriai épületben, ami akkor most, ahogy említettük, Tília kúriaként működik, hány szoba található?
2: Itt a kúriában 7 szoba, 6 kifejezetten az ősfás parkra néz, és egyetlen egy, ami meg a kertre előre. Az egy különálló, nagyobb szoba, az egy klasszik superior, tehát ott azért 4 fő is elfér. A többi az ugye hátrafelé, az ősfás park felé, és mindegyik francia erkéllyel ellátott, tehát azért elég szép látvány az egész, az összes szoba ugye teli falba, ugye ablakozott vagy üvegezett, úgyhogy nagyon szép kilátással, és éjszakára is ugye szoktuk mondani a vendégeknek, hogyha gondolják, akkor hagyják nyitva az ajtókat, mert amúgy meg nagyon friss levegő, csodálatos zene és hang részben meg ugye ez a fajta nyugalom és nyugodtság, ami ugye itt jellemző.
1: Igen, a madárcsicsergést így az erdő közepén biztos, hogy hallani lehet.
2: Igen, nagyon sokat, illetve azért vadakkal is találkozunk. Jelen pillanatban 4 őzikénk van, plusz 2 gidánk, de róka, borz, nyest, bagoly, nagyon sokféle állata sikerül összefutni, és amúgy nagyon sokszor a vendégek is már úgy jönnek, hogy hát ők már most keresik, hogy akkor, hogy hol lehet velük találkozni, főleg az őzekkel. Múltkor például volt egy házaspár, és kimentünk itt a főbejáraton, és egyszer csak így néz az úriember így oldalra, és 20 méterre tőlünk legelt az őzike.
1: És föntebb is, hogy megérkeztünk, egy másik épületet láttunk, az is szálláshelyként működik?
2: A másik is ugyanígy, igen, szálláshely, azt korábban létrehozták már. Tehát ugye, ahogy említettem, ugye 2008-9 környékén vásárolták meg. Maga a vendégház az nagyjából egy ilyen 16 és 18 között épült meg. Ennek a felső tetőtere lett beépítve 3 szobával, 2 kétágyas és 1 háromágyas, illetve az alsó szint az pedig egy wellness rész, egy kisebb wellness rész, ahol ugyebár jacuzzi, sauna, masszázs, szoba, illetve egy kisebb kis gym is található, és ugye mindemellett egy hatalmas nagy teniszpálya, valamint két külső medence is.
1: És hogyha ez a vendégház rész már régebb óta működik, akkor ez már így ismert, közismert, jobban így a idegenforgalomban?
2: Terve volt mindenképp, hogy akkor ez mint vendégházként működjön, és akkor úgy szépen lassan elkezdték úgy megismerni az emberek, de még nem annyira. Tehát ugye mi hivatalosan 2025. szeptemberében nyitottunk. Igazából innentől kezdve, tehát a kúriával párhuzamosan megy ennek, ugye ráadásul tehát az, hogy megismertessük az emberekkel. Úgyhogy igazából ennyi, tehát maga a vendégház az, tehát ott tudatosult a tulajdonosokban, hogy aztán igen, a kúriával valamit kezdeni kéne, és hogyha ezt bele is vágnak, akkor nem kifejezetten csak magán, illetve hogy privát kúria legyen, hanem hogy akkor úgy ugyanígy a nagy közönségnek meg legyen nyitva, és ez akkor már 20-tól már teljesen egyértelmű volt, hogy ez mint vendéglátóhelyként fog, illetve szálláshelyként fog működni.
1: Igen, tehát ennek tudatában újították fel akkor.
2: Igen.
1: Milyen vendégkörre számítanak, kiket céloznak meg ezzel a főleg különösen a kúria szálláshelyeivel?
2: Elég széles körül, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztály is ugyanúgy szereti ezt a fajta nyugalmat, illetve magát ezt az enteriőrt. Valamint ugye mi kifejezetten felnőtt szállásként hirdetjük magunkat. Azt is látjuk, hogy erre van is igény, és az elkövetkezendő hónapok már olyan gyönyörűen alakulnak, amire mi se számítottunk, tehát hogy most már így az augusztus, szeptember, és megmerem kockáztatni, hogy az őszi időszakunk, főleg amikor ugye bár már hosszú hétvége lesz, vagy akár ugye az őszi szünet, biztos, hogy sokan leszünk.

0: A Bózsván található Bombelles-Lónyai kastély egyik épületében 1945-től római katolikus kápolna működött. Ennek történetéről Tóth Gábor füzéri plébánost kérdezzük.
1: Itt az egyik épületben működik egy római katolikus kápolna. Gábor atya, mint a hegyköznek a szülöttje, és a hegyköznek a jól ismerője. Hozzád fordulok, hogy ennek a kápolnának mi a története. Ugye ez is a Bombelles-Lónyai családhoz tartozó épületben van kialakítva.
2: Igen, hát a meglehetősen érdekes a kápolna története, egy helyi legenda, ami nem is annyira legenda, hanem valóság alapokon nyugvó történet, hogy a grófi időkben ez a különálló épület egy mosókonyhaként szolgált. A kisbosvaiaknak, illetőleg a nagybosvaiaknak nem volt külön temploma, és a II. Világháború után, amikor a tulajdonosváltás történt, akkor a kisbosvaiak megkapták, a mosókonyhát átalakították kápolnává, ahol liturgikus célokra szépen fel is újították, alkalmasát tették, vettek megfelelő liturgikus eszközöket, és eredetileg Kisutához tartozott, tehát a kisutai plébános járt ki ellátni a kisbozsvaiakat, ilyenkor még a nagybozsvaiak is ide jártak templomba. Sokáig kisbozsva és nagybozsva különálló egység volt, és a 1,5 millió lépés Magyarországon forgatásakor 1979-ben egyesült közigazgatásilag kisbozsva és nagybozsva, és egy dom választja el a két település részt egymástól. A nagybozsvaiakban felmerült az igény a 90-es években, és megbeszélték Máté Fióska atyával, hogy kellene Nagybozsván is egy templomot, egy kis kápolnát építeni, hogy ne kelljen átjárniuk itt a dombon átmászni, akkor még nem is volt meg az összekötő út, csak egy földút volt, és hát nekik főleg rossz időben ugye macerás volt feljönni, vagy éppen körbe jönni az úton, ami ugye most is a közforgalmi út, amit összeköt, és hát a seregi elsek úr megengedte a nagybozsvaiaknak, hogy készítsenek ott, egy építsenek egy kápolnát a tóparton, a Telkibányi úton, aki járt már Bozsván, azt tudja, tehát Pálháza, Hidasnémeti között a Telkibányi úton, a tóparton az a kis, gyönyörű kis kápolna, ugye az a nagybozsvai kápolna. Ez érdekes, hogy az én papságommal egy idős, hiszen 1999-ben szentelték fel, és az az érdekessége az egésznek, hogy akkor Hanák József volt az újheli plébános, és én akkor voltam újmisés. És az átadás az pont nyára esett, amikor még nem kellett elfoglalnom a jászapáti kápláni szolgálatot, és még egy-két hónapot itthon voltam újmisés ifjú titánként, és Hanák atya meghívott engem, hogy jöjjek ki vele ide. Úgyhogy én gyakorlatilag az első ünnepségem felszentelt papként 99-ben a nagybozsvai kápolnának az átadó ünnepsége volt, ahol én is itt voltam és koncelebráltam Hanák atyával, tehát tanúja voltam a kápolna átadásának, felszentelésének. Itt volt egy seregi érsek úr, ő végezte a felszentelést, és akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer még plébánosként majd azon kell agyalnom, hogy a két bozsva közül hogyan legyen az ellátás. És hát ugye Hanák atya elvállalta a kisbozsvát, ahogy majd a új helyből fognak kijárni, de aztán ugye itt lett nagybozsva is, és akkor nagybozsvát viszont azt mondta Hanák atya, hogy már most nem akar egyszerre két járni, ugye új helyből hiába káplános hely, tehát az új helyeknek megmaradt kisbozsva, tehát a kastélynak a kápolna része, és akkor a Kertész Feri atya meg füzéri plébánosként elvállalta nagybozsvát, így örököltem meg tőle én is nagybozsvát. És az volt az érdekes, tehát folytatva a helyi legendát, hogy amikor a nagybozsvai kápolna elkészült, a kisbozsvaiak azt mondták, hogy hát ők nekik jó ez a kápolna, és megszokták, hogy ide járnak, itt keresztelték őket, itt első áldoztak el, ugye hát érzelmileg kötődtek nyilván az ők kis kápolnájukhoz. A nagybozsvaiak viszont mondták, hogy nekik jó az új kápolna, azért építették, hogy azt használják, ők nem fognak átjárni. És ez a fajta jelcelődés olyan szinten kiéleződött, hogy azt mondták a nagybozsvaiak, hogy mi most már nem megyünk a mosókonyhába, a misére, gyertek át ti. Kisbozsvaiak meg azt mondták, hogy hát ők meg nem akarnak az új templomba átmenni, mert nekik ez az igazi templomuk. Ez az ellentét, ez mára már természetesen ugye elhalványult, illetőleg a múlt részévé vált, hiszen a jelenlegi formájában a kápolnát nem fogjuk rendszeresen használni liturgikus célokra, de természetesen ima alkalmak vagy különböző rendezvényekkel kapcsolatos liturgikus tevékenységek persze lehetnek benne, így is, hogy magánkézben van, de a szentmiséknek a helyszín az továbbra is ugye hivatalosan Nagybozsva, és most már kisbozsvaiak is. Hát nem sokan vannak igazából, két család alkotja a kisbozsvai hívő sereget, tehát nem egy nagy létszámú gyülekezetről van szó. Ők már most megszokták, hogy amióta volt a felújítás, ugye Nagybozsvára átjárnak, amikor lehetőségük van. Azért is hangsúlyozom, hogy amikor lehetőségük van, mert új helyben dolgoznak vendéglátásban, és hát nagyon ilyen beosztás függő, hogy mikor tudnak átjönni Nagybozsvára a templomba. Ha úgy adódik, és a munka idejük úgy engedi, akkor inkább új helybe járnak templomba, tehát ott van közel a nagy templom, tehát meg tudják oldani a szentmisére járást.
1: Tehát akkor itt tulajdonképpen akkor Kisbózsván 1945 óta működik ez a kápolna, felszentelt kápolnaként.
2: Igen, valóban, és akkor ugye most is kápolna funkcióját tölti be, illetőleg hát inkább olyan, hogy kicsit olyan múzeum jellegű, tehát nem az eredeti állapotoknak megfelelően rendeztük vissza liturgikusan, hanem ahogyan adta magát most az új környezet. A sekrestyébe pedig a meglévő liturgikus eszközöket részben felújítva egy ilyen kis kiállítást rendeztünk be, hogyha esetleg csoportos látogatás vagy valami van, akkor ugye ők a kápolnát meg tudják nézni azokat a korabeli liturgikus eszközöket, szentelőt, régi Szent Antal persely megvan, a lobogók megvannak, nagyon sok minden megvan, ezeket részben restaurálták és rendbe tették a tulajdonosok, és hát egyfajta ilyen múzeumként üzemel most igazából, de visszaadja azt a hatását, tehát tényleg ilyen áhítat keltő, amikor az ember bemegy ebbe a kisbozsvai kápolnába, akkor valóban azt érzi, hogy most ő egy szakrális helyen van.
1: Igen, tehát ezek átimádkozott falak.
2: Igen, gyakorlatilag, ha nem is az ősidők óta, de átimádkozott falak. Tehát semmi nem emlékeztet most már arra, hogy ez mosókonyha lett volna, csak nyilván a helyi legenda és a története a kápolnának és a kastélynak adja ezt a funkcióját, hogy valóban lehetett az mosókonyha, és az új tulajdonosnál pedig, ugye, aki nem akarta, hogy az ő rezidenciája ilyen időzőjelbe átjáróház legyen, nyilván a melléképületet adta oda a kápolna célokra, és ez ugye azóta is kápolna maradt, nem mosókonyhaként újítottuk fel.
0: Az újjáélet Bombelles Lónyai kastélyról, amely jelenleg Tília kúrja néven szálláshelyként működik, és a kápolna történetéről Juhász pap Renáta szálláshelyvezetővel és Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgettünk.

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy egy könyvet tartok a kezemben, amelyet Kovács Tibor írt, Mítoszok földrajza a címe, utazások mítoszokon, korszakokon és önmagunkon át. Egy olyan könyv ez, amiben Tibor az utazásairól írt a személyes tapasztalatai alapján, részben olyan utazásokról, amikor konferenciákon, tudományos előadásokon vett részt, illetve részben olyan utazásokon, amik szabadidős tevékenységet jelentettek számára, de azoknak is mégis volt mindegyiknek valamilyen célja, valamilyen üzenete, mondani valója, és azok az üzenetek kiderülnek ebből a könyvből. Végigolvasva a könyvet, talán nekem a legérdekesebb rész volt, amikor Los Angelesről írtál, tehát az volt talán a legemlékezetesebb így az olvasmány élményem szempontjából, de szerintem amikor Elvisről írtál, az volt a legjobb rész, illetve a Belarusról szóló fejezet is nagyon tetszett, amikor tényleg látványosan bemutattad azt, hogy hogyan néznek ki a terek, főterek, és mennyire mókás, vicces. Lehet például még egy szemétgyűjtő edény, egy kuka is, és ezzel is akár példát adhatsz saját szűkebb otthonodnak is, de hát az olvasóknak is. Mi ösztönzött téged arra, hogy ezeket az utazási élményeidet megoszd az olvasókkal?
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. Ez apai örökség, hogy nagyon szeretek utazni, az meg apai anyai örökség, hogy a betű emberei vagyunk, írni és olvasni, bár ők inkább olvastak, én meg írok is, hiszen nekem részben a hivatással együtt járó kötelezettség is volt. Ugye a tudomány kapcsán, bár nagyon hosszú évekig, vagy inkább évtizedekig ez egy olyan kötelezettség volt, amit nem éreztem teljesen magaménak. Ahhoz képest most eljött a 180 fokos fordulat 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, és most ez a tevékenységem fő fókusza. Ami ebben a könyvben vannak, ezek nem a tudományos kutatásaimnak az eredményei, hanem kifejezetten az utazások eredményei. És igazából ez akkor kezdődött el, amikor alpolgármester voltam Kisújszálláson, és ott minden évben megjelentetjük a nagykun kalendáriumot. Ez hosszú évtizedek, évszázadok tradíciója, nyilván ez már modernizáltabb formában, de ugyan nagyjából ugyanaz a felépítés, ahogy egy kalendáriumot el kell képzelni, és a főszerkesztője dr. Duca Lajos helyezett rám egy szelíd nyomást, hogy ugyan írnék már erről és arról és amarról, és tulajdonképpen ezek az írások azoknak az összegyűjtött, összefűzött változatai, illetve még került bele egy korábbi írásom is, és hát sok meg kimaradt. Tehát még nincsen benne egy jó pár, amikor 2016-ban Kínában jártam, vagy a tavalyi akár krakkói út, vagy az írországi út, vagy az új-zélandi út, tehát még sok minden hiányzik, még egy ilyen kötetecske megtelne, azt majd akkor, hogyha nyugdíjas leszek és lesz időm erre a tudományos tevékenységek mellett, meg volt egy-két kitérő is, amikor ilyen egy-két oldalakat kellett írnom, például egy jó pár évvel ezelőtt egy kisújszállási felfutó vállalkozásnak egy marketing újságcikket kellett írni, az nagyon jól sikerült, és aki akkor még Berekfürdőben volt, Nagyné Erika, a Turinform iroda vezetője, és ő kért fel erre, és mikor elolvasta, ennyit írt SMS-be, hogy írj, Tibi, írj. És akkor ezen is felbuzdulva, megmondom a főszerkesztő úr folyamatos szelíd nyomásának engedve, elkészültek majdnem minden évben ezek az írások. És az a jó, hogy elkészülhettek, hiszen mindig jártam a világot. Úgyhogy megvolt ez a lehetőségem, bár igazából csak 28-29 évesen kezdtem úgy el igazán utazni. Előtte részben azért nem lehetett, mert a szocialista táborban éltünk, és az úgynevezett baráti szocialista országokba való elutazás sem volt olyan könnyű. Meg emlékszem, mikor álltunk a román határon gyerekként, és görcsben volt a hasam, hogy hogy vetkőztetnek le, hogy motoznak meg a román határőrök, emberi mi voltunkban megalázva. Úgyhogy ezek annyira nem voltak jók, és utána az úgynevezett rendszerváltás után, már mint a 90-es rendszerváltás után, először nyugatra, Rómába jutottunk el 1993-ban, de hogy igazából az utazási boom az nálam az új évezredben következett be, az új millennium évében, és utána azért elég sok helyre sikerült eljutni, és még igazából ebben csak a 2010-20-as évek néhány utazása van megörökítve.
0: Igen, és ahogy a tartalomjegyzéknél kinyitottam annak idején, amikor elolvastam a könyvet, először is itt nyitottam ki, és a címekből nem mindig lehet egyértelműen kitalálni, hogy hoppá, melyik országban, melyik városban járunk. A címeket mi alapján adod az írásoknak?
1: Nem tudom, az intuíció alapján, hogy mi lehet az, ami esetleg úgy felkeltheti az érdeklődést, hogy azért ne derüljön ki egyértelműen feltétlenül, hanem hát kelljen már elolvasni. Viszont ugye az még, hogy mi ösztönzött a könyv összeállítására, átnézésére, megszerkesztésére és kiegészítésére, hogy nem biztos, hogy a nagy kunkalendárium széles térségekbe eljut, és úgy gondolom, hogy viszont ezek az írások azért csak megérdemlik azt, hogy egy könyv formájában megmaradjanak, bár nem tudom, hogy lesz-e még egyáltalán olvasó ember az elkövetkezendő bármilyen közeli, középstávoli jövőben, de legalább ennyi maradjon utánam.
0: Igen, és szerintem mindegyik úti leírás, mert ezek tulajdonképpen úti leírások, nyilván személyes tapasztalatok alapján, olvasmányos, élvezetes volt képekkel, illetve illusztrációkkal kiegészítve. Amikor egy-egy ilyen utazáson te részt veszel, te készítesz ott magadnak némi jegyzetet, naplót, feljegyzet, hogy melyik nap hol voltatok?
1: Igazából nem. Ez egyetlen esetben történt meg, mikor életem legnagyobb vágya teljesült 2010-ben, mikor kedves barátaimmal, Zsókával és Imcsú bácsival kijutottunk Amerikába. Majdnem egy hónapig voltunk ott az ő ismerőseiknél, barátainknál Miami-ban, de én úgy gondoltam, hogy csak el kell mennem Memphisbe, mert lehet, hogy soha többet nem megyek vissza Amerikába, és akkor én 4 vagy 5 napra közben elrepültem Memphisbe, és akkor ott írtam egy naplót. És annak alapján azokat fel is használtam a cikkben is, nyilván ami publikus, azokat belerakva, de egyébként nem, hanem fényképezek, és azok alapján. Tehát ott azért, amikor fényképezek, memorizálok, meg nyilván mindegyik cikket úgy írom, hogy azért van benne történelmi és földrajz, és az mindig hiteles forrásokra támaszkodva. Tehát több vagy kevesebb, de valami mindig van az adott országról, térségről, városról, és akkor utána pedig nézegettem a saját fényképeimet, és akkor jönnek elő újra a történetek. Tehát én fényképpel írom először, és utána öntöm betűformába az egészet.
0: Igen, itt említettem a beszélgetés elején egy-két történetet, de talán még a Jim Morrisonról szóló fejezet is érdekes volt számomra. Itt található egyedül rólad egy fotó.
1: Kettő is.
0: Ezeknek mi a történetük? A könyvben el lehet olvasni.
1: Igen, hát akkor olvass el mindenki, de a történetük az egyébként az, hogy igen, én érdekes, hogy ez is egy ambivalens dolog, hogy annó felnőve a szocializmusban mi lehetett a nagy álom Amerika, aztán azóta sokat tisztult és árnyalódott a kép, tehát Amerika, ha valamiben jó, az az önmarketing és az önreklámozás. Tehát, hogy higgyük azt, hogy ők a legcsodálatosabbak, a legnagyszerűbbek, a leg-leg-leg, hogy Amerika a leg. És hát nyilván, ami a vasfüggönyön átjött, hát én meg különösen, aki ilyen távolba, múltba révedő gyerekként, hát ki volt az első? Elvis, és engem azóta is végigkísér, ugye a 80-as években volt először a Petőfi Rádióban Dr. Oszfolk Sándor szerkesztésében Elvis Presley összes felvétele, hát azt felvettük kazettás magnóra, monóban meg ilyesmik, és nálam ez megmarad, és utána, hogy 99-ben, 2000-ben kim voltam Marburgban az egyetemen, valahogy meg akkor ott jött rám a Doors-mánia. Ugye 91-ben forgatta Oliver Stone a Doors című filmet, valami szenzációs, szerintem nekem nagyon tetszett, sokan nagyon lenézően nyilatkoznak róla, de parádés is, engem nagyon megfogott az énekesük, ugye ez a rendkívül különleges figura, és hát ő ugye a Perlesez temetőben van eltemetve, a 27-esek klubjának tagja, azok a fiatal művészeké, akik 27 éves korukban haltak meg, és ő ott Párizsban halt meg 1971. július 3-án, és akkor, hát én egyébként is részben sötét turista vagyok, tehát elkötelezett híve akár a temetőjárásnak is, És hát 21-ben az akkori barátnémmal úgy döntöttünk, hogy mi az én nyomásomra, hogy hát mégiscsak 50 éve lesz, hogy meghalt Jim, és akkor én július 3-án ott akarok lenni a temetőben. És valóban kétszer is vagy háromszor is kimentünk, és akkor előtte is, meg utána is, de hát ez a két kép ugye azért mégiscsak az ember pózoljon már, és akkor adját magát az életérzésnek, tehát ahogy Jim is, én is bőrnadrágban, fekete pólóban, tehát teljesen feketébe öltözve, és az egyik verses kötetét tartom a kezemben, hát még látszik ugye, hogy maszkban vagyok, tehát a Covid után közben én nem tudom, hanyadik hullámok között voltunk kint, úgyhogy más őrültek is voltak ott pár tucatnyian azon a napon, az 50. halálának 50. évfordulán, és utána én egy elhagyott sírkövön leültem, bort kortyolgattam ott fényes nappal, de csak szolidan Jimnek az emlékére, és odajött egy fiatalember kamerával, mindennel, és a Le Parisiennek volt a tudósítója, és ő csinált velem egy interjút, és akkor megkérdezte, hogy ki, miért, milyen okból, hogy én, mi meg Jim és én, úgyhogy ennek kapcsán örökítődött meg a másik kép.

0: Ezekből az utazási élményeidből, tapasztalataidból vannak-e olyan konkrét dolgok, amiket így úgymond a te saját szűkebb hazádba át tudsz ültetni?
1: Nem tudom, hogy én át tudom-e ültetni. Szerintem ezt országos, térségi, illetve települési szinten, ha más nem, ezt kéne eltanulni Amerikától. Ez a félelmetes marketing. Tehát amikor bármit eladnak aranyként, és most itt a szó átvitt értelmében is, tehát Las Vegas egy tömény gics, ez az alja szórakoztatás. De ott minden a leg. Tehát én Renóban ugyan nem voltam, de Renóban úgy fogadják az odaérkezőt, ha mész be természetesen autóval a városban, hogy Isten hozta Amerika legnagyobb kisvárosában. Tehát, hogy bármit, meg hogy mit tudom én, amikor voltam Miami-ban, és akkor lementünk ugye Florida déli részére, a legdélebbi pontra, ami még ott a kontinensen van, és oda Kuba már csak 90 mérföld, és sétálunk, nyilván Ernest Hemingway-nek kívülről tudtuk csak megnézni a villáját, mert érkezésünk előtt 10 perccel zárt be, láttuk a rengeteg macskát, és ott volt egy, nem is tudom már, egy oszlopra vagy valamire, és ez volt a mindennek az extremitása. 1894-ben, vagy 97-ben, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, ezen a helyen nem történt semmi. És ez fotótéma. Tehát még a semmit is úgy adják el, és én így néztem, és nem hittem el. Tehát, hogy mindenből pénzt tudnak csinálni. Nekünk ebben a pici országban, Magyarországon nagyságrendekkel több ember által alkotta kincsünk van, talán a természeti kincsekkel nem biztos, hogy tudunk annyira versenyezni, de ez csak az ország méretből adódik, de egyébként Magyarország a legszebb ország, ezt mindig vallom, és mindig vallottam, és mindig is vallani fogom. A leggazdagabb, a legszebb ország, azt már, hogy ezt hogyan tudjuk használni, vagy alkalmazni, az egy teljesen más kérdés. És úgy, hogy ezeket a kincseket még x év, évtized vagy évszázad után sem tudjuk úgy kihasználni, ahogy ezt lehetne, okszerűen és észszerűen. Talán ezt meg kéne tanulni. Úgy, hogy semmiképp ne menjen a természet és az épített környezet rovására, meg az életminőség rovására. Nyilván tudom, hogy ez is olyan, hogy már megint jövök a köldöknéző bölcsész álbölcsességeimmel, de egyszer lehet, hogy meg lehetne csinálni.
0: Igen, és a másik dolog, ami még nagyon tetszett itt az írásokból, hogy ahogy írtad, hogy tömegközlekedéssel közlekedtetek.
1: Ma már a tömegközlekedés 10 vagy 20 éve nem, igen, nem használható, mert az dehonestáló, így aztán közösségi közlekedéssel, így van pontosan a legtöbbször. Én igazából vezettem már annyit, meg már korban is ott vagyok, hogy nem muszáj, akkor nem vezetek, és különösen a Los Angeles-i kirándulás előtt voltak félelmeink, de amiket blogokon olvastunk, semmi nem volt igaz. Tehát mi tökéletesen tudtunk busszal utazni, metróval, teljesen rendben volt. Én nem akartam Amerikában vezetni, bár most már lehet, hogy az új-zélandi út után már megint bárhol vezetek, mert Új-Zélandon azért 1500-700 kilométert levezettem jobb kormányos kocsival bal oldalon, de egyébként szenzációs volt. Egyszer majd egy másik riportban ezt is megbeszélhetjük. Ott van közlekedési kultúra, ami ugye itt nyomokban talán tartalmaz némi kultúrát, a magyar morál, de Új-Zélandon semmi félelemérzet, segítőkészek, senki nem rohan sehova. De egyébként a könyvben szereplő írások kapcsán mindenhol közösségi közlekedés igénybevétel történt, így van.
0: És ez egyfajta tulajdonképpen környezettudatosságot is jelent.
1: Így van, ez is nagyon mókás, és majd most sokan a rádióhallgatók közül azt mondják, hogy aha, persze, beszélsz róla, de mindenhova repülővel mentél. Hát igen, de egyébként amennyire lehet, igen, de hát az ember léte az alapvetően a környezettel nem kompatibilis.
0: Van-e olyan ország, ahová még nagyon szeretnél eljutni?
1: Hát erre a kedvenc humoristámat tudnám idézni, mindegyik. Amit nagyon szeretnék igazából, van egy pár K-betűs, Kuba, Kambodzsa, de szerintem igazából én már ahova szerettem volna, mindenhova elmentem. Úgyhogy innentől kezdve minden ajándék, bármi. És hogyha még ismételni lehetne, akkor az Új-Zéland. Most csomagolnék és indulnék.
0: Korábbi beszélgetésekből is már kiderült, de ezt a könyvet is olvasva hangsúlyt helyeztél arra, hogy milyen egy-egy országnak a gasztronómiája, mert nyilván enni, inni mindenhol kell, és meg kell kóstolni a helyi specialitásokat. Ez minden utadon akkor így van, hogy felkeresed a helyi piacot, illetve a helyi különlegességeket?
1: Abszolút. Így van, bár pont a könyvben szereplő írásokban a gasztronómia egy-két kivétellel annyira nem nyerte el a tetszésemet, ahogy mondtam, nagyon sok hiányzik belőle. Én mániákus piacjáró vagyok, szerintem az egy adott társadalomnak, a helyi társadalomnak is egy tipikus lenyomata, hogy milyen a piaca. Barcelonába, Londonba parádés, tehát ők ugye ott megtehetik, hogy azt külön turista látványosság is. Tehát nekünk azért minél kisebb egy település, itt annál többet kéne beleinvestálni, meg hát nem biztos, hogy a helyi közönség eltartja azokat az új eltartó, ilyen nagyon gurmé, meg gurman, meg mit tudom én, milyen termelőket. De nagyon fontos a gasztronómia, hiszen ezt annó viccesen mindig úgy mondtam, hogy 2015-ben megszereztem életem első hasznosítható értelmes végzettségét, ez a bor és gasztroturizmus menedzser az Eszterházy Károly Egyetemen, de viccet félretéve én nagyon szeretek enni, nagyon szeretek inni, és mindig fontos persze határok között, mert ami a vízből jön, ami tengergyümölcse, hal vagy hasonló, azt nem eszem meg. Tehát ez nagyon fontos, így aztán nagyon sok helyen be vagyok korlátozva, ott arra a szűk mesdjére rugdosva élem túl a napokat vagy a heteket, de valóban így van, hogy a gasztronómiát azt mindenhol. Én amiket tapasztaltam, hát Amerika az semmi, az említése sem méltó, hogyha ott nem más nemzetek konyháit kóstoljuk, akkor a hamburger, kóla, hotdog, az a lényeg, hogy XXXXXXL-es legyen, tehát nem a minőség, hanem a mennyiség. Egyébként a legjobb gasztronómia az számomra most is, máskor is, a magyaron kívül, tehát ezt mindig tegyük hozzá, az részben a török, nyilván ugye azért volt egy kis érintkezés, némi közös súrlódás a történelmeinkben, illetve a szláv konyha. Akár a lengyel, akár az orosz. Szerintem ezek szenzációsak. És ezek mind azt mondom, hogy ott aztán talál a fogára valót az ember, szerintem mindenki. És ez mindig is így volt, most meg különösen a lengyeleknél, akik ugye azt a nem tudom milyen szegénységet akár a 80-as években, 90-es években most teljesen maguk mögött hagyták, tehát az a minőség, amit ők produkálni tudnak, és azok a finom ételek, azok számomra lenyűgözőek. De ugyanez van egyébként, tehát a lengyelek a csúcs szerintem, de akár az oroszoknál, akár Ukrajnában, vagy Bielaruszban, de Szlovákiában is, vagy ha délre megyek a szerbeknél, a horvátoknál, engem ezek fognak meg a leginkább. Én azt mondom, hogy a németekről megvannak a magunk elképzelései, de azért már ők is fejlődtek. Tehát ezt el kell mondanom, ezt meg kell adni nekik. Ausztriában jó, mert elmegyünk, eszünk Wiener Schnitzelt, eszünk hozzá jó kis Erdapfelt, salátát, megesszük a zahertortánkat, bécsi melanzsal leöblítjük azt, jó napot, meg iszunk hozzá jó kis burgenlandi bort, és ezek fontos dolgok. Emlékszem, az a történet sincsen leírva, már lassan arról beszélünk csak, hogy mi nincs a könyvben, hogy Portugáliában én összesen 5 hónapot éltem, és először 2009-ben látogattam ki, és a kolléganőm Erminia mondta, hogy na, akkor megyünk enni, és akkor mondtam neki, nagyon nagy kín van, hogy Erminia, nagy baj van, én nem eszem a halat és a tengergyümölcsét, így rám néz, azt mondja, Tibor, te bizonyos szempontból a legjobb országot választottad magadnak, ugyanis ott ugye évente az emberek több mint 60 kilót esznek ezekből a jószágokból per fő, nálunk ez ilyen 5-6 kiló per fő, és én ezt 0 dekával gyarapítom ezt a statisztikát Magyarországon.
0: De hát azért nem haltál éhen ott sem?
1: Nem, az eddigiek azt mutatják, hogy nem haltam éhen, tehát nagy túlélőként még mindig itt vagyok.
0: Tehát ajánljuk ezt a könyvet a hallgatóknak, de ugye ezt nem csak így kézben, hagyományos könyvformájában lehet elolvasni, az interneten hol érhető el?
1: Sőt, ezt igazából mondjuk úgy, hogy a saját szórakoztatásomra nyomtattam ki. Egyébként innen is nagy köszönet Kisújszállásváros önkormányzatának, amely erkölcsi legsegítette a kötet kiadását, illetve Olá Verának a szerkesztését, polgármester úrnak az erkölcsi támogatásért és az előszóért, de egyébként ezt én finanszíroztam, hogy legyen már ami kézbevető, összesen 20 plusz a köteles példányok készültek el belőle. Nagyon örülök, hogy egyébként mint ilyen a Széchenyi könyvtárba is kerül belőle, tehát ha majd egyszer az utókori nézi, hogy vajon ki lehetett ez, és miről írt, De egyébként ugye többen is követelték rajtam, amikor kiraktam a Facebookra, hogy megjelent ez a könyv, és írtam, hogy sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a 21. században most a Gutenberg galaxisból átterelődtünk a Zuckerberg galaxisba, még a magánhangzók is, tehát itt valami titoklappang. Na mindegy, szóval a Facebookon ezt közzé tettem, és egyébként pedig Kisújszállásváros honlapján található meg a Kiadványaink címszó alatt, és akkor ott az egyik fül, ez a mítoszok földrajza.
0: Köszönöm szépen, Tibi, a beszélgetést, és reméljük, hogy majd akkor a többi utazási élményeidről is így könyv formájában, illetve hát majd riport formájában is beszámolhatsz.
1: Így legyen, és nagyon szépen köszönöm, és utazzunk, amíg lehet.
2: Dr. Habil Kovács Tiborról, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával hallottak interjút a Mítoszok földrajza című könyve kapcsán az utazási élményeiről. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Uram, szükségem van rád, hogy nap mint nap taníts, mert minden napnak megvan a maga kívánsága és baja. Áldj meg, Uram, a lelkiismeret világosságával, hogy érezzem és értsem sugallataidat. Fülem sükettséggel vert, nem hallom hangodat, szemem zavaros lett, nem látom jeleidet. Csak Te élesítheted hallásomat és teheted világosabbá látásomat, egyedül Te tisztíthatod és újíthatod meg szívemet. Taníts meg arra, hogy lábaidhoz üljek és szavadra hallgassak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Mohácson vagyunk, a mohácsi plébános Bacsmai László atya beszélgető társam. Amikor rögzítjük ezt a felvételt, egy héttel vagyunk az 500. évforduló, kerek évforduló előtt, tehát az előkészületekről is szó lesz, amikor elhangzik a műsor, már valószínű túl leszünk az ünnepségen. Mohács 500, 500 éve volt a mohácsi vész, rengeteg tanulsággal, szomorúsággal meghatározó eseménye a magyar történelemnek. Számodra, kedves atya, milyen üzenete van, és mi az, amit meg akarsz értetni híveiddel ebben kapcsolatban, hogy okosabbak, bölcsebbek, egymásra jobban odafigyelők legyünk?
4: Hát én ezt a kifejezést, hogy mohácsi vész, ezt sem nagyon szerettem. Inkább mohácsi csatának és a csata évfordulójára kvázi emlékezünk, de hogy nekünk keresztényeknek az emlékezésen túl azért ott van egy nagyon fontos felelősségünk, meg feladatunk, az az imádság. Imádkozni mindazokért, akik életüket adták értünk ezelőtt 500 évvel, akiket nem tudtak tisztességesen eltemetni. Most megtörténik majd szombaton a sátorhelyi emlékhelyen azoknak a koporsóknak az elhelyezése, ahova ezeket a csontokat összegyűjtötték, illetve azok a csontszilánkok, amik így megmaradtak vagy leperegtek, azok meg a fogadalmi templomnak az oltára aljába kerülnek. Tehát én szerintem, ha már a testüknek megadjuk a végtisztességet, akkor nem szabad megfeledkezni a lelkükről. Mert az embernek nem csak teste, hanem lelke van. És a legfontosabb, hogy imádkozzunk értük, és ami most a Mohács 500 kapcsán előjött itt nálunk, az az, hogy mondassunk értük szentmiséket. És ez úgy jött, hogy Mio Barada, aki tartott egy lelki gyakorlatot Pécsen is a pálosoknál, elhozták ide sátorhelyre, és akkor azt mondta, hogy ő itt nagy nyugtalanságot vél felfedezni, hogy imádkozzunk és miséket mondassunk azokért, akik itt elestek. Ő nem pap, ő egy világi, ilyen karizmatikus. És akkor ennek kapcsán az egyházközségi elnököm és egy másik férfi, aki ott volt ezen a lelki gyakorlaton, fölkerestek, és mondták, hogy mi lenne, hogyha kezdenénk miséket mondatni. És akkor mondtam, hogy szerintem ez nagyon jó, akkor ha már Mohács 500, akkor legyen 500 mise. Hirdessük meg az 500 misét. És akkor ezt én így elmondtam a püspök úrnak, én úgy gondoltam, hogy ez ilyen össznépi fogjunk össze 500 mise. A püspök úr mindjárt rácsapott arra, hogy ezt mi pécsiek megcsináljuk, ez elég csak nekünk. De közben a másik kettő meg nem maradt nyugton, azok már elkezdték fölvenni a többi püspökkel a kapcsolatot. Akkor én már megijedtem, mondom, mit fog mondani a püspök, ő mondta, hogy nem kell, majd mi, ezek már csinálják, és akkor a titkár úr beszélt a püspökkel, és a püspök azt mondta, hogy ha mi plébánia a többi püspököt felkeressük, akkor ő ezt megengedi. Így fogalmazódott meg ez a levél, ami szétment a püspökségekre, és pont most a héten néztem meg, összesen, tehát 475 mise volt.
3: De amit vállaltak.
4: Amit vállaltak, és ebből 100 valamennyi, amit már be is mutattak, és ma jött egy atyától hívás, hogy ő 50-et vállal, egy másik atya mondta, ő 10-et, ebből már 8-at el is mondott, egyik káplán mondta, ő 3-at, és mi az egyházmegyébe, az egyházmegye felé jelezhettük, hogy ki hány misét vállal, és ennek nagyon örülök, hogy most nem kell egy sovinisztának lenni, hogy most csak pécsi egyházmegyéből legyen meg az 500, több mint 500 van, és összefogással.
3: És ezek a misék behatárolt időn belül el lesznek mondva az év folyamán.
4: Igen, azt mondtuk, hogy nem muszáj, hogy most a évfordulóig, hanem hát vagy az év végéig, vagy még a következő évben, igen. Tehát igazából nem az örökké valóságig kell húzni, de a Jóisten nincsen idő.
3: Tehát Tomori Pálér és a többiekért 500 mise.
4: Világiakért, egyháziakért, keresztényekért, és hozzáteszem, Én azt mondanám, hogy még azokért is, akik nem a mi hitünk szerint voltak, de értük is lehet imádkozni, hiszen egy Istenünk van. Egy atyának vagyunk a gyermekei, és egymásnak testvérei. Ők másképpen nevezik az Istent, azt mondják Allah, a zsidók azt mondják Jahve, mi azt mondjuk Atya. De
5: hát Isten bocsássa meg, még a törökökért is imádkozunk.
4: És, ez a hozzá van téve a miség szándékoknál, és a kiengesztelődésért. Mert ez a fontos, hogy azokat a sebeket, amiket ejtettünk egymáson, azok gyógyuljanak, és generáció-generációra ne vigyük tovább ezeket a sebeket.
5: Úgy legyen. Hány templomod van? Az 5 ujjam éppen, hogy talán kevés hozzá, hogy megtudjuk, hogy hány templom van, és azt hiszem, hogy egy plébánia Mohács.
4: Így van, hát és most 10. éve vagyok itt Mohácson, tehát 9,5 éve kerültem ide. Addig nálam is az volt, hogy Mohácsot csak annyit tudtam, mint az átlag ember, hogy mohácsi vész, meg 1526, de még az augusztus 29-et ezt nem tudtam, azt itt tanultam meg, amikor idejöttem, hogy a napos napja augusztus 29. Hát összesen a városban attól függ, hogyha a Duna másik oldalát is ide vesszük, mert ugye az is a város része.
5: És a te plébániád.
4: És az én plébániám, akkor 7 templom, vagy 4 templom és 3 kápolna, igazából így mondanám. És ez régebben 2 plébánia volt, és 2012 óta egyesítették a 2 plébániát, és azóta egy plébánossal, egy káplánnal, és egy nyugdíjas atyával működünk, aki itt volt előtte, 30 évig volt itt plébános, aztán amikor volt az a nagy helyezés 12-ben, akkor került elő Paksra 5 évre, és utána hát ilyen előnyugdíjba, mert a szíve rakoncátlankodott, visszajött ide, és azóta itt nekünk besegít, sőt, még a másik plébánosnak is, a Beremendi plébánosnak is besegít, mert nem csak ez a város tartozik hozzánk, hanem ezen kívül, hát nem is tudom, talán 5-6 miséző helyünk van, tehát falva.
5: Környező falva.
4: Igen, tehát hogy jön Horvátországból, ugye mindjárt udvar, Kölked, aztán Bár, Duna, Szegcső, aztán Majs, Sátorhely, és akkor még ez a Új Mohács, ahol úgynevezett Kanda, vagy Alsó Kanda, és az Új Mohácsi rész.
5: Szombat délután beszélgetünk, inkább este, és benéztünk a Ferences templomba 6 óra előtt pár perccel, 6-kor mise kezdődött, Ferences templom, hát idézőjelben mondom, mert 1950 óta nincsenek ferencesek. Tele volt a templom az esti, szombat esti 6-os misén, ilyenkor nyáron. Ez nagy dolog.
4: Igen, hát az esti misét jobban szeretik ilyenkor, mert ugye délelőtt nagy hőség van. Igazából 3 misénk van nekünk most nyáron.
5: Itt a városban vasárnap.
4: De holnaptól már 4. Van egy előesti, és akkor ott a fogadalmi templomba, ahol lesz az ünnepség is, ugye az a fogadalmi templom, ott délelőtt 10-kor, meg este 6-kor is van szentmise, és a zárda mellett, egy kicsit arrébb a gimnázium mellett van az úgynevezett püspök templom. Ez azért nevezik püspök templomnak, mert a régi, a mostani gimnázium az a püspöknek a rezidenciája.
5: A pécsi püspöknek volt a
4: rezidenciája, és ez volt az ő temploma. Ezért is azóta is így maradt, hogy püspök templom. Ott van reggel 4-8-kor. Gondoljátok el, reggel 4-8-kor télen, amikor még sötét van, akkor kezdjük az első misét, de muszáj, mert igénylik, ez az úgynevezett gazdasszonyok miséje, akik hát akkor jönnek, azután elmennek főzni. Utána megyünk egy másik faluba, a Dunaszegcsőre, ott 3:45, 8:30, és visszaérni ide 3:45-10-re, hogyha van keresztelő, akkor elkezdeni a keresztelés első részét, majd szentmise és a keresztelés szertartásának a befejezése. Ezt csinálja az egyikünk. A másik 3 faluba megy, illetve a nyugdíjas atya szintén külön kotta szerint dolgozik. Így talán 2 faluban nincsen minden vasárnap mise, a többibe vagy mise, vagy liturgia van.
5: Azt ez jó meg kell szervezni, azt hiszem.
4: Hát igen, át kell látni, papírból dolgozunk sokszor.
5: Ez a sok templom öröm is, meg teher is, mert hát rend, most itt, ahol beszélgetünk,
3: a plébánia szomszédságába levő templom ki van belezve, és a teteje is hiányzik, itt közvetlenül a révnél vagyunk.
4: Ez az úgynevezett belvárosi templom, tehát ez volt régen, 2012-ig a plébánia templom. Tehát mivel ez a plébánia és mellette lévő templom, ugye az a plébánia templom. Csak 2012-ben, amikor ezek az átszervezések voltak, akkor hát valakinek az az ötlete támadt, a mohácsiak egy részének nem is tetszett, hogy a fogadalmi templomot nevezték ki plébánia templomnak, pedig ez valami 260-valahány éves, tehát egy ősi templom. Igazából a mohácsiak szerintem mostanáig ezt tartják plébánia templomuknak. Igen, hát ez viszont néhány évvel ezelőtt, amikor Horvátországban földrengés volt.
5: Megsérült?
4: Megrepett. Mm-hmm. Csak az volt a baj, hogy akkor én hamar nem vettük észre, csak később vettük észre, hogy az oltár fölött potyog le a vakolat. Tehát olyan rés volt.
5: Igen.
4: És akkor, hát most pont két éve, akkor nyilvánították életveszélyesnek, és így a Mohács 500 keretében még Lázár miniszter úr adott rá kvázi engedélyt, meg pénzt is hozzá, hogy ezt a templomot felújítsuk. Hál' Istennek jó helyzet.
5: Engedélyt a püspöknek kell adni erre, nem a miniszternek.
4: Most fordítva volt, mert én nekem kellett adnom a püspöknek engedélyt, hogy itt a templom dolgaiba eljárjon, mert ők lettek a kedvezményezettek, tehát ők bonyolítják le, viszont én vagyok a plébános, tehát kvázi hozzám tartozik, és ilyen fura helyzet jött ki, hogy én adtam meghatalmazást a püspöknek, hogy ő el tudjon járni a belvárosi templomnak a kapcsán. Hát novemberre ígérik ennek a befejezését, hát én elég szkeptikus vagyok, hogy ez addigra elkészül, de hát a városban, ha körülnéztetek, mindenhol,
5: sok minden.
4: Mindenhol, és vannak emberek, akik csak a rosszat veszik észre, csak a feltúrást, csak a kényelmetlenséget is. Vannak olyanok, akik előszeretettel ezt kiteszik Facebookra. Valamelyik vasárnap ki is prédikáltam ezt, hogy remélem, hogyha elkészülnek ezek a dolgok, akkor ugyanígy a jót is kiteszi az illető a Facebookra, mint ahogy szinte minden nap kiteszi a rosszat.
5: Igen.
4: Tehát én bízom benne, hogy elkészül, az, hogy mikorra, az már más kérdés. Igazából ez a templom hétköznap működik, mert vasárnaponként nincs kapacitásunk, hogy itt is misézünk, amikor egy nagyobb templomba, ami több embert képes befogadni, van lehetőségünk misézni. De várjuk.
5: Úgy van. Térjünk át a fogadalmi templomra, ami ezek szerint a mostani plébánia templom. Az előző centenáriumra készült el?
4: Így, nem készült el, hanem akkor tették le az alapkövet. 100 évvel ezelőtt lerakták az alapkövet, és utána, hát ugye pár évvel vagyunk csak a Trianon után.
5: Igen.
4: És ott azért nem könnyű évek jöttek akkor, és 15 év kellett ahhoz, hogy fel tudják szentelni, amikor már a második világháború kitört.
5: Tehát 41-ben.
4: És igazából a fogadalmi templom azt mondják, közadakozásból biztos, hogy nagyon sokan hozzájárultak anyagilag is, de ami engem meghat, az, hogy az anyagiakon túl lelki egységet is képez ez a templom, mert ennek a templomnak az alapjában az 52 város, a 25 vármegye, a 3000 településnek a 1 kilogrammos földje ott van az alapjába. És ezért is nevezik ezt kvázi, mint a mi nemzet temetőjének a temploma, ami bennünket emlékeztet a mohácsi csatára, a mohácsi vészre.
5: Kim voltunk most, egy biciklivel járkáltunk a városban, a temetőben van egy
4: csatatéri
5: templom, az is nagyon szép. Ami meglepett, hát az egy 1700-as években épült templom, és nagyon szépen rendben van hozva, azt hiszem most is erre született újjá, ugye?
4: Ez mostanra készült el, és talán ez az egyetlen olyan objektum,
5: ami elkészült
4: időre. Mert ezt viszonylag időben kezdték el, és egy kicsit én azt is mondtam, mondjuk lehet, hogy nem hangzik olyan szépen, de azt szoktam mondani, hogy ez meg a környezete Mohács Dubaja. Tehát annyira szép az
5: olyan egész... zöld a fű, és locsolják állandóan.
4: Igen, hát most azért, hogy ez ugye mostanra meglegyen, ha bár ki tudja, ott semmiféle olyan megemlékezés most nem lesz, ahogy tudom, hogy most oda, de aztán ki tudja, lehet, hogy kimennek azért oda, és pont ma beszéltünk a polgármesterrel, hogy azért lehet, hogy 28-án délután 3-kor még csinálunk egy átadást, és akkor megáldom, mert a Vizsgák úrnak már nem fért bele a kvázi naptárába, és akkor azt mondta a polgármester, hogy beszélje meg velem, így aztán lehet, hogy 28-án délután 3-kor megáldjuk a felújított templomot, a felújított stációkat, meg a felújított kereszteket, tehát a korpuszokkal együtt, és igazából ez egy tokkal vonóval felújított
5: templom. Nagyon-nagyon szép. Ebbe nem tudtunk menni, mert hát zárva volt, csak úgy kimentünk, váratlanul megnéztük. Ami meglepett, vagy és emlékezetes nekem, hogy a bejárattól jobbra-balra van egy-egy szoborfülke. És hát ott egy-egy szentnek a helye lenne, de itt egy ágyú lesz rá az emberre. Tehát a Mohácsi csatára emlékezve szent ágyú van ott elhelyezve.
4: Igen, hát én sem tudom, hogy kik voltak ott eredetileg azok a szentek. Hát amikor egyik alkalommal kín voltam az elején, hogy most hogy is lesz ez a felújítás, hát ott minden. A művészekkel nagyon-nagyon...
5: könnyű.
4: Idézőjelbe, mert igazából nagyon elszállnak. Hát nekem például azt, hogy Jézus a kereszten ne szálljon föl, hanem maradjon a kereszten, hát őre kellett menni, mert ugye én azt gondoltam, hogy ugyanolyan szenvedő Krisztus kerül föl, mint amilyen volt. De hát itt a művészek, azok már elképzelték azt, hogy szinte lebeg, szinte mintha menne föl az atyához, és akkor én próbáltam mondani, nem, hát Jézus a kereszten meghalt, ott szenvedett. Ha valaki arra ránéz, akkor a szenvedő Krisztussal kell, hogy együtt érezzen. Az majd utána van 40 nappal, amikor fölmegy. Ez olyan, mintha ő le akarna szállni a keresztről. És most az lett, hogy egy ilyen kicsit ilyen dicsőséges Krisztus, tehát ami a mostani Leó pápának a pásztorbottyán van, ezzel tudtak meggyőzni, hogy a pápának a pásztorbottyán is, a mostani pápának a pásztorbottyán, ez a feltámadt, tehát győzedelmes Krisztus van, és nem az a második János Pálnál használt, ugye, kereszt. Igen. Hát kíváncsi vagyok, hogy az emberek mit fognak szólni. Aztán ugyanúgy kellett hozzászólnom mindig, hogy a jobb meg a ballatornak, hogy úgy kicsavarták a kezét, hogy már szinte nekem fájt, de ezzel akarták a gonoszságukat ábrázolni. Na szóval ilyenekkel is...
5: Igen, de ez nem a templomban van, ez a stáció.
4: Ez a stáció, igen. Templom előtt, ugye. Igen. És most megváltozott a stációknak a kvázi iránya, mert eddig úgy volt, hogy föntről indult jobbról, balról jött föl. Igen. Tehát lefelé, fölfelé. Most pedig szemből jövünk fel.
5: És jobbra-balra?
4: És akkor jobbra-balra, uh-huh. És a végén jutunk ki.
5: De az ágyú ott volt a felújítás előtt is abban a...
4: Persze, hát igazából ez ugye csatatéri kápolnának is hívják, persze. Ezért igen. Gondolom, hogy valami jelkép legyen.
5: Őrzi a bejáratát a temetőnek.
4: Remélem nem riasztja el az embereket.
5: És akkor utána megnéztük a püspöki templomot és a ferences templomot. Tehát mind a kettőben van ezek szerint liturgia, láttuk, a ferenceseknél van, igen. A másikban a püspökibe van.
4: Nyáron mind a kettőben van, szombaton az Árda templomban, vasárnap a püspök templomban vannak a misék, hétköznap pedig hétfőn a püspökbe, kedden az Árdába, és a többi pedig az itt a fogadalmi templomban, illetve megnyílik a belvárosok, a belvárosiban lesznek. Mert ez két város.
5: A belvárosi, a fogadalmi?
4: Nem, az ez, amíg most...
5: Ja, itt vagyunk, itt a Dunaparton.
4: Uh-huh. És igazából ez két városrész, ugye azt mondják, hogy a Zárda templom környéke az inkább a sokacoké volt, uh-huh. Annak idején, a püspök templom környéke inkább a németeké, és akkor ez volt itt a magyaroké, és lett egy közös, az meg a fogadalmi, és igazából talán azt mondanám, hogy a látogatottság szempontjából a fogadalmit látogatják a legtöbben, talán legjobban is szeretik, mert az van központi el. Hiába hívják ez belváros, ez most már kvázi a szélén van itt a Dunaparton, de ott ugye, hát 400 ember ülve elfér abba.
5: A fogadalmi templomba.
4: Igen.
5: ennyi templomot föntartani, működtetni, hát hatalmas figyelmet, energiát és anyagi erőt követel.
4: Szoktam is mondani, hogy egy 18 ezeres városnak 4 ilyen fő templom, meg még 3 kápolna, hát ez idézelbe áldás, mert tényleg ezt fel is kell tartani, de hál' Istennek Hősten gondoskodik, mert ezelőtt 6-7 évvel akkor egy nagy pályázat keretében ez a Báta-Mohács pályázatot adtak be, Bátát újították fel, akkor még a fogadalmi templomot, a belsejét, meg a külsejét. De az árkádokat nem, mert akkor azt hittük, hogy az árkádok nem a mieink. Ezért mi ahhoz nem nyúlhatunk. Erre mostanra kiderült...
5: Csak mondjuk el a hallgatóknak, mint a Szentpéter Bazilikánál a koronádok, jobbra-balra, egy ölelő karként ott vannak a árkádok.
4: És akkor mostanra kiderült, hogy az építmény a mieink, csak a terület a városé. Tehát az árkádok, ahol vannak, az a terület, az a város, de az építmény a miénk. Ezért hát most nekik is, a városnak is kellett adnom meghatalmazást, hogy ők fel tudják újítani ezeket az árkádokat, és ez most, ami 100 évvel nem sikerült, mert már akkor terve volt, hogy a két, az első Mohács és a Nagyharsányi csatának az emlék helyei, illetve emlék oszlopai lesznek ott a különféle Mohácsi csata személyiségeivel. Még nem láttam.
5: Nem is lehet még bemenni, tehát nekünk nem sikerült bemenni, egyelőre el van kerítve.
4: Az utóbbi fél évben alig tudtunk bejutni a templomba. A húsvétot is úgy töltöttük, hogy oldalajton, egy ilyen kis lukon tudtunk bemenni. Nem tudtunk tartani kint feltámadási körmenetet sem, mert nem lehetett kibenni. Ezért akarjuk most a csata évfordulójának az előestéjén, kicsit idézőjelben talán nem bántó azt mondom, megszellőztetni az Úr Jézust, mert ki akarjuk hozni az Árda templomból, és megyünk a csatatérre, és oltári szentséget visszük magunkkal. Ha már nem sikerült se úrnapján, se húsvétkor, akkor legalább most legyen meg.
6: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Bacsmai László mohácsi plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Ludwig van Beethoven c-moll szonátájának második tételét Fischer Anni játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Budapestre érkezett első Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka, írja az MTI. A pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából érkezett Magyarországra, közölte az új intézmény pénteken. Az egyházi vezetőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren Arseniosz Kardamakis, Ausztria metropolitája, Magyarország ex-arcája fogadta, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. A pátriárka pénteken egy nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségével találkozott, szombaton pedig részt vesz a Fanarion központ átadásán. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán pénteken. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Így ezeken az egyetemeken újra megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Üdvözli a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, hogy az ukrán parlament hivatalosan is elismeri és elítéli a Málenki robot során elkövetett tömeges elnyomást, írta az MTI. Az erről szóló határozatot csütörtökön fogadta el Ukrajna legfelsőbb tanácsa. A dokumentum a szovjet katonai közigazgatás által Kárpátalja polgári lakossága ellen 1944 és 1946 között elkövetett tömeges elnyomás tényét ismeri el és ítéli el. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget a Független Benzinkutak Szövetsége a töltőállomások romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. A szövetség Magyar Péter miniszterelnöknek írt nyílt levelében arra figyelmeztet, kormányzati intézkedés nélkül 600-700 jellemzően vidéki, magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szervezet az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását is kérik. A kapcsolati erőszak áldozatainak gyorsabb és hatékonyabb segítésére dolgozott ki javaslatcsomagot három szakmai szervezet. A Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken közölte, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány regionális krízisközpontok létrehozását javasolja. Emellett bővítenék a férőhelyeket és csökkentenék a területi különbségeket, hogy az áldozatok lakóhelyükhöz közel kaphassanak segítséget. Elérhetők a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapján az esemény sorozat programjai. A szervezők közleménye szerint szeptember 25-én és 26-án Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény nyitja meg kapuit, ezernél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Végül a várható időjárásról. Szombaton változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt: miért tesztek olyat, ami szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik: nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük. Majd hozzátette: az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igények.

Johann Sebastian Bach émol tokkátájának negyedik tételét Horváth Márton Levente adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. A Szent Atya a puljai és az averzai szeminaristákhoz. Tanuljatok Jézussal együtt a hegyen. Leó pápa 700 éves oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Newman diáktársatok nyomában.
1: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. Nem vagytok egyedül, ne féljetek. Bátorító és őszinte közelséget kifejező szavakkal fordult a pápa az arab régiók latin püspökeinek konferenciája főpásztoraihoz, akik ezekben a napokban Rómában tanácskoztak térségeik helyzetéről, és megosztották egymással a kölcsönös együttműködésre vonatkozó terveiket. A konferencia olyan országok képviselőit foglalja magában, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztína, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália vagy az arab félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pierre Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. 14. Leó Szent Pál szavaival köszöntötte őket, kegyelem nektek és békesség Istentől. Ezt a jó kívánságot a pápa mindazon egyházak híveihez intézte, amelyek gyakran politikai, társadalmi és vallási feszültségekkel terhelt környezetben élnek. Ezek az egyházak megtapasztalták a vértanúság tanúságtételét is. Hangsúlyozta a pápa, felidézte vértanúik nevét, valamint azt a sok papot, szerzetesnőt és hívőt, akik életüket adták Irakban, Szíriában és más erőszak sújtotta területeken. Nevüket talán nem ismeri a világ, Isten azonban jól ismeri őket. Az evangéliumhoz való hűségük továbbra is világosság közösségeitek számára, és arra hív benneteket, hogy ne engedjetek sem a félelemnek, sem a beletörődésnek. Az erőszak és a terror hulláma meggyengíti a közösségeket, és menekülésre kényszeríti az embereket. Éppen ezekben a pillanatokban válik még fontosabbá a püspökök szolgálata, hangsúlyozta 14. Leó. Legyetek mindig népetekhez közel álló pásztorok, akik képesek osztozni sebeikben, meghallgatni, támogatni és vigasztalni őket, hogy jelenléteteken keresztül láthatóvá váljon Isten közelsége. Ne féljetek attól, hogy kis közösség vagytok, bátorította őket 14. Leó. Az egyház termékenységét nem a számok, a struktúrák vagy az erőforrások alapján mérik, hanem az evangéliumhoz való hűség alapján. Egy kicsiny közösség, ha Krisztusban gyökerezik, értékes jelenlét lehet. Nem azért, mert hatalomra törekszik, hanem mert szolgál. Nem azért, mert ráerőlteti magát másokra, hanem mert tanúságot tesz. Nem azért, mert az erőszakra újabb erőszakkal válaszol, hanem mert az erővel a szeretetet állítja szembe. A konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt társadalmakban a keresztény közösségeknek meg kell mutatniuk, hogy lehetséges együtt élni, szolgálni és remélni. Ezt szolgálják a plébániák, az iskolák, a kórházak és a karitatív intézmények is, amelyek kézzel foghatóvá teszik az evangéliumot. A pápa különösen kérte a püspököket, hogy támogassák azokat a szerzetesi közösségeket, amelyek továbbra is nagylelkűen a szegények és a legkiszolgáltatottabbak mellett maradnak. Egyúttal azt ajánlotta, hogy fordítsanak különös gondot a migránsokra, akik főként az öböl országokban vannak nagy számban jelen. Sokan közülük távol élnek szeretteiktől, és megtapasztalják a magányt és a bizonytalanságot. Közösségeitek legyenek olyan otthonok, amelyekben senki sem érzi magát idegennek. Védelmezzétek minden ember méltóságát, és minden migránsban ismerjetek fel egy fivért és egy nővért. Így válik a szeretet az evangélium tanúság tételévé és a testvériség iskolájává. Ugyanezt a figyelmet kérte a pápa a püspököktől, a nehézségek és bizonytalanságok terhét viselő családok iránt, hogy azok továbbra is az első helyet jelentsék, ahol a hitet befogadják és továbbadják. Arra is kérte őket, hogy álljanak a fiatalok mellett, akik gyakran nagy vágyak és egy bizonytalan jövő között őrlődnek, hogy az egyházban olyan otthonra találjanak, amely befogadja és meghallgatja őket, és segít felismerni életük értékét. A hitoktatás kíséri a gyermekeket, a fiatalokat és a felnőtteket a Krisztussal való élő találkozás felé, hogy a hitet megismerjék, megéljék és nemzedékről nemzedékre továbbadják. 14. Leó ennek kapcsán arra buzdított, hogy a sok sürgető szükséglet közepette se tévesszék szem elől az egyház küldetésének lényegét, az evangélium hirdetését, az imádságot, a szentségeket és a keresztény képzést. Ezek jelentik az éltető nedvet egy szolgálni képes egyház számára. Őrizzétek és erősítsétek az egyházak és a különböző rítusok közötti közösséget, hangzott a pápa másik ajánlása. A keresztény hagyományok sokfélesége olyan gazdagság, amelyet egységben kell megélni. Ebből a szeretett közösségből pedig őszinte párbeszéd születhet. Küldetésetek nem egyszerűen abból áll, hogy megőrizzétek a keresztény jelenlétet, hanem abból, hogy jelenvalóvá tegyétek Krisztust. Hirdessétek őt az igében, ünnepeljétek a szentségekben, találkozzatok vele az imádságban, és ismerjétek fel őt a szegényekben, a szenvedőkben, a migránsokban, és minden olyan emberben, akit gondjaitokra bíztak, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután ismét bátorító szavakkal fordult az arab régiók püspökeihez. Nem arra kaptatok meghívást, hogy megoldjátok országaitok minden problémáját, hanem arra, hogy hűségesek legyetek az evangéliumhoz és a rátok bízott néphez. Ne elsősorban a sikert vagy az elismerést keressétek, hanem a hűséget. Legyetek az igazság, az igazságosság és a béke hangja, az imádság emberei, népetekhez közel álló pásztorok, a kiengesztelődés munkásai és az irgalmasság tanúi. 14. Leó ugyanebben a szellemben hozzátette, ne féljetek vetni akkor sem, ha nem látjátok azonnal a termést. A vetés a ti feladatotok, a növekedés Istené. Egyetlen Krisztus nevében végzett gesztus sem haszontalan.
2: Nessun gesto compiuto nel nome di Cristo è inutile.
1: Egy ima, egy vigasztaló szó, egy elkísért család, egy hitre nevelt gyermek, egy befogadott szegény, mindez egy új jövő magja. Péter utódának utolsó szavai arra hívták a püspököket, hogy bizalommal folytassák útjukat. Nem vagytok egyedül, az egyetemes egyház szeretettel tekint közösségeitekre és kitartásukban, a megpróbáltatások közepette megélt hitükben és a szolgálat bátorságában az egész egyház számára értékes tanúságtételt ismer fel. Végül a pápa Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy támogassa a szenvedőket és világosítsa meg mindazokat, akik politikai és társadalmi felelősséget viselnek, hogy képesek legyenek a közjót keresni és megnyitni a kiengesztelődés útjait, hogy ezekre a földekre is elérkezzen a béke értékes ajándéka.
3: Leó pápa a hivatás jelentőségéről szólt a pólyai szemináristákhoz. Szeptember 3-án délben a Kelemen teremben fogadta a pápa a pólyai 11. Pius pápai regionális szeminárium és az Aversai püspöki szeminárium közösségeit, akik idén kettős jubileumot ünnepelnek. A Molfettában a szeminárium alapításának 100. Aversában pedig a 300. évfordulóra emlékeznek. Leó pápa a papi hivatás jelentőségéről szólt az összegyűlt szeminaristáknak, melynek alapja a Krisztussal való kapcsolat. A Szentatya emlékeztetett, hogy a szigorú fegyelem és a képzési fokozatok önmagukban mit sem érnek, ha nem az Istennel való személyes kapcsolatban gyökereznek. Szent Márk evangéliumát idézve emlékeztette a jelenlévőket, hogy Jézus először a hegyre hívta a 12 apostolt,
4: Salì sul monte,
3: hogy vele legyenek, és ezt követően küldte őket a világba. E rövid szentírási szakaszt vizsgálva a pápa hangsúlyozta, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolat kialakítása minden meghívottra érvényes, mindazokra, akik szeretnék tisztázni hivatásuk igazságát. Emlékeztetett, hogy a hegyen lehet találkozni Krisztussal, és ott lehet együtt lenni vele. A szemináriumi tapasztalat lényege ebben rejlik, megtanulni a Mesterrel, az Úr Jézussal lenni, mondta a Szentatya. Elmélkedését folytatva kiemelte, hogy a mai teljesítményközpontú társadalomban a papi hivatás nem elért eredmény vagy emberi érdem gyümölcse. Az Úr azokat hívta magához, akiket ő akart. Ezzel pedig egyértelművé tette azt a szabadságot, amely minden hivatás forrása. Nem volt felvételi vizsga, nincs rangsor, az sem biztos, hogy a legjobbakat választotta ki. Azokat választotta, akiket ő akart.
4: Quelli che voleva.
3: Egy olyan világban, amely görcsösen igyekszik az önmegvalósításhoz, a Szentatya fontosnak tartotta leszögezni, hogy egyik szeminarista sem azért van ott, mert kiérdemelte, hanem kizárólag az Atyaisten szabad választása folytán. Ez pedig annak az ingyenes szeretetnek a jele és záloga, amelyben soha nem csalatkozunk, szólt a pápa a jelenlévőkhöz. Arra is kitért, hogy a szemináristák és a szemináriumok jelenléte nem csak az optimizmus, hanem a remény jele az egész egyház számára. Bizonyos, hogy az Úr mindig, mindenkorban és mindenhol támaszt hivatásokat. A szemináristákat megszólítva úgy fogalmazott, Isten csodáját szemlélem bennetek, aki soha nem fárad bele, hogy a fiatalok szívébe sugallja, milyen gyönyörű dolog az életünket adni az Úrért, az egyházért. Leó pápa tanításában az Istennel való bensőséges párbeszédből születő hivatás jelentőségéről szólt, amely a csendben és az imádságban fogan. Kiemelte, hogy az Úrral való bensőséges párbeszéd megszületéséhez előbb meg kell tanulni vele lenni. Ezért fontos a szemináriumi képzés. Ezt sokan a felgyorsult modern világban elavult intézménynek vagy felesleges időveszteségnek tekintik. A Szentatya határozottan elutasította ezt a gondolatot. Éppen azért, mert a mi korunk gyors és zajos. Szükség van egy olyan helyre és egy olyan életszakaszra, ahol az ember megtanul jelen lenni, a megkülönböztetés lelkével tisztán látni és engedni, hogy az Úr formáljon. A szeminárium nem a küldetés elhalasztása,
4: il seminario non è un rinvio della missione,
3: hanem annak a feltétele. Éppen ezért ne becsüljük le, figyelmeztetett a pápa. Végezetül a közösségi élet nehézségeit a hegyre mászás fáradtságához hasonlította, hangsúlyozva, hogy a papság soha nem lehet egyéni karrier vagy elszigetelt magánügy. A nevelőket pedig arra kérte, hogy a szemináriumot az érzelmek iskolájává tegyék. Beszéde zárásaként a világban betöltött küldetés fontosságáról szólt. A hegy nem menedékhely. A szemináriumi évek csendje után elengedhetetlen, hogy a hétköznapi emberek közé menjetek. Arra kaptatok tehát meghívást, hogy jöjjetek le a hegyről, és menjetek a tieitek közé. Azokhoz a családokhoz, akik a megélhetésért küzdenek. A fiatalokhoz, akik 20 évesen elhagyják otthonukat, hogy munkát keressenek. A magányos idősekhez, a kirekesztettekhez, és mindazokhoz, akik elveszítették az életük értelmét. A pap küldetése mindenkihez szól,
4: il sacerdote è mandato a tutti,
3: hogy a Jézus Krisztusba vetett hit szépségét, üdvösségünk jó hírét hirdesse. Zárta beszédét a pápa, majd arra buzította a szemináristákat, kérjék a szűzanya közbenjárását, hogy nap mint nap igen tudjanak mondani az Úr Jézusnak.
0: Leó pápa a 700 éves Oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Henry Newman diáktársatok nyomában. A Szentatya pénteken délben a konzisztórium teremben fogadta az Oxfordi Egyetem Oriel kollégiumának 20 fős küldöttségét, akik alapításuk 700. évfordulója alkalmából római zarándok úton

0: királyi alapító oklevelük adományozása 700. évfordulóját ünnepli. Az Orájél kollégium kétségtelenül hosszú és dicsőséges történettel rendelkezik, amely ilyen hosszú időszak alatt érthető módon számos változást, eseményt és zűrzavart is átélt. A főiskola mégis szilárdan kitartott keresztény identitásában szögezte le a pápa. Az évfordulójuk lehetőséget ad ezért arra, hogy megünnepeljék katolikus eredetét, hiszen annak eredeti neve a Boldogságos Szűz Mária főiskolája. Valójában ez az identitás kulcsfontosságú ahhoz, ami az Orájél főiskolát nem csak tudományos intézménnyé, hanem a legmélyebb értelemben vett igazi hit és tudományos közösségét tette és teszi a jövőben is. A főiskola így bizalommal tekintett múltbéli hozzájárulásaira, mint biztos alapra és útmutatóra jövőbeli törekvéseiben is. E tekintetben St. John Henry Newman ragyogó példaképe egy olyan tudósnak, aki nem csak műveiben, hanem még csodálatra méltóbban az életében is megmutatta a hit és az ész egymástól elválaszthatatlan kapcsolatát. Gondolatai nagyon konkrétak voltak, mivel vallási meggyőződéssel Istennel való személyes kapcsolatában gyökereztek. Tudományos munkássága pedig egyszerre volt magasztos és kiemelkedően gyakorlatias. Élete mindkét dimenziójának mérhető mélységeit elismerte a katolikus egyház, mint egyházdoktor és mint az egyház nevelői küldetésének társ védőszentje. Bizonyára gondviselésszerű, hogy évforduló zarándoklatuk egy olyan esemény az alapításuk közelségében történik, amely ilyen jelentős mind a kollégium, mind a katolikus egyház számára. Továbbá. A mai kihívások összefüggésében Newman bíboros gondolatai az oktatásról különösen is oly jelentősek, mivel olyan keresztény nevelés javasol, amely az egész embert magában foglalja,
1: that embraces the entire person,
0: és az oktatás értékét, az emberi méltóság, az igazságosság és a közjó szolgálatára való képesség szerint értelmezi. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy személyes, tudományos törekvéseikben bátran keressék az igazságot és támogassák ezt az átfogó antropológiai látásmódot. Ennek eredményeként munkájuk valóban elősegítheti, Newman bíboros szavával élve, a szívtől szívig érő találkozást a testvéreikkel és különösen a mi Urunk Jézus Krisztussal, aki maga az út, az igazság és az élet. Végül a Szent Atya Newman bíboros híres himnuszát, a Vezess kedves világosság kezdetűt idézte, amelyben Newman bíboros kifejezte nagy bizalmát, hogy Isten fogja vezetni őt az élet bizonytalanságai ellenére. Ezért a pápa is arra buzította a vendégeit, hogy bízzák magukat és a kollégium jövőjét a világ soha ki nem alvó világosságára, hogy ők is, mint a szűzanya, visszatükrözhessék-e fény dicsőségét a világnak. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta 14. Leó pápa minnyájukat St. John Henry Newman és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására, majd áldását adta rájuk. Szálljon le rátok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása, és maradjon veletek mindörökké. Amen.
1: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always.
0: Az Orájél Kallícs az Oxfordi Egyetem 5. legrégebbi főiskolája, amelyet II. Edward király és Adam de Brome pap királyi alamizsna osztó alapított 1326-ban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Budapestre érkezett első Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka, írja az MTI. A pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából érkezett Magyarországra, közölte az új intézmény pénteken. Az egyházi vezetőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, Magyarország exarchája fogadta, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. A pátriárka pénteken egy nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségével találkozott, szombaton pedig részt vesz a Fanarion központ átadásán. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán pénteken. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Így ezeken az egyetemeken újra megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Üdvözli a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, hogy az ukrán parlament hivatalosan is elismeri és elítéli a Málenki robot során elkövetett tömeges elnyomást, írta az MTI. Az erről szóló határozatot csütörtökön fogadta el Ukrajna legfelsőbb tanácsa. A dokumentum a szovjet katonai közigazgatás által Kárpátalja polgári lakossága ellen 1944 és 1946 között elkövetett tömeges elnyomás tényét ismeri el és ítéli el. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget a Független Benzinkutak Szövetsége a töltőállomások romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. A szövetség Magyar Péter miniszterelnöknek írt nyílt levelében arra figyelmeztet, kormányzati intézkedés nélkül 600-700 jellemzően vidéki, magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szervezet az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását is kérik. A kapcsolati erőszak áldozatainak gyorsabb és hatékonyabb segítésére dolgozott ki javaslatcsomagot három szakmai szervezet. A Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken közölte, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány regionális krízisközpontok létrehozását javasolja. Emellett bővítenék a férőhelyeket és csökkentenék a területi különbségeket, hogy az áldozatok lakóhelyükhöz közel kaphassanak segítséget. Elérhetők a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapján az esemény sorozat programjai. A szervezők közleménye szerint szeptember 25-én és 26-án Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény nyitja meg kapuit, ezernél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Végül a várható időjárásról. Szombaton változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Ignác Pleyel művét az Egripertis duó adta elő. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Jézussal való találkozásaiban Mária Magdolna a szerető elfogadást él meg. Jézus nem vár el semmit, nem szab feltételeket, nem akarja birtokolni őt. Úgy szereti Máriát, ahogy van. Mária Magdolna szeretetet tapasztal meg, úgyhogy ő is megszereti azt, ami önmagában van. Így szabaddá válik. Megszabadul azon félelmétől, hogy nem szeretik őt eléggé. Ennek hatására megszabadul a szenvedéseitől, és felfedezi, hogy mennyire tud szeretni. Kiadhatja magából, ami benne van, és másokat is el tud fogadni szeretetben. Immár szenvedélyesen szeret. Az előző regény részletnek az a mondata, hogy én egyedül szeretem benned azt, ami láthatatlan, azt fejezi ki, ami a nőknek fontos a szeretetben. Mert amikor arról kérdeztem nőket, hogy mikor érzik azt, hogy a másik szereti őket, néhányan azt válaszolták, akkor, amikor a lényük legmélyén megismeri őket, amikor a lelkük belát, amikor felismeri, hogy kik ők valójában, hogy mi van bennük. Ilyenkor annyira megrendülnek, hogy sírni tudnának. Azt tapasztalják, hogy a másik ember elvezette őket önmagukhoz, legmélyebb vágyukhoz és erőforrásukhoz. Ez arra indítja őket, hogy megszeressék mindazt, ami bennük rejlik, és amit nem vettek észre, amit nem fogadtak el. Mindannyiunk mély vágya az, hogy szeressenek minket, és hogy mi is szerethessünk. Ám ahhoz, hogy valakit igazán szeressünk, ahhoz először önmagunkat kell szeretnünk. Vagyis szeretetteljes érdeklődéssel és gondoskodással kell lennünk önmagunk felé, elfogadván érzelmeinket és különlegességeinket, mindazt, ami elevenségünket adja. Sok nő arról számol be a szemináriumokon, hogy egyszer csak azt tapasztalták, hogy érzelmeiket nem úgy fogadták környezetükben, ahogy azt ők szerették volna. Éppen ezen a ponton van szükségünk az önszeretetre, amely nem arra keresi a választ, hogy mire lett volna szüksége tegnap, hanem arról dönt, hogy ma mit szeretne megélni és kifejezni. Egy nő éveken át szenvedett attól a szeretet nélküli világtól, amelyben gyermekként élt. Aztán egy napon úgy döntött, hogy elég a szenvedésből. Végre olyannak akarja elfogadni magát, amilyen, és tudatosan figyelni akar mások szeretetének apró jeleire, amellyel nap mint nap találkozik. Így megtapasztalta, hogy mennyi szeretet árad felé. Ez mélyen megérintette őt. Érezte, hogy szeretik. A szemináriumokon sok nő felismeri, hogy először önmagukat kell megszeretniük. Megérzik, hogy milyen sokszor ítélik meg magukat, hogy mennyi mindent nem szeretnek, nem tudnak elfogadni magukban. A gyermekkorukban mások által negatívnak mondott tulajdonságaikat a jelenben már ők maguk minősítik. Nehéz elfogadniuk például az önmagukban való kételkedést, az irigykedést, a türelmetlenséget vagy valamilyen képesség hiányát. Pedig az elfogadás azt jelenti, hogy szeretettel tekintünk önmagunkra, arra is, amit gyengeségnek tartunk, és megpróbáljuk megtalálni a benne rejlő lehetőségeket. Mindez hosszú folyamat, miközben újra és újra meg kell hoznunk a döntést, hogy szeretni akarjuk magunkat. Aki rálép a szeretet útjára, tudja, hogy olykor milyen nehéz megtisztítani a szeretetet a birtoklási vágytól, a másik feletti kontroll igényétől. Életre szóló feladat, hogy megtanuljunk úgy szeretni, ami életet fakaszt, és az életet szolgálja. Minden nő szeretetre vágyik, de sok nő nehezen tudja szeretni önmagát, a testét, az erősségeit és a gyengeségeit. Mindent jó indulattal elfogadni úgy, ahogy van. Sokan azért szeretik a másikat, hogy az viszont szeresse őket. Ám ha valaki nem szereti önmagát, akkor a szeretete kielégíthetetlenné lesz, és gyakran nyomasztóvá válik a másik számára. Mi, nők, gyakran azt hisszük, hogy feltétel nélkül szeretünk. Jó lehet, valójában egy egész sor feltételhez szabjuk a szeretetünket. Úgy gondoljuk, hogy ha a férjünk, a gyermekeink, a szüleink másmilyenek lennének, akkor jobban tudnánk szeretni őket. Ilyenkor azonban arra irányul a figyelmünk, ami hiányzik a másikból, és nem látjuk meg azt, ami benne van. Nem engedjük, hogy olyan legyen, amilyen. Elvárásaink vannak azzal kapcsolatban, hogy milyennek kellene lennie. Mindig felrújjuk, hogy mi mindent nem tett meg. Alkalmatlannak tüntetjük fel őt, rápakoljuk a magunk problémáit. Pedig éppen azokon a pontokon, ahol a másik ember nem tud betölteni bizonyos dolgokat, tud fejlődni a nő, azáltal, hogy figyel önmagára,
és megvalósítja mindazt, ami jó neki. A bennünk lévő szerető nő képes elfogadni a másikat olyannak, amilyen. Ő hívja elő a férfiből a jót, ő tudja nagyját tenni. Ha a szerető nőként tekintünk a férfira, akkor inkább személyiségének gazdagságát látjuk meg, nem azt, ami hiányzik belőle. A bennünk lévő szerető nő hallgat, amikor a férfi hibázik, és beismeri hibáját. Nem figyelmeztet rá, hanem hagyja, hogy a férfi a maga útján jusson el az érettségre. Szerető nőnek lenni annyit tesz, tisztában lenni önmagammal, és így tekinteni a férfira. A bennem lévő szerető nő megmondja a férfinak, hogy mire van szükségem, és megkérdezi a másiktól, hogy ő mit szeretne, majd úgy alakítja a dolgokat, hogy mindkettőnk számára jó legyen. Megosztani egymással a dolgokat, adni magunkat és részesülni a másik ember életéből. Ez a szeretet. Szerető nőnek lenni azt jelenti, jelen lenni. A szerető nőben mindig benne van az élet szeretete is. A veszteségek a betegség idején, vagy amikor régóta elfojtottuk magunkban az érzelmeket, a nehézségek elmúltával gyakran kifakadunk, hogy egyszerűen csak élni akarok. Vagyis szeretjük az életünket, a bennünk lévő elevenséget. Mély nyomot hagyott bennem, amikor egy 70 év körüli hölgy azt mondta, több betegség után hálás mindazért, amit az élettől kap. Mivel szereti az életet, úgy döntött, hogy minden nap meg akarja ünnepelni azt. Ezért mindig kitűz maga elé valamit, sokszor csak egy kis apróságot, amiben örömét leli, ami különlegessé teszi azt a napot, kiemeli a hétköznapok szürkeségéből. Ez a nő ismeri a szenvedést, de átváltoztatja szeretetté. Az élet szeretete van benne, szenvedélyes szeretet. Érzelmessége miatt a nő általában könnyebben ki tudja fejezni az élet, a többi ember, a gyerekek, az idegenek vagy a természet iránti szeretetét, mint a férfi. Szeretettel tud rátekinteni arra, ami értékes számára, és úgy tudja kifejezni, hogy a másik ember is érzi ezt a szeretetet. Igent mond az életre, mindarra, ami van. Szeretettel tud szemlélni egy fát, és szeretettel tudja elfogadni a nap melegét vagy egy kedves gesztust. Megnyílik az élet és a szeretet ajándéka előtt. És a benne áramlót tovább akarja adni, mert szenvedélyesen szeret.

0: Elhangzott Mozart Titus kegyelme. A Régi Zene Akadémia játszott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre. Történelmi döntést hozott az ukrán parlament a Málenki robot ügyében. További segélyt küld Nepálnak az EU. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, közölte pénteken a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az új interaktív felületen a lakosság és a betegek is megismerhetik az egyes egészségügyi intézmények adatait, az eligazodást közérthető magyarázatok és grafikonok, valamint az adatok megfelelő értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, mondta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem tanévnyitó szenátusi ülésén pénteken. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A tudás a társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, mondta a miniszterelnök. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán pénteken. A szerkesztőt hallják.
3: Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt, fogalmazott. Kiemelte, hogy a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon, ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. A program honlapja szerint az indulás óta összesen mintegy 300 ezeren kapcsolódtak be Magyarországról. Az Európai Unió tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus szerződéseket. A felsőoktatási rendszer átalakítása az uniós helyreállítási pénzek lehívásának feltételei közé került. A magyar hallgatók így a 2024-25-ös tanévtől már nem vettek részt a mobilitási programban. A kizárás miatt az előző kormány létrehozta 2024-ben a Pannónia ösztöndíj programot, amely a modellváltó egyetemek hallgatóinak költségvetési forrásból finanszírozta a külföldi részképzéseket és a szakmai mobilitást. Ebben Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter évelei tájékoztatása szerint eddig több mint 12 ezeren vettek részt.
2: Kormány határozatban rendelték el a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A magyar közlönyben csütörtök este megjelent kormányhatározat szerint erre a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt van szükség. A kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat feltáró vizsgálatot több tárca, valamint az érintett hatóságok és cégek bevonásával végzik. Azonnali kormányzati beavatkozás sürget a Független Benzinkutak Szövetsége a töltőállomások romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. A szövetség Magyar Péter miniszterelnöknek írt nyílt levelében arra figyelmeztet, kormányzati intézkedés nélkül 600-700, jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szervezet az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását is kérik. Közel 5%-kal nőtt a kiskereskedelem forgalma júliusban az egy évvel korábbihoz képest, közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer kiskereskedelemben 2,2, az üzemanyagoknál 8,1, a nem élelmiszer kiskereskedelemben pedig 6,5%-kal bővült az értékesítés. Az internetes és csomagküldő kereskedelem forgalma 8,9%-kal emelkedett. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a kiskereskedelemben. Megjelent az aszbeszt szennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet a Magyar Közlönyben. A jogszabály szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg. A hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával 74-76 milliárd forint közpénzt takarítanak meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd beruházásának folytatásáról. A kapcsolati erőszak áldozatainak gyorsabb és hatékonyabb segítésére dolgozott ki javaslatcsomagot három szakmai szervezet. A Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken közölte, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány regionális krízisközpontok létrehozását javasolja. Emellett bővítenék a férőhelyeket és csökkentenék a területi különbségeket, hogy az áldozatok lakóhelyükhöz közel kaphassanak segítséget. Történelmi döntést hozott az ukrán parlament a Málenkij robot ügyében. Nyíri Kata jelenti.
4: Történelmi jelentőségű határozatot fogadott el az ukrán parlament a kárpátaljai civil lakosság 1944 és 1946 közötti tömeges elhurcolásáról. A legfelsőbb tanács 16.005-ös számú határozatában hivatalosan is elismerte a szovjet katonai közigazgatás által elkövetett tömeges represziókat a kommunista totalitárius rezsim bűncselekményeként. A dokumentum külön nevesíti a magyar és német nemzetiségű civil lakossággal szemben elkövetett tömeges megtorlásokat, köztük a Málenkij robotként ismert 1944-es elhurcolásokat. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözölte a döntést. A szervezet szerint ez több évtizedes küzdelem eredménye. A KMKSZ és a kárpátaljai magyar politikusok az elmúlt 30 évben több alkalommal kezdeményezték, hogy az ukrán állam jogilag is ismerje el és rehabilitálja a sztálini megtorlások áldozatait. A KMKSZ szerint a mostani határozat történelmi áttörést és megkésett erkölcsi elégtételt jelenthet az áldozatok és hozzátartozóik számára. A Málenkij robot során 1944. novemberétől tízezrével hurcoltak el magyar és német nemzetiségű férfiakat kárpátaljai településekről szovjet munkatáborokba. A tragédia áldozatainak emlékét többek között a Szolyvai Emlékpark őrzi.
2: Kérdőre vonta az Európai Bizottság Romániát a fedhetetlenségi törvény visszamenőleges hatályú cikkelye miatt, amit 770 millió euró elnyerése reményében fogadott el a román törvényhozás. Gáspár Sándor tudósít.
5: Két hetet kapott Románia, hogy válaszoljon az Európai Bizottság kérdéseire, amelyek a fedhetetlenségi törvény Fritz cikkeire vonatkoznak elsősorban. E törvény elfogadásától függött Románia számára az uniós helyreállítási terv 770 millió eurója, és a román szociáldemokrata párt ezt a kényszerhelyzetet kihasználva erről tette be azt a cikket, hogy köztisztségét veszíti, akit érdekellentét miatt jogerősen elítéltek, és így a szociáldemokraták politikai ellenfele, Dominik Fritz, nem maradhat Temesvár polgármestere. Anna Gallego, vezérigazgató levele tisztázást kér Romániától, hogy ez a cikkely miképpen egyeztethető össze az európai jogrenddel, a jogbiztonság, az arányosság és visszamenőleges hatály tiltásának elvével. Brüsszel arra is kíváncsi, figyelembe veszik-e, hogy ugyanazért a vétségért nem szabad két büntetést kiróni, és van-e lehetőség valamilyen fórumhoz fordulni jogorvoslatért. Manfred Weber és Valéry Ayer kérték Ursula von der Leyen-től, hogy a 770 millió eurót ne fizessék ki Romániának, arról már is született határozat, hogy az Európai Bizottságban elemezni fogják e törvényt, miután Románia a következő hatodik kérését is iktatja a helyreállítási alap következő részletéért. Siegfried Muresan liberális EP képviselő már nyilatkozott, hogy a Fritz záradék eltörléséért újabb lépéseket is terveznek, de most megvárják, hogy milyen álláspontra helyezkedik az Európai Bizottság. A rendelkezés egyébként több tucat önkormányzati tanácsost, polgármestert is érint, nem csak Temesvár polgármesterét. Fritz különben a PSD második áldozata. Elsőnek Illié Bolozsánt, a liberális párt elnökét kell tekintenünk, őt miniszterelnökként bizalmatlansági indítvánnyal, az AUR segítségével buktatták meg a szociáldemokraták. Két hét múlva talán már megtudhatjuk, hogy a brüsszeli lobbia befolyásosabb, vagy a román szociáldemokraták nyakasabbak, és hogy milyen magyarázattal rukkolnak elő Bukarestből.
2: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 ezer euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz, közölte az Európai Bizottság pénteken arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradás söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert és mintegy 5000-en eltűntek. Szávó Máriát hallják.
3: A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén péntek reggel érkezett a helyszínre. Az ENSZ gyermek alapjával az UNICEF-fel közösen szervezett repülőjárat, élelmiszert, egészségügyi és higiéniai felszerelést, ivóvizet, sátrakat és oktatáshoz szükséges eszközöket szállított az uniós készletből. Tájékoztattak arról is, hogy a pénteken megítélt 500 ezer eurós további támogatást a Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörösfélhold segélyszervezetek katasztrófa elhárítási alapjain keresztül folyósítják, lehetővé téve a helyszínen dolgozók számára a sürgős szükségletek kielégítését. Az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül emellett Luxemburg, Németország, Lettország és Norvégia mentő mellényeket, higiéniai és konyhai felszerelést, takarókat, orvosi eszközöket, védőfelszereléseket és energiaellátás biztosító eszközöket küldött a helyszínre. Emlékeztettek, hogy az EU augusztus 28-án 2 millió eurót különített el sürgősségű humanitárius segélyre, kiegészítve a Nepálnak 2026-ban katasztrófa elhárításra szánt közel 3 millió eurót. Hajda Labbi válságkezelésért felelős biztos az X-en közölte, az uniós segély legkevesebb 420 ezer embernek nyújt azonnali segítséget. Segíteni fogunk Nepálnak nem csak túlélni a tragédiát, hanem az újjáépítésben is, fogalmazott az uniós biztos. A hivatalos adatok szerint az augusztus 26-án történt természeti csapásban a nepáli oldalon 1259 ember halt meg, és több mint 5000-en nyomtalanul eltűntek. A kínai hatóságok 21 halottról és 541 eltűnt szeméről számoltak be eddig.
2: Mintegy 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban június közepe óta több mint 1000 erdőtűz következtében, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. A legsúlyosabb tüzek Spanyolországban és Franciaországban pusztítottak, Ávila tartományban 42 ezer, Gironde megyében 37 ezer hektár égett le. Jelentős erdőtüzek voltak Görögországban, Portugáliában és Olaszországban is. Az idei nyáron leégett terület nagysága jelentősen meghaladja az előző 20 év átlagát, de elmarad a 2025-ös rekordtól, amikor több mint 800 ezer hektár égett le. A tüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult, amelyek hatását az éghajlatváltozás tovább erősítette. Közlekedési hírek.
6: A fővárosban lezárták hétvégére a Pesti Alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Szintén lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, valamint az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között. Ma reggel 7 órától a Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalomjelző lámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK járatok az Adi lépcső megállóban nem állnak meg Hűvös völgy felé. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után ma reggel 8 és délután 2 óra között csatornakarbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
7: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Szeged vasútvonalon még tart a korábbi baleset utáni helyreállítás, emiatt pótlóbusz közlekedik a Napfény Intercity helyett Szeged és Szatymár között. A Szegedről Budapestre tartóknak korábban kell elindulniuk. A nagyállomástól minden óra 25 percig induló pótlóbuszokat javasoljuk, melyek biztosan elérik a Szatymárról induló Intercity vonatokat. A Kiskunfélegyháza Szeged közötti személyvonatok helyett jellemzően csak Kiskundorozsma és Szeged között kell pótlóbuszra szállni. További részletek a mavinform.hu per 140 oldalon. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásra kell számítani a vonatközlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest kelemföldtől közlekedik. A G43-asok ismét a teljes útvonalukon Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár között járnak. A Szerencs-Miskolc vasútvonalon Tiszalút térségében egy használaton kívüli felüljáró bontását végzik. Az Intercity-k helyett Miskolc és Szerencs személyvonatok helyett Hernádnémetibölcs és Szerencs között pótlóbuszra kell átszállni. A Budapest-Szegléd vasútvonalon következő ütemhez érkezett a felújítás. Az S21-esek már teljes útvonalon közlekednek, a Nyírség Intercity-k ismét a nyugati pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek, azonban továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Szeglédet. Jó utazást kívánok! Radis Levente, Mávinform.
2: A várható időjárásról. Szombaton változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, történelmi döntést hozott az ukrán parlament a Málenkij robot ügyében. További segélyt küld Nepálnak az EU. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
8: Most Múlt idéző című rovatunk következik, Zsoldos Szilviát hallják.
9: Ma 2026. szeptember 5-e szombat van, Kalkuttai Szent Teréz emléknapja. A Viktorok és Lőrincek ünneplik névnapjukat, Isten éltesse nevek viselőit. A Viktor latin eredetű név jelentése győző, győztes. A Lőrinc a latin Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. 1666-ban ezen a napon ért véget a nagy londoni tűzvész. A hajnali órákban egy királyi pék égni hagyta a kemencéjében maradt parazsat. A figyelmetlenség következtében 4 napon belül leégett London városának 4/5-e, és ezzel örökre megváltozott a Temzeparti metropolis arculata. A tűz 13 000 házat, 87 plébánia templomot, a Szent Pál katedrálist és a City legtöbb hatósági épületét felemésztette. Becslések szerint a belváros 80 000 lakosa közül 70 000-nek az otthona megsemmisült. 165 éve 1861. szeptember 5-én született dr. Krepuska Géza, a modern magyar fülgyógyászat megalapítója. Kezdőorvosként a Budapesti István Kórházban és a Szent János Kórházban helyezkedett el. Európai hírű fülészorvossá a Szent Rókus kórházban vált, ahol 1933-as nyugdíjazásaig 20 éven át a fülészeti tanszék főorvosaként dolgozott. Kidolgozta a dobüreg legmegfelelőbb műtéti eljárását. Dr. Krepuska Géza nevéhez kapcsolódik, a trianoni békediktátum után az egyetlen Magyarország javára megítélt határkorrekció is. 1905-ben megvásárolt Somoskőújfalui birtokán hatalmas gyümölcsös kertet alakított ki. Somoskőújfalu és Somoskő Csehszlovákiához került, emiatt a környék legnagyobb birtokosaként elveszítette uradalma nagy részét. Ezért határigazító kérelmet írt Hágába a Nemzetközi Bírósághoz. A szakértői vizsgálatok, tárgyalások és jogi procedúrák évekig elhúzódtak, de végül a Népszövetség döntése értelmében 1924. február 15-én a Nógrád megyei Somoskőt és Somoskőújfalut Csehszlovákiától visszacsatolták Magyarországhoz, azonban a Somoskői vár a határ túloldalán maradt. 130 éve, 1896-ban ezen a napon hunyt el Margó Tivadar biológus, akadémikus. Munkásságát a szövettan, valamint az állattan területén fejtette ki. Szövettani kutatásai főleg az izmok és izomidegek fejlődésének, növekedésének fiziológiájára és patológiájára terjedtek ki. Ő volt a magyar darwinisták egyike, látogatást is tett Darwinnál, s ezután Charles Darwin élete, jelleme és irodalmi működése címmel bevezetőt írt az angol tudós az Ember származása című alapvető művének magyar fordítása elé. Margó Tivadart 1870-ben az MTA rendes tagjává választották. 100 éve, 1926. szeptember 5-én született Fónai Jenő mérnök, 1956-os elítélt közéleti személyiség. 1956-ig az erőmű tervezőirodánál dolgozott. 56 őszén tevékenyen részt vett a forradalomban és a szabadságharcban. Ezért még 1956-ban letartóztatták, de csak rövid időre, mivel ajkán el kellett végeznie feladatát az erőmű építésnél. 1957. októberében újra letartóztatták, majd 1958-ban halálra ítélték. 4 hónapot töltött a halálos cellában és 21 napot a síralomházban, majd a jogerős halálos ítéletet életfogytiglanra változtatták. 1963-ban amnesztiával szabadult. A rendszerváltás kezdetétől 2002-ig a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke, a 90-es évek elején a Magyarok Világszövetségének alelnöke volt. Fónai Jenő 2017-ben hunyt el Budapesten. 60 éve halt meg Lauber Dezső, olimpiai ezüstérmes építész, sportember. A mérnöki munka mellett aktívan sportolt is, az ő szervezésével született meg a budapesti korcsolyázó egylet és a jéghoki csapat, illetve ő alapította a magyar golfklubot is. Az 1924-es Párizsi olimpia szellemi versenyében egy stadion tervével ezüstérmet szerzett Hajós Alfréddal közösen úgy, hogy az első díjat nem adták ki. 1997-ben Lauber Dezsőről nevezték el a pécsi sportcsarnokot. 5 éve ezen a napon kezdődött az 52. Eukarisztikus Világkongresszus Budapesten, amelynek záromisejét szeptember 12-én a Hősök terén Ferenc pápakon celebrálta több tízezer ember előtt. Budapest már második alkalommal volt helyszíne a vallási eseménynek, mivel első alkalommal Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából 1938. május 25 és 29-e között a 34. eukarisztikus kongresszust tartották a magyar fővárosban. Ma van a jótékonyság világnapja. Az ENSZ közgyűlés magyar kezdeményezésre 2012. decemberében szeptember 5-ét Kalkuttai Teréz anya halálának évfordulóját a jótékonyság világnapjává nyilvánította.
8: A múlt idézőt Zsoldos Szilvia készítette.
10: Szívem első gondolatja, hozzád szel fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem, téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket, szívem csak is ezt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap ne

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Gergely Péter káplán, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Nem.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme,
2: az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a megjelent és a közvetítéseken keresztül bekapcsolódó Krisztus híveket. Ezt a szentmisét Mindszenti Bíboros Atya boldoggáavatásáért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk. Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, tőlem és Apollótól tanuljátok meg, amint írva van. Senki se fuvalkodjék fel, és ne kérkedjék egyik tanítóval a másikkal szemben. Mert mit tesz téged a másiknál különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem is kaptad volna? Már jól laktatok, már gazdagok lettetek. Nélkülünk is uralomra jutottatok. Bár csak valóban uralomra jutottatok volna, hogy veletek mi is uralkodhatnánk. Úgy látom ugyanis, hogy Isten nekünk apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint a halálra szántaknak. Látványossága lettünk a világnak, angyaloknak is, embereknek is. Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban. Mi gyöngék vagyunk, ti pedig erősek. Titeket megbecsülnek, minket pedig megvetnek. Mindmáig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk és verést szenvedünk. Nincs otthonunk és kezünk munkájával fáradunk. Átkoznak minket, mi pedig áldást mondunk, üldöznek minket, mi pedig elviseljük. Gyaláznak minket, mi pedig imádkozunk. Szinte salakja lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig. Nem azért írom ezt, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint kedves gyermekeimet intelek benneteket. Ha 10 000 tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Jézus Krisztusban én adtam életet nektek az evangélium által. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt, miért tesztek olyant, ami szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik, nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük. Majd hozzátette, az ember fia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Az út mentén a kalászokat tépdesni nem tűnik olyan nagyon fontos, nagy jelentőségű, erkölcsi, vagy nem tudom, morális dolognak. Sőt, a mózesi törvény ezt külön megengedte a vándornak, hiszen a népet egy családnak tekintette, és ez fontos volt, hogy a vándorok ne halljanak éhen, ne éhezzenek. A vetések után ráadásul nem szabadott visszafordulni, vagy hát a szüret után, tehát azt, hogyha az aratáskor valami ott maradt a mezőn, akkor nem lehetett másodszor végigmenni, hogy azokat összegyűjtsék, hanem ami egyszer ott maradt, az onnantól kezdve ott kellett hagyni, és az a vándor és a koldusnak az eledele lett. Viszont szombaton nem szabadott munkát végezni, nem szabadott aratni, és semmilyen más munkát sem végezni, és azt, hogy a tanítványok a kalász tépdesték, ezt a farizeusok ebben a konkrét helyzetben aratásnak tekintették. És ezért, mint ilyen, valóban tilos volt szombaton ezt tenni. És ez nagyon bátorító számomra, hogy Jézus melléjük áll. Nem annyira foglalkozik Jézus azzal, hogy hát ez nem is aratás, hát azért tegyünk már különbséget az aratás, meg a között, hogy valaki szombaton éhes és tépdesi a kalászokat, hanem egész egyszerűen tulajdonképpen elutasítja a farizeusoknak a vágyját. Ő válaszol, miközben a kalásztépés az a tanítványoknak volt a tette. Érdemes Jézussal jóban lenni. A tanítványok ugye jóban vannak Jézussal, és Jézus megvédi őket. Védelmükre kell. És ugyanígy kell nekünk is a védelmünkre akkor, hogyha bennünket valamilyen vád, vagy valamilyen még akár igaz vád is ér minket. Akkor, hogyha vele közösségben vagyunk, hogyha úgy éljük az életünket, hogy ráhagyatkozunk, hogyha szeretnénk minél inkább közel lenni hozzá, Jézus minket is ugyanúgy meg fog védeni, mint a tanítványokat. Akár az igaz vádakkal szemben is. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos szűz Máriában égi édesanyját adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Hallgass meg, Urunk! Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi szívünkbe fogadjuk szent fiad igéit. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére. Az ő közbenjárására adj erőt nekünk is, a kereszt hordozására. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Szent fiat feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét. Tölts el minket is a feltámadás reménységével. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy mindszenti bíboros minél előbb a boldogok között tisztelhessük. Hallgass meg, Urunk!
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a Te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben. Krisztus, ami Urunk által.

áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, hogy Istenünk fogadja el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk.

Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk téged, mert egyedül Te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, és éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon, újjongva áldja szent neved és zengi.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak, hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És itt bevalljuk feltámadásod, amíg
0: mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt. Fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked, elsősorban szolgádról Leó pápánkról, Péter püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts
0: meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodó a mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk, Isten báránya. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk, Isten báránya. Te elveszed a világ bűneit.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ember. Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre. Amen.

Könyörögjünk! Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk! Kérünk a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével! Istenem.

0: Szentmisét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Gergely Péter káplán. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Budapestre érkezett első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka, írja az MTI. A pátriárka a Fanárion ortodox keresztény dialógus központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából érkezett Magyarországra, közölte az új intézmény pénteken. Az egyházi vezetőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren Arseni Oszkár Damakis, Ausztria metropolitája, Magyarország exarchája fogadta, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. Emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felül Spanyolországba jutni. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Az embercsempész hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet, és megpróbálták kihasználni azt, mondta Magyar Péter, aki hangsúlyozta, Ceuta figyelmeztetés egész Európának. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, közölte pénteken a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MTI-vel. Az új interaktív felületen a lakosság és a betegek is megismerhetik az egyes egészségügyi intézmények adatait. Az eligazodást közérthető magyarázatok és grafikonok, valamint az adatok megfelelő értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Felbontotta az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött szerződését, közölte pénteken az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. A júniusban kötött megállapodást, amely alapján a Dériné szakmai anyagai az iskolai oktatásban is megjelenhettek, a szakma több képviselője kifogásolta. Lannert Judit kiemelte, fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen legyen az oktatásban. A tartalmakat a jövőben a szakma és a kulturális tárca bevonásával választják ki. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli, hogy az ukrán parlament hivatalosan is elismeri és elítéli a Málenki robot során elkövetett tömeges elnyomást, írja az MTI. Az erről szóló határozatot csütörtökön fogadta el Ukrajna legfelsőbb tanácsa. A dokumentum a szovjet katonai közigazgatás által Kárpátalja polgári lakossága ellen 1944 és 1946 között elkövetett tömeges elnyomás tényét ismeri el és ítéli el. Végül az időjárásról. Szombaton változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: A fővárosban lezárták hétvégére a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Szintén lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, valamint az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között. Ma reggel 7 órától a Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalomjelző lámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK járatok az Adi lépcső megállóban nem állnak meg Hűvösvölgy felé. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után ma reggel 8 és délután 2 óra között csatornakarbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. Jubileumi nemzetközi teológus találkozónak adott otthont a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, írja a Magyar Kurír. Afrikából, Ázsiából, Óceániából, Európából, Latin és Észak-Amerikából gyűltek össze katolikus teológusok a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán augusztus 26-a és 30-a között, hogy megünnepeljék a Katolikus Teológiai Társaságok Nemzetközi Hálózata alapításának 30. évfordulóját. Az eseményen 18 tagtársaság és 4 társult társaság képviselői vettek részt. Az 1996. augusztus 4-én alapított hálózat célja a tudományos kutatás és az együttműködés előmozdítása a tagszervezetek és a társult teológiai társaságok körében világszerte. Azonnali hatállyal felmentették a Mandiner vezérigazgatóját és megszüntették a lap finanszírozását, írja az Index. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az intézkedés Kármán András pénzügyminiszter utasítására történt. A Mandiner júniusban munkatársainak több mint felétől, mintegy 60 embertől vált meg, júliusban bérbeadta a stúdióját, augusztusban pedig felfüggesztette nyomtatott heti lapjának kiadását. A lap 2019. szeptemberében indult el, és a szerkesztőség szerint a magyar közélet, kultúra, gazdaság és nemzetközi események fontos fóruma volt. Az előfizetőknek visszatérítik a fennmaradó időszakra előre befizetett díjat. A 130 éve alapított Nagybányai Festőiskola szellemiségét folytató kortárs képzőművészek alkotásaiból rendeznek kiállítást a román fővárosban, a Liszt Intézet bukaresti központjában, írja a Maszol. A szeptember 8-án nyíló Nagybánya művészete 130 kortárs művészek című tárlat anyagának legnagyobb része a Nagybányai Megyei Szép Művészeti Múzeum gyűjteményéből származik, több alkotást pedig a művészek vagy műgyűjtők jóvoltából tárnak a közönség elé. A mostani kiállítás annak a jubileumi rendezvény sorozatnak a része, amellyel a magyar kulturális külképviselet tiszteleg az európai rangú nagybányai művésztelep öröksége előtt. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Edvard Grieg 17 norvég dalából következnek részletek Fülei Balázs előadásában.

0: 7 óra 50 perc. Következik a Perikópa.
1: Az évközi 23. vasárnap következik. A Szentmise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert, a Váci egyházmegye papja fűz gondolatokat. Testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd. És ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. Ez az Isten igéje.
2: A törvény teljessége a szeretet. Szent Pál apostol arról beszél, hogy a törvényben, az ószövetségi mózesi törvényben különböző parancsok, előírások, törvények vannak a mindennapi életre, egyáltalán arra, hogy hogyan legyünk jó emberek ebben a világban. Azonban Krisztus a szeretet parancsát adja számunkra, és Szent Pál erre irányítja figyelmünket. A törvény teljessége a szeretet. Ebben fogalmazható meg legfőbb küldetésünk és legnagyobb kihívásunk is. A szeretet lehet számunkra egy egyszerű érzés, és ebben az esetben talán a legkönnyebb. Amikor valaki fontos számunkra, vagy szimpatikus, vagy egyet tudunk vele érteni, akkor a szeretet érzése oda visz bennünket a másik mellé. De Jézus többet kíván tőlünk. Van, aki a szeretetre érzelemként tekint. Ez már több, mint egy egyszerű érzés, ebben már lehetnek vitatkozások, ebben már lehetnek nézeteltérések, de ott van benne mégis a ragaszkodás, amely a szimpátiából fakad, valahol mélyen, a szívünk mélyén abból a vágyból, hogy elfogadnak bennünket. A keresztény szeretet azonban még ezt az érzelem szintjén jelenlévő szeretetet is felülmúlja. A keresztény szeretet döntés, törvény, amelyet Jézus úgy ad számunkra, amely az ellenség szeretetben szinte elviselhetetlen kihívásként mutatkozik meg számunkra. Éppen ezért talán sokakban magának a szeretet parancsnak a megtartása egyfajta utópiának tűnik, hiszen érzés vagy érzelem szintjén csak ugyan nem szerethetünk mindenkit. De dönthetünk a szeretet mellett. Kalkuttai Szent Teréz anya így buzdít bennünket, ebben a világban nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel. Kalkuttai Szent Teréznek sem volt könnyű lehajolni azok mellé, az emberek mellé, akik sokszor talán az emberi érzés szintjén nehézségekkel, problémákkal, betegségekkel, úgymond undort keltő különböző csúfságokkal küzdöttek, ám tudott dönteni mellettük. Legyőzte a benne jelenlévő undort, legyőzte az érzéseit, és így a szeretetnek a nagyobb szintjére, a döntés, az isteni szeretet szintjére kezdett eljutni. Minket is meghív a Szent Lecke a döntés szintjén megmutatkozó szeretetre, hogy tudjunk dönteni a jó mellett, a szeretet mellett, akkor is, hogyha az érzéseink más diktálnának, hogy így tudjunk fejlődni napról napra az Isten iránti elköteleződésben és az egymás iránti szeretetben.
0: A vasárnapi Szent Lecke, Szent Leckéjéről Hulitka Róbert atya elmélkedését hallották.

0: Szekeres Tamás és Szentpéteri Csilla egy-egy felvétele szólt.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Budapestre érkezett első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka, írja az MTI. A pátriárka a Fenarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából érkezett Magyarországra, közölte az új intézmény pénteken. Az egyházi vezetőt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, Magyarország exarchája fogadta, a magyar állam részé pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. Emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt 10 000-ek próbáltak meg Marokkó felül Spanyolországba jutni. Mindezt a spanyol

0: A legfelsőbb bíróság egyik döntése váltotta ki. Az új embercsempész hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet, és megpróbálták kihasználni azt, mondta Magyar Péter, aki hangsúlyozta, Ceuta figyelmeztetés az egész Európának. Országos élő környezet felügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő pénteken. A főhatóság létrehozásával a kormány ismét egy korábbi ígéretének tesz eleget, mert azt vállalta, hogy helyrehozza és megerősíti a környezetvédelem intézményeit, azok jogszabályi és intézményi rendszerét, hogy óvni fogja a természeti erőforrásokat, és garantálja a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás szakmai függetlenségét, hangsúlyozta Köböl Anita. Hozzátette, az új hivatal létrehozásával a cél egy erős, önálló, országos hatáskörű, felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, közölte pénteken a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MTI-vel. Az új interaktív felületen a lakosság és a betegek is megismerhetik az egyes egészségügyi intézmények adatait. Az eligazodást közérthető magyarázatok és grafikonok, valamint az adatok megfelelő értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Felbontotta az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött szerződését, közölte pénteken az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. A júniusban kötött megállapodást, amely alapján a Dériné szakmai anyagai az iskolai oktatásban is megjelenhettek, a szakma több képviselője kifogásolta. Lannert Judit kiemelte, fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen legyen az oktatásban. A tartalmakat a jövőben a szakma és a kulturális tárca bevonásával választják ki. Végül az időjárásról. Változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 9 órakor lesz.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életpárti megmozdulást, a Mindenki Születésnapja sétát, melynek célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. Az életvédő séta jövő szombaton délelőtt 10 órakor indul a Széchenyi térről, majd a Lánchídon át a Tabánba érkezik. A szervezők különleges sátorral várják a kismamákat, ahol magzati szívhangot lehet hallgatni, Bálint Balázs szülész nőgyógyász felügyeletével. Neves művészek, előadók is a Mindenki Születésnapja séta mellé álltak. Malek Andrea színésznő, énekesnő, Pál Eszter népdalénekes, Gera Zoltán futballista, Lackfi János író, költő, műfordító, aki a témában alkotott saját versét adja elő, Zámbori Soma színművész, Gável András zenész és további különleges felszólalók. Kétféle standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és után is tudnak segíteni. A megfogant életek védelmezése a célja a Sepsiszentgyörgyi Pro Vita Huminis magzatvédő társaságnak is. Kovács Zitától, a társaság elnökétől Hámori Kinga érdeklődött, mi vezérelte őket 1990-ben a társaság létrehozására, és milyen szerepet töltenek be azóta is a határon túli magyarok életében.
1: A társaság 34 éve alakult meg Sepsiszentgyörgyön. A Magyar Magzatvédő Társaság mintájára. És hát azért alakult meg, mert a nagy decemberi fordulat után Romániában az abortuszok száma nagyon megugrott, általában háromszorossára, 5 hónap alatt. Tehát addig, amíg a 770-es dekrétum törvényben volt az országban, addig vissza volt az abortusz szorítva. És akkor a karácsony második napján ez volt a nagy ajándék, hogy liberalizálták. Vagyis megszüntették a 770-es dekrétumot, hogy nem szabad abortuszt végeztetni, csak bizonyos feltételek mellett. A 90-es év végére, tehát egy év alatt 1 millió abortusz volt az országban.
2: És erre válaszul alakították meg önök egy plébánián?
1: Az akkori plébános, Csató Béla atya, az akkori Szent József plébánián alakította meg, így, hogy magzatvédő társaság. Kellett egy olyan nevet választani, amit nem kell fordítani, amit ért mindenki, ami fedi ezt az egészet, és akkor így lett, hogy Pro Vita Huminis társaság.
2: Mit vállaltak önök?
1: Tehát az anyaság védelmébe, az élet védelmébe, felvilágosító munka, segítő beszélgetés, az volt a cél, hogy védeni és tisztelni a magzati életet.
2: Mi az, amit vállalnak lelki értelemben, vagy lehet, hogy gyakorlati értelemben is?
1: Minden hónapban a második kedda a találkozási időpont. Természetesen, hogy van ennek nagyon kemény lelki háttere, ima háttere, és az utóbbi időben inkább ezen van a hangsúly. Kezdetben nagyon-nagyon sok támogatást kaptunk, lelki, anyagi, szellemi, mindenféle támogatást az Angol Life társaságtól. Tudtunk elmenni konferenciákra, hoztak nekünk mindenféle dokumentációs anyagot, valamilyen formában modellt is, hogy mit és hogy kellene elindulni és dolgozni, mert hát semmi információnk nem volt. Tehát most már jóval könnyebb, mert annyi idő után úgy kialakult egy vonal. Szerveztünk konferenciákat, tartottunk előadásokat az iskolába, segítettünk nagy családokat, persze kapott adományokból, amiben volt bébiholmi, tejpor, ruhák, alapélelmiszer, ami szükséges volt. Így, hogy bekerültünk a nagy nyilvánosságba, volt erről szó. Az akkori bukaresti Magyar Rádiónak a műsorába, mert azt hallgatták a legtöbben, újságban cikkek voltak. 2000-ben a kórház udvarán felállítottuk az anyaság védelmébe szobrot, és az egy várandós anyuka, aki védi a magzatát, voltunk egy berlini konferencián is, amikor mi ott elmondtuk, hogy nálunk akkor 500 ezer abortusz volt évente. És amikor ezt elmondtuk, akkor a svájci Játszum Léban vezetője azt mondta, hogy hát ő szeretne oly módon segíteni minket, hogy a nehéz helyzetben lévő, minden támasz nélküli kismamáknak egy kismama otthont, hogy legyen hol lakjanak, teljes ellátással, ne az utcélin, se a híd alatt lakjanak, és ne tudják azt mondani, hogy ezért kell elmenni abortuszra, mert semmi lehetőségük nincsen. És akkor az ő segítségükkel vásároltunk egy kertes házat, és akkor azt egy kicsit át kellett építeni, és van a kismama otthonunk, amelyik 20 éves lesz októberben. A tulajdonjog megmaradt nekünk, a működtetés a Dévai Szent Ferenc Alapítványé, aki hívta a nővérkéket, és akkor maga az ellátás és az anyagi fenntartás az a pécsi vagy Kozár Mislenyi ferences rend. Tehát ez a hármas közreműködéssel tud ez működni.
2: És hány kismama vagy édesanya lehet ott, és mennyi ideig?
1: A kismama otthon maximális kapacitása 6 személy volt, tehát 6 várandós anyuka, és azóta feltétel az adományozónak, hogy várandóság ideje alatt, plusz a megszületés után 4 hónapig. És akkor a ferencesek egy kicsit lazítottak ezen, mert akkor annak a függvényében, hogy ki, mikor, hogy tud onnan tovább menni, volt, aki 1 évet, volt, aki 2 évet, volt, aki 5 hónapot. A kismama otthonban, hát ugye 20 év alatt 200-on felüli anya és baba, tehát gyermek több volt, mert voltak anyukák, akik már egy nagyobbacska gyermekkel kerültek oda, mert az sem volt hova tenni. Azt még el mondjam, hogy ennek a kismama otthonnak van egy éke, Gianna Beretta Molla, erekjénk van, és pedig az úgy, hogy 2004 májusában avatták szenté Gianna Beretta Mollát, és akkor a svájci adományozó ott volt az ő szenté avatásán, kapott 3 erekjét, és abból egyet nekünk ajándékozott. De ugyancsak a svájci adományozó feltétele volt, hogy ennek a kismama otthonnak kell legyen egy kápolnája, és az otthon egy szűzanya nevet kell viseljen. Na és akkor ezt nekem kellett megadni, hogy mi legyen, és vagy 30 szűzanya névből végül is, ez lett, hogy az irgalmasság anyja kismama otthon. De a kápolnája az Gyümölcsoltó Boldogasszony, a hírüladás, az angyali üdvözlet, és minden évben megvan a búcsús szentmise tartva, még az otthon még nem volt teljesen befejezve, de már minden évben tartottunk a búcsús szentmisét. A helyi plébános vagy a főesperes jött el, és ilyen tábori asztal volt a rögtönzött oltár. Rendszeresen jártunk szentségimádásra, és akkor a szentségimádást azt folytatjuk rendesen tovább.
0: Kovács Zitával, a Sepsi Szentgyörgyi Pro Vita Hominis Magzatvédő Társaság elnökével Hámori Kinga beszélgetett. A jövő szombaton Budapesten megrendezendő életpárti sétáról bővebben tájékozódhatnak a mindenkiszületésnapja.hu oldalon.

Kedves hallgatóink, következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. Az egyházi oktatás helyzetéről és a közoktatás előtt álló változásokról tartott a névnyitó konferenciát a Katolikus Pedagógiai Intézet. Az eseményről és az ott elhangzottakról részletes beszámolót olvashatunk az Új Ember legfrissebb számában. A mintegy 400 tanügyi vezető részvételével megtartott rendezvényen az új közoktatási stratégia mellett az egyházi iskolák társadalmi szerepe és az intézményi autonómia kérdése is középpontba került. A konferencián bemutatott kutatási adatok szerint az egyházi iskolákba járó gyermekek társadalmi háttere jóval sokszínűbb annál, mint amit az egyházi intézményekről kialakult közvélekedés sugall. A beszámoló emellett az oktatás gyermekközpontú megújításának terveit és a keresztény iskolák előtt álló kihívásokat is ismerteti. A Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésről is olvashatunk részletes beszámolót az Új Emberben. A jubileumi szentmisén Székely János püspök az elesett hősök áldozatára emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy Mohács évfordulója nem az önmarcangolás, hanem a hálaadás és a felelősségvállalás alkalma. Bábel Balázs érsek homíliájában szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a történelmi múlttal őszintén szembe kell néznünk, miközben az elesettek példája arra tanít, hogy ragaszkodjunk értékeinkhez és vállaljunk felelősséget egymásért. Az Új Ember beszámolója emellett történelmi részleteket, valamint a kegyeleti szertartás és a csontmaradványok elhelyezésének körülményeit is felidézi. Az amerikai álom, magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 című kiállítást ajánlja a Mértékadó. A Magyar Nemzeti Múzeum időszaki tárlata az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából azt mutatja be, hogyan keresték a boldogulást, a szabadságot vagy éppen az újrakezdés lehetőségét a magyarok a tengeren túlon. Kossuth Lajos, Galamb József, Bartók Béla, az 1956-os emigránsok, valamint a hollywoodi magyarok történetén keresztül egyaránt megismerhetjük a magyar jelenlét különböző arcait. A cikk a kiállítás különleges tárgyait és emberi történeteit is felidézi, amelyek azt mutatják meg, hogy a magyarok az amerikai álomnak nem csak tanúi, hanem sok esetben alakítói is voltak. Ne féljetek a jövőtől! Krisztus által hinni tudtok a jövőben akkor is, ha nem tudjátok felismerni még a körvonalait sem. Ti az Úrra bízhatjátok magatokat a jövőben is, és így felülkerekedhettek a bátortalanságokon, amit a feladatok nehézségével és a jutalom értékével szemben éreztek. Hirdette II. János Pál pápa apostoli útjain. Ekképp biztatta hazánkat és a magyar népet is 35 éve, 1991. augusztus 16-a és 20-a között 5 napos magyarországi apostoli útja során, majd 30 éve, 1996. szeptember 6-án pannonhalmi és győri látogatásán. A Szent Pápa magyarországi apostoli látogatásairól kerek évfordulójuk apropóján a Keresztény Élet szeptember 6-ai számában olvashatunk. A fiatalok megszólításának lehetőségeiről közöl interjút a Reformátusok lapja Szanyi Györggyel, a Hajdúsámsoni Református Egyházközség lelkészével. Véleménye szerint a fiatalokat nem elsősorban a modernizált istentiszteleti formák vonzzák, hanem a hiteles, személyes kapcsolatok és az őszinte közösség. Ezért, vallja a lelkész, időt kell szánni rájuk, be kell vonni őket a gyülekezet életébe, és olyan igei tanítást kell adni nekik, amelyhez valódi kapaszkodót találnak. A beszélgetésben szó esik az online keresztény tartalmak térnyeréséről, az ifjúsági munka kihívásairól, és arról is, hogyan lehet hosszú távon kísérni a fiatalokat a hitben. Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyház püspökével közöl interjút a Reformátusok lapja, aki 20 éves püspöki szolgálata elismeréseként ukrán állami kitüntetést kapott. A püspök szerint az érdemrend valójában a Kárpátaljai Református közösségek évtizedes szolgálatának elismerése is. Ezek a közösségek iskoláikkal, szociális intézményeikkel és humanitárius munkájukkal a háború idején is segítik a rászorulókat. Az interjúban a békés együttélés, a megbocsátás és a háború utáni hazatérés reményei szóba kerül. Zán Fábián Sándor úgy fogalmaz, a kárpátaljai magyarságnak most mindenek előtt békére van szüksége, mert ha béke van, mindent meg lehet oldani Isten kegyelméből.
A 350 éve szabadult Gájara prédikátorok történetét ajánlja figyelmünkbe az Evangélikus Élet. A lap Szabó T. Annával közöl interjút, amelyben az író költő a Látod-e Isten című Gájara oratórium születéséről és a prédikátorok mai hatásáról is beszél. A beszélgetésből az is kiderül, hogyan vált az egykori hitvallók története kortárs művészi alkotás kiinduló pontjává, és miért lehet fontos üzenete ennek a történetnek 3,5 évszázaddal később is. Az Evangélikus Életben emellett az üzenet az Ararátról rovat szerzői a vízhez és a teremtett világhoz fűződő kapcsolatunkra irányítják a figyelmet az aszályos nyár tapasztalataiból kiindulva. Új Szó és Kép című művészettörténeti rovat is indul, amely Luther korának és a reformáció idején a Kárpát-medencében született művészetnek a világát hozza közelebb az olvasókhoz. Kedves hallgatóink, az egyházi lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Felix Salten, Bambi. 6. rész.

0: Újabb éjszaka telt el, és a reggel új eseményt hozott. Felhőtlen égboltozatú reggel volt, tele harmattal és frissességgel. A fák levelei, a bokrok levelei hirtelen erősebben kezdtek illatozni. A rét széles hullámokban lehelte illatát a fák koronája felé. Píp! Mondták a cinkék, ahogy felébredtek. Egészen halkan mondták. De mivel alig pityymallott még, egy darabig nem szóltak többé. Most csend következett. Aztán fentről nyers, hatalmas varjú károgás hatolt át a levegőn. A varjak felébredtek, és meglátogatták egymást a csúcsokon. Azon nyomban felelt a sarka.
1: Sakeroskak! Azt hiszik, hogy még alszom?
0: Most innen is, onnan is, távol, közel, 100 hang szólalt meg egyszerre egészen halkan. Píp! Píp! Tiú! Álom és szürkület volt még ezekben a hangokban, és még csak elszórva jelentkeztek. Hirtelen rászállt a Rigó az egyik bükk tetejére. A legmagasabb ágra szállt fel, mely vékonyan szinte átszúrta a levegőt, ott letelepedett, és elnézte a fák rengetegén át, mint éled meg, s tüzesedik az éjszakába fáradt fakó szürke égbolt. Akkor elkezdett énekelni. Lentről nézve csak parányi sötét foltocska volt a Rigó. Kicsi fekete teste messziről hervat lombhoz hasonlított, de éneke hatalmas ujjongásként töltötte be az erdőt. És most minden megélett. Megszólaltak a pintyek. A vörösbegy és a tengelice is kezdték hallatni hangjukat. A galambok széles száncsapással és csattogással szálltak egyik helyről a másikra. A fácánok felkiáltottak, és ez úgy hangzott, mintha szét akarna repedni a torkuk. Puha és erőteljes volt szárnyaik zúgása, ahogy hálófájukról a földre ereszkedtek. Ott len még néhányszor felfelszakadt ércese hangzó kiáltásuk, és halkan gurrogtak utána. A magas levegő égben jajaját kiáltottak éles és örömteli hangon a sólymok. A nap felkelt.
2: Gyú, gyú!
0: Ujjongott a pirók. Ide-oda repdesett az ágak között, és sárga kerekteste csillogott a reggeli sugárban, mint valami röpke aranygolyó. Bambi a nagy tölgy mellett kilépett a rétre. A rét harmadtól szikrázott. Fű, virág és nedves föld szagától illatozott, és ezerféle hanggal volt népes. Ott ült nyúlbarát, s úgy látszott, valami komoly dolgon töri a fejét. Ott sétált egy büszke fácán, lassan és peckesen, bele-bele kóstolt a fűbe, s eközben vigyázatosan minden oldalra szétfürkészett. Nyakának sötétkék ékessége csillogott a napban. És Bambi közvetlen közelében állt az egyik herceg. Bambi még sohasem látta. Általában az apák egyikét se látta még így közelről. Ott állt a mogyoró cserje mellett, az ágak még kissé eltakarták. Bambi nem mozdult. Remélte, hogy a herceg egészen kijön majd, és azon gondolkodott, vajon megmerje-e szólítani. Meg akarta kérdezni az anyját, és szétnézett, merre van. De az anya már tovább ment, és meglehetősen messze, Ena néninél volt, a rét másik szélén. Épp akkor jöttek ki Gobó és Faline is a bozótból. Bambi nem mozdult, és gondolkodott. Ha most át akar menni anyjához és a többiekhez, a herceg mellett kell elhaladnia. Ez illetlennek tűnt fel előtte. Ó, gondolta, miért kérdezzem meg előbb anyát? Az öreg herceg is beszélt velem, és anyának nem mondtam el. Meg fogom szólítani a herceget, megkísérlem, hadd lássák a többiek oda át, ahogy beszélgetek vele. Azt fogom mondani, jó reggelt, herceg, ezért csak nem haragudhat meg rám, de ha megharagszik, akkor elszaladok. Bambi küszködött elhatározásával, mely mindig újra meg újra megingott. Most kilépett a herceg a mogyoró cserjék közül a rétre. Most, gondolta Bambi, és akkor dörrenés rázta meg a levegőt. Bambi összerezzent, és nem tudta, mi történt. Látta, ahogy a herceg hatalmas ugrással a magasba szökken, s aztán őrjöngve rohan el mellette az erdőbe.

0: Bambi meretten pillantott körül. A mennydörgés még egyre visszhangzott benne. Látta, ahogy odaállt az anya, Ena néni, Gobó és Faline az erdőbe menekülnek. Látta nyúlbarátot ijetten tovaporzani. Látta a fácánt előre nyújtott nyakkal szaladni. Észrevette, hogy az egész erdő hirtelen elhallgatott. Kapta magát ő is, és visszaszaladt a sűrűbe. Pár ugrást tett még csak, és íme ott feküdt előtte a herceg a földön. Mozdulatlanul. Megrettenve maradt állva Bambi, s nem tudta felfogni, mi légyen ez. Ott feküdt előtte a herceg, széles sebb tépte fel a vállát, véresen és holtan. Ne állj meg! Hangzott fel mellette egy sürgető hang. Az anya volt, aki teljes vágtában szaladt el mellette. Szaladj! Kiáltott. Szaladj, ahogy tudsz! Mindezt futtában mondta, és szava Bambit is magával sodorta. Teljes erejéből rohant. Mi ez, anya? Kérdezte. Mi volt ez, anya? Az anya zihálva válaszolt. Ez ő volt. Bambi borzongott, és tovább rohantak. Végre kifulladva megálltak.
1: Mit szól hozzá? Kérem, mit szól hozzá?
0: Hangzott egy finom hang felettük. Bambi felpillantott, a mókus kúszott egyik ágról feléjük.
1: Az egész úton ágról ágra magukkal szaladtam, kiáltotta. Na hát, ez borzasztó.
0: Hát ön is ott volt? Kérdezte az anya.
1: Hát hogy ne lettem volna?
0: Felelte a mókus.
1: Még most is reszketek minden porcikámban.
0: Egyenesen ült, pompás farkára támaszkodott, megmutatta keskeny fehér mellét és melső lábait, mintha esküdne, a szívére szorította.
1: Magamon kívül vagyok az izgalomtól.
0: Én is alig állok a lábamon a nagy ijegységtől, mondta az anya, megfoghatatlan. Egyikünk se látott semmit.
1: Úgy?
0: A mókus buzgulkodott.
1: Hát akkor téved? Én már régen láttam őt.
0: Én is, kiáltott egy másik hang. A sarka volt, oda repült, és letelepedett az egyik ágra.
1: Én is,
0: hangzott még föntebbről. Ott ült az egyik kőrisen a szajkó. És a fák csúcsairól bele-bele károgott egy-egy mogorva varjúhang.
1: Mi is láttuk, mi is!
0: Ott ültek mind körben, és fontoskodva beszéltek. Különösen izgatottak voltak, tele haraggal és félelemmel.
1: Kit? Gondolta Bambi. Kit láttak ezek?
0: Teljes erőmmel azon fáradoztam, mesélte a mókus, és melső lábait, mint egy esküre a szívére szorította,
1: teljes erőmmel azon voltam, hogy a szegény herceget figyelmeztessem.
0: És én? Kerepelt a szajkó. Hányszor kiáltottam rá, de nem akart meghallani.
1: Engem se hallott meg, csörögte a sarka. Tízszer is szóltam rá. Éppen oda akartam repülni egészen a közelébe, mert gondoltam magamban, ha mostanáig nem hallott meg, akkor oda repülök arra a mogyoró bokorra, amely előtt állott. Ott csak meghal majd, de abban a pillanatban megtörtént.
2: Az én hangom minden bizonnyal erősebb a tieteknél, és én is figyelmeztettem, ahogy tudtam, mondta a varjú elkeseredett hangon. De az uraságok kevés ügyet vetnek a magunk fajtára.
1: Valóban, igen keveset, hagyta helyben a mókus.
0: Amit tudtunk, megtettük, vélte a sarka. Mi aztán legkevésbé vagyunk hibásak, ha szerencsétlenség történik?
1: Milyen deli herceg volt,
0: siránkozott a mókus, és a legszebb éveiben,
2: há, csörögte a sarka, ne lett volna olyan büszke, és hallgatott volna ránk.
1: Nem is volt büszke, mondott ellent a mókus.
0: A sarka hozzátette,
2: nem büszkébb, mint fajtájának többi hercege.
1: Szóval buta?
2: Hehehe, nevetett a szajkó.
3: Ej, maga a buta,
0: kiáltott rá a varjú.
3: Maga igazán ne beszéljen butaságról. Az egész erdő tudja, hogy milyen buta.
1: Én?
0: Ismételt a szajkó meretten a csodálkozástól.
3: Rólam igazán senki sem mondhatja, hogy buta vagyok. Csak feledékeny, de buta aligha.
4: Ahogy akarja, mondta a varjú komolyan. Felejtse el, amit mondtam, de gondolja meg, hogy a hercegnek nem azért kellett meghalnia, mert büszke vagy ostoba volt, hanem azért, mert előle senki sem menekülhet.
3: Ha! Mordult fel a szajkó. Ki nem állhatom az ilyen beszédet?
0: Tovaröppent. A varjú folytatta.
3: Még az én atyafiságomból is nem egyet rászedett,
2: gyilkol, kedve szerint, nincs segítség ellene.
5: Mindazonáltal vigyázni kell,
0: vetette oda a Szarka.
2: Vigyázni persze kell, mondta Varjú szomorúan. A viszontlátásra.
0: Elrepült. És rokonai nyomban követték. Bambi körülnézett. Az anya nem volt már ott.
5: Csak tudnám, miről beszélnek, gondolta Bambi. Nem mindent értek abból, amit mondanak. Ki az az ő, akiről beszélnek? Az is ő volt, akit a múltkor a bozótban láttam. De ő nem ölt meg engem.
0: Bambi a hercegre gondolt, akit az imént a földön fekve, véresen szétroncsolt vállal látott. Az bizony meghalt. Bambi tovább ment. Az erdő újra ezer hangtól csengett. A nap széles sugarakkal tűzött át a facsúcsokon, mindenütt világos volt. A lombok elkezdtek párologni, sólyom kiáltás hangzott fel magasan a levegőben, és itt egész a közelben hangosan felnevetett egy harkály, mintha mi sem történt volna. Bambi nem vidult fel. Úgy érezte, valami sötétség fenyegeti. Nem értette, hogy lehetnek a többiek olyan vidámok és gondtalanok, holott az élet ilyen nehéz és veszélyes. Ebben az órában heves vágy lepte meg messze elbújdosni. Egyre mélyebbre és mélyebbre az erdőben. Valami vonzotta, hogy a legvadabb sűrűbe hatoljon, és ott keresse magának zugot, amelyet áthatolhatatlan cserjék öveznek, és senki se pillanthatja meg. Erre a rétre nem akart többé kimenni. Egyszerre halkan megmozdult a bokor Bambi mellett. Megreszketett. Az öreg állt előtte. Bambi megrezzent, el akart szaladni, de erőt vett magán, és maradt. Az öreg ránézett nagy mélységes szemeivel.
6: Te is ott voltál az előbb?
0: Igen, mondta Bambi halkan. A szíve a torkában dobogott.
6: Hol az anyád?
0: Kérdezte az öreg. Bambi még mindig halkan válaszolta. Nem tudom. Az öreg még egyre nézte.
6: És te nem kiáltasz utána?
0: Bambi az öreg tiszteletre méltó deres szürke arcába, pompás koronájára pillantott, és hirtelen elöntötte a bátorság. Egyedül is tudok lenni, mondta. Az öreg még egy ideig elnézte, aztán szelíden kérdezte.
6: Nem te vagy az a kicsike, aki a minapában még az anyja után rít?
0: Bambi szégyenkezett kissé, de igyekezett bátran válaszolni. Igen, én vagyok. Ismerte be. Az öreg hallgatagon nézett rá. És Bambinak úgy tűnt, mintha mélységes szemei most szelídebben pillantanának. Te megszittál akkor, öreg herceg, kiáltott fel elragadtatva, mert nem tudtam egyedül lenni. Azóta tudok. Vizsgálódva nézett az öreg Bambira, és alig észrevehetően mosolygott. De Bambi mégis észrevette. Öreg herceg, kérlelte bizalmasan, mondd, mi történt? Nem értem. Ki ő, akiről mindnyájan beszélnek? Szünetet tartott, megijedve az öreg hallgatást parancsoló sötét pillantásától. Újra eltelt egy kis idő. Az öreg Bambin átnézve a messzeséget fürkészte, aztán lassan mondta.
6: Magadhaj, szimatolj és láss. Magad tanulj.
0: Koronás fejét még magasabbra emelte.
6: Isten veled, mondta. Semmi mást. És eltűnt.
0: Bambi meghökkenve állt, és csüggedés fogta el.
5: De az Isten veled? Vigasztalóan csengett vissza benne. Isten veled? Mondta az öreg. Tehát nem haragudott. Bambi úgy érezte, büszkeség és ünnepélyes komolyság fogja el, és emeli magasba. Igen, az élet nehéz, és tele van veszéllyel. De bármit hozzon is, meg fogja tanulni, hogy elviselje. Lassan halad befelé az erdő. A réd szélén egy nagy tölgyfáról lassan hullott a levél, s hullott a többi fáról is. A tölgy egyik ága magasan a többi felett egész a rétre nyúlt ki. Legszélsőbb ágán két levél kuksolt egymás mellett. Már nem úgy van, mint régen, mondta az egyik levél a másiknak. Nem, ismételte a másik. Ma éjjel is annyian elmentek közülünk. Már jóformán csak mi maradtunk ezen az ágon. Nem lehet tudni, melyikünkön van a sor, mondta az első. Amikor még meleg volt, és a nap forróságot árasztott, olykor egy-egy vihar vagy felhőszakadás tört ránk, és sokan közülünk már akkor elsodródtak, holott még fiatalok voltak. Nem lehet tudni, melyikünkön a sor. Most a nap csak ritkán süt, súhajtott a második levél, és ha süt is, már nincs ereje. Új erőre volna szükségünk. Vajon igaz-e, kérdezte az első, vajon igaz-e, hogy helyünkbe újak jönnek, ha mi leperegtünk, és aztán újra mások, és mindig újra. Biztosan igaz, suttogta a másik. El se tudom képzelni. Ez már meghaladja a mi fogalmainkat. És aztán olyan szomorúak leszünk tőle, tette hozzá az első. Egy ideig hallgattak. Aztán az első csöndesen mondta maga elé. Miért kell elmennünk? A második megkérdezte. Mi lesz velünk, ha lehullunk? Lehanyatlunk. Mi van ott lenn? Az első felelte. Nem tudom. Az egyik ezt mondja, a másik azt. De senki se tudja. A második kérdezte, vajon érzünk-e még valamit? Vajon tudunk-e még valamit magunkról, ha ott lenn leszünk? Az első ismételte, ki tudná megmondani? Aki lehullott, még sose tért vissza, hogy erről beszéljen. Újra hallgattak. Aztán az első levél gyöngéden így szólt a társához. Ne bánkódj olyan nagyon, hisz reszketsz már. Hagyd csak, felelte a másik. Mostanában olyan könnyen reszketek. Már nem érzem magam olyan biztosan a helyemen. Ne beszéljünk többé ilyen dolgokról, mondta az első levél. A másik felelte. Nem, hagyjuk. De mi másról beszélhetnénk? Hallgatott és kis szünet után folytatta. Vajon ki megy el közülünk elsőnek? Ezzel még ráérünk, csillapította az első. Emlékezzünk inkább a múltra. Milyen szép volt. Milyen csodálatosan szép. Amikor a nap oly forrón tűzött ránk, hogy majd kicsattantunk az egészségtől, emlékszel még? És aztán reggel a harmat, és az enyhe pompás éjszakák. Most izonyatosak az éjjelek, panaszkodott a másik, és nem akarnak véget érni.
7: Nem szabad panaszkodnunk, mondta az első szeliten, hisz tovább éltünk, mint sokan-sokan közülünk.
5: Ugye nagyon megváltoztam, érdeklődött az első levél félénken, de sürgetőn.
6: Szó sincs róla, erősítette az első. Te persze azért gondolod, mert én olyan sárga és csúnya lettem. Ó, nálam ez egészen más.
7: Ugyan ne tréfáj, vágta el szavát a másik.
6: De igazán úgy van, ismételt az első buzgón. Higgy nekem, olyan szép vagy, mint az első napon. Itt ott egy-egy vékony sárga csík, alig lehet észrevenni, és csak még szebb leszel tőle. Higgy nekem.
5: Köszönöm, suttogta a másik levél meghatottan.
6: Nem hiszek neked,
5: legalábbis nem egészen.
6: De köszönöm, hogy olyan jó vagy. Te mindig olyan jó voltál hozzám. Most értem csak meg egészen, mennyire jó.
5: Hallgass, mondta az első, és maga is elhallgatott, mert a bánat szavát vette. Most hallgattak mind a ketten. Az órák múltak. Nedves szél húzott hidegen és ellenségesen a fák felett.
6: Hú, most,
5: mondta a második levél.
6: Én...
5: Megtört a hangja. Lassan levált ágáról, és kerengélve lehúlt.

Félix Salten, Bambi. A hatodik rész hangzott el. Fordította Fenyő László. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

mikor az es csendben leszáll, leveti az ezüstollat, az az első kis tündér, és az őzbört ezüst

0: Az elmúlt percekben a Veronaki zenekar és Grillus Vilmos muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Budapestre érkezett első Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka, írja az MTI. A pátriárka a Fanarion ortodox keresztény dialógus központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából érkezett Magyarországra, közölte az új intézmény pénteken. Az egyházi vezetőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren Arsenios Karmadakis, Ausztria metropolitája, Magyarország exarchája fogadta, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. Emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki, egyetlen nap alatt 10 000-ek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Mindezt a spanyol legfelsőbb bíróság egyik döntése váltotta ki. Az embercsempész hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet, és megpróbálták kihasználni azt, mondta Magyar Péter, aki hangsúlyozta, Ceuta figyelmeztetés egész Európának. Országos élő környezet felügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köbből Anita kormány szóvivő pénteken. A főhatóság létrehozásával a kormány ismét egy korábbi ígéretének tesz eleget, mert azt vállalta, hogy helyrehozza és megerősíti a környezetvédelem intézményeit, azok jogszabályi és intézményi rendszerét, hogy óvni fogja a természet erőforrásokat és garantálja a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás szakmai

függetlenségét, hangsúlyozta Köböl Anita. Hozzátette, az új hivatal létrehozásával a cél egy erős, önálló, országos hatáskörű, felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. A kapcsolati erőszak áldozatainak gyorsabb és hatékonyabb segítésére dolgozott ki javaslatcsomagot három szakmai szervezet. A Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken közölte, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány regionális krízisközpontok létrehozását javasolja. Emellett bővítenék a férőhelyeket és csökkentenék a területi különbségeket, hogy az áldozatok lakóhelyükhöz közel kaphassanak segítséget. Közel 5%-kal nőtt a kiskereskedelem forgalma júliusban az egy évvel korábbihoz képest, közölte pénteken a KSH. Az élelmiszer kiskereskedelemben 2,2, az üzemanyagoknál 8,1, a nem élelmiszer kiskereskedelemben pedig 6,5%-kal bővült az értékesítés. Az internetes és csomagküldő kereskedelem forgalma 8,9%-kal emelkedett. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a kiskereskedelemben. Végül az időjárásról. Változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor helyenként zivatar kialakulhat. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a Mesterfogás. A szerkesztő Posgai Nóra.

0: Velencén találtam ezt a baglyocskát a kertemben éjszaka. Nem tudott fölrepülni, úgyhogy gyorsan elkaptam, hogy baja ne legyen. Pincénbe töltötte az éjszakát. Hagytam egy kicsit reggel pihenni, mert ugye éjszakai állat, úgyhogy most jöttünk megnézni, hogy mi a baj a szárnyával.
1: Bizony előfordulhat, hogy jártunkban, keltünkben sérült madárra, sünire, mókusra, vagy gyámoltalan kölyökre, fiókára lelünk. Szeretnénk segíteni, de hogyan? Jó, ha tudjuk, ilyenkor hova fordulhatunk. Magyarországon az egyik legfelkészültebb hivatalos vadmentő állomás a Székesfehérvári Sóstó Vadvédelmi Központ, ahol egész évben fogadják és a legkorszerűbb eszközökkel gyógyítják, nevelik a segítségre szoruló hazai védett vadállatokat, emlős, hüllő és madárfajokat egyaránt. Ott jártunk, megnéztük a kis betegeket, és megismerkedtünk az itt folyó, sokrétű munkával. Tartsanak velünk, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.
2: Megérkeztem a Sóstó Vadvédelmi Központba, és éppen egy hölgy mellettem leparkolt, és egy baglyot hozott. Mi derült ki?
0: Hát rögtön az derült ki, hogy én azt gondoltam, hogy kovik, de kiderült, hogy bagoly. A hozzáértés az nagyon fontos. Meg az is, hogy az ember foglalkozzon a elszoruló állatokkal, és ez egy nagyon jó hely, megyében a legjobb. Magam szakállára mindig mentem az állatokat, egyik mellett sem megyek el, tehát most már tudom, hogy hova kell hozni.
2: Molnár Mónika szakmai koordinátor fogadta itt a beérkező baglyot. Mi történik ilyenkor? Mi volt az első lépés?
3: Hát először is megnézzük az állatot, hogy melyik állatfaj van a dobozban, megnézzük a sérülését, átveszük, felveszük a bekerülés helyét, időpontját, és akkor kap egy azonosítót.
2: Miért fontos ez, hogy honnan jött?
3: Sok olyan fajnál, mint például itt ennél az erdei fülesnél is, a koordinátát is elkérjük, mert igyekezzünk visszaengedés után a saját revírjébe visszatenni.
2: Rögtön megállapította azt is, hogy fiókáról van szó, lehet, hogy nem is beteg, ugye?
3: Hát ezt majd az állatorvos fogja alapos vizsgálat után eldönteni, de látszólag, tehát nem lógott sem a szárnya, nem látszott törést.
2: Az embernek a szívéhez hozzánő az az állat, amelyikről gondoskodik. Lehet-e érdeklődni, hogy mi a sorsa utána az állatnak, hogy van?
3: Igen, hát azt szoktuk kérni, hogy az adott telefonszámon, amit megadunk, tudnak érdeklődni, szoktunk kérni egy 3-4 napos türelmi időt, mert addigra azért eldől, hogy azaznak az állatnak milyen sérülései, esetleges belső sérülései is akadhatnak, tehát lehet, hogy látszólag semmi baja, de mondjuk esett egy akkorát, hogy mondjuk 2 nap múlva elpusztul, tehát azért szoktunk egy ilyen rövidebb türelmi időt kérni.
2: Dr. Flesch Márton, a Sóstó Vadvédelmi Központ állatorvosa. Belépünk egy, hát ez egy rendes orvosi szobának néz ki, egy előkészítővel, mindenféle gépek vannak, és rögtön 2 fekvőgólyát látok egy dobozban. Itt mi történik?
4: Itt most csúcs szezon van a mentőhelyen, tehát ezért van, hogy mindenütt, minden dobozban állatok lapulnak, és amelyiknek intenzív kezelésre, megfigyelésre van szüksége, azok itt maradnak a vizsgáló helységben, a kezelő helységben, mert folyamatos felügyelet, folyamatos figyelem szükséges, vagy gyakori etetés, az állapotuk esetleg kritikus, ezért vannak itt az egyik gólya, például nem eszik, a másiknak törött a szárnyát, majd meg kell műteni, az inkubátor megy, benne van egy kis gyurgyalag fiú.
2: Azt megnézem. Kedvemért kinyitja az inkubátort Márton. Jaj, de szép. És őt miért kellett behozni?
4: És egy ekkora gyurgyalaggal, míg a tapasztalt természetjárók sem szoktak találkozni, ugyanis neki a költőrejnek a mélyén kellene éppen lapulnia. De valamiért onnan előmászott, valószínűleg történhetett valami a szülőkkel, és nem tudták etetni. Kirándulók megtalálták, ez volt a szerencséje, és így behozták hozzánk, viszont elég rossz állapotba került be, ezért van benne az inkubátorból meleget, és oxigént kap folyamatosan, illetve gyakran kis adagokban etetjük, hogy felerősödjön. Az a tervünk, hogy majd találunk neki dajka szülőket, és visszahelyezzük egy gyurgyalagüleg mélyére. Szerencsére a legtöbb madárnál működik az, hogy idegen fiókát belecsempészünk a fészekbe, és ugyanúgy etetik tovább.
2: Sokan dolgoznak itt, mint egy rendes kórházban.
4: Igen, nálunk egy nagy csapat, országos viszonylatban is egy nagy csapat dolgozik a vadállatmentésen, tehát a 3 állatorvos, 3 gondozóasszisztens és 2 szakmai koordinátor, valamint önkéntesek egészítik ki a csapatot.
2: Most kivették a gólyát, és rögtön meg is csipte Mártont, oda kapott. Vele most mi történik, hova megy a gólya?
4: Hát ő neki műtétre van szüksége, ugyanis ő egy frissen kirepült fiatal gólya, még tapasztalatlan rosszul repül, és pont éppen egy vezetéknek nekirepülhetett, ugyanis az alatt találták meg. A szárnya eltört, pontosabban a karcsontja. Ezt kell műtétileg helyreállítani, hogy ő aztán később egy teljes értékű gólya lehessen és Afrikába elvonulhasson.
2: Márton fogja műteni?
4: Közösen a műtéteket két állatorvos és egy gondozóasszisztens közösen szokta végezni.
2: Akkor itt most itt hagyjuk a vizsgálót. Kívülről is látható a műtő, nagy üveg ajtaja van, úgyhogy be tudunk nézni. Rengeteg műszer van, tényleg olyan, mint egy ember orvosi szoba.
4: Igen, szerencsére fel vagyunk szerelve. Igen, jól, tehát van altatógép, gázzal tudunk altatni, steril sebészi műszereket tudunk használni, így akár csontműtéteket is végre tudunk hajtani. Van digitális röntgenünk, és egy laborhelyiség is, illetve egy ultrahanggép is rendelkezésünkre áll, tehát meg tudjuk tenni ezeket a mai modern orvoslásban elérhető vizsgálatokat és beavatkozásokat.
2: Milyen állatok vannak most még itt a központban éppen?
4: Több száz állat van jelenleg tartósan vagy átmenetileg itt nálunk. Nagyon sok most a sűn, aki beérkezett. A fiatal, tapasztalatlan sűnök az első alomból. Nagyon sokan vannak, akiket kutya támadott meg, és különböző sebesülésekkel kerültek be. Ezen kívül vannak egész kicsik, akiket még nevelünk, hogy aztán elengedhessük őket.
2: Tehát akkor a gyógyítás egy része a fiatalok felnevelése, és a másik része pedig a sérült vagy beteg állatoknak a gyógyítása.
4: Így van, tehát nagyon nagy számban érkeznek az elárvult kölykök és fiókák. A másik eset pedig főleg a traumás sérülések. Nagyon gyakori a gázolás, az áramütés, a mesterséges tárgyakon való fennakadás, illetve a kutya és a macska harapás.
2: Egyébként egy csóka ügyködik itt egy jó nagy kalitkában. Neki mi baja van?
4: Ő vak. Nem lát, egyik szemére sem fiókaként került be hozzánk, de mivel egyébként testileg épp és meglehetősen szelid vált itt, ezért úgy gondoltuk, hogy itt tartjuk, és hát mivel nélkünk hivatásunk nem csak az állatoknak a gyógyítása, megmentése, hanem bemutatása is, az ismeretterjesztés, a környezeti nevelés. Ezért vannak olyan állatok itt benn nálunk, akiket bemutatunk. A legtöbbjüket sajnos csak úgy tudjuk, hogy hát rácsokon át nézve, de vannak olyan állataink is, akik egészen szelídek, és akár testközelből lehet velük találkozni. Van ilyen gyöngybagyunk, vagy holló is, akit rendszeresen a nyílt napjainkon részt vesznek, és a látogatók találkozhatnak velük.
2: Itt pedig sátrakat látok, betéve nekik fa, törzs, meg kis etető, itató. Itt milyen állatok vannak?
4: Itt denevérek vannak. A mentőközpontunknak most már azt lehet mondani, hogy az egyik specialitása, hogy igen nagy számban mentünk denevéreket, kölyök denevéreket is. Idén két kolléganőm kis nevel denevéreket, összesen 40 példány apró kicsi denevért nevelnek föl.
2: Megyünk tovább. Itt egy függönnyel eltakart, korterem, a kukucskánunk. Óvatosan.
4: A sarokba lehet látni egy bubos bankát.
2: Jaj, de szép. Még egy korterem. Mókuska szaladgál az egyik nagy ketrecben. A mókuskának mi baját? Annyira szaladgál és olyan élénk, hogy nem látszik betegnek.
4: Most már szerencsére nem. Őt egész kicsi korától neveltük, de a fészekből kieshetett és eltört a lába, meg is lett műtve, de most már szerencsére teljesen összefort és ügyesen mozog.
2: Az ember gyereknél is, egy törött lábú ember gyereknél is azt mondják, hogy nyugalom szükséges, ne mászókázzon, ne focizzon törött lábbal. Egy mókussal ezt hogy lehet megértetni, hogy neki pihentetni kell a lábát és maradjon nyugton?
4: Az volt a szerencsénk, hogy akkor ő még ugye fészek lakó korába került be, tehát egész nap szinte csak aludt. Szoktak bekerülni felnőtt mókusok is, rajtuk is gyakran sikerül segíteni, de náluk nagyon megnehezíti a dolgot az, hogy ők nagyon érzékenyek a stresszre, illetve hát nem bírhatók semmiképpen sem nyugalomra, így a felnőtt mókusok kezelése sokkal nehezebb, mint a kölyköké.
2: De akár a madaraknál is, vagy más állatfajoknál, hát hogyan tudják azt elérni, hogy az a csont jól összeforjon?
4: Megvan erre szerencsére a technika, tehát mi olyan orvosi fém velőürszegeket használunk, amik bírják ezt a fajta igénybevételt, tehát akár a műtét után rögtön használható az adott végtag. Nagy gond viszont a vadonélő állatoknál, hogy ők nem csak hogy ellenállnak a kezelésnek, mint itt a gólya is próbált engem megcsípni, vagy egy mókus próbál ugye megharapni, amikor kézbe próbáljuk venni egy vizsgálathoz, hanem utána ezeket az implantátumokat, egyéb kötéseket is próbálják magukról leszedni, úgyhogy hát gyakran van, hogy naponta újra és újra vissza kell rakni az adott kötést, mire aztán az levehetővé válik.
2: Minden állatot meg tudnak gyógyítani?
4: Minden állatot megpróbálunk meggyógyítani, igen, az összes gerinces védett fajt, ami Magyarországon van, mindet fogadjuk.
2: Gondolom akkor lehet védett gyíkot, siklót, akár viperát is hozni.
4: Így van, kétértőek hüllők is érkeznek, legnagyobb számban mocsári teknősök, akiket nagyon nagy számban gázolnak el, amikor a tojásrakó hely felé igyekeznek a vizes élőhelyről, akkor át kell kelniük gyakran forgalmas úttesteken.
2: Összetörik a páncéljuk?
4: Így van, az egy nagyon erős, kemény a páncéljuk, de egy autó súlyát nem bírja ki, így az összetörik, ebbe gyakran belepusztulnak, de hogyha csak megreped, akkor ezt helyre tudjuk állítani, és egy speciális műgyanta segítségével rögzítjük, és utána egy olyan fél éves rehabilitáció után meg tud gyógyulni, és vissza tudjuk őket engedni a természetbe.
2: Hol lehet ezt megtanulni? Márton hol tanulta? Ezt nem hiszem, hogy az állatorvosi egyetemen tanítják, hogy hogy lehet békát meg gyíkot műteni.
4: Van azért ilyen szakirány, az állatorvosi tudományban is, egzotikus állatorvoslásnak hívják, de ez alapvetően a keftelésből tartott díszállatok gyógyítására vonatkozik. A vadállatok gyógyítását azt külföldi szakirodalomból lehet elsajátítani, ott ugyanis főleg Amerikában ennek már hosszas tapasztalata, szakirodalma és komoly kultúrája van a vadállatmentésnek. A Fővárosi Állat és Növénykerttel, ott a Sós Endrével és Koroknai Viktóriával éveken keresztül dolgoztunk együtt, illetve nagyon sokat tanultunk tőlük, hiszen ők már ezt jóval régebb óta csinálják, és hatalmas tapasztalatuk van a vadállatmentésben is, meg hát persze, hogy az állatkerti állatoknál is, de most már így 5 év után nekünk is elég sok tapasztalatunk összegyűlt. Úgyhogy az a helyzet, hogy most már hozzánk is szoktak járni tanulni, sőt, rád büszkék is vagyunk, hogy Kínából, Wuhanból érkeznek ide csoportok, illetve az emírségekből szintén az állatorvosi egyetemre jövő hallgatóknak egy ilyen kihelyezett szakmai gyakorlata az itt történik.
2: Születik-e itt állatorvosi hivatás a gyerekek között? Tehát van-e olyan, aki idejön és azt mondja, hogy akkor ő állatorvos akar lenni?
4: Természetesen a gyerekek közül sokan vannak, azért ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy az rengeteg tanulásra is jár, hát ha motiválom őket arra, hogy az iskolában is jobban teljesítsenek, aztán, hogy kiből lesz végül is állatorvos, főleg vadállatorvos, az már ugye egy egész más dolog, hiszen alig néhányan vagyunk az országban állatorvosok, akik ilyennel foglalkoznak.

0: Kijöttünk az épületből. Itt szép nagy röbde épületek láthatók, jobbra-balra, mint egy állatkert úgy néz ki. Itt mi minden van?
1: Itt alapvetően vannak a nagyobb testű, illetve már elengedésre készülő állatok, illetve sok olyan állat is, akik nem elengedhetőek, hanem bemutatásra itt tartjuk őket, és hát igyekszünk nekik minél természetesebb körülményeket biztosítani.
0: Melyik a legkülönlegesebb állat, amivel eddig állatorvosként találkozott?
1: Mindig különlegesek a vidrák, illetve a hódok testnagyságuknál fogva. Ők már tényleg a felső határa azoknak, amit tudunk kezelni. Hiszen egy 12 kilós vidra, hogyha ő egészséges, akkor gyakorlatilag az embert is legyőzi. Úgyhogy ott már nagyon nagy kihívás egyáltalán a gyógyszerek beadása. Büszkék vagyunk rá, hogy több elgázolt vidrát is sikerült megmentenünk, szabadon engedni. Nyilván az is érdekes, hogyha egy olyan faj kerül be hozzánk, ami nagyon ritkán kerül kézre. Voltak például ürgék, kis ürgéket neveltünk itt föl, akik azért mentőközpontban olyan ritkán kerülnek, hogy gyakorlatilag semmilyen szakirodalmat nem találtunk róluk. Így azok felnevelése az egy ilyen úttörő folyamat volt, de szerencsére elég jól sikerült. Ez egy nagyon jó dolog, és különleges hazai viszonylatban is. Ez a röptető röbde. Ez már egy igen nagy röbde. 15 méter hosszú, 6 méter széles és 6 méter magas. Ebbe már egy nagyobb testű ragadozó madár is tud repülni. Így nagyon alkalmas arra, hogy elengedés előtt fölkészítsük a madarakat a repülésre, ahhoz, hogy aztán a természetbe ellássák magukat, ahhoz egy megfelelő izomzatot vissza kell építeni, megfelelő kondícióba kell kerülniük. Ezért szükségük van egy ilyen átmeneti helyre, egy nagyobb helyre, ahol a repülő izmaikat tornáztathatják, és csak miután ebben eltöltöttek egy-két hetet, utána bocsátjuk őket szabadon.
0: Volt-e valamilyen megható történet az állatokkal kapcsolatban?
1: Igen, nagyon érdekes az, hogy mennyire ragaszkodnak az egyes állatok az ő otthonukhoz vagy párjukhoz. Hattyúnál fordult elő, hogy úgy engedtük el hónapok után, visszavittük ugyanúgy a Balatonhoz, és a párja aznap is ott várta őt, ugyanabban az öbölben, és egyből üdvözölte, és egyből látszott, hogy ők azóta is ott várja, és párba állt, és együtt úsztak el több hónap után, hogy viszont látta.
0: Csete Gábor, a Sóstó Természetvédelmi Terület és a Sóstó Vadvédelmi Központ vezetője. Nem csak gyógyítás folyik itt a központban, hanem nagyon sok más program is van. Mi mindennel várják itt a látogatókat, és milyen területen dolgoznak?
2: Hát ugye a Sóstó Homokbánya Természetvédelmi Terület a névadója a Sóstó Vadvédelmi Központnak is, tehát ez egy csodálatos 218 hektáron elhelyezkedő terület. Egy nagyon sokszínű mozaikos élőhely együttesről van szó, tehát van vizes élőhely, különféle gyepek, erdők, és ugye ezen keresztül vezet több mint 8 km hosszú sétaútvonal és tanösvény, végig interaktívak a tanösvények, nagyon sok kilátópontunk van a tó környékén, úgyhogy itt nagyon sok itt élő állatot meg lehet figyelni, és viszonylag akadálymentes is az egész tanösvény, úgyhogy bátran tudnak jönni a mozgássérültek is akár. Van egy látogatóközpontunk, ami az ökoturizmust és a túravezetési szempontokat helyezi előtérbe. Onnan indulnak különféle túráink az év minden szakában. Táboraink is vannak egész nyár folyamán, ugye ezek is népszerűek, nagyon gyorsan betelnek, és folyamatosan valamilyen tematikai programmal készülünk az évszakhoz igazodva. Nagyon sok csoportot is fogadunk minden korosztályból. A sóstószékesfehérvár.hu weblapon lehet egyébként frissen tájékozódni ezekről az eseményekről, ezekről a programokról, illetve nyilván a Sóstó Vadvédelmi Központnak, a Sóstó Látogató Központnak és a Sóstó Székesfehérvárnak, mint a területnek is van saját közösségi médiája, úgyhogy itt is folyamatosan az aktuális híreket megosztjuk az ide látogatókkal. A tanösvény a szabadon látogatható egész évben, és a látogatóközpont is. Itt a vadvédelmi központban kell csak jegyet vásárolni, de nyilvánvalóan az itt gyógyuló állatok rehabilitációjára fordítjuk ezt a támogató jegyet. Nekünk is vannak állandó programjaink, nagyon népszerű a vadvasárnapunk, ez minden vasárnap van, állatorvosi bemutató, szakvezetés van ilyenkor. Téli időszakban gyakran vannak vadvédelmi estjeink, tehát különféle előadásokkal készülünk ilyenkor az érdeklődőknek, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy megismerjék az emberek azt az élővilágot, ami bennünket vesz körbe, és ugye ez a központnak a legnagyobb üzenete és legfontosabb feladata az állatmentés mellett, hogy az ide kerülő állatok történeteink keresztül be tudjuk mutatni magukat, a fajokat, a rájuk leselkedő veszélyeket, és hogyan tudjuk őket megóvni elhivatottan.
0: Sokan jönnek, és sok vadállatot is hoznak?
1: Igen, nagyon sokan hoznak be hozzánk mentett állatokat. Ez azt jelenti, hogy több ezer állatot látunk el minden évben, és ez mind egy-egy megtalálóhoz kötődő, aki próbált rá segíteni, vagy ő maga hozza be, vagy esetleg ugye a természetvédelmi őr segítségével jut el hozzánk. Még mi is meglepődtünk rajta, hogy ilyen igény mutatkozik erre. Szerencsére úgy tűnik, hogy Magyarországon is a társadalom most már érzékeny arra, hogyha egy állatot szenvedni lát, és próbál rajta segíteni. Sajnos olyan is van, hogy nem kellett volna segíteni az adott állaton, mert mondjuk csak egy fióka volt, aki nem akart elrepülni, de nem arról van szó, hogy sérült lett volna. Természetesen próbáljuk folyamatosan felvilágosítani az embereket arról, hogy mikor van szükség mentésre, és mikor nem.
0: Ez a központ egy nagyon jól felszerelt, szép és tágas központ. Miből tud fennmaradni egy ilyen gyógyítóhely, hiszen gyógyítani drága?
1: Mi kivételesen szerencsések vagyunk itt Magyarországon, hiszen a Székesfehérvár város önkormányzata működteti ezt az intézményt, így biztosított a anyagi háttér is ahhoz, hogy mi működhessünk.
0: Hogyan tud segíteni, akinek szimpatikus ez a tevékenység, és szeretné valahogy segíteni a Vadvédelmi Központ munkáját?
1: Most már egy alapítvány is működik, a Sóstó Alapítvány, ami fogadja a felajánlásokat, illetve 1%-okat, és az ebbe befolyó összeg pedig aztán a mentési munkánkat támogatja. Illetve aki személyesen szeretne segíteni, annak is van lehetősége önkéntesként csatlakozni a csapathoz.

Kedves hallgatóink, Székesfehérváron jártunk a Sóstó Vadvédelmi Központban. A kalauzunk dr. Flesch Márton állatorvos volt. Riportunkat megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston is, kicsit hosszabb változatban, több érdekességgel, állattal és megható történettel fűszerezve. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Posgai Nóra.

0: Elhangzott a mesterfogás. Jane Goodall emlékestet tartanak Székesfehérváron, az Alsóvárosi Közösségi Házban szeptember 27-én 17 órától. A programban pódiumbeszélgetés és Ambrus László gitáros zeneszerző koncertje is szerepel. A rendezvény teljes bevételét a Sóstó Természetvédelmi Alapítványnak ajánlják fel.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Több mint 500 résztvevővel tartotta meg idei hagyományos nyárzáró családi napját a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a Beregdédai tó partján. A rendezvényel egy rendkívül eredményes nyári szezon zárt a szervezet. Tarpa József elnök tájékoztatása szerint a nyár folyamán lezajlott 25 programjukon több mint 1000 család, azaz legalább 4000 ember vett részt. A cél ezúttal is az volt, hogy a nehéz mindennapok közepette gondtalan kikapcsolódást és feltöltődést biztosítsanak az iskola kezdés előtt. Tarpa József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke.
4: 1000 családot sikerült egész nyáron megszólítanunk, ugye ez 4000 embert jelent minimum, és örülünk neki, hogy ennyi sok programot sikerült megvalósítani. Tulajdonképpen, amit beterveztünk, mindent megvalósítottunk. Voltak olyan programjaink is, amik meghívásosak voltak, például Zánkáról, most jöttek vissza a gyerekek, és általában ilyenkor lezárjuk a nyarat. Ősszel sok programot szervezünk, az első programunk az a nagyszülőkről szól, hiszen a világon a nagyszülők napja van szeptember első hétvégén. A születi bálok is szezon beindul, tervezünk még a hegyekbe kirándulást, tulajdonképpen amilyen ősszel szokott lenni ezeket a programokat, nagyon remélem, hogy meg tudjuk valósítani.
3: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület rendezvényei nem csak a kikapcsolódást, hanem a sorstársi közösség megtartó erejét is biztosítják a kárpátaljai magyar szülők számára, ahol a hasonló kihívásokkal küzdő családok megoszthatják tapasztalataikat. Nagy Zita, KMNE tag, Pancsika.
5: Hát ez a közösség nekem egy nagy ajándék és kincs. Először is azért, mert hozzám hasonló emberekkel, szülőkkel, hasonló gondokkal küzdünk, beiskoláztatás, egyebek, úgyhogy mindig jó beszélgetni egymással. Ötleteket nyerünk egymástól, megoldásokra derül fény, és egyébként a gyerekeink meg. Mindenki megtalálja maga korosztályát, és mindenkinek van barátja. Itt mindenkinek van barátja.
3: A nyár lezárultával sem állt meg az élet a szervezetnél, hiszen az elkövetkező hónapokban is számos közösségi programmal várják a tagságot. Szilágyi Gabriella, a KMNE alelnöke.
6: Nagy sikere volt a házasság heti programnak, a házaspáros hétvégének, a kamasz hétvégének. Örülünk, hogy rengeteg család részt tudott rajta venni. Az édesanyák hete, ami egyre jobban kiteljesül, és egyre több programot igyekszünk megtervezni. Nagyon nagy az érdeklődés. Természetesen az önellátó nagycsalád projekt is, amit nagyon várnak a családok. Szóval rengeteg mindennel várjuk a családokat. Ezekkel a programokkal az a célunk, hogy a családok együtt lehessenek. Nagyon sok családban már kirepülő gyerekek vannak, és nehéz megtervezni, megszervezni egy hétvégét. És erre nagyon jó a Nagycsaládos Egyesület, mert ide vágynak, mert jó emlékeik vannak arról, hogy milyen jó volt együtt kirándulni, együtt jól érezni magunkat. Kárpátaljam összes magyar településéről szinte vannak nagycsaládosaink, és olyan jó ilyenkor találkozni. Látjuk, hogy ki hogy él, ki mivel foglalkozik, és jó barátságokat kötni, jó találkozni, jó együtt lenni, és nekünk ez a legfontosabb, hogy a családok jól érezzék magukat.
3: A beregdédai nyárzáró nem csak a nyári szünet méltó lezárását jelentette a résztvevők számára, hanem a közösségi összefogást és az egymás iránti támogatást is megerősítette.

0: Idén már 3500 a háború által érintett belső ukrajnai gyerek és kárpátaljai magyar fiatal üdülhetett Magyarországon és Kárpátalján anyaországi támogatással. A háború kitörése óta ez a szám meghaladta a 25 000-et. 260 ukrajnai fiatal táborával ért véget a Rákóczi Szövetség nyári programsorozata. Ezúttal olyan gyermekeket pihentetnek, akik a háború miatt elveszítették szüleiket. Csáki Csongor elnök kiemelte, fontos, hogy a diákok ki tudjanak szakadni a háborús hétköznapokból, és biztonságos körülmények között feltöltődhessenek.
1: A Rákóczi Szövetséget, amikor 1989-ben megalapították, akkor elsősorban a felvidéki és a kárpátaljai magyarok iránti elkötelezettségből indult el a Rákóczi Szövetség. És ez azóta is tart, ez az odafigyelés, igaz, hogy most már a Rákóczi Szövetségnek a tevékenysége kibővült az egész Kárpát-medencére, sőt a diaszpórában élő magyarságra is. Ugyanakkor Sátoraljóújhelyen, a Rákóczi tábor elhelyezkedik. Ez egy olyan pontján van az országnak, ami nagyon közel van Kárpátaljához. Nagyon közel állunk a kárpátaljai emberekhez, az ott élő magyarokhoz, de nem csak a magyarokra próbál a Rákóczi Szövetség figyelni, hanem a többségi társadalomra is. És a háború kitörése óta itt a Rákóczi táborban közel 15 000 kárpátaljai magyar és ukrajnai-ukrán ember fordulhatott meg hosszabb, rövidebb időre, és szeretnénk segíteni azoknak az embereknek, akik most talán a legnagyobb odafigyelést igénylik, vagyis a gyermekek, azok a gyermekek, akik a háborús hétköznapokban kénytelenek felnőni. Az elmúlt hetekben, hónapokban Kárpátaljáról több mint 1500 gyermek táborozhatott itt, és most szeptembernek az első hetét pedig felajánlottuk azoknak az ukrajnai gyermekeknek, akik Ukrajna szinte minden megyéjéből érkeztek ide, és azt szeretnénk velük is, illetve az ő itteni élményeiken keresztül is üzenni az ukrán emberek felé, hogy szolidárisak vagyunk velük, hogy a gyermekeiket szeretik itt Magyarországon, és szeretnénk valami olyat adni nekik, amiben a gyermekségüket meg tudják élni, ha csak rövid időre is, de reméljük, hogy elvisznek magukkal innét egy szép emléket.
0: A háborús veszteségeket elszenvedő gyerekek táboroztatásában kiemelt segítséget nyújtott Magyarország ungvári főkonzulátusa, amely megszervezte a gyerekek utaztatását. Pap Ferenc konzul.
2: Magyarország a háború kitörése óta folyamatosan segíti Ukrajnát. Ennek a segítségnek az egyik ága a gyermekek üdültetését szervezik meg Magyarországon, illetve Kárpátalján. 2022 óta Magyarországon több mint 25 000 gyermek üdült, illetve pihenhetett. Ezeknek a nagy része a háborús területekről jöttek. Ebben az évben már a második tábort szervezzük meg Sátoraljóújhelyen, a Rákóczi rendezvénytáborban. Most kifejezetten azok a gyermekek vannak itt, akik a háború közvetlen közeléből, illetve Kárpátaljáról is vannak, de nekik a szüleik vagy katonák, vagy már esetlegesen árvák. Ebben az évben már több mint 3500 gyermek nyaralt Magyarországon, illetve Kárpátalján. Ezek azok a gyerekek, amik a magyar kormány biztosította a pihenését.

0: Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Jótékonysági Alapítvány. A jubileum alkalmából szakmai nappal egybekötött ünnepi konferenciát tartottak Beregszászon. Az alapítvány elsődleges célja az otthoni beteggondozás és a rászoruló, magára maradt nyugdíjasok ellátása. A 2016-ban létrehozott Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Jótékonysági Alapítvány képzett szakemberei elsősorban az önellátásra képtelen vagy a kórházi kezelés után hazakerült idős emberek gondozását végzik. Egészségügyi eszközöket is kölcsönöznek, és felkészítik a családtagokat a gondozás önálló elvégzésére. Zán Fábián Sándor az alapítvány elnöke, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte, több száz rászorulónak, idős, beteg, egyedülálló, önellátásra képtelen embernek nyújtottak már segítséget.
1: Hálásak vagyunk a mindenható Istennek, hogy adott ötletet, javaslatot, látást. Így hoztuk létre az alapítványt 10 évvel ezelőtt. Az otthoni beteggondozás már akkor nagy kihívás volt. A Krím elfoglalása, gyakorlatilag a háborúnak a kezdete megtörtént. Nagy volt az elvándorlás a gazdasági válság miatt, a munkahely hiánya miatt, és ezt követően jött a háború, ami még nagyobb terhet jelentett az itt élők számára. A demográfiai krízis is mutatta már akkor a csiráit. Már érzékelhető volt az, hogy az elvándorlás és a kevés gyermekszületés olyan helyzetet fog létrehozni a vidékünkön, ahol az emberi méltóságnak a megőrzés, az idős emberekkel való törődés, az otthoni betegellátás fontossága egyre nagyobb lesz. És azt látjuk, hogy az akkori látásunk beigazolódott. Sajnos a háború 5. évében még igazabb az, valósabb tény, hogy sokan elmentek, és az idősebb generáció maradt itthon, akik 5 évvel ezelőtt még lehet jól érezték magukat, már gondozottja az alapítványunknak. Az évek telnek, egyre több embernek van szüksége arra, hogy benne legyen egy olyan gondozási rendszerben, amit a mi alapítványunk tud biztosítani Ungvártól Szöllősgyuláig, több helyszínen, de nem elég helyszínen. Valamikor az volt a tervem, hogy legalább 60 ilyen munkapont legyen, és ha nem is minden egyházközségben, de minden második egyházközségben legyen egy olyan szolgáltatás, amivel tudunk segíteni azoknak a betegeknek, idős embereknek, akik valamilyen oknál fogva egyedül maradtak. Számunkra nem az a feladat, hogy megvitassuk vagy kritizáljuk a helyzetet, hanem az a feladatunk, hogy mindennapi segítséget tudjunk nyújtani. Legyen egy telefonszám, akit fel lehet hívni, legyen egy személy, aki a gondozottját rendszeresen meglátogatja, kit milyen rendszeresen kell, annak a rendszerességnek megfelelően. A rendszeresség biztonságérzetet ad. Ha valami rendkívüli történik, akkor tud segítséget hívni. Az idős ember számít, az idős embernek a becsülete, a szeretete fontos, a meglátogatása fontos. Munkatársakkal napi szinten több száz látogatás történik. Lehet azt mondani, hogy ez egy csepp a tengerben, sok cseppből áll a tenger, mi amiben tudjuk, kivesszük a részünk. Magyar református közösségként a teljes társadalom felé nyitottak vagyunk, és 10 év távlatában Istené a hála és a dicsőség, a jövő szempontjából is csak benne bízunk.

0: A Rákóczi Szövetség támogatóival együtt az ősz folyamán idén is háláját fejezi ki, mintegy 1500 településen, annak a közel 10 000 külhoni családnak, akik a magyar iskolát és ezzel együtt a magyar jövőt választották iskola kezdő gyermeküknek. 3500 felvidéki, 1000 kárpátaljai, 1300 vajdasági, 4000 erdélyi, párciumi és bánsági, valamint néhány tucat horvátországi magyar iskola kezdőt köszöntenek ünnepélyesen a Csángóföldi Fakultatív Magyar Oktatást megkezdő, mintegy 200 kisgyermekkel együtt. A külhoni területeken az anyanyelvi oktatás választása, a magyar nyelv, a kultúra és a közösség megmaradásának záloga, hangsúlyozza a Rákóczi Szövetség elnöke. Csáki Csongor kiemelte, a szülők döntését ösztöndíjjel és egy iskolatáskával köszönik meg, amelyeket személyesen adnak át a családoknak a szülőföldjükön. Emellett a Rákóczi Szövetség támogatásával az új tanévben 61 iskolabusz teszi könnyebbé közel 1000 kisdiák mindennapos eljutását 52 iskolába, 223 településről, a felvidéki és az erdélyi szórvány területeken. Csáki Csongor, elnök.
1: Ez a Rákóczi Szövetségnek az egyik olyan ügye, amit 1989 óta a zászlajára tűzött, mégpedig azt, hogy a Kárpát-medence minden külhoni területén, ahol magyar emberek élnek, ott azért küzd a Rákóczi Szövetség, hogy a magyar családok magyar iskolát választanak a gyermeküknek. Hála Istennek idén is nagyon sok gyermek lép iskolába, kiket szeretnénk köszönteni. Szeretnénk mintegy 1500 helyszínen a támogatóinkkal együtt köszönteni ezeket a gyermekeket, és megköszönni a szüleiknek azt, hogy nem csak magyar tanítónénit és magyar iskolát választottak a gyermeküknek, hanem a magyar jövőt is választották. Ezt nem lehet elégszer megköszönni ezt a dolgot, mert itt eldől a jövő kérdése. Az, hogy lesznek-e olyan emberek 80-90 év múlva, akik akár Ungváron, akár Dunaszerdahelyen, vagy Szabadkán, vagy éppen Székelyudvarhelyen magyarul fognak-e beszélni. Az most eldőlt. Azok a gyermekek, akik magyarul kezdik az iskolát, jelentik a magyar jövőt, annak az zálogát. És a Rákóczi Szövetség a támogatóival, az önkormányzatokkal, a civilekkel, más jóérzésű magyar emberekkel összefogva szeretne nekik köszönetet mondani, és szeretnénk kezet fogni velük és egy szimbolikus ösztöndíjat átadni az ősz folyamán, ezzel is erősítve azt, hogy nem közömbös senki, és hogy egyetlen egy magyar emberről sem mondhatunk le, mert nem vagyunk olyan sokan, mi magyarok.

0: Több mint 300 fiatal gyűlt össze Beregszászban a villámtöltés a református ifjúsági napon. A tanévkezdő esemény célja, hogy közösségi élményekkel, lelki útravalóval és az evangélium üzenetével erősítse meg a kárpátaljai fiatalokat. A szervezők szerint erre különösen nagy szükség van az olyan időszakban, amikor a háború bizonytalansága és terhei már évek óta a fiatalok mindennapjainak része.
1: Hálával tele van a szívem. Nagyon szeretek azokkal lenni, akik felemelnek, és úgy érzem, hogy ez az a hely, ahol közelebb lehetek Krisztushoz. Kiszakadhatok kicsit abból a közegből, ami ilyen mérgező. Hála az Úrnak érte.
0: Fogalmaz Pocsai Katalin, aki szintén részt vett a beregszászi református ifjúsági napon.
1: Nagyon nagy része az életemnek a szorongás, nagyon felül tud rajtam kerekedni. Az, hogy itt vagyok, és az, hogy ezzel kezdem el úgymond a tanévemet, hogy ez az, amivel kezdem az iskolát, nem választanék mást, csak azt, hogy az Úrral kezdjem el. És csak azt, hogy benne bízva kezdjem el, és hozzá közelebb kerüljek. És az az átölelés, amit tőle kapok, ezáltal az nem múlja felül semmi.
0: Margit Iscs János, beregszászi lelkész, a református ifjúsági nap szervezője kiemelte, a cél az volt, hogy a diákok lelkileg megerősödve vágjanak bele az új, még mindig háborús körülmények között zajló tanévbe.
2: Egy nagyon nagy célunk az, hogy az evangéliumot eljuttassuk azokhoz a fiatalokhoz, akik egyébként ugyanabban élnek, mint mi felnőttek, és ez az ugyanaz, ez most tudjuk, hogy nem sok jót jelent, sőt, próbákat, terheket, és elég sok feldolgozhatatlan élményt. Nekünk az a megtapasztalásunk, hogy ha Isten előtt elcsendesedünk, akkor abban van tovább lépési lehetőség, és ez egy nem kis dolog, nem mindenki éli meg a tovább lépés lehetőségét, akkor se, ha háború dúl körülött, és akkor se, ha az életben minden rendben van. Nekünk az a nagy álmunk és tervünk, hogy ezzel a szolgálattal, az első seprű vonástól, az utolsó megsütött hamburgerig, az éppen most elmondott előadásig Jézus Krisztust tudjuk felmutatni. És bízunk benne, és nagyon reménykedünk benne, hogy ezt a célunkat elérjük, mindent ennek rendeltünk alá. Itt tudnak pihenni, itt tudnak érdekességekkel, játékokkal és lelki dolgokkal is foglalkozni. Imaszobától kezdve nagyon sok minden van kikészítve. Nagyon motivált fiatalok, és akarnak is a lehetőséggel, ami eléjük van rakva.
0: A fiataloknak Nagy Szabolcs, beregvidéki református lelkész előadásában hangsúlyozta, a 4,5 éve zajló háború a legkitartóbb erejét is próbára teszi, ezért a gyerekekre fokozattan kell figyelni.
3: Mi van akkor, amikor az életünkben vannak nehézségek, és úgy érezzük, hogy nincs ott az Isten áldása? És hogy az Isten áldása helyett talán még az Isten büntetése is rajtunk van. Ez egy helytelen látás, amit az akkor éppen sérült önértékelésünk mondat ki velünk. Isten az, aki teremtett bennünket, aki szeretetből megváltott bennünket, és ő az, aki azt mondja, hogy hát ez nem igaz. Amikor rosszul megy, amikor baj van, amikor úgy érzed, hogy minden elhagyott, tehát én akkor is ott vagyok. Tehát, hogy olyan erős az a megváltás, amin keresztül ő bennünket megváltott Jézus Krisztusban, hogy azt mondja, hogy ez lehet. Hogy bármi az életedben, még a bűneid is olyan, hogy ettől a szeretettől megfosztan engem. Az Isten az képes nekem erőt adni, képes arra, hogy lemondjak dolgokról, például az erőködésről, hogy én magam oldjam meg.
0: A szervezők hangsúlyozták, a villámtöltés ifjúsági találkozó is bizonyítja, hogy a helyi magyar közösség a háborús időkben is kitart, és a jövőre készül.
4: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben Enya, a Margaret Island és a Fresh egy-egy felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó reggelt kívánok! Budapestre érkezett első Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka, írja az MTI. A pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából érkezett Magyarországra, közölte az új intézmény pénteken. Az egyházi vezetőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren Arsenios Karmadakis, Ausztria metropolitája, Magyarország exarchája fogadta, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. Emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában az Európai Unió afrikai külső határán 2 nap alatt súlyos határválság alakult ki, egyetlen nap alatt 10 000 próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Mindezt a spanyol legfelsőbb bíróság egyik döntése váltotta ki. Az embercsempész hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet, és megpróbálták kihasználni azt, mondta Magyar Péter, aki hangsúlyozta, Ceuta figyelmeztetés egész Európának. Országos élő környezet felügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köbből Anita kormány szóvivő pénteken. A főhatóság létrehozásával a kormány ismét egy korábbi ígéretének tesz eleget, mert azt vállalta, hogy helyrehozza és megerősíti a környezetvédelem intézményeit, azok jogszabályi és intézményi rendszerét, hogy óvni fogja a természet erőforrásokat és garantálja a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás szakmai függetlenségét, hangsúlyozta Köböl Anita. Hozzátette, az új hivatal létrehozásával a cél egy erős, önálló, országos hatáskörű, felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat, és jelezte, amennyiben megkapja a kormányzó szerb haladó párt támogatását, miniszterelnök jelöltként indul, és minden eddiginél kisebb kormányt alakít, tudósít az MTI. A szerb elnök péntek este Annyi is TV-nek adott interjúban közölte, néhány napon belül kiírja a választásokat.

sokat. Arról is beszélt, hogy a szerb haladó párt szombati nyisi főbizottsági ülésén várhatóan szó lesz arról, hogy ő legyen-e a párt miniszterelnök jelöltje. Közölte, ha ehhez megkapja a támogatást, elfogadja a jelölést. Várakozásai szerint ez lesz az utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését. Végül az időjárásról. Változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor helyenként zivatar kialakulhat. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Éppen 5 esztendeje 2021. szeptember 5-én vette kezdetét a második budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszus. Eredetileg egy évvel korábban 2000-ben lett volna, de akkor a világjárvány miatt, mint mindent, ezt is el kellett halasztani. Hogy végül miként sikerült átprogramozni a rendezést, mi történt azon a héten, és mindenre hogy emlékszik vissza, arról Ernyei Áront, a rendezvényiroda akkori vezetőjét, a Szent István Bazilika intézményi vezetőjét kérdezem. Jó napot kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Dicsértessék mindörökké, amen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hát ugye Ferenc pápa 2016-ban a Fülöp-szigeteken jelentette be a 2020-as budapesti helyszínt. Miért pont mi lettünk a kiválasztott akkor?
1: Ez mindig egy rejtély, és de azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy része volt Erdő Péter bíboros úrnak, aki nyilvánvalóan közvetlen kapcsolatban állt akkor már a vatikáni döntnökökkel. Minden esetre nagy örömmel vettük tudomásul. Nyilván azon a napon, amikor bejelentették, már nem volt akkora meglepetés, hiszen magyar delegáció is volt ott kifejezetten azért, hogy átvegye ezt a stafétát. És utána nagyon gyors léptekkel elindult a szervezés.
0: Mi kell ahhoz, hogy egy helyszínt kiválasszanak? Vannak ilyen feltételek, mint mondjuk az olimpiai rendezésnél, hogy ilyen olyan infrastruktúra, vagy hagyomány, vagy valami?
1: Bizonyára van technikai minimum, tehát város méretben, vagy egyáltalán olyan infrastruktúra, amire szükség van, de azt gondolom, hogy a világnak számos-számos országa megfelelne ennek. Úgyhogy én egy kicsit azt gondolom, hogy láttak itt valami többet, és nagyon remélem, hogy sikerült ennek a többnek megfelelni, így 5 év távlatából nézve is.
0: Van hasonlóan mondjuk az olimpiai szervezéshez, rendezéshez olyan elv, hogy akkor a föld, a világ különböző távoli pontjai legyenek egymás után ezek az események?
1: Igen. Ha megnézzük a mintázatokat, ugye a Fülöp-szigetek volt az előző, alkalmanként szoktak kontinenst váltani, és Európa, illetve másik kontinens között adódik általában oda a szervezés. Úgyhogy
0: az Ázsiából jött át hozzánk, Fülöp-szigetekről, és a következő az végül is akkor 4 évvel később, vagy pedig az eredeti 2020-hoz később 4 évvel következett, és hol volt a 24-es vagy 25-ös, most én ezt nem is tudom már.
1: Igen, látja, ennyire távoli pontban vagyunk, be is fog nekem ugrani, mindjárt mondom, de egy pár évvel később volt, ment is Kornél atya a következő nemzetközi eukarisztikus kongresszusra, az 53-ra is, ugye mi voltunk itt az 52-dik a sorban, magyar szempontból volt a második, ami ugye 1938-as volt az előző.
0: Igen, hogyha már említi, akkor ez például számított, hogy 1938-ban már volt nálunk egyszer ez bármikor, vagy bármilyen módon a szervezéskor, vagy akár magán az eseményen ez szóba került, hogy Budapest már egyszer volt házigazda?
1: Nagyon sokszor szóba került.
0: Tényleg?
1: Mi egy picit mintaként is tekintettünk rá. Ugye a teljességhez el kell mondanom, hogy megalapult a titkárság, ami elindította a szervezést már 2016 végén. Én 2018-ban csatlakoztam a csapathoz, először még csak a forráspontestek szervezéséhez, és utána csak 2019-től vittem a rendezvényirodát. De mindvégig az egész szervező csapattal volt egy ilyen párhuzamosság. Kicsit kutattuk is azt, hogy mi történt 1938-ban, milyen minták voltak. Talán volt olyan is, amire szerettünk volna egy kicsit reflektálni, tehát hasonló helyszínek, akár a Szent István Bazilika is helyszíne volt 38-ban is, de a Hősök tere egy nagyon fontos központi helyszíne volt a 38-as kongresszusnak, és ugye a 2021-ben megrendezett, mi általunk megrendezett esemény sorozatnak is az egy nagyon fontos helyszíne lett. De nem csak ezt tekintettük, hanem sok minden mást is mintaként. És hát nem utolsó sorban, ez is egy érdekes kapocs, hogy a himnusza a kongresszusnak, az végül is ugyanaz lett, mint ami az 1938-asnak. Ez a Kudela Géza atya által írt győzelemről énekelje napkelet és napnyugat, amit soká én addig nem is tudtam, hogy ez kongresszusi himnusz volt, amíg meg nem kezdtük a szervezést, de azt gondolom, hogy azóta is egy nagyon népszerű népének lett.
0: És ezt most hogy nevezzük a második budapesti eseménynek 2020 vagy 21? Kicsit kezdünk ebben elveszni, majdnem olyan, mint a nagy októberi szocialista forradalom, mondjuk november 7-én volt, elnézést, szóval hogy emlékszik így most már néhány év után, vagy hogy emlegetjük az eseményt?
1: Szerintem megmaradt nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak, budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak. Ugye 38-ban még eukarisztikus világkongresszusnak hívták ráadásul, de a maga a logó, a honlap és minden más maradt IEC 2020, tehát a 2020-as, de ez akkoriban nyilván sokan emlékeznek, az olimpiát is tolni kellett. Ott is megmaradt a 2020-as logó, a felirat, minden.
0: Annak ellenére, hogy 21-ben volt.
1: Annak ellenére, hogy egy évvel később rendezték. Nyilván ennek volt technikai oka is, mert egy csomó minden már kész van, le van gyártva. Költségoldali részek is jelentkezhetnek. Ugyanakkor meg azt szoktuk mondani viccesen, hogy ezek nagyon jó kvízkérdések lesznek, hogy mikor is rendezték a IEC 2020-at, vagyis ezt a eukarisztikus világkongresszust.
0: Igen, és meddig tartott a 100 éves háború.
1: Igen, pontosan.
0: És ugye, ahogy most készültem erre a beszélgetésre, hát beírtam, hogy 2021, aztán rögtön 2020 jött ki, tehát ezért is kérdeztem, hogy ez most technikailag, vagy praktikusan ez hogy adminisztrálódik.
1: 2021-re, mert végül is akkor tartottuk.
0: De a neve 2020.
1: Az 2020, igen, a nemzetközi vonatkozásban, de utána ezt egyre kevesebbet használtuk. Tehát lehetséges, hogy a más esetben ez nagyobb hangsúlyt kapott volna, de valószínűleg emiatt a logót, illetve a honlapot leszámítva kevesebb szerepe volt, vagy úgy hirdetve. Végül valóban 2021. szeptember 5-én a már említett Hősök terén a nyitó szentmisével, első áldozással, tanévnyitóval kezdődött meg ez a nagyon izgalmas hét, ami az egy hét hiány egy évvel korábbi esemény helyébe lépett.
0: Na hát akkor térjünk még egy kicsit vissza 2016-ra, akkor ugye Ferenc pápa bejelentette, elkezdődött a szervezés, említette, hogy 2018-ban csatlakozott a szervezéshez, 19-től vezette az irodát, és egyszer csak kiderült, hogy nem lesz. Hol tartottak akkor a szervezésben? Már másnap kezdődhetett volna, vagy sok munka volt még? Hogy fogadták egyáltalán ezt a hírt? Amit azért már lehetett sejteni, mert sorra maradt el minden.
1: Valóban lehetett sejteni. Egy nagyon bizonytalan állapot lett. Nem csak azért lett bizonytalan, mert a mi saját helyi környezetünkben a betegségek, a járvány, a korlátozások miatt, amit addig megszoktunk, az nem működhetett, hanem azért, mert egyszerűen akkor még nem tudtuk elképzelni, hogy milyen lesz a pandémia utáni világ. Meddig tart, mikor lesz az, amikor ezt feloldják. Akkor a javában voltunk a szervezésnek. Nagyon sok minden már összeállt, nyilvánvalóan a programváz az már jóval előbb, de már részletekben menően egyeztettünk sok mindent, és ezért egy pillanatra meg kellett akasztanunk önmagunkat, de amikor kiderült az, hogy ténylegesen eltolják, akkor igazság szerint az volt a válaszunk, hogy most kaptunk egy lehetőséget, hogy ez legyen még jobb. És, és minden kolléga, aki ott volt, aki dolgozott, teljes bedobással home office-ban gyártotta a programterveket, a stratégiákat, a különböző folyamatábrákat, és ilyen, mi úgy hívtuk, hogy briefek, tehát minden eseményhez egy ilyen leírást adni, azért, hogy mindent előre gondoljunk át, és legyünk tényleg startra készen. És ha szabad még egyet mondanom, a szervezés szempontjából így utólag visszanézve azt kell, hogy mondjam, hogy ajándék volt ez az év, és a pandémiával karöltve ez az egy év tolás, ha lehet ilyet mondani, még jobban megerősítette az ima hátterét is a kongresszusnak. Egyébként is sokan imádkoztak érte, ugye Bíboros úr egy kis imádságot is írt, amit már itt az Egyházmegyében szinte minden templomban, de országszerte sokan imádkoztak, és akkor ez a bizonytalan állapot még inkább generált egy olyan ima hátteret, amit azt kell, hogy mondjam, hogy érzékeltünk. És a 21-es eseményekről visszatekintve már erre a 20-20-as bizonytalan 3-4 hónapra tényleg összességében is egy olyan ajándék lett, amivel azt gondolom, hogy még több emberhez eljutottunk, és még szebb programot tudtunk biztosítani.
0: Az nem vetődött fel, hogy esetleg elmarad az egész, és a munka az hiába való volt, amit addig belefektettek? Mert ugye nagyon sok program, világprogramok is elmaradtak, mert nem eltolódtak. Volt szerencsére például az olimpia, amit elhalasztottak, de sok mindent töröltek.
1: Én azt gondolom, hogy nyilván felmerült, mert akkoriban minden felmerült, de azért az volt a mintázat, hogy a ciklikusan visszatérő programok, azok inkább tolódtak, amik egy-egy egyedi esemény lett volna, kifejezetten arra az időszakra, azok voltak azok, amiket inkább elmaradtak. Ez inkább egy ilyen, hogy is mondjam, szubjektív statisztika, tehát erre nem tudok, nem egy valós kutatásokon alapul, de nagyjából ezt a képet láttam. Mi nem tudtuk egy darabig, hogy mi fog történni. Ugye az kellett, hogy a nagy kongresszusok, ugye a Vatikán által szervezett az ifjúsági világtalálkozó, a családkongresszus és az eukarisztikus kongresszusnál minden egymást követi, és a másik kettőt is el kellett tolni. És ugye mi voltunk legközelebb, de amikor a ifjúsági világtalálkozót és a családkongresszust is odébb tolták egy évvel, akkor tudtuk már mi is, hogy a következők mi leszünk, és akkor mi is kapunk egy év haladékot, és megrendezhetjük a kongresszust. Én azt gondolom, hogy jó döntés volt, addigra már azért 2020-ra, 2016 végétől azért rengeteg munka, egyeztetés volt benne, nagyon sok kreativitás a nagy csapat részéről, azért ezen egy hatalmas csapat dolgozott.
0: Hányan voltak? Egyre többen?
1: Egyre-egyre többen, igen, egyre-egyre többen. Először elindult a titkárság Kornél Atyával és két kollégával.
0: Fábri Kornél Atya.
1: Igen.
0: Aki akkor még nem volt püspök.
1: Akkor még nem volt püspök valóban. Ő lett a kongresszusnak a főtitkára. Aztán utána egyre több emberre volt szükség ahhoz, hogy a szervezés mehessen tovább. Először 20-30-an csatlakoztak. Aztán kinevezték Mohos Gábor püspök atyát a kongresszus vezetőjévé, és akkor már formálisan megalakult egy olyan fajta vezetőség, ahol különböző területeknek a vezetője egyeztettek. Ennek egyike volt a rendezvényiroda, amit én vezettem. Volt 6 további másik vezető, akik különböző más területekkel foglalkoztak, és aztán a végén a kongresszus titkárságánál is több százan, ugye több ezer önkéntes, a különböző szolgáltatókon keresztül ezrek, de tényleg technikai személyzettől, biztonsági személyzeten át rengetegen, és ne felejtsük el a hatóságok munkáját se. Tehát azért ez a rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem is mindenki számára egy nagyon nagy kihívás is volt, és rendkívül sok élő erőre volt szükség ahhoz, hogy azon a héten minden a helyén lehessen, pláne, hogy ugye rendhagyó módon a Stáció Orbisra, vagyis a záró szent misére érkezett Ferenc pápa.
0: Összesen hány helyszínen zajlottak az események?
1: Hát, ha szűk értelemben vesszük, akkor 27. Ha tágabb értelemben vesszük, és még az Arszakra Fesztivál is az eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódva valósult meg ebben az évben, akkor meg több száz. Voltak ugye a nagy tömegrendezvények, a Hősök terén, ugye a nyitó és a záró szent mise, a Kossuth téren, mi általában a magyar misének hívtuk, de utána pedig az eukarisztikus fákelyes körmenet, ami sokak számára egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, ami szintén a Hősök terén záródott. A Hung Expo-n volt maga a kongresszus, vagy mondjuk így a szakmai része, ott 5 napon keresztül a különböző előadások, tanúságtételek, szentmisék, közös imádságokkal egy rendkívül színes program, de sok-sok plébánia is bevonódott, és voltak missziós színpadjaink az Őrsvezér terén és a Szél Kálmán téren is, ahol egész héten programokat biztosítottunk azok
0: akkor
1: számára.
0: Akkor így Buda is, meg Pest is benne volt.
1: Való igaz.
0: Ha csak ezt a kettőt.
1: Próbáltuk lefedni, ugye ha már nemzetközi, akkor legalább budapesti szinten is minél nagyobb területet fedjünk le.
0: Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Ernyei Áron, a 2020-ban lett volna, de 2021-ben megtartott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus programirodájának akkori vezetője, és az 5 évvel ezelőtti eseményekről beszélgetünk. Az elmúlt percekben a halasztásról és az újratervezésről volt szó, és egy kis zene után majd arról kérdezem, hogy hogy zajlott maga az esemény, és mi minden történt azóta, milyen emlékei, milyen eredményei voltak az eseménynek.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Ernyei Áron, a 2021-ben megrendezett Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus programirodájának akkori vezetője, a Szent István Bazilika intézmény vezetője. És hát akkor ott tartottunk, hogy elkezdődött maga pontosan 5 évvel ezelőtt az esemény, de közben ő meg egy adatot megtalált.
1: Igen. Csak nem ugrott be, de a következő kongresszus 24-ben, Ecuadorban, Quitóban.
0: Hát akkor a nagy ugrások, tehát Fülöp-szigetek, Budapest, Quito, tehát így az egész világ.
1: Igen, így ez a fajta pingpongozás is megtörtént a kontinensek között.
0: Tehát, és akkor azt is tudjuk, hogy akkor a 4 éven te azt a ciklust, akkor azt folytatták természetesen.
1: Igen, de azért a korábbi mintázatokból látszik, hogy ez nem szigorú szabály. Tehát a korábbiakban is volt, amikor volt egy-egy szünet, hogyha olyasmi volt, volt olyan év, amikor végül kimaradt egy-egy, úgyhogy 3-4 évente azért esély van rá.
0: Hát akkor szerencsére a 24-es akkor az megtörtént minden probléma nélkül, de most térjünk vissza akkor a 20 helyett 21-re halasztottra. Ugye éppen 5 esztendeje szeptember 5-én. Ilyenkor mi történt? Most van lassan 10:30.
1: Nagyon-nagyon készülöttünk már. Délután volt a nyitó szent mise. Hatalmas kórus egyesített énekkar katolikus iskolákból. 1000 fölötti létszámban első áldozók, és egy nagyon színes programmal, felvezető műsorral együtt vártuk a híveket ott a Hősök terén. Hozzáteszem, hogy egy hónappal korábban el kellett kezdeni építeni mindent. Tehát, hogy addigra ott a szervezők részéről ez már egy ilyen, ez már a mire odaértünk a startvonalhoz, addigra már egy jelentős futáson voltunk túl.
0: Egy hónappal korábban már gyakorlatilag elkezdték birtokba venni a várost ezek szerint.
1: Igen, gyakorlatilag a Hősök terén, ugye még a forgalmat nem zavarva, ennek a hatalmas 40 méter széles, 12 méter magas fedésnek, színpadnak az építése megkezdődött, egy csomó technikai feladatnak az ellátása. Úgyhogy akkor mi már nagyon nagy munkában voltunk, de nagyon nagy siker volt ez a nyitó szent mise, és ennek a meghittsége és a hangulata, sokan azt mondták, hogy hozzáadott ahhoz, hogy keressék utána a hétnek az eseményeit. Úgyhogy a Hung Expo-n aztán utána 10 000 fölötti ember fordult meg, nagyon sokan ott voltak a előadásokon, tematikus szentmiséken, a délutáni programokon. Azóta is sokan-sokan emlegetik a Szent István Bazilikában megtartott közösségek szentségimádását, ahova sok-sok lelkiségi mozgalomból, közösségből delegáltak énekarba, zenekarba tagokat, és ők együtt alkottak valami újat. Aztán ebből egyébként ő belülük alakult például egy kis kórus, ami a mai napig együtt énekel. Ez is egy eredmény. Ugye a forráspont, ami 2018-ban volt az első, és egyfajta felvezető rendezvényként a kongresszusra, aztán 19-ben a következő, már még nagyobb, akkor már ilyen 4000 fős részvétellel, és a 20-as kimaradt, és 21-ben pedig a Budapest arénában tudtunk forráspontot, ifjúsági estet rendezni. Ez is egy olyan eleme az eukarisztikus kongresszusnak, ami ugye felvezetőként is kezdődött, és tovább él, mert a kongresszus keretében három forráspontot ünnepelhettünk, és most idén, november 21-ére már a 8-nál tartunk majd. Ez is azóta is megy, fejlődik, és nagyon-nagyon sokan szeretik. Van még itt a közösségek együttműködéséből származik egy másik kezdeményezés, ami azt gondolom, hogy nagyon értékes, a Bízd rá magad mozgalom, ami összegyűjti a katolikus keresztény szervezetek segítő szervezeteinek, a támogató szervezeteinek a működését. De a legnagyobb eredmény az, hogy ez a sok tízezer vagy sok százezer ember inkább, aki kapcsolódott, mert élőben is százezeres nagyságrendről beszélünk, de nemzetközi szinten közvetített, hat nyelvre tolmácsolt világeseményről beszélünk. A mai napig, tehát 5 év táblatából is kapjuk azokat a kis megjegyzéseket, azokat a kis félmosolyokat és üzeneteket adott esetben, hogyha olyan helyzetben vagyunk, amik arra reflektálnak, hogy micsoda élmény volt ott lenni, és hogy sokakat megérintett ott Jézus. Ugye ez lett a motto, találkozz Jézussal Budapesten. Minden forráson belőled fakad, ez volt a motto, azért ezt mondjuk el, de akkor inkább azt mondom, hogy a szlogen, és azt gondolom, hogy tényleg azon úgy köttünk, hogy Jézussal az oltári szentségben sokak találkozhassanak.
0: Igen, a Zsoltár a könyvéből való ez az idézet, és ha már a hat nyelvet említi, hoztam egy emléket, otthon megtaláltam pont a napokban egy tolmácsképet, ismerős?
1: Olyannyira ismerős, hogy
0: ja, ön is
1: mivel
0: elhoztam.
1: Rádióba jöttem, én is hoztam egyet, ha már rádióba.
0: Most nyit veszi elő a dobozból, én nem láttam, és ezen ugye rajta van az a bizonyos említett logó, IEC 2020, és ugye ezen lehetett beállítani akkor, hogy melyik nyelven szeretné az ember hallani. Ezt most én nem tudom megmondani, vagy nagymamámé, vagy édesanyámé volt, sajnos már egyikük sincs közöttünk, de ez is emlékeztet akár rájuk is, meg magára az eseményre is, és ön is hozott még emlékeket.
1: Igen, a rádiót stílszerűen, mivel rádióba jöttünk, és hogy a nemzetköziségét érzékeljük, tehát ez a hat nyelvre élőben tolmácsolás végig, ezért ez egy nagy kihívás volt. A másik emlék, amit hoztam, az eukarisztikus körmenetnek a kis körmeneti gyertyája. Ezen is rajta van a logó, és ez is egy nagy szimbóluma lett. Nagyon-nagyon sokan emelik ki annak a programnak a meghittségét, és azt, hogy ez mennyire békésen és lélekemelően zajlott. Hozzáteszem, hogy rendezvényszervezési szempontból tegyük külön kategóriába a Stáció Orbiszt, mert a pápa látogatás miatt az összességében is rendkívül kombinált, de összességében a legbonyolultabb esemény is volt, és én hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen jól sikerült, és ennyire sokat adott az embereknek. Az utolsó emlék, amit hoztam, az abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Ferenc pápa szertartóival már előzetesen is sokat egyeztettünk a Szent Miséről, és emiatt kialakult egy személyes kapcsolat is, és Ferenc pápa akkor csak 6 órát töltött Budapesten, és ugye ment tovább a szlovákiai útjára. És mikor vége lett a Szent Misének, mielőtt ment az egyik szertartó az autójához, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy szeretne megköszönni mindent, és a kezembe nyomott egy könyvet. És akkor még nem tudtam, hogy mi ez a könyv, csak belenéztem, eltettem, utána megnéztem, és utána a felvételeken is böngésztem. A szertartáson 3 misekönyvet használnak, amiből Ferenc pápa olvassa a saját szövegét, vagy felolvasandóját, és ennek az egyik a fehér példányát kaptam meg tőlük, úgyhogy ezt azóta is féltve őrzöm.
0: Tehát ezt látta a Szent Atya kezében?
1: Hát ugye a Szent Atya nem fogja meg, hanem elé tartják,
0: előtte,
1: de
0: igen.
1: Hogy ő ott volt előtte, uh-huh. Igen, és ez az a könyv, amiből a Szent Misa elejét meg a végén olvasott, úgyhogy ezt azóta is nagy becsben tartom. Egyébként nagyon gálásak voltak, mert a másik 2 könyvet is itt egy-egy kollégának oda ajándékozták. Úgyhogy van még egy piros és egy zöld példány, én a fehér példányt kaptam, és azóta is sokat jelent ez.
0: Hát ez egy nagyon emlékezetes ajándék, az egészen biztos, ezt tovább is örökítheti a családjában. És ha már a záró szentmisét emlegeti, vagy említi, akkor azért is különleges volt, ugye, mert Ferenc pápa mellett első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka is itt volt, és ugye hát ez egy különleges esemény, hogy a keleti és a nyugati egyház fő találkozott.
1: Igen, sokan kiemelték azt nemzetközi szinten is, hogy Magyarország mennyire jó kapcsolódási pont, híd. Ugye később, amikor Ferenc pápa visszatért 2023-ban már országlátogatásra, akkor is mondta, hogy Budapest a hidak városa, és itt magán az eukarisztikus kongresszuson sikerült az ökumenikus kapcsolatokat, a kelet-nyugat összekötését jól kiemelni. Én azt gondolom, hogy Erdő Péter bíboros úrnak ebben komoly nyilvánvalóan komoly szerepe volt, de neki köszönhetjük azt, hogy ezeket a találkozók létrejöhettek. Ugye a Ferenc pápa itt létekor volt találkozó állami szinten, illetve egyházi szinten is kettő ott a Szépművészeti Múzeumban. Ez is ennek a részét képezte, és nagyon fontos mondani valója van, amit sokat mondunk, de nem mondunk elégszer, hogy arra figyeljünk, ami összeköt, és ne arra, ami elválaszt. És ennek szerintem nagyon szép szimbóluma volt ez is.
0: Kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban Ernyei Áron, a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus budapesti szervező irodájának vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Programja van, úgyhogy elengedem. Műsorunkat majd még folytatjuk, és természetesen tovább emlékezünk az éppen 5 esztendővel ezelőtt elkezdődött budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. Köszönöm szépen önnek, hogy velünk volt.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Ernyei Áronnal még egy kis időnk maradt, kiderült. Úgyhogy én azt kérdezem öntől, hogy ugye 5 évvel ezelőtt volt maga a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, és említette már, hogy érkeznek kis üzenetek, jelek. Milyen utóhatása van egy ilyen eseménynek? Mert azt tudom, hogy az 1938-asnak még évtizedekig érezhető hatása volt, annak ellenére, hogy gyökeres változás volt akkor Magyarországon. Ugye hát nálunk is volt, meg zajlik az élet, de hát össze nem lehet hasonlítani a két változást. Szóval mit hagyott ránk ez az esemény, ez az 5 évvel ezelőtti?
1: Én azt gondolom, és úgy látom, hogy amit már említettem, hogy mindazoknak a szívében, akik ott voltak, egy kitörölhetetlen nyom, egy olyan emlék, amiről beszélnek az unikáiknak majd. Erről beszéltünk már korábban is a 38-as kapcsán is, de amit még adott az, hogy egy picit talán fejlődött, talán egyre erősebbé vált a szentségimádások kultúrája. Egyre több helyen, már a felkészülés során is rendeztek rendszeres szentségimádást, állandó szentségimádást. Volt egy olyan kezdeményezés szintén Kornél atyáék részéről, a Corpus Domini, a sorozat, a világméretű szentségimádás, amikor egy napon, egy estén a világ minél több helyén egyszerre végezzenek szentségimádást az emberek, és ennek az elmélyítése plébániákon, hívek felé egy nagyon-nagyon komoly lépés, és egy olyan valami, ami megmaradt, velünk marad, és azt gondolom, hogy azokon keresztül, akik ebbe belekerültek, azokon keresztül hosszú távon is itt lehet.
0: És közben telefonon csatlakozott hozzánk a már többször is emlegetett Fábri Kornél atya, Esztergom budapesti segédpüspök, a NEK akkori főtitkára. Dicsértessék, püspök atya!
2: Mindörök jelmen!
0: Ernyei Áronnal ülünk itt a stúdióban, és beszélgetünk az 5 évvel ezelőtti eseményekről. Hát püspök atya volt az egyike azoknak, akik kézben tartották már az elejétől, vagy korábbtól fogva az eseményt. Ön hogy emlékszik vissza, mondjuk pont 5 évvel ezelőtt éppen mit csinált?
2: Igen, 5 évvel ezelőtt kezdődött. Én reggel egy szendmisével kezdtem, ahol több tízezer ostyát változtattunk át. Azért, hogy a nyitó szentmisére már az eukarisztikus sátrakba tudjuk kitenni, mert ugye ez egy logisztikai feladat volt, hogy lehet ennyi embert időben megáldoztatni, hogyha mire minden pap megáldozik, és úgy indul el a leghátsó sorba is áldoztatni, hát nagyon hosszú lett volna a szentmise, úgyhogy ezt így oldottuk meg. Ugye én ezen a reggelen szentmisével kezdtem, aztán természetesen ott voltam a nyitómisén, előtte pedig ugye kivittük a eukarisztikus sátrakba az oltári szentséget. És egy nagyon szép élmény volt a nyitó mise, több mint 1000 gyerek első áldozásával. Nagyon sok országból itt voltak, 83 országból jöttek a vendégeink. Úgyhogy egy nagyon szép nyitó misénk volt, és egy gyönyörű időnk volt egész héten. Erre emlékszem így elsőre.
0: Ernyei Áronnal mikor találkozott utoljára, és akkor, amikor találkoztak, szóba került-e ez a nagy közös kalandjuk?
2: Utoljára szeptember 1-én a Veniszánktén találkoztunk, és nem erről volt szó.
0: Ernyei Áron még itt van a stúdióban, de mennie kell, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: És el is engedem, és folytatjuk a beszélgetést tovább Kornél atyával, és elhangzott már az eukarisztikus Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus jelmondata, minden forrásod belőlem fakad, ugye a Zsoltárok könyv...
2: Forrásom?
0: Hát ön tudja legjobban, elnézést. Mert hogy ugye ön a püspöki jelmondatává is ezt választotta.
2: Ez így van.
0: Hogy alakult ez így? Izgalm.
2: Hát úgyhogy amikor én megtudtam, hogy kineveztek, akkor azt gondoltam, hogy elmegyek majd a 5 napos lelki gyakorlatra a püspök szentelés előtt, azaz átimádkozom, és akkor megtalálom azt a püspöki elmondatot, amit talán a lélek ízlet. Aztán kiderült, hogy nem, mert mire engem kineveztek, de miről kiderül, tehát volt 8 napom rá, azzal kellett megtalálni ezt a mondatot, és hát akkor jutott eszembe, hogy ez a 87. Zsoltár 7. verse, annak ellenére, hogy a kongresszus véget ért, nem veszített semmit az erejéből. Tehát az, hogy az eukarisztiából fakad mindenünk, az örömünk, a békénk, az üdvösségünk. Innentől kezdve azt mondom, hogy ez egy életpálya modell is, tehát egy egész életre szóló forrás számomra az eukarisztia, és ezért gondoltam, hogy megválasztom, megkérdeztem Bíboros atyát, hogy illik-e ezt, azt mondja, hát természetesen semmi akadálya nincsen, úgyhogy azt hiszem elég sokat voltam ezzel a mondattal a kongresszus megelőző 5 évben, és hát azóta is mennétek rá a címerre, ott van rajta, hogy omnes fontes mei inte, vagy minden forráson belőled fakad.
0: Ugye hát ez azt jelenti, hogy akkor önnek is egy ilyen állandó jelzőjévé vált ez örök életére, most már ugye a nevéhez kötődik maga a jelmondat, és ezáltal maga a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is.
2: Hát ez bízom benne, inkább Jézushoz kötődik az egész, hogy az volt a szlogenünk, hogy találkozz Jézussal Budapesten, mert hogy akkoriban a fő hát kommunikációs feladatunk volt, hogy hogyan fordítsuk egyáltalán le azt, hogy mi az, hogy eukarisztikus kongresszus, tehát én az országot meg határon túli területeket is járva, ezt kell elmondani az embereknek, hogy mi az, hogy eukarisztikus, mi az, hogy kongresszus, és hát eukarisztia az Jézus. A kongresszus az pedig egy találkozót jelent, hogy ezért volt az, hogy találkoz Jézus a Budapesten, persze máshol is lehet, de vannak ilyen nagy találkozók Jézussal.
0: Hát, hogyha már a kommunikációt említi, akkor volt ugye az eseménynek 12 hírnöke. Fel is sorolom őket, csak így, ahogy fölírtam, dr. Csókai András, idegsebész, Lackfi János író, Kubik Anna, színész, Ürge Forcász Diana, tudós, Szikora Róbert, énekes, Szalóki Ági énekes, Szena Dagadu énekes, Pindrok Csaba színész, Csaba testvér, ugye Ferences szerzetes, Petrás Mária kerumikus énekes, Dolhai Attila színész énekes, Baric Gergő énekes. És őket egyébként itt a Magyar Katolikus Rádióban is a eukarisztikus kongresszus felvezetéseként a korábbi hetekben, itt éppen ebben a műsorban hallhattuk, hogy ők hogy várják magát az eseményt, és mit tesznek mindezért. Őket hogy választották ki, és egyáltalán hogy jutott eszükbe az, hogy 12 hírnök is legyen az esemény mellé, vagy...
2: Ez az, hogy egy esemény elindul, annál jobb, minél több lábon áll. És hogy talán most azóta már a szinodális úton megyünk, hogy a világi híveknek mennyire nagy feladata van. És ugye Ferenc pápa maga mondta, hogy a világi hívek többet tudnak tenni az evangélium terjedésért, mert ők ott élnek, ahol a többi ember. Mi papok, ugye erre szenteljük az életünket, ez természetes, de hogy ők az életükkel ott tesznek tanúságot, ahol éppen vannak. És hogy ahogy szokták mondani, hogy melyik evangéliumot olvassák a nem hívők, hát a keresztények életét. Tehát amit látnak rajtuk. És hát nem is könnyű ugye olyan embereket találni, akik élik a hitüket, meg is vallják a hitüket, hitelesen közvetítik Jézust, és hát lássuk be, már az evangéliumban is azt látjuk, hogy a legnagyobb hirdetője az evangéliumoknak egy Szent Péter, aki letagadja Jézust, a Tamás, aki hitetlenkedik, vagy a Bolnergius fivérek, akik törnek az első helyekre, tehát hogy nem a legszentebbeket választotta ki Jézus annak idején, hanem akik hitelesen tudnak tanúságot tenni Isten irgalmáról, szeretetéről. És hát itt arra törekedtünk, hogy az élet minden területéről találjunk olyan hírnököt, aki azt mondja, hogy ő kiáll a hite mellett, és szívesen viszi a kongresszusnak a hírét. Tehát valahogy így, ezért van színész, énekes, fizikus, író, tehát orvos, tehát hogy tényleg mindenféle ember legyen, aki ebből is látszik, hogy az evangélium mindenkinek szól, nincs senki elzárva. És hát valahogy így alakult ez nem azt mondom, hogy casting, de hogy ő rájuk esett a választás, hogy mégiscsak letettek már valamit az asztalra, és emellett vállalták azt, hogy lesznek a hírnökei az eukarisztikus kongresszusnak.
0: Ugye egy másik választás is volt a logó kiválasztása, és ott is ön zsűritag volt, erről a logóról is az imént már beszélgettünk Ernyei Áronnal is. Emlékszik arra, hogy ezt hogy választották ki? Ott is néhányan voltak a zsűriben, most nem tudom pontosan hányan, 5-en, 6-an.
2: Ugye meghirdettük, és nagyon sok logó érkezett, nyilván kellett egy konkrét leírást tenni, hogy mégis utaljon a helyre, ahol vagyunk, magára az eukarisztiára, stimmeljen a főcímhez, mondjuk így, és már nem emlékszem pontosan a számokra, hogy mennyien érkeztek, de ilyen százas nagyságrendben. és hát benne volt még a zsűriben a Piero Marini érsek, ugye az Eukarisztikus Kongresszus Pápai Tanácsának akkori elnöke. Aztán benne volt az ő titkára is, nyilván Bíboros atya is ott volt, művészeket is hívtunk, akár az árszakrások közül, vagy Keresztény Múzeum igazgatóját, tehát akik értenek, és volt egy grafikus is, akinek kifejezetten ez a területe, tehát igyekeztünk szakmai zsűrit összeállítani. És aztán ez a logó nyert, mert tényleg annyira szépen kifejezte mindazt, amit szerettünk volna, tehát a folyó is ott van benne, a forrás is benne van, ugye a folyó, mint Duna, az Eukarisztia maga, úgyhogy ez egy nagyon eltalált logó lett, úgy gondolom, és aztán nyilván ennek születtek különböző variánsai, monokrom verziói, amit aztán mindenféle területen tudtunk használni. Úgyhogy nekem azóta is itt a polcomon olyan gyertya, amit gyerekek készítettek rajta a kongresszusok a logója. Úgyhogy sok helyütt iskolában is fel tudták dolgozni, úgyhogy azt gondolom, hogy sokakhoz közel került ez a logó. Nem beszélve arra, hogy a bazilika előtt hatalmas méretben ki volt téve egy visszaszámláló, és ott a kongresszusok a logója nagyon 3 méter magas 3D-s verzióban, ami előtt lehetett fotózkodni. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg egy eltalált logó volt.
0: Ha már ezt a visszaszámlálót említi, ugye ez 2019-től nagyjából az utolsó évben számlálta vissza az időt, 2020-ig az eredeti kezdési időpontig.
2: Igen.
0: Hogy
2: akkor újra
0: ennek mi volt a sorsa? Akkor utána újraindult? Vagy hogy hasznosították
2: hát gondolom,
0: ezt?
2: Hát igen. Amikor, ugye ott volt egy nagyon izgalmas szakasz, ugye a 20 márciusa. Amikor emlékszem, én úgy jöttem haza, még Fatimában volt egy nemzetközi vallásturisztikai konferencia, és ott egy 40 perces előadást tartottam a budapesti kongresszusról, meghívva a világ minden tájáról ott levő vallásturizmussal foglalkozó szakembert és a csapatát. Én megérkeztem, és ott jött a lezárás. És ott álltunk már minden készen, hogy na most akkor mi lesz. És akkor vártunk, és aztán valamikor április közepe felé jött a hír a Vatikánban, hogy ugyanazok egy évvel elhalasztják az egészet, na és akkor turbóra kellett kapcsolni, és újra kezdeni az egész szervezést, helyszíneket, részvevőket. Volt is, akit nem tudtunk, mert már le volt foglalva arra az időpontra, tehát hogy egy izgalmas időszak volt a számláló, mert nyilván újraindult az új dátummal.
0: És hogy telt ön számára az egy év? Ugye, hát ki se lehetett mozdulni, többé-kevésbé azért a kapcsolatot lehetett tartani, de hát mégis teljesen más bármit megszervezni, kizárólag otthonról, igen, mint azért jönni-menni a világban.
2: Igen, ugye aztán picit enyhült a dolog. Én csak azt tapasztaltam, hogy sorra ürül le a naptáram, tehát nekem akkor is a július közepéig nem volt egy szabad szombatom se, tehát nem, hogy szabad napom. Úgyhogy az szépen úgy ürült le. Tehát egy picit ilyen, hát hogy mondjam, nekem egy kegyelmi idő volt. Ilyen szempontból az egy, hogy egy nagybátyámat a Covid-ban veszítettük el, tehát nyilván mindenkinek meg volt a maga vesztesége, és tényleg egy ilyen szempontból szomorú idő volt, ugye akkor egy csomó mindenre rávilágított ez az időszak, hogy mi mindent lehet online is megcsinálni, hogy mennyire tudunk odafigyelni egymásra, hogy kicsit megállni. Érdekes időszak volt. És nekünk persze ott volt, hogy most akkor mire készüljünk, mi lesz itt 21-ben. Online fogjuk tudni megtartani az egész kongresszust, vagy meg lehet tartani rendesen. Úgyhogy mi azt mondtuk egy nagy hittel, hogy hát készüljünk úgy, hogy rendesen meg tudjuk tartani, mert abból még mindig át lehet térni egy online verzióra, mint hogy az interneten valamilyen virtuális módon megcsinálni, mert hogyha csak arra készülünk, abból már nem tudunk egy offline, egy valós kongresszust szervezni. Úgyhogy az, hogy ennyien el tudtak jönni, azután tényleg világ 83 országából, nyilván kisebb létszámmal, mint mondjuk 38-ban, de sokkal több országban, mert ott aztán 40 országból érkeztek, most már 83-ból, hát Ausztráliából nem tudott eljönni a ottani delegátus, most meg ők fogják szervezni a következőt egyébként, és már szervezik is nagyban. Tehát azt gondolom, hogy ezért volt számunkra izgalmas, meg hát az első az volt, hogy mindenütt nézzük a helyszíneket, amik már le voltak foglalva, hogy vajon egy évvel később is szabadok-e. És hát volt, ami nem volt, hát ilyen volt a Puskás stadion például, ami akkora már le volt foglalva egy nagy mérkőzésre, úgyhogy ezért kellett átalakítani úgy, hogy akkor a nyitó mise meg a záró mise is mind a kettő a Hősök terén volt, és tehát ez így gondviselésszerű volt. Olcsóbb volt, csak egy színpadot kellett felállítani, és nem kicsi színpadot, hiszen 2100 fős kórus énekelt rajta. Úgyhogy hát ezért volt izgalmas az egész, és utána aztán kezdtük újra. Aztán kaptunk, ugye még egy évet kaptunk, mert ugye meg volt a tematikus 3 év. Ugye először a személyes megtérésre hívtuk az embereket, A második körben volt a közösségek megerősítése a tematikus füzetben. A harmadik év volt az, hogy oké, akkor ezt tovább is kell adni, tehát az evangelizáció, ha már egyszer személyesen és közösségileg is találkoztunk Jézusra, akkor adjuk ezt tovább. És akkor jött egy negyedik év, és azon gondolkodtam, hogy mi hiányzik még felkészüléshez, és hát nyilván ott van, hogy a hitből fakadó tettek. De hát akkor ahhoz ismernünk kell a hitünket, és ekkor indítottuk el a katekézis 365 nap alatti elolvasását, és nagyon sokan csatlakoztak egyébként ehhez. Egy év alatt elolvastuk, az utolsó két hétben elmaradtam, mert akkor már nagyon sűrű volt a szervezés, de januárban bepótoltam utána. Úgyhogy így indultunk neki ennek az utolsó izgalmas évnek.
0: Hát, hogyha már említi ezeket az időket, akkor ugye ez tényleg különleges volt, minden átköltözött a digitális térbe, és szentmiséket is ugye lehetett a világhálón hallgatni, és hát részt venni rajta, és ugye a 12 hírnök, ahogy említettem, mindannyian eljöttek így az esemény felvezetéseként ide a Magyar Katolikus Rádióba, és mindegyikükkel tudtam beszélgetést készíteni, és pont erről beszélgettem például Szikora Róberttel is, aki azt mondta, hogy erre az időszakra visszaemlékezve, hogy hát sokan otthon követték a szentmiséket, hogy ő például ugyanúgy, mintha elment volna a templomba, ugyanúgy felöltözött, ugyanúgy gyertyát gyújtott, és ugyanolyan lélekkel követte a képernyőről is a szentmiséket. Önök, a papok ezt hogy érzékelték akkor, a híveknek a jelenlétét, vagy nem jelenlétét, vagy milyen érzés volt ez így találkozni velük?
2: Amikor Jézus meghívott, hogy azt mondta, hogy aki elhagyja értem apját, anyát, földjét, stb. A száz annyit kap itt a földön. Hát azt, hogy nekem nem kellett megfosztanom magam az eukarisztiától, ezt adtam a száz annyinak a része. Ugyanakkor a legizgalmasabb húsvétunk volt, mert egy olyan zoomot nyitottunk, amire 1000 fős előfizetést tettünk, és hát a húsvéti szent három napot úgy tudtuk megtartani, hogy hárman voltunk összesen a kápolnában, ahol voltunk, viszont több mint 200 család csatlakozott be a szent három napban, és úgy, hogy a pasiót is úgy énekeltük, hogy minden szereplő otthonról énekelte be a maga a szerepét. Tehát döbbenetes élmény volt így, hát nagyjából 800-an voltunk ezen a liturgián, mondjuk a nagyszombat estén, úgyhogy hárman voltunk helyszínen, a többi tudott Zoomról. De ismerek olyan családot, ahol szépen vasárnap kivetítették a falra, és kvázi élő méretben nézték a szentmisét, ugyanúgy szépen felöltöztek, magukat letérdeltek, tehát a lelki áldozásban részesültek, tehát nagyon kreatívnak kellett lenni ebből a szempontból. Utána nyilván sokan tapasztalták, hogy amikor már lehetett, akkor nehezen szivárgott vissza a hívősereg, de most már azt gondolom, hogy bőven ugyanott tartunk, ahol Covid előtt. Talán annyival kevesebben, akik azóta idősek voltak, éppen meghaltak, de azt gondolom, hogy most hát tényleg hál' Istenben jó ideje helyreállt a világrendje. Úgyhogy nekem egy érdekes időszak volt, és hát sok kreativitást igényelt valóban.
0: Hogyha magára a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra emlékszünk vissza, akkor önnek mi az, ami rögtön eszébe jut, és mi az, ami megmaradt önben?
2: A csúcsélmény számomra az a körmenet volt. Tehát az, hogy ilyen százezres boldog embersereg megy, Jézus dicsőíti, végig az Andrássy úton, a Hősök teréig, és hogy az oktogonig ért a tömeg véget, nem fértünk fel vissza be a Hősök terére, és ott egy emberként térdre borult mindenki a szentségi áldás előtt, az egy hihetetlen élmény volt. És hogy tényleg ott mindenki vidám volt, akik néztek minket, egyre többen csatlakoztak, volt, akinek éppen elaludt a gyertyáját, de gyorsan letöltött egy gyertya applikációt, és akkor azon a telefonon tartotta a kis gyertyáját. És hát tényleg ez, hogy mindenki egymásra mosolygott, egyfajta ilyen földre szállt mennyország volt. Nekem ez volt az egyik csúcsélménye, nyilván a másik pedig a közösségek szentségimádásával akkora tömeg volt, hogy 3000-en voltak a bazilikán kívül is, nem féltek egyszerűen be. És előtte emlékszem, direkt kértem Ferenc püspökatyát, a Jóisten nyugosztalja, őt kértük meg, hogy legyen ennek a szentségimádásnak a vezetője, és kértem, hogy menjen

0: további szép napot kívánok mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Bólyás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra!

0: hangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnalban 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 1 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. Emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában az Európai Unió afrikai külső határán 2 nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt 10 000 próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Mindezt a spanyol legfelsőbb bíróság egyik döntése váltotta ki. Az embercsempész hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet, és megpróbálták kihasználni azt, mondta Magyar Péter, aki hangsúlyozta, Ceuta figyelmeztetés egész Európának. Országos élő környezet felügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő pénteken. A főhatóság létrehozásával a kormány ismét egy korábbi ígéretének tesz eleget, mert azt vállalta, hogy helyrehozza és megerősíti a környezetvédelem intézményeit, azok jogszabályi és intézményi rendszerét, hogy óvni fogja a természeti erőforrásokat, és garantálja a fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás szakmai függetlenségét, hangsúlyozta Köböl Anita. Hozzátette, az új hivatal létrehozásával a cél egy erős, önálló, országos hatáskörű, felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. 400 tanév élő örökség a Győri Bencés gimnáziumban címmel nyílt kiállítás május közepén a Győri Bencések falai között. Egészen pontosan a Loyolai Szent Ignác templom boltozata fölött újonnan kialakított kiállító térben, valamint a rendház feletti tetőtérben, írja a Magyar Kurír. A jezsuita múltat bemutató tárlaton látható II. Ferdinánd adománylevele. A rend letelepítése előtt az épület együtt

Es helyén lakóházak álltak, ezek helyére építették a gimnáziumot, a Loyolai Szent Ignác templomot és a rendházat. Vodnai Jonatánt, az Ilka 7 hajó osztály frés világbajnok vitorlázóját köszöntötték péntek este Balatonfüreden, a Kék Szalag portban. Vodnai Jonatán testvérével, Benyáminnal érkezett a rendezvényre, egy autó utánfutóján vontatott hajójában állva és nemzeti színű zászlót lengetve. Gellér László Alajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, a friss világbajnokot köszöntve azt mondta, Vadnai Jonatán teljesítménye és Érdi Mária tavaszi Európa-bajnoki címe azt mutatja, hogy Magyarország ott van a világ vitorlás sportjának élvonalában, és a Balatonról is el lehet jutni a világ tetejére. Végül az időjárásról. Változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél sokfelé élénk lesz, a hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Tizenegy óra 4 perc. 1872-ben ezen a napon született Szigeti József, világszerte elismert hegedűművész, aki már 15 évesen nemzetközi koncertturnéra indult, melynek állomása Berlin, Dresda és London volt. Hosszú karrierje alatt élt az Egyesült Államokban, Genfben, Párizsban és Londonban is. Neve megtalálható a hollywoodi hírességek sétányán. A hangolóban először Prokofjev D-dur hegedűversenyének első két tétele csendül fel, Szigeti József és a londoni filharmonikusok előadásában, majd Beethoven A-dur szonátájának második tétele szól. Zongorán kísér Bartók Béla.

0: A hangolóban ma a 134 éve született Szigeti József hegedűművészre emlékeztünk. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Következik az értékmentő.
3: Egy könyv a traktoros lányoktól a Dajer illatú fodrászatokig, amikor szinte minden magyar nő hetente járt szépítkezni. Hogyan használta fel a politika nőiséget a Rákosi korban, és hogyan manipulálta a nőket a szépség szinte ingyenes ajándékával. Egyebek mellett erről is beszélgettünk Magyari Hajnalkával, a Trendi nő a szocializmusban című könyv szerzőjével.
4: Nagyon érdekes a szerző személye, mert még úgy nem beszélgettem történésszel, hogy mellette volt egy másik civil foglalkozása, mert most, hát ön kozmetikus és történész is egyszerre. Ez hogyan történt? Kozmetikusból lett történész?
5: Először kozmetikus voltam, és mai napig is gyakorlom ezt a szakmát. A történész hivatást, az androgógus hivatás előzte meg, amelyet szintén mai napig is gyakorlom, tehát ezeket valahogy úgy a hármat úgy egybe kovácsolom. És maga a történész szakma az úgy kezdődött, sőt ez az egész továbbtanulás az úgy kezdődött, hogy annó, amikor a kislányom óvodás volt, akkor az óvodában volt egy ilyen kijelentése az óvónéninek, hogy Apili okos, anyuci meg jól tud főzni, és ekkor született meg bennem az a gondolat és az az életérzés, hogy végül is én jó tanuló voltam, tehát akkor miért ne kezdjek újból hozzá a tanuláshoz, és ekkor kezdtem el először egy főiskolát, aztán egy egyetemet, és aztán majd jött a doktori. És a végén ennek lezárásaként a doktori disszertáció, amit nagy büszkeségemre summa cum laude-ra védtem meg, és ebből a 2021-ben megvédett disszertációból született meg ez a könyv, amiről beszélgetünk.
4: De miért pont a történelem?
5: A történelem az úgy jött a képbe, hogy amikor én még a Szenyor Akadémián oktattam, akkor felkértek egy divattörténet előadás sorozatra.
4: Bocsánat, mi az a Szenyor Akadémia?
5: A Szenyor Akadémia 2010 körül indult. A Milton Friedman, akkor még Zsigmond Király Főiskola egyetem falain belül, mára már országszintű lett, és Budapesten is több kirendeltsége van, illetve már országszerte elterjedt. Ezt egyébként dr. Jászberény Józsefnek köszönhetjük meg, ő volt az ötletgazda, és ő volt az egész program megvalósítója. Ott voltam oktató, a Szenyor Akadémián belül, ahol szépségápolás tanfolyamokat tartottam először a hölgyeknek, ott kértek fel erre a divattörténet előadásra. Az előadás sorozat során szembesültem azzal, hogy maga a divattörténeti korszakok, maguk a szépségideálok nem önmaguktól alakulnak ki, tehát nem úgy ébrednek fel a nők, hogy egyik nap még a reneszánsz ruhákba öltöztek, másik nap már barokk stílusban, hanem ugye mindez a politikának, a gazdaságnak a változásaitól függ, illetve a társadalom mentalitásától, és hát a különböző ideológiáktól. Úgy gondoltam, hogy ennek érdemes jobban utána nézni, és így tendáltam a történelem felé, tehát igazából nekem maga a szépségideálok, maga a divattörténet kalauzolt engem a történelem világába. Így kezdtem bele ebbe az egész doktori programba, aminél el kell mondjam, hogy köszönettel tartozom dr. Romsics Ignácnak, akinek amikor felvázoltam, hogy én miről szeretnék írni, hogy gyakorlatilag a szépségideálokon és a szépségápoláson keresztül szeretném bemutatni a történelmi korszakot, nevezetesen a szocializmust. Ő nagyon üdvözölte ezt az ötletet, mellette volt, azt mondta, hogy ez egy egyedi dolog, és ha megvalósítom, akkor ő csak gratulálni tud, és drukkolni tud ebben az egész folyamat.
4: Nem gondoltak, hogy ez komolytalan? Hát mennyi izgalmas gazdasági adatokat lehetne összehasonlítani, ehelyett pedig azzal foglalkozott, hogy éppen az 50-es évektől egészen a 80-as évek végéig hogyan változott egyrészt a nőideál, a nőkép, a szépségek, elképzelések, illetve hogy az akkori nők hogyan próbálták elérni a vágyott szépséget, milyen technológiákkal, technikákkal, és erre milyen lehetőségeik volt? Azt nem gondolták azt, hogy ez komolytalan, és valami mással kéne foglalkozni?
5: Itt most ismét Romsics Ignácra utalok vissza, nem róla fog szólni a beszélgetés persze, hogy egész addig ő mosolygott egy picit, tehát mellettem áll, de egy picit mosolygott ezen az egészen, amíg fel nem vázoltam neki, hogy akár szemöldök formákból is fel lehet vázolni az egész 20. századot, hiszen a szemöldök formából is meg lehet határozni, hogy most éppen melyik évtizedben járunk. De komolyra fordítva a szót, Valóban egészen addig, amíg nem tudtam komoly levéltári forrásokkal, sajtóforrásokkal, interjúkkal, különböző komoly történeti forrásokkal megalapozni mindazt, amit kutattam, addig valóban voltak, akik úgy álltak hozzá, hogy hát ebből vajon mit lehet kihozni. Az volt benne az érdekes és az izgalmas, hogy a szépségápolás, amit sokszor a férfiak ilyen megmosolyogva kezelnek, nagyon is függ az adott korszak gazdasági helyzetétől, sőt, akár politikai helyzetétől is, és amikor erre sikerült rávilágítanom, akkortól bizony már komolyan vették ezt az egész ötletet. Ennek az egésznek a megvalósításában Valluk Tibor nagyon nagy segítségemre volt, hiszen ő rengeteg olyan forrást ajánlott nekem, amely által valóban egy komoly kutatást tudtam megalapozni.
4: És ez alapján hogy látja? Tehát akkor a politika mennyire szólt bele abba, hogy a nők mit tehetnek a testükkel és a kinézetükkel egészen a szocializmus kezdetétől a végéig, mert azt a könyvben is többször elmondja, hogy hát ez nem volt egy monolit 40-es évek végétől egészen a 80-as évek végéig, tehát melyik időszak, melyik korszak volt az, amikor leginkább bele tudott nyúlni és meghatározhatta ezt?
5: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és örülök neki, hogy meglehetősége említve az, hogy ez nem egy monolit, ugye úgy emlegetjük, hogy szocializmus, de ez élesen ketté válik a Rákosi korszak, a Kádár korszak, sőt, még a Kádár korszak évtizedeit is ugye le tudjuk bontani. Ott is érezhető a folyamatos ráhatás, a politikai ráhatás a szépségideálokra, de mégis azt kell mondanunk, hogy ez legerősebben a Rákosi korszakban érződött. Hát amikor is egy újfajta nőideál jelent meg, ugye? Hát egészen addig, egészen a Rákosi korszakig nők a nyugati szépségideálokhoz próbáltak felzárkózni. Rákosi korszakban egy erős szovjetizálódás történt, és ekkor jött be hivatalos nőideálként a dolgozó nő, a szovjet típusú dolgozó nő ideálja, ami ugye mindenfajta, úgymond cicomászkodástól, ahogy a kor nevezte akkor, mentes volt, hiszen az akkori nőnek produktivitás, tehát a termelés és a szocializmus építése volt a fő feladata, nem pedig a szépítkezés, a cicomászkodás, az ilyen öncélú hívság. Amellett, hogy volt egy nagyfokú hiányállapot, amellett ez meg is volt ideologizálva, ez a szépség az egy tiltólistás dolog legyen, és politikailag igencsak beleszóltak abba, hogy a nők mit tehetnek és mit nem, és azok a nők, akik a szépségükkel foglalkoztak, akik megpróbálták a nyugati szépségideálokat követni, hát azokat stigmatizálták, és az előző korszak arisztokráciájával, polgári, társadalmi rétegével próbálták azonosítani őket, és olyan erőteljes volt ez a politikai hatás, tehát olyan szinten próbálták a társadalmat is ezzel befolyásolni, manipulálni, hogy gyakorlatilag egy idő után már a társadalom is stigmatizálta ezeket a nőket, és dologtalan nőknek nevezték őket, burzsoá csökevény, polgárság, stb. Tehát olyan nevek apostrofálták őket, hogy megpróbálják őket kellemetlenül helyzetbe hozni. Még azok a nők is, akiknek fontos volt a szépség, azok is inkább visszafogták magukat. Még a rúzs használata is azt a gyanút keltette fel, hogy rendszer ellenes viselkedésük van, ezért nem volt tanácsos sem sminkelni magukat, sem különböző szépségápolási trükkökkel élni, ne adj Isten kozmetikába járni, tehát ez egy ilyen tiltó listás dolog volt. A Kádár korszak ezzel szemben már megengedőbb volt. A szépségápolás nem volt tiltó listára téve, és a nők már akkor követhették a nyugati szépségideálokat is, de természetesen azért mértékkel. Tehát volt egy szocialista jóízlés nevezetű szlogen, amihez azért igazodni kellett, tehát az a bizonyos szoknyahoz egy bizonyos hosszig tarthatott, az a dekoltázs azért egy bizonyos mélységig nyúlhatott le, tehát a szocialista jóízlést, mint olyan, amit senki nem fogalmazott meg, hogy mégis mi az, de azért mindenkinek be kellett tartani, tehát ezt célszerű volt ezt figyelembe venni.
4: Tehát ez a fajta kádári enyhülés, ami aki nincs ellenünk, az velünk van, az akkor megjelent abban is, hogy a nőknek megengedték azt, hogy a szépségápolás luxusát bevezessék az életükbe?
5: Így van, a Kádár rezsém levonta a tanulságot 1956-ból, megpróbálta oldani azt a fajta társadalmi feszültséget, ami akkor volt jellemző, és rájött arra, hogy sokkal jobban jár, hogyha a társadalom egyfajta elégedettségi szinten rendelkezik, így a nők is. Ha a nőknek fontos volt a szépségükkel foglalkozni, hát tegyék, nem volt kötelező. A Kádár korszakban már nem voltak ilyen szigorú szabályok, és valóban a Kádár korszakban egyfajta engedékenység volt a jellemző. Igyekeztek egy olyan jóléti politikát folytatni, amelyben az emberek egy látszólagos szabadságban élnek, és megengednek olyan luxus dolgokat is maguknak, mint például ugye a szépségápolás, ami a nőknek mindig is fontos volt, hiszen a nők mindig próbálnak valamilyen módon az aktuális szépségideálokhoz felzárkózni.
4: Nagyon érdekes volt, hogy szabott árak voltak. Tehát ezt olyannyira elérhetővé tették mindenkinek, akár egy munkásasszonynak is, hogy ez tényleg ne érezze luxusnak, hogy hetente egyszer egy kényeztető arcmasszázsban is tudjon részesülni. Ilyen szinten nyújtott tulajdonképpen maga a rendszer egy ajándékot. Mert ha belegondolunk, akkor ez az volt. Mennyire érte meg ez egyetlen a szakembereknek.
5: Sokan nosztalgiával tekintenek vissza a kádárkorra, hogy bezzeg akkor minden héten tudtunk fodrászhoz menni, illetve minden hónapban mentünk kozmetikushoz, és ez valóban így is volt. A nők valóban nagyon sokat fordítottak a szépségápolásukra, de nem azért, mert igényesebbek lettek volna, mint a mai nők, hanem mert, mint ahogy mondta, megengedhették maguknak. Ekkoriban szabott árak voltak, tehát a rendszer központilag meghatározott egy árat, és ez az ár, ez nagyon alacsony volt. Úgymond ársapkát húztak a szépségszolgáltatások áraira. Hát gyakorlatilag az állam fizette meg a nőknek a szépségápolását, hiszen olyan alacsony árak voltak, ezek a szépségszolgáltatási árak, hogy nemhogy magát a szolgáltatást, de sokszor még az alapanyagot sem fedezték meg, így aztán ezt a különbözetet az állam fizette meg, hát ugyanúgy, mint a 360-as kenyérért, amit szintén ugye sokan emlegetnek. Viszont az állami büdzsén kívül gyakorlatilag mindenkinek megérte. Valamilyen szinten az államnak is, hiszen egyfajta elégedettséget tapasztalt meg a társadalom, ami biztosította ugye a Kádár korszaknak a stabilizációját. A nőknek megérte, mert szépek voltak, nem a pénztárcájuktól függött az, hogy ők mindig szépek legyenek. A fodrászoknak, kozmetikusoknak is megérte, mert bár alacsonyak voltak az árak, abból ők nem nagyon profitáltak, illetve minimális fizetésük volt, hogyha ugye az állami fodrászatokba dolgoztak, de olyan jellemző volt a borravalós rendszer, annyira általános volt, hogy a borravalóval gyakorlatilag még egy fizetést ki tudtak maguknak. Ha jobban odafigyeltek egy vendégre, ha esetleg soron kívül hívták, ha esetleg abba a pakolásba vetettek egy fűrtojást, vagy valami kis plusz dolgot, akkor mindjárt egy nagyobb borravaló volt, ami által ugye jobban megért annak a kozmetikusnak, annak a fodrásznak is, és mivel olyan alacsonyak voltak az árak, igazából a szépítésre várakozó, vágyakozó nőknek sem jelentett akkora nagy kiadást, hogyha megspékelik egy kis borravalóval azt az amúgy is alacsony szépségápolási szolgáltatás díját. Így aztán valóban jellemző volt az, hogy a nők szinte futószalagon voltak szépítve, mert hetente fodrász, tehát jellemző volt az, hogy a nők nem is mosták otthon a hajukat, hanem hetente egyszer elmentek a fodrászhoz, aki megmosta, berakta, az egy hétig eltartott, majd következő héten megint mentek. Ilyenkor sokszor egy-egy szemöldökszedés, szemöldökfestés a kozmetikusnál belefért, illetve szerettek masszázsra járni a kozmetikushoz, és havonta egyszer pedig a tisztító kezelésre. Nem voltak bonyolult kezelések, volt a kis kezelés, és volt a nagy kezelés. A nagy kezelés ez a hagyományos gőzölős, tisztítós, masszírozós, pakolásos kezelés, a kis kezelés pedig a gőzölés tisztítás nélküli kezelés volt, amiben ugye az arc letisztítása után egy arcmasszázs volt és a pakolás. Úgyhogy a nők ezt imádták, és hát gyakran látogatták is ezeket a kozmetikai üzleteket.
4: Könyvben számos terméket is felsorol, amit használtak a kozmetikusok. Ezek némelyike mai szemben nézve elég bizarnak hat, de ezek mennyire voltak hatásosak? Jó minőségűek voltak ezek a termékek? Meg voltak olyanok is, amelyeket a kozmetikusok maguk készítettek, vagy valami gyógyszerész ismerős segítségével?
5: A kozmetikákban professzionális kozmetikumokat használhattak a kozmetikusok, amit ugye központilag kaptak, a KHV termékei voltak, és ez elég szerény paletta volt, tehát ebben volt egyfajta lemosó, egyfajta masszázskrém, pakolásból azért volt kettő, hogy a zsíros bőrűeknek, ugye az összehúzó pakolás, illetve az idősödő bőröknek a kényeztető pakolás, a tápláló pakolás, de ez elég szerény paletta volt, ezért a kozmetikusok, mint ahogy említettem, a borravaló miatt azért sok mindent megpróbáltak, és igencsak kreatívnak kellett lenniük. Ezekbe a krémekbe, pakolásokba ők azért még beletettek néhány dolgot, vagy egy kis gyümölcslevet, vagy egy fűrtojást, mint ahogy az előbbiekben mondtam, azért, hogy kreatívabbak legyenek, hogy különlegesebbet nyújtsanak, illetve a 70-es évektől azt Ilcsi nénének köszönhetjük, aki majd aztán a 90-es években ugye már befutott az Ilcsi szépítő füvek cégével, és mai napig is az Ilcsi termékek népszerűek. Ő kezdte el, hogy különböző zöldség és gyümölcsöket turmixolt össze, és ezeket alkalmazta pakolásként. Tehát valahogy a kényszer szülte ezeket a dolgokat, hogy a kozmetikusok nagyon kreatívnak kellett legyenek ahhoz, hogy valami különlegeseget nyújtsanak. És így született meg az uborka zselé, így születtek meg a különböző gyümölcslével dúsított pakolások, vagy például jellemző volt az is, az iontoforézis két végére, ugye nem ilyen különböző emulziókba mártogatott vattapamacsokat tettek, hanem mondjuk két uborka darabot, vagy egy-egy megy darabot, vagy egy-egy narancsgerezdet tettek, és azzal végezték ezt a fajta elektrokozmetikai kezelést, amiről újságcikk is íródott egyébként elektromos narancs néven. Megkívánta akkor is a korszak, hogy haladjanak a korral, trendik legyenek, ugye, minél különlegesebb dolgokat hozzanak elő, minél különlegesebb kezelésekkel szolgáljanak, még akkor is, hogyha a korszaknak a szépségápolási lehetőségei korlátok közé voltak szorítva.
4: Hol helyezkedtek el a magyar nők itt a szocialista tömbön belül a saját szépségiparukkal? Tehát voltak ilyen nagy magyar márkák, mint a Kaola, vagy a Fabulon, illetve az Ilcsi kozmetikumok.
5: Az Ilcsi kozmetikumok azok már csak az 1980-as évek végén, 90-es években jelentek meg. Addig azt kell mondjuk, hogy a 60-as években az opera termékek voltak nagyon népszerűek, aztán a 70-es évektől ugye majd jött a Fabulon, a Kaola termékek, nagyon népszerűek voltak. Mivel a magyar nőkben valahogy benne volt az, hogy a külföldi az mindig érdekesebb, hogy amellett, hogy gyakorlatilag a 80-as évekre már szép kozmetikai palettával rendelkezett a magyar szépségipar. Azért a magyar nők szerették a külföldi termékeket is, ezért a bevásárló turizmus, ami ekkor már nagyon nagy volumeneket ért el, sok külföldi kozmetikumot hoztak be az országba. Például Romániából a Gerovital készítmények, amik egyébként szintén mai napig is léteznek, a Gerovital készítmények szintén jó minőségűek, hát akkoriban főleg jó minőségűnek számítottak, de akár a Dojna uborkás, tej, vagy a mépempő. A mépempő egyébként már az 50-es évek végétől, tehát 56 utántól népszerű volt, de mindig újabb és újabb termékek jelentek meg benne. Tehát Romániából a Gerovital készítmények, az uborka tej, a mépempő, az algazseli, ezek voltak népszerűek. Ausztriából, amit behozattak, népszerűek voltak, de azok jóval drágábbak voltak. Tehát azért a magyar pénztárcához képest azért sokkal kedvezőbb volt mondjuk egy román kozmetikum megvásárlása. Azért a Fabulon azért az elég népszerű volt, hiszen a szlogenje még mai napig is él, és ne felejtsük el azokat a plakátokat is, akár a Pataki Ági plakát, akár a Sütő Enikő féle plakát. Azok a ekkora már középkorú nők, de legalább 40-es nők viszont, akik a 60-as években megszokták és hozzászoktak az opera termékekhez, azonban ők ragaszkodtak továbbra is a nagyon piros, de nagyon zsíros opera rúshoz, vagy az opera krémekhez, opera kölnékhez, tehát ők továbbra is ragaszkodtak. A fiatalabb generáció inkább a Fabulonhoz, aztán a még későbbi generáció pedig inkább a különböző nyugati termékekhez.
4: Módja volt még olyan emberek, olyan szakemberekkel interjút készíteni, akik ebben a korban voltak, fodrászok, kozmetikusok, tehát hogy a szépségiparban dolgoztak. Ők hogyan élték ezt meg? Tehát mennyire volt számukra korlátozottak a lehetőségek? Hogy emlékeznek vissza? Mit tudtak kihozni abból, ami volt?
5: A szakemberekkel, akikkel beszéltem, mindenki elismeri, hogy nagyon kreatívnak kellett lenni, mert ugye korlátozottak voltak a lehetőségek, tehát nagyon kreatívnak kellett lenni, viszont mindenki úgy emlékszik vissza erre a korra, hogy a szépségápolás hőskora. Manapság rengeteg paletta van, azt sem tudja egy kozmetikus, hogy melyik termékkel dolgozzon, akkor ez nem így volt, ugye, mint mondtam, hogy egyfajta terméksorozat volt, és azokat kellett különböző módon kiegészíteni, felturbózni. Mégis úgy élték meg, mint ahogy mondtam, hogy hőskornak élték meg, hiszen nem volt például vendég probléma. Tehát a vendégek nem, hogy a kilincset adták egymásnak, hanem ott sorakoztak, és várták a sorukra, és akár órákig képesek voltak arra várni, hogy ők következzenek, tehát jó emlékeik van. vannak mindazokat a nehézségeket megélve, amiket ők akkoriban megtapasztaltak, mindazok mellett nagyon jó emlékeik vannak erről a korszakról. Hát az interjúim során ilyen mondatok csengenek így a fülembe, hogy akkoriban a nők többet adtak magukra, miközben azért objektíven is megfogalmazták ugye azokat a dolgokat, amiket mondtam, hogy azért nehezebb dolga volt akkor a kozmetikusnak, mert sokkal kreatívabbnak kellett lenni, nem kész termékek voltak, hanem ugye a saját kreativitásukat is bele kellett tenniük.
3: Az elmúlt percekben Magyari Hajnalkával, történész, kozmetikus mesterrel beszélgettünk a Trendi nő a szocializmusban című könyvéről. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

Az elmúlt percekben Aretha Franklin, Balázs Klári és a Margaret Island muzsikált. Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Budapestre érkezett első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka, írja az MTI. A pátriárka a Fenárion Ortodox Keresztény Dialógus Központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából érkezett Magyarországra, közölte az új intézmény pénteken. Az egyházi vezetőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, Magyarország exarchája fogadta, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. Emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt 10 000 próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Mindezt a spanyol legfelsőbb bíróság egyik döntése váltotta ki. Az embercsempész hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet,

és megpróbálták kihasználni azt, mondta Magyar Péter, aki hangsúlyozta, Ceuta figyelmeztetés egész Európának. Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat, és jelezte, amennyiben megkapja a kormányzó szerb haladó párt támogatását, miniszterelnök jelöltként indul, és minden eddiginél kisebb kormányt alakít, tudósít az MTI. A szerb elnök péntek este a Nyis TV-nek adott interjúban közölte, néhány napon belül kiírja a választásokat. Arról is beszélt, hogy a szerb haladó párt szombati Nyisi főbizottsági ülésén várhatóan szó lesz arról, hogy ő legyen-e a párt miniszterelnök jelöltje. Közölte, ha ehhez megkapja a támogatást, elfogadja a jelölést. Elkezdődött a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál péntek délután. Itt látható először Magyarországon Mayer Bernadett első nagyjátékfilmje, a Mami Blue mellett. Reisz Gábor negyedik alkotása is a földszint. A magyar produkciók mellett olyan ismert alkotók filmjei is láthatók majd, mint Andrei Zjagintsev, Tudor Georgiou vagy Hirokazu Kore-eda. A filmes esemény nyitó ünnepségén Bíró Tibor fesztivál igazgató hangsúlyozta, a Cinefesten idén minden eddiginél több, mint egy 90 film szerepel a programban. Ebből a versenyfilmek között 56 alkotás van, ezek 28 országból érkeztek Miskolcra, tette hozzá. 1899-ben az első filmvetítés Magyarország első kőszínházában, a Miskolci Nemzeti Színházban volt, és itt rendezték meg az első magyar filmfesztivált is, a Lila Füredi Palota szállóban, 1939-ben, írja az MTI. Végül az időjárásról. Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt: miért tesztek olyat, ami szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik: nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük. Majd hozzátette: az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium

Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből, az elsőtől az 5. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12:10 megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. A Szent Atya a puljai és az averzai szeminaristákhoz. Tanuljatok Jézussal együtt a hegyen. Leó pápa 700 éves oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Newman diáktársatok nyomában.
1: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. Nem vagytok egyedül, ne féljetek. Bátorító és őszinte közelséget kifejező szavakkal fordult a pápa az arab régiók latin püspökeinek konferenciája főpásztoraihoz, akik ezekben a napokban Rómában tanácskoztak térségeik helyzetéről, és megosztották egymással a kölcsönös együttműködésre vonatkozó terveiket. A konferencia olyan országok képviselőit foglalja magában, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztína, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália vagy az Arab-félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pierre Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. 14. Leó Szent Pál szavaival köszöntötte őket, kegyelem nektek és békesség Istentől. Ezt a jó kívánságot a pápa mindazon egyházak híveihez intézte, amelyek gyakran politikai, társadalmi és vallási feszültségekkel terhelt környezetben élnek. Ezek az egyházak megtapasztalták a vértanúság tanúságtételét is. Hangsúlyozta a pápa, felidézte vértanúik nevét, valamint azt a sok papot, szerzetest, szerzetesnőt és hívőt, akik életüket adták Irakban, Szíriában és más erőszak sújtotta területeken. Nevüket talán nem ismeri a világ, Isten azonban jól ismeri őket. Az evangéliumhoz való hűségük továbbra is világosság közösségeitek számára, és arra hív benneteket, hogy ne engedjetek sem a félelemnek, sem a beletörődésnek. Az erőszak és a terror hulláma meggyengíti a közösségeket, és menekülésre kényszeríti az embereket. Éppen ezekben a pillanatokban válik még fontosabbá a püspökök szolgálata, hangsúlyozta 14. Leó. Legyetek mindig népetekhez közel álló pásztorok, akik képesek osztozni sebeikben, meghallgatni, támogatni és vigasztalni őket, hogy jelenléteteken keresztül láthatóvá váljon Isten közelsége. Ne féljetek attól, hogy kis közösség vagytok, bátorította őket 14. Leó. Az egyház termékenységét nem a számok, a struktúrák vagy az erőforrások alapján mérik, hanem az evangéliumhoz való hűség alapján. Egy kicsiny közösség, ha Krisztusban gyökerezik, értékes jelenlét lehet. Nem azért, mert hatalomra törekszik, hanem mert szolgál. Nem azért, mert ráerőlteti magát másokra, hanem mert tanúságot tesz. Nem azért, mert az erőszakra újabb erőszakkal válaszol, hanem mert az erővel a szeretetet állítja szembe. A konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt társadalmakban a keresztény közösségeknek meg kell mutatniuk, hogy lehetséges együtt élni, szolgálni és remélni. Ezt szolgálják a plébániák, az iskolák, a kórházak és a karitatív intézmények is, amelyek kézzel foghatóvá teszik az evangéliumot. A pápa különösen kérte a püspököket, hogy támogassák azokat a szerzetesi közösségeket, amelyek továbbra is nagylelkűen a szegények és a legkiszolgáltatottabbak mellett maradnak. Egyúttal azt ajánlotta, hogy fordítsanak különös gondot a migránsokra, akik főként az öböl országokban vannak nagy számban jelen. Sokan közülük távol élnek szeretteiktől, és megtapasztalják a magányt és a bizonytalanságot. Közösségeitek legyenek olyan otthonok, amelyekben senki sem érzi magát idegennek. Védelmezzétek minden ember méltóságát, és minden migránsban ismerjetek fel egy fivért és egy nővért. Így válik a szeretet az evangélium tanúság tételévé és a testvériség iskolájává. Ugyanezt a figyelmet kérte a pápa a püspököktől, a nehézségek és bizonytalanságok terhét viselő családok iránt, hogy azok továbbra is az első helyet jelentsék, ahol a hitet befogadják és továbbadják. Arra is kérte őket, hogy álljanak a fiatalok mellett, akik gyakran nagy vágyak és egy bizonytalan jövő között őrlődnek, hogy az egyházban olyan otthonra találjanak, amely befogadja és meghallgatja őket, és segít felismerni életük értékét. A hitoktatás kíséri a gyermekeket, a fiatalokat és a felnőtteket a Krisztussal való élő találkozás felé, hogy a hitet megismerjék, megéljék és nemzedékről nemzedékre továbbadják. 14. Leó ennek kapcsán arra buzdított, hogy a sok sürgető szükséglet közepette se tévesszék szem elől az egyház küldetésének lényegét, az evangélium hirdetését, az imádságot, a szentségeket és a keresztény képzést. Ezek jelentik az éltető nedvet egy szolgálni képes egyház számára. Őrizzétek és erősítsétek az egyházak és a különböző rítusok közötti közösséget, hangzott a pápa másik ajánlása. A keresztény hagyományok sokfélesége olyan gazdagság, amelyet egységben kell megélni. Ebből a szeretett közösségből pedig őszinte párbeszéd születhet. Küldetésetek nem egyszerűen abból áll, hogy megőrizzétek a keresztény jelenlétet, hanem abból, hogy jelenvalóvá tegyétek Krisztust. Hirdessétek őt az igében, ünnepeljétek a szentségekben, találkozzatok vele az imádságban, és ismerjétek fel őt a szegényekben, a szenvedőkben, a migránsokban, és minden olyan emberben, akit gondjaitokra bíztak, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután ismét bátorító szavakkal fordult az arab régiók püspökeihez. Nem arra kaptatok meghívást, hogy megoldjátok országaitok minden problémáját, hanem arra, hogy hűségesek legyetek az evangéliumhoz és a rátok bízott néphez. Ne elsősorban a sikert vagy az elismerést keressétek, hanem a hűséget. Legyetek az igazság, az igazságosság és a béke hangja, az imádság emberei, népetekhez közel álló pásztorok, a kiengesztelődés munkásai és az irgalmasság tanúi. 14. Leó ugyanebben a szellemben hozzátette, ne féljetek vetni akkor sem, ha nem látjátok azonnal a termést. A vetés a ti feladatotok, a növekedés Istené. Egyetlen Krisztus nevében végzett gesztus sem haszontalan. Egy ima, egy vigasztaló szó, egy elkísért család, egy hitre nevelt gyermek, egy befogadott szegény, mindez egy új jövő magja. Péter utódának utolsó szavai arra hívták a püspököket, hogy bizalommal folytassák útjukat. Nem vagytok egyedül, az egyetemes egyház szeretettel tekint közösségeitekre és kitartásukban, a megpróbáltatások közepette megélt hitükben és a szolgálat bátorságában az egész egyház számára értékes tanúságtételt ismer fel. Végül a pápa Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy támogassa a szenvedőket és világosítsa meg mindazokat, akik politikai és társadalmi felelősséget viselnek, hogy képesek legyenek a közjót keresni és megnyitni a kiengesztelődés útjait, hogy ezekre a földekre is elérkezzen a béke értékes ajándéka.
2: Leó pápa a hivatás jelentőségéről szólt a pólyai szemináristákhoz. Szeptember 3-án délben a Kelemen teremben fogadta a pápa a puglyai 11. Pius pápai regionális szeminárium és az Aversai püspöki szeminárium közösségeit, akik idén kettős jubileumot ünnepelnek. A Molfettában a szeminárium alapításának 100. Aversában pedig a 300. évfordulóra emlékeznek. Leó pápa a papi hivatás jelentőségéről szólt az összegyűlt szeminaristáknak, melynek alapja a Krisztussal való kapcsolat. A Szentatya emlékeztetett, hogy a szigorú fegyelem és a képzési fokozatok önmagukban mit sem érnek, ha nem az Istennel való személyes kapcsolatban gyökereznek. Szent Márk evangéliumát idézve emlékeztette a jelenlévőket, hogy Jézus először a hegyre hívta a 12 apostolt,
3: Sali sul monte,
2: hogy vele legyenek, és ezt követően küldte őket a világba. E rövid szentírási szakaszt vizsgálva a pápa hangsúlyozta, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolat kialakítása minden meghívottra érvényes, mindazokra, akik szeretnék tisztázni hivatásuk igazságát. Emlékeztetett, hogy a hegyen lehet találkozni Krisztussal, és ott lehet együtt lenni vele. A szemináriumi tapasztalat lényege ebben rejlik, megtanulni a Mesterrel, az Úr Jézussal lenni, mondta a Szentatya. Elmélkedését folytatva kiemelte, hogy a mai teljesítményközpontú társadalomban a papi hivatás nem elért eredmény vagy emberi érdem gyümölcse. Az Úr azokat hívta magához, akiket ő akart. Ezzel pedig egyértelművé tette azt a szabadságot, amely minden hivatás forrása. Nem volt felvételi vizsga, nincs rangsor, az sem biztos, hogy a legjobbakat választotta ki. Azokat választotta, akiket ő akart. Egy olyan világban, amely görcsösen igyekszik az önmegvalósításhoz, a Szentatya fontosnak tartotta leszögezni, hogy egyik szeminarista sem azért van ott, mert kiérdemelte, hanem kizárólag az Atyaisten szabad választása folytán. Ez pedig annak az ingyenes szeretetnek a jele és záloga, amelyben soha nem csalatkozunk, szólt a pápa a jelenlévőkhöz. Arra is kitért, hogy a szemináristák és a szemináriumok jelenléte nem csak az optimizmus, hanem a remény jele az egész egyház számára. Bizonyos, hogy az Úr mindig, mindenkorban és mindenhol támaszt hivatásokat. A szemináristákat megszólítva úgy fogalmazott, Isten csodáját szemlélem bennetek, aki soha nem fárad bele, hogy a fiatalok szívébe sugallja, milyen gyönyörű dolog az életünket adni az Úrért, az egyházért. Leó pápa tanításában az Istennel való bensőséges párbeszédből születő hivatás jelentőségéről szólt, amely a csendben és az imádságban fogan. Kiemelte, hogy az Úrral való bensőséges párbeszéd megszületéséhez előbb meg kell tanulni vele lenni. Ezért fontos a szemináriumi képzés. Ezt sokan a felgyorsult modern világban elavult intézménynek vagy felesleges időveszteségnek tekintik. A Szentatya határozottan elutasította ezt a gondolatot. Éppen azért, mert a mi korunk gyors és zajos. Szükség van egy olyan helyre és egy olyan életszakaszra, ahol az ember megtanul jelen lenni, a megkülönböztetés lelkével tisztán látni és engedni, hogy az Úr formáljon. A szeminárium nem a küldetés elhalasztása,
3: il seminario non è un rinvio della missione,
2: hanem annak a feltétele. Éppen ezért ne becsüljük le, figyelmeztetett a pápa. Végezetül a közösségi élet nehézségeit a hegyre mászás fáradtságához hasonlította, hangsúlyozva, hogy a papság soha nem lehet egyéni karrier vagy elszigetelt magánügy. A nevelőket pedig arra kérte, hogy a szemináriumot az érzelmek iskolájává tegyék. Beszéde zárásaként a világban betöltött küldetés fontosságáról szólt. A hegy nem menedékhely. A szemináriumi évek csendje után elengedhetetlen, hogy a hétköznapi emberek közé menjetek. Arra kaptatok tehát meghívást, hogy jöjjetek le a hegyről, és menjetek a tieitek közé. Azokhoz a családokhoz, akik a megélhetésért küzdenek. A fiatalokhoz, akik 20 évesen elhagyják otthonukat, hogy munkát keressenek. A magányos idősekhez, a kirekesztettekhez, és mindazokhoz, akik elveszítették az életük értelmét. A pap küldetése mindenkihez szól,
3: il sacerdote è mandato a tutti,
2: hogy a Jézus Krisztusba vetett hit szépségét, üdvösségünk jó hírét hirdesse. Zárta beszédét a pápa, majd arra buzította a szemináristákat, kérjék a szűzanya közbenjárását, hogy nap mint nap igen tudjanak mondani az Úr Jézusnak.
0: Leó pápa a 700 éves Oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Henry Newman diáktársatok nyomában. A Szentatya pénteken délben a konzisztórium teremben fogadta az Oxfordi Egyetem Oriel kollégiumának 20 fős küldöttségét, akik alapításuk 700. évfordulója alkalmából római zarándok úton vesznek részt. Angol nyelvű rövid beszédében a pápa az Oriel kollégium egyik leghíresebb diákja, St. John Henry Newman példájára emlékeztette őket, akit a katolikus egyház egyház doktorként tisztel. Leó pápa szeretettel köszöntötte a Vatikánban az anglikán Orájel kollégium tanárait és diákjait, akik most egykori növendéktársuk Saint John Henry Newman római nyomdokain tesznek zarándokutat. Az oxfordi Orájel College idén a királyi alapító oklevelük adományozása 700. évfordulóját ünnepli. Az Orájel kollégium kétségtelenül hosszú és dicsőséges történettel rendelkezik, amely ilyen hosszú időszak alatt érthető módon számos változást, eseményt és zűrzavart is átélt. A főiskola mégis szilárdon kitartott keresztény identitásában szögezte le a pápa. Az évfordulójuk lehetőséget ad ezért arra, hogy megünnepeljék katolikus eredetét, hiszen annak eredeti neve a Boldogságos Szűz Mária főiskolája. Valójában ez az identitás kulcsfontosságú ahhoz, ami az Orájel főiskolát nem csak tudományos intézménnyé, hanem a legmélyebb értelemben vett igazi hit és tudományos közösségét tette és teszi a jövőben is. A főiskola így bizalommal tekintett múltbéli hozzájárulásaira, mint biztos alapra és útmutatóra jövőbeli törekvéseiben is. E tekintetben Saint John Henry Newman ragyogó példaképe egy olyan tudósnak, aki nem csak műveiben, hanem még csodálatra méltóbban az életében is megmutatta a hit és az ész egymástól elválaszthatatlan kapcsolatát. Gondolatai nagyon konkrétak voltak, mivel vallási meggyőződéssel Istennel való személyes kapcsolatában gyökereztek. Tudományos munkássága pedig egyszerre volt magasztos és kiemelkedően gyakorlatias. Élete mindkét dimenziójának mérhető mélységeit elismerte a katolikus egyház, mint egyházdoktor és mint az egyház nevelői küldetésének társ védőszentje. Bizonyára gondviselésszerű, hogy évforduló zarándoklatuk egy olyan esemény az alapításuk közelségében történik, amely ilyen jelentős mind a kollégium, mind a katolikus egyház számára. Továbbá. A mai kihívások összefüggésében Newman bíboros gondolatai az oktatások különösen is oly jelentősek, mivel olyan keresztény nevelés javasol, amely az egész embert magában foglalja,
3: that embraces the entire person,
0: és az oktatás értékét, az emberi méltóság, az igazságosság és a közjó szolgálatára való képesség szerint értelmezi. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy személyes, tudományos törekvéseikben bátran keressék az igazságot, és támogassák ezt az átfogó antropológiai látásmódot. Ennek eredményeként munkájuk valóban elősegítheti, Newman bíboros szavával élve, a szívtől szívig érő találkozást a testvéreikkel, és különösen a mi Urunk Jézus Krisztussal, aki maga az út, az igazság és az élet. Végül a Szent Atya Newman bíboros híres himnuszát, a Vezess kedves világosság kezdetűt idézte, amelyben Newman bíboros kifejezte nagy bizalomát, hogy Isten fogja vezetni őt az élet bizonytalanságai ellenére. Ezért a pápa is arra buzdította vendégeit, hogy bízzák magukat és a kollégium jövőjét a világ soha ki nem alvó világosságára, hogy ők is, mint a szűzanya, visszatükrözhessék-e fény dicsőségét a világnak. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta 14. Leó pápa minnyájukat Saint John Henry Newman és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására, majd áldását adta rájuk. Szálljon le rátok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása, és maradjon veletek mindörökké. Amen.
3: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always.
0: Az Orájel College az Oxfordi Egyetem 5. legrégebbi főiskolája, amelyet II. Edward király és Adam de Brom pap királyi alamizsna osztó alapított 1326-ban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
4: 12 óra 30 perc. Guzsolyosunkban a muzsikás Majorosi Marianna, Magyar Palatka, a Fonó zenekar és a Major zenekar egy-egy felvétele szól.

0: Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Budapestre érkezett első Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka, írja az MTI. A pátriárka a Fenarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából érkezett Magyarországra, közölte az új intézmény pénteken. Az egyházi vezetőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, Magyarország exarchája fogadta, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válság helyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. Emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki, egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. A sertés ágazatot az elmúlt időszakban egyszerre több egymást erősítő kihívás sújtotta, ezért a kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyész kocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MTI-vel. Az előleg októberben érkezhet meg a gazdálkodókhoz, az előleg igényléseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén hétfő től szeptember 21-ig lehet benyújtani. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az ELTE füvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapó kaktuszok csoportja lesz. A rendezvényen a magyar kaktuszgyűjtők különleges gyűjteményeinek darabja is láthatók lesznek. 400 tanév élő örökség a Győri Bencés gimnáziumban címmel nyílt kiállítás május közepén a Győri Bencések falai között. Egészen pontosan a Loyolai Szent Ignác templom boltozata fölött újonnan kialakított kiállító térben, valamint a rendház feletti tetőtérben, írja a Magyar Kurír. A jezsuita múltat bemutató tárlaton látható II. Ferdinánd adomány levele. A rend letelepítése előtt az épület együttes helyén lakóházak álltak, ezek helyére építették a gimnáziumot, a Loyolai Szent Ignác templomot és a rendházat. A kiállítótér létrehozására azzal párhuzamosan került sor, hogy 2023-ban fel kellett újítani a templom tetőszerkezetét. Végül az időjárásról. Változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, elszórtan gyenge eső, zápor helyenként zivatar is kialakulhat, a szél sokfelé élénk, időnként erős lesz, a hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Szószóló című műsorunkat hallják Pércesi András szerkesztésében. Mai műsorunkban folytatjuk a beszélgetést dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszék vezetővel. Ezt követi Lélekszava című műsorunk, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános a keresztény imádság fajtáiról elmélkedik. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!
2: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós, nyugalmazott főiskolai

tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú második epizódja hangzik el ma. A korábbi adásban a gyermekkor időszakától a fiatal felnőttkorig ismerhettük meg életét, most az EGRI visszatéréstől folytatjuk. Tartsanak velünk!

0: Akkor még külön volt a főiskolán, a gyakorlati ismeretek tanítására is képeztek tanárokat, a műszaki tanszék a műszaki részét a tanárnak, a mezőgazdasági pedig a mezőgazdasági részét, tudnék, a technika, a gyakorlati foglalkozásnak két változata volt, A és B változat. A B változat volt az, ahol mezőgazdaságot is tanultak, meg iparból is a legfontosabbakat, meg háztartástant is tanítottak. A másik volt a műszaki rész. Aztán később szervezések során technika tanszék néven egyesült a két tanszék, és hát akkor a műszaki kollégát is oda költöztek hozzánk, és így egy ilyen vegyes összetételű tanszékbe dolgoztam aztán tovább.
1: Milyen volt a hallgatói állomány ezekben az időkben?
0: Beiskolázással nem volt gond, mindig olyan 40 fős évfolyam összejött. Most a technika része annyiból összetett volt, hogy a két szak közül az egyik volt a technika mindenkinek. Ugye, volt, aki fizika technika volt, volt, aki biológia technika, technikás volt, és hát a technikában együtt voltunk. Most akkor a technika meg volt a terve, itt is mezőgazdaságit és ipart is tanítottunk, és így, úgy mondjam, egy kicsit belekapcsolódtam ebbe is, hát hiszen láttam ott a gyakorlatokat, mi egyebeket. És később aztán úgy adódhatott, most ugrunk egy nagyot, hogy a végén tanszékvezetője lettem az utolsó években. Azért mondom utolsó években, mert a bokros csomag alatt ugye ugyancsak megvágták a főiskolákat, ugye főiskolán akkor 4 szak szűnt meg, és hát úgy döntöttek, hogy nem a kémiát vagy a fizikát akarják megszüntetni, pedig oda lasszóval kellett fogni a hallgatókat, hozzánk meg 40-en jöttek. Mégis úgy döntöttek, hogy ezt futtatják majd ki, úgyhogy sajnálatos módon rám esett az a rész is, hogy ezeket a szakokat ki kellett vezérelni onnan.
1: És akkor még azért zajlott szakmai munka, kert tervezés például, és ennek van két Egerben nagyon jól ismerhető és ma is meglévő lenyomata. Beszéljünk egy picit erről.
0: Igen, hát az egyetemen elég univerzális képzés volt, már említettem, hogy tanultunk mezőgazdasági ismereteket, már állattenyésztést, méhészetet, stb. Is, többek között kert tervezést is tanítottunk. És hát amikor szerveződtek a különböző kamarák egyebek, én pályáztam kerttervező. Speciál kollégiumban végeztem egyébként, ezt benne nagyon érdekelt. Tervezett. Elég jó rajzoltam is, meg vonzott az ilyen kreatív dolog, tehát szerettem kerttörténet, művészeti része is van, nagyon szép terület. Lényeg az, hogy amikor a kamarák szerveződtek, akkor én tagja lettem az építész kamarának, mint áj- és kertépítész, és így akkor az oktatás mellett mérnöki munkát is végeztem, mérnöki szellemi munkát. Elég termelékenyen, körülbelül 60-70 tervet készítettem. Azért mondom, hogy nem készítettem katalógust a kisebbekről, mert ebbe családi házkertje is benne volt, meg sok minden. A legnagyobb falatok azok voltak, hogy benne egy tervezési csapatként Heves-megye 17 községének a 20 évre szóló rendezési terv kidolgozásába voltam egy csapatnak a tagja, ahol a mezőgazdaság és környezetvédelmi részeket én dolgoztam ki. Egerben a tervezések közül, hát mondjuk referencia munka, amit nagyon szeretek mutogatni, a szökőkút környékén, az érsekkerti szökőkút környékén a kertészeti tervezése, és a Szépasszonyvölgynek a kertészeti része. Ott ugye a pincesorok között, ott van az a középső része, ahol a szalonna, sütők, egyebek vannak, annak az elrendezését mindent azt én terveztem végig. Egy kedves referenciám volt még a Ciszter gimnáziumnak az udvara, ahol felkértek, hogy csináljak tervet, de ott olyan megkötés volt, hogy az udvaron ott volt egy kosárlabdapálya is, amihez ragaszkodtak, tehát a kertnek a felét, a kisebbik felét terveztem meg, szerintem egy jó sikerült, kedves terv volt, ami aztán, amikor a pálya megszüntetésével, Hát az egész udvar leburkolásra került, ez sajnos ez a referencia munkám, ez elveszett ilyen szempontból. Hát olyan tanulmányterveim egyebek vannak még a város különböző részeire, még közben felkészülés során. De ezek nem valósultak meg, de ez is benne van.
1: És ugye igazságügyi szakértőként is hosszú időn keresztül igen. dolgoztál.
0: Hát ez is egy érdekes terület volt. Minisztériumban lehetett pályázni mezőgazdasági igazságügyi szakértőnek. Zömmel az volt a munkám, a kisebbik bátyám az Émásznál dolgozott nagyon sokáig, onnan is ment nyugdíjba, egy ismert, kedvelt ember volt pozícióban is, és a vezetékek, államvezetékek építésekor, javításakor, üzemzavarkor mindig, ugye ahol ment a vezeték, ott különböző telkeken ment át, mezőgazdasági károkat okozva, hát mindig ezt a kárrendezést is szakértővel oldották meg, hogy vita ne legyen. Nem az, hogy én most nekem ennyit ér, neki annyit ér, ki kell számolni, hogy mennyi kárt okoztak, ki számolni. Ilyen kárrendezési tervem sok volt, mert nem is a száznál biztos jóval több, sokkal több. Viszont az igazságügyi szakértői munkának, mivel benne voltam az országos jegyzékben, volt egy olyan ága, hogy bíróságokon 14 peres ügynek voltam mezőgazdasági szakértője, többek között olyan neves helynek is, mint a Sárvári Spirit Hotel például, ami hát a 4 csillagos vagy 5 csillagos szállodákba azért tartozik, egy nagyon igényes és frekventált hely volt, ahol hát engem találtak meg, hogy foglalkozzak ezzel. Szép terület volt, érdekes volt, és ez mondjuk anyagilag is hasznosabb volt egy kicsit, mint az egyszerű kárrendezések. Ez, ott azért nem kérhetek el többet, mint amit a károsultnak fizetnek. Hát, meg hát nagyjából meg volt szabva. Az igazságügyi szakértőnél pedig konkrétan rendeletben meg volt szabva, hogy mennyi óradíjat számolhat fel az ember. Tehát volt egy ilyen tevékenységem is.
1: És a főiskolán, ugye Ho Chi Minh főiskoláról beszélünk, akkor így hívták, a közéletben is szerepet vállaltál, erről is beszéljünk.
0: Igen, az elég hamar voltam a tanszéken szakszervezeti bizalmi, majd aztán a bizalmi testületben is kaptam funkciót. A legmagasabb része az volt, hogy az egész intézmény szakszervezetének titkár helyettese voltam, ez az egyik. Másik az, hogy ebből kifolyólag, mikor volt egy időszak, amikor közalkalmazotti tanácsot szerveztek a munkahelyeken, a közalkalmazotti tanács elnökének is megválasztottak. Ez volt a közéleti rész.

0: szakmai munkához hozzátartozott idővel kiteljesedve a pedagógiai tevékenységgel. Ugye a beszélgetés legelején szó volt arról, hogy 13 könyv szerzője vagy. Akkor most beszéljünk az Életvitel című kötetről, ami hogyan is született meg?
1: Hát talán furcsának tűnik, hogy egy mérnöki előképzettséggel, és hát ilyen területeken, hát hogy jutottam el egész odáig, hogy ilyen szinte filozófiai és hát pszichológusi részeket kívánó dolgokkal is foglalkozom. Mellesleg ugye a mérnök továbbképzőn, hát kaptunk a tanári oklevél mellett azért pszichológiából is képzettséget, és a tanszéken menet közben nyugdíjba ment az a kolléga, aki a tanári mesterséget tanította, tehát a szakmódszertant, és akkor itt a pedagógiába hát jobban beleástam magam természetszerűleg, és ebből is doktoráltam egyébként pedagógiából, mégpedig az amiatt, hogy akkor volt egyébként a Nemzeti Alaptantervnek a bevezetése is, ahol nagyon sokat dolgoztunk, és hát a doktori témámnak is az volt, hogy a két tantárgy, úgynevezett két tantárgy összehasonlítása. Úgy volt a régi tantárgyat gyakorlati foglalkozásnak nevezték, technika néven egyesült a tanszék is, és a tantárgy is összetettebb lett. És úgy adódott közben, hogy a szükség rávitte a tankönyv kiadót és az ottani kollégát, aki foglalkozott a tankönyvekkel, egyebekkel, egy más munkába volt benne, és tanári kézikönyvre volt szükségük, és ő engem ajánlott, és sikerrel megírtam a két tanári kézikönyvet, a meglévő tananyag és a tankönyv tanításának a pedagógiai segítésére. Tehát tulajdonképpen az a tanárok segítésére alakult ez a, illetve kikészült ez a könyv. Utána már konkrétan könyveket is írtam. És volt egyébként a technika tantárgy, egy szót arról, hogy miben különbözik az úgynevezett technika gyakorlati foglalkozástól. Az emberi munka megítéléséből kell kiindulni. Az emberi munka nem egyszerűen művelet halmaz. Tehát, hogy valaki megtanul barkácsolni és csinálja. Ennél komolyabb mindenképpen gondolkodás és cselekvés egysége. Egysége is, itt most a munkagondolkodásra gondolok elsősorban, a probléma megoldásokra, egyebekre. És a tantárgyban valahogy ezt bele kellett vinni. Tehát nem egyszerűen az, hogy bevisz a tanár valamit, bemutatja a rajzát, bemutatja, aztán kiosztja az anyagokat, na ezt fogjuk megcsinálni, itt mérjétek, ott mérjétek, így állítjuk össze, kész. Hanem akkor egy probléma helyzetet kell teremteni. Van egy szükséglet, szükségletet ki kell elégíteni, minden munkának ez a kezdete, valamire valami kell. Én módon megnézni a problematikáját, mit tudok, mit nem, és akkor elkezd az ember gondolkodni, és a szükségletből indulunk ki. Én tudom, hogy mit fogunk a végén majd készíteni, a gyerek még nem tudja. Felvetem a szükségletet, legyen az egy tárolódoboz, vagy bármi, de nem azzal, hogy megcsináljuk a doboz, hanem hogy kell. Na most közösen megbeszéljük, hogy mit kéne tárgyalni, milyen tárgyat, akkor olyan méretű doboz kell, milyen anyagból legyen, hogy erősítem össze, mit csináljak még végén, ugyanilyet csinálnék-e még egyszer, ha csinálnám, vagy közben más ötletem is támad, rengeteg gondolkodás, és nagy igazi technikai problémák megoldásáról pedig egyszerű modelleket csinálni, mondjuk egy hídnak a megépítéséhez, majd csinálunk magunknak egy kis hídmodellt, akár kartonpapírból, bármiből, amit ugye vagy alá kell támasztani, vagy tehát modellezem, vagy pedig függesztem, közben az igaziról tanulok egy csomó dolgot, a végén pedig konkrétan alkotok valamit, tevékenységet. Akkor sok mindent megismerek, másrészt én azt mondtam, hogy a munkának jó lenne egy önálló, vagy jó volt ez az önálló tantárgy. Tudnék, nem beszélnek ennek a motivációs hatásáról is. Mert azt mondja, hogy ugye, hogy jó, hogy megtanultad, hogy hogy kell mérni egyáltalán. Meg tudod kémiából, hogy ez milyen anyag, meg milyen. A matematika is kell, hát ki kell számolnunk dolgokat. Ezek nem azért vannak, hogy téged nyugdonnak, hanem szükség van rá, stb. Stb. És a képességfejlesztő oktatásnak a híve vagyok, a képességek pedig csak az adott képességre vonatkozó tevékenység tervszerű gyakorlásával alakul ki. Magyarán, most egyszerűsítsünk egy valamit, gondolkodás is úgy fejleszthető, hogy gondolkodtatok. És akkor interaktív a munka, gondolkodik, fejlődik, nem unatkozik, megszólalhat, részt vesz, nem azt nézi, hogy mikor van vége, érdekli a dolog, örül annak, amit megcsináltunk, és egy ügyetlenebb gyerek is sikerélményre, vagy egy kevésbé okos gyerek is sikerélményhez jut azáltal, hogy alkottam valamit, amit hazavihetek, megmutatom anyukának. És így tovább. Stb. Tehát egy ilyenfajta pedagógiát képzelünk el. Na most a technika az egy mesterséges környezet, amiben élünk. Ha jól belegondolunk, a természeti környezetből sajnálatos módon egyre kevesebbet észlelünk. Azon, amit építettünk, azzal dolgozunk, amit beszerezhetünk, ezzel fűtünk, azzal fűtünk, minden más. Van ott egy technikai rendszer. Háztartással is foglalkozni kell, ugye annak is vannak eszközrendszere, van egy csomó tudnivalója, és így tovább. Tehát egy élettérbe mozgok, az ennek a működését valami módon meg kell szervezni. Most nem erre gondolok, hogy írjunk házi szabályt, azt is lehet, ez inkább szokásrendszer, de mindenképpen életszervezés. Na most azt mondjuk, hogy ez az élet a legkisebb emberi egységbe, családba zajlik, és hogyha tervezem ezt az mindennapi tevékenységet, egyen nagyobbat is léphetek. Megtervezhetem, hogy egyáltalán mit akarunk elérni az életben. Ezt mondhatnám életvitelnek. Legyen egy vezérfonál, ami mellé építek mindent. Mit szeretnének a gyerekek, mit szeretnénk én, hogy szeretnénk élni, mibe akarunk lépni, és így tovább. És így adódott ez, hogy ha a munka, tevékenység, gondolkodás, élet ennyire összefügg mindennel, hát akkor egy kis pedagógus gondolkodásra azt mondja az ember, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk arról, hogy hogyan tervezzük meg, milyen legyen ez a vezérfonal. És így eljutottam, a kiadó vevő volt erre, olyan értelemben, hogy elkészült ez a könyv. A 9.-10. osztályt már akkor úgy számolták, még, de lehet is úgy számolni, a kötelező iskolai képzésre, tehát 16 éves korig járnak a gyerekek, ugye nem 8 évig, hogy a legnagyobbak gondolkodtatására egy ilyen könyvet tudunk adni. És akkor még eljutottunk megint oda a pedagógiai választás, hogyha az iskolába meg választani lehetett, most körülményeket meg mindenki visszagondolja, hogy emlékszik rá, lehetett választani, vagy kellett gyerekeknek választani, hogy hittant akarnak tanulni, vagy pedig etikát. Most az etika, hisz a maga szó is a gyerektől is távol esik, vagy valami. Tulajdonképpen bújtatott erkölcs tan az etika. Etikusan járok el, akkor általában úgy néz ki, hogy erkölcs szabályai szerint mozgok a környezetembe, és akkor már ott is vagyok akkor. Na hát akkor hogy éljem ezt az életet, milyen célok irányába?
0: Ez a könyv valóban egy nagyon komplex, hiszen erős kultúra hordozó jellege is van, hiszen gyakorlati példák a történeti utalásokkal együtt, ha tetszik, magyarázza, tanítja a munkát, az élet szervezését, tehát ez egy ilyen, úgy tetszik, egy ilyen iránytű is lehet egy fiatal életében.
1: Igen, hát először egy viszonylag hosszabb bevezető részen minden gyereknek el kéne fogadni, hogy valamilyen módon születik egy szabályrendszer. De ezt nem is így fogalmazom. Egy rendszer, ami szerint élni szeretnénk együtt másokkal. ezt nevezhetnénk erkölcsnek is, ugye mi a jó a másiknak, mi a rossz a másiknak, stb. És van egy ilyen kialakult szokás, nevezhetjük erkölcsnek, ami kultúra függő egyébként sok helyen. Azért az ázsiai a kultúrája, életvitel, egész gondolkodása más, mint a keresztényeké. Hát azért a gondolkodást, tehát el kell jutni oda, hogy végül is szükség van szabályrendszerre. Az erkölcs nincs részletesen leírva. Az egy nagyon tág fogalom. Van egy szűkebb része, amivel aztán mindenki találkozik, a jog, ahol a legfontosabbakat meg is fogalmazzák, konkrétan kötelezővé teszik, és a szankciókat is mellé teszik, tehát hogyan büntetik azt, mivel, mennyire, azt, aki ezeket megszegi. Ezek a legfontosabbak. Tehát van egy csomó, ami nem sért jogot, de az erkölcset igen. A megítélés, hát ez nagyon sok példát mondhatnánk.

0: És ugye nagyon fontos megtartó erő az erkölcsben a maga a hit is. Te az egyház községnek is tagja vagy, templomban is rendszeresen találkozunk, onnan is ismerjük egymást. Adódik a kérdés, hogy számodra mit jelent a hit?
1: A hit mindenképpen egy támasz és egy erőforrás. Amikor szabályokról beszélünk, eljuthatunk oda. Egy hosszabb bevezetés van itt a könyvben, hogy különböző kultúrák hogyan jutottak el oda, hogy valamit megalkossanak. Hát többek között mire eljuthatunk akkor a 10 kőtáblához ilyen módon. És hát azt mondom, hogy az életvitel tulajdonképpen megfogalmazásra került, ha nagyon belegondolunk. Gyerekként furcsa volt, mikor az első ábrákat láttam, hogy 2 táblát hoz Mózes, és nem 5 van rajta, hanem 3 és 7. De hát ma már könnyű ezt elkülöníteni ilyen módon. Az első 3 az Istenhez fűződő kapcsolat, 7-től 10-ig pedig az emberek kapcsolata, ahogy Isten ezt megfogalmazza, hogy ez jó lesz mindenkinek, ha így csináljátok. És éppen ezért van, még hallottunk olyan pápai megnyilatkozást is valaminek a kapcsán, hogy nagyon sok hitetlen ember, aki teljesen erkölcsös, a társadalomba elfogadott és tisztelt ember lehet, és azt mondják, hogy hát az ő magánügye, hogy mit kezd az első táblával, de a másik táblát betartja, ez egy rendes ember, akit példaként lehet állítani sok mindenkihez. De mindenképp eljutottunk oda, hogy a keresztény életforma, a keresztény hit, ez kell, és egy példát kell mondanom, említettem, hogy milyen szegénységben, türelemben nőttek fel a szüleink is, meg mi magunk is. Azt mondja, hogy hit nélkül édesanyám, ez nem bírta volna.
0: Édesanyádról régebben meséltél egy történetet, hogy volt egy dicsőségfal.
1: Igen. Hát amikor beszélt, hát úgy alakult a lakásberendezésnél. Hát először is volt egy gyűjtemény, amit megőrzött mind a hetünkről, meg volt a kis sapka, amit kaptunk csecsemőként. Ez megvolt. A másik fontos gyűjteménye volt mindenkinek az érettségi fényképe. Ott volt egy helyen a 7 fénykép, és azt mondta, hát ez az én életművem.
0: És valóban így. A hithez a közösség is hozzá tartozik. Említetted, hogy felmenőid sorában is vannak fertelmesterek, és te magad is a fertelmesteri közösség oszlopos tagja vagy, hosszú ideig a vezetésben is a negyedben részt vettél. Mi köt téged a fertelmesterséghez a tradíciókon kívül? Számodra mit jelent ez a testület?
1: Hát mindenek előtt egy rendkívül fontos személyes kapcsolatot. Tartozok valahová. Méghozzá olyan emberekhez, akik elfogadnak olyannak, amilyenek vagyunk, elfogadjuk egymást, segítjük egymást, eszmét cserélünk, együtt dolgozunk, zömével igazán jó barátok vagyunk, jó viszonyban vagyunk mindenkivel, vannak, akik egy fokkal még közelebb. Mondja, hát a barát talán ott kezdődik, amikor valami személyes gondját is elmeri mondani valakinek, ami nem tartozik, csak jó esik beszélni róla, például. Igen. Tehát mindenképpen egy olyan közösség, az egész városra is. Másrészt pedig egy olyan közösség, ami a keresztény hagyományok őrzését tekinti fő feladatának, őrzését és gyarapítását, ahogy adódik. Ebben ezzel az eszmerendszerrel teljesen egyetértek, és emberi közösségekre szükség van, a legszorosabb ez. Hasonló közösség volt az egyház közösség is, de zömmel mind a ketten, illetve legalábbis a fele mindkettőnek tagja. Ez összeolvad szinte, és szerencsés módon működik ez a terület is. Ugye? Tehát a vallás mindenképpen egy megtartó erő, egy segítség, ami segít a nehézségeken túl élni. Hát igazán mély hitet élni nem is olyan könnyű, olyan szempontból, hogy az ember meg van áldva, vagy meg van várva azzal, hogy gondolkodni szeret, és magyarázatot keres sok mindenre. Na most itt nem szabad nagyon messzire menni, mert úgyse tudunk a végső dolgokra magyarázatot adni. Már gondolok arra, hogy a filozófiának a két ága is. Hát van, aki elismeri a szellem elsőbségét, akit Istennek nevezünk, ugye a másik pedig az anyag tulajdonsága az, hogy állandóan mozog, változik, fejlődik, hogy azt termelte ki magába a tudatot, és hát és így tovább, és így tovább. De egyik se tudja teljesen kézzel foghatóan bizonyítani. Bizonyíték van olyan, amit elfogadnak. Ez megint egy külön diléma. Én azt mondom, hogy szerencsés ember az, aki mélyen tud hinni, óriási erőforrás, vigasztalás, és sokszor van úgy, hogy az ember tényleg fohászkodik valamiért, és mégis oldódik azért. Tehát azért vannak jelek, hogy létezik azért ilyen.
0: És a közös imádságnak is van ereje, hiszen igen, ebben a stúdióban, ahol ülünk, az említett fertálymesteri közösség két hetente rózsafüzért imádkozik, és ennek a csoportnak te is tagja vagy, te is rendszeresen szoktál érkezni ide.
1: Igen, hát most a rendszerességben egy kis hiba csúszott már, sok egyéb ok miatt, de ide tartozónak érzem magam. És hogyha kicsit ritkában is megpróbálok eljönni, az a különbség az, hogy itt egy olyan, szintén egy olyan baráti társaság van, akinek már megvan az ülőhelye, és megvan az, hogy senkit nem szorítok ki abból, hogy mondja a tizedeket, viszont amikor jövök, mindig vannak könyörgések egyebek, akkor valamelyiket elmondhatom. Tehát együtt imádkozunk, és a könyörgésben még részt is veszek. És ez főleg az első ilyen alkalmakkor éreztem ennek az erejét, hogy mennyire más, hogy mennyire át tudja lenni a gondolatokat, kikapcsolva mást, bele tudja élni az imába. A közösségnek egyébként mindig óriási befolyása van tudatalatt is az emberekre, bárhol, foci meccstől kezdve, akár a rózsafűzérig is jó együtt imádkozni, így mondhatnám.
0: És ugye mi férfiak azért szemérmesebbek vagyunk, vagy szégyenlősebbek, hogy a férfiak együtt imádkoznak, az sajnos egy ritkább dolog manapság.
1: Igen, és ez örvendetes kivételként szoktak, kivételek egyikeként, mert lehet, hogy van még az országban valahol, de nem olyan sok. Igen, van egy ilyen szemérmesség, én azt mondom, hogy ez nem olyan dolog, amit szégyelni kellene. Nyugodtan. Nyugodt lélekkel vállalja fel az ember. Igen, is szoktam, és kész. És akinek nem tetszik, ne törődjön vele.
0: A beszélgetés elején említettük, hogy a közelmúltban töltötted be a 90. esztendődet. Ha néhány gondolatba kéne összefoglalni ezt az életpályát, hogy mik a legfontosabb tapasztalataid, akkor mit mondanál? Ha lenne egy rövid kis cédula, amire fölírhattad, mit írnál rá?
1: Hát nagyon nehéz ebből a sokból valamit kiemelni, akkor talán így mondanám, hogy sokan mondták, hogyha egy dologra koncentráltam volna, akkor Isten tudja, hova vihettem volna. Mert mondjuk tehetséggel megáldott az Úr, mások megállapítása szerint, nem én mondom, meg hát mondjuk az eredményeim alapján talán mondhatja is az ember. Viszont én így éreztem jól magam. Sok minden érdekelt, engedtem a kíváncsiságnak, élveztem, amikor művelem, örültem a sikernek, és ezek a területek akkora komplex ismeretet adnak, hogy megmerem fogalmazni azt, hogy a világ működését, egész világ működését értem nagy vonalakban. Tehát minden tudománynak a legfontosabb alapjait és az egymáshoz való viszonyát is nevezhetjük általános műveltségnek, mondjuk. Ez a része. Ez megvan, és ebből el is mondhatnánk, hogy műveltségünknek két része van. Az egyik könyvben beleírtam azt, hogy két körrel lehet ez bizonyítani. Van egy nagy kör, azon belül két kisebb kör. Nagy az műveltség. Az egyik kör az általános műveltség, a másik a szakmai műveltség. Most, hogyha ezeket összetolom, van egy közös metszet. hogy ez a metszet mekkora. Ez kiterül, ahol nagyon kicsi, vagy nincs a szakbarbár, akinek meg csak ez az elmélet van, az meg egy álmodozó, tehetetlen ember. Tehát mind a kettőre szükség van, mind a kettőt érzem. Hát az arányokat nem is akarom eldönteni, hogy hol van. Az kétségtelen, hogy a művészetek, a humán terület ugyanúgy vonzott mindig, mint a konkrét gyakorlati tevékenység. Éppen ezért lett volna nehéz erről lemondani. Tehát ne álljon ellen az ember tanácsom szerint annak, hogyha valami nagyon érdekli, szakítson rá időt. Aztán vagy abba hagyja, vagy beépül egyéb, de az, hogy eleve meg se próbálom, az nem jó. Ez a próbálkozásaim egy része kényszer volt, másik praktikus volt, a harmadik meg inkább bonzott. Sok minden érdekel, mai napig is sok minden érdekel.
2: Dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztény imádság fajtáiról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiumával összevetve fogalmazhatjuk meg a következőket. Hogyan imádkozott az első jeruzsálemi keresztény közösség? Az apostolok cselekedeteinek elején olvassuk, hogy az első jeruzsálemi közösségben, melyet a Szentlélek tanított az imádságos életre, a hívők álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben, tehát a szentmisében és az imádságban. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 42. vers. Hogyan tevékenykedik a Szentlélek az egyház imádságában? A Szentlélek a keresztény imádság belső mestere, neveli az egyházat az imádságos életre, és egyre mélyebbre vezeti a szemlélődésben, és a Krisztus kifürkészhetetlen misztériumával való egységében, az apostoli és a kánoni írásokban, a Szentírásban található imaformák irányadók maradnak a keresztény imádság számára.

Tisztelt rádióhallgatók, mostani elmélkedésünkben a keresztény imádság fajtáiról fogunk közösen elgondolkodni. Az imádkozás módja szerint imádkozhatunk szóval, gondolattal, érzelmeink, belső küzdelmeink, munkánk, önmagunk fölajánlásával. A szóval, halkan, hangosan vagy énekelve végzett imádság, a szóbeli imádság, és ennek párszavas formája a röpima. A röpimákkal nagyon sokat elérhetünk, és nagyon fontos, hogy minél több röpimát megtanuljunk. Például Jézusom, szentséges szíve, szeretlek. Jézusom, segíts nekem. Szűz Mária, szebbültelen szíve, könyörög érettem. Szent József, te benned van bizodalmam, és így tovább. A gondolattal, szándékkal, akarattal, a bűnbánat vagy a szeretet érzületével végzett imádság a benső vagy elmélkedő ima, elmélkedés. Ennek elmélyültebb változata a természetes vagy természet fölötti szemlélődés. Tehát összefoglalva, módja szerint szóbeli imádságot különböztetünk meg, formájuk szerint a következő imákat különböztetjük meg. Mit jelent az, hogy formájuk? Azt jelenti, hogy tartalmukban és céljukban különböznek. E szerint van kérő, közben járó, áldó, hálaadó, dicsőítő, engesztelő és felajánló ima. A kérő imában elsősorban anyagi és főleg lelki valóságokat kérhetünk, és bocsánatkérő ima is van, de a legfontosabb, hogy Isten országát, Jézus Krisztus uralmának beköszöntét kérjük. Erről szól az Úr imája, vagy a hét kérés imája is. Például, jöjjön el a te országod. Aztán a közben járó imában másokért járunk közben az Isten szent színe előtt. Ez a kérésnek egy sajátos fajtája, sajátos megnyilvánulása. Azt is tudjuk, hogy nem csak a kérés és a közbenjárás fontos, hanem az, hogy áldjuk Istent, áldjuk azért, mert mindent tőle kaptunk, minden az ő ajándéka, és ezekért, az ajándékokért mondunk hálát. Ilyen áldó ima az egyház történelméből, Assisi Szent Ferenc naphimnusza, vagy pedig a Szentírásból a Benediktus, amelyet a Boldogságos Szűz Mária rokona, Zakariás pap mond, áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Aztán a hálaadás. Erre is gyönyörű példákat találunk. A Szentírásban is, az egyház liturgiájában is, és az egyház történelmében is, a szentek életében is. Például Károly testvér Sárdőfukó imája, Atyám, rád hagyatkozom, tedd velem, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm, kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremményedben. Ez egyúttal egyébként felajánló imádság is. Van, amikor az imádságok, a különböző formák ötvöződnek egymással.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai összeállításunk munkatársai Bercesi András, Kovács Krisztina és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Crossovers felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra.

0: aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe, fogalmazott. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány fő beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Ne féljetek 2.0 címmel szerveznek demonstrációt szombat estére a Kossuth Lajos térre. A rendezvényen bárki felszólalhat, aki legfeljebb 2 perces videóban előzetesen elküldi mondani valóját a szervezőknek. A szervezők saját meghatározásuk szerint pártpolitikától mentes, nyílt és interaktív közösségi workshopot tartanak, a rendezvény azonban több elemében is demonstráció jellegét ölti. A rendezvény mögött áll a köztér, Horváth Tamás, a magyar jelen főszerkesztője, Skrabszky Fruzsina dokumentumfilmes, a Három királyfi, Három királylány alapítvány vezetője, Huth Gergely, a Pesti srácok volt főszerkesztője, Renge Zsolt, fővárosi fideszes politikus, a Citizen Go, Kohán Mátyás, a Mandiner volt újságírója, Szabó László önkormányzati képviselő, valamint Kuruc Dániel, a köztér alapítója és vezetője. Maszkos feketébe öltözött tüntetők nagy csoportjai bénították meg szombaton a Daweri kikötő forgalmát. A brit rendőrség a helyszínen próbált tárgyalni a demonstrálókkal. A kikötő az X közösségi platformon közölte, hogy a tüntetés miatt fellépő forgalmi zavar a kikötő és a város útvonalait is érinti. A helyszínen készült videókon látható, hogy tüntetők elállják az útkereszteződéseket és körforgalmakat a kikötő környékén, akadályozva a járművek továbbhaladását. Dower Nagy-Britannia legforgalmasabb nemzetközi komp- és utasforgalmi kikötője, tavaly több mint 9 millió utas és több mint 2 millió tehergépjármű fordult meg a területén. Végül a várható időjárásról. Az erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható, az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Íradással legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Most következik a nyelv édesanyánk.
2: Kupavezér Zamárdiban. Interjú. Túlragozva. Jegyzet. Játékunkban ma ismét egy szerzőt keresünk. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Történelem, néprajz, szociológia, művészet, persze a nyelvészet sem maradhat ki. Az ősz kezdetére tudatosan időzített Zamárdi Szabadegyetem a korábbi 4 esztendőben is érdekes témákkal várta a közös gondolkodásra vágyókat. Valósághajlítás, Bábel, Európa elrablása, Római út. Idén Koppány lesz a főszereplő. Az ötletgazda, állandó szakértőnk Balázs Géza. Vele beszélgettem.
3: Hős atyáink, nagy isteni, halljátok kérésünket, ne hagyjátok elveszni szép magyar nemzetünket. Így hangzik a táltos dala Kupavezér táborában, Berzsenyi Dániel dráma töredékében, és a Ma emberében egyébként felidézve a későbbi feldolgozást, a rockoperát is. És ez most úgy tűnik, mint a teljesen össze-vissza beszéltem volna, de arra kérem Balázs Gézdát, hogy igazoljon engem.
4: Szerintem nagyon kevesen tudják, hogy Berzsenyi Dániel nem csak csodálatos klasszikus verseket írt, ismerjük ugye az ódáit, hanem prózai szövegeket is, írt egy drámát is, pontosabban 16 oldal született meg, tehát egy dráma töredéke maradt fönn. Ennek az a cím, hogy Kupa lázadása. Azért érdekes ez a cím, mert az egyik kéziraton úgy maradt fönn, hogy Kupa támadása,

0: irodalomtörténészek inkább a támadását szokták mondani, és aztán Bezsének van egy harmadik címe is, a Somogyi kupa. De most meg kell magyaráznom, hogy mi ez a kupa. A kupa Koppány vezér, tudjuk ugye, hogy Berzsenyi Dániel Niklán élt, ugye a Vas megyei egyházas hetjéről származik, de aztán viszonylag hamar önállósodott, és feleségével költözött. Ő lett a niklai remete. Nikla Marcali közelében van, a mai Somogy megyében található, és Somogy megyében óriási kultusza van Koppány vezérnek, az első nagy lázadó vezérnek, akiről nagyon-nagyon sok monda történet maradt fenn, és Somogyban különösen sok-sok emlék fűződik hozzá. Berzsenyi szekerezett Fonyód és Marcali között, talán Somogyvár felé haladva, és ott a helyiektől hallott Kupavárról. És ez volt állítólag Koppány vezérnek a székhelye. És innen jött az ötlet, hogy akkor ír róla egy drámát. De még érdekesebb talán az irodalomtörténeti kontextusának. Azért, mert még írja Berzsenyi az ódáit és eklógáit, mert aztán utána abba hagyja, miután Kölcsey kritikáját elolvasta, és ezen nagyon megsértődött. És 1814-ben Döbrentei Gábor az Erdélyi Múzeumban egy dráma felhívást tesz közzé. Erre születik Katona József Bánkbánya is egyébként. Hát nem kap díjat. Azt mondták, hogy ez nem jó dráma. Én a Bánkbánt egy zseniális műnek tartom. Első olvasásra nekik nem tetszett. Viszont két másik drámát díjaztak. Mondom a neveket, én is olvasom, mert hát nyilván nagyon közismert nevekről van szó. Gombos Imre az Esküvés, és Tokodi János a Pártosság tüze című drámáit. Na, ezeket aztán teljesen elfeledték, bár a Nemzeti Színház azért bemutatta Gombos Imrét, és érdekes módon Bolyai János is küldött szomorú játékokat, ő kapott rá dicséretet, de Katona József semmit. No, erre a drámapályázatra írta Berzsenyi Dániel ezt a Kupa támadása, lázadása, vagy Somogyi kupa című drámáját, de abba hagyta. Kiírtam ezt a sort, hogy miért hagyta abba. Azt írja Berzsenyi Dániel egy levelében, meg nem mondhatom néked, mely restens, kedvetlen dolgozom, későn vettem észre, hogy itt a religióról, tehát vallásról és országlásról kell szólani, melyekről okosat mondani, keserves. Bánom, hogy belekaptam.
1: Ez olyannyira így van, hogy én elkezdtem olvasni ezt a drámát, és rögtön az elején Pázmán és Vecellin vitatkoznak azon, hogy gyűlölni kell-e a pogány, lázadó magyarokat, akik gyilkolják a keresztényeket, vagy pedig keresztény módra éppenséggel a megbékülést kellene keresni, és hát nagyon-nagyon furcsa asszociációi támadnak az embernek.
0: Nem tudhatjuk, hogy mi lett volna a drámának a vége, de az alapprobléma az máigható. Tehát a pogányság és a kereszténység, a kelet és a nyugat, a magyarságnak a hagyományos gyökerei, de az európaizálódás is, múlt, jelen, jövő, vagy akár a kompország gondolata Ady Endrétől. Szóval nagyon-nagyon sok olyan a magyar történelemben, irodalomban, közgondolkodásban, mentalitásban mélyen benne élő problémát sejtett, rejt ez a téma. Azért mondom, hogy rejt, mert még azokban is működik, akik erről nem tudnak, szerintem. Tehát a magyarság megosztottsága nagyon-nagyon régi, és visszamegy valóban egészen a honfoglalás koráig, és ma, amikor nagy vitáink vannak, annak a mélyén ez a igen, nem, jobb, bal, kuruc, labanc, népies, urbánus, ezek mind valahol erre mennek vissza. És azért hagyta abba, gondolom, Berzsenyi, mert rájött, hogy nem tudja ezt igazán jól megfogalmazni. Azt meg lehet fogalmazni, hogy vitatkozunk, de a megoldást azt nagyon nehéz megtalálni, persze azért próbálkozunk, és azt mondjuk, hogy van igazsága valahol mindenkinek. Egyébként itt jönne a keleti filozófia, hogy lehet, hogy nem kell eldönteni.
1: Az Omádi Szabad Egyetemen eldöntik ezt a vitát?
0: Én dobtam be ezt, hogy koppány-koppányság, ez az ötödik Zamárdi Szabad Egyetem témája, és pont azért, mert aktualizálható, mert nagyon-nagyon sok irodalmi alkotásunk, és ahogy említettem, a közgondolkodásunknak a mélyén ott van, és erről beszélni kell. A problémát megoldani nyilván nem lehet, nem egyszerű, de azért a keleti filozófiát én biztos többször elő fogom itt majd venni, aminek az a lényeg, hogy vannak problémák, amiket nem kell megoldani. Miért nem? Ez az is egy kicsit a plátóni gondolkodás. Az arisztotelészik az, hogy igen vagy nem. Döntsd el, és haladj tovább azon az úton, amit választottál. Ennek van értelme, mert irányt szab és gyorsít. De úgy néz ki, hogy a keleti bölcsesség egy kicsit más, és ugyanúgy célra vezető. Vannak problémák, amelyeken túl kell lépni. Például az, hogy mindig célokat tűzünk ki, és akkor el akarjuk érni. A hagyományosan gondolkodó keleti ember az mindig az ideális állapotot keresi, az itt és mostot. Nem azt nézi, hogy lehetne jobb, mert mindenkinek lehetne jobb, egyébként lehet rosszabb is, hanem azt nézi, hogy itt és most nekem jó. És ez a fajta filozófia szerintem a magyarság mélyén is megvan, még a hagyományos paraszti kultúrában, a székely gondolkodásmódban, nagyon sok helyen föl is lehetne éleszteni talán. Erről sokat kéne beszélni, vitatkozni is akár. A legfontosabb, ezt megismétlem, hogy nem biztos, hogy mindenért egymás hajába kell kapni.
1: Na de hát azért, hogyha most Koppány alakját nézzük, akkor volt olyan történész, aki azt állította, hogy nem is létezett. Másrészt pedig ugye nagyon izgalmas magyarázatok születtek annak idején a rockoperára, amit azért az államszocializmus utolsó éveiben mutattak be, és volt, aki azt mondta, hogy azért engedélyezték, mert Szent István egyenlő Kádár Jánossal, Koppány egyenlő Nagy Imrével.
0: Igen, én ilyen aktualizásokban nem akarok belemenni, de a Szabad Egyetemen lesz erről egy előadás. Pár Ádám, politológus történész, a Koppány problémát fogja feszegetni az István a királyban. Igen, ez egy kultikus Benedek Miklósnak a drámájából született rockopera, mindenki ismeri, és valóban ez egy nagyon fontos értelmezési lehetősége a Koppány sztorinak. Mi biztosan nem akarjuk megoldani, hogy volt-e, hogy valóban négy fele vágták-e. Nagyon érdekes, én ugye a néprajz felől közelítek, a somogyi néphagyomány, ott ugye azt mondják, hogy hát persze négy felé akarták vágni, sőt lehet, hogy el is vittek valakit, akit négy fele vágtak, no, de az nem Koppány volt. Az nem. Koppányt Nezde puszta mellett van az almás tető, ott temették el, ez egy gyönyörű somogyi dombocska, majdnem hegynek lehetne nevezni, szép kilátással a Balatonra, ahol most egy Koppány emlékpark van egyébként, és a Nezde pusztaliak Szólád mellett azt mondják, hogy különleges gyógyító ereje van ennek a helynek. Azt gondolom, hogy ez is egy jó dolog, mert a néphit, a népi történetek, azok egy vágyat fogalmaznak meg, hogy nem halhat meg az, akit valamiért mi szeretünk. Ha valamiben a nép nagyon hisz, akkor abban van igazság. Nem történelmi, hanem talán egy lélektani, pszichológiai igazság. Koppány emlékezete Somogyban nagyon erős, több település név is kapcsolódik hozzá, a Kupavárat már mondtam, de Török Koppány például. Születtek népmondák róla, ugye kupaként nevezi a somogyi nép, ahogy Berzsenyi is ezt népetimológiás név választotta a dráma töredékének a címéül, és láttam egy Kupa vezér utcát. Ez is egy nagyon rokonszenves dolog.
1: Akkor ez a fajta mondai igazsága valósághajlításnak egyfajta verzió, hogy egy korábbi Zamárdi témát idézzek?
0: Igen, köszönöm szépen az ötletet. A valósághajlítás volt az egyik témája a Zamárdi Szabad Egyetemeknek, de volt olyan is, hogy Európa elrablása, a tavalyi az a római út volt, mert Zamárdiban megy keresztül. Meg hát az egész Pannonián mindenhol vannak ugye római utak.
1: A borvidék ugye nagyon fontos ebből a szempontból.
0: Természetesen ez a dél-balatoni borvidéknek a sarka, Zamárdi, ott kezdődnek a szőlőhegyek. Mi olyan témákat választunk, aminek van helyi kötődése, de sokkal nagyobb ennél. Tehát ahogy most is elkezdtünk beszélgetni Koppányról, ez nem csak egy somogyi történet, hanem ez egy magyarság probléma. Ahogy a római birodalomnak is a hatása a mai napig szinte egész Európára, és az egész kultúrtörténetre, de hát Magyarországra is ugye kisugárzik. Tehát mi ezeket a pontokat keressük, és itt történészek, irodalmárok, nyelvészek, folkloristák, szociológusok együtt gondolkodnak ezeken a jelenségeken. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy szükség van e fajta értelmiségi találkozókra, ahol nem a szűk szakma egy legszűkebb kis résztémában beszélget. Az is fontos, voltam én sok ilyenben benne, még talán szerveztem is, de az értelmiség kezdjen el gondolkodni, azt a legtágabb értelemben értem, tehát itt nem diplomához kötött pozícióról van szó. Az értelmiség az, aki gondolkodni akar valamin.
1: Hát, hogyha Berzsenyit idézem, akkor Kazincinak írt egyik levelében kifejti, hogy tudja, hogy a verseinek vannak fogyatékosságai, mert hát kevés az oskolája az ez irányú, viszont a kalóz elméje miatt egyszerűen elkerülhetetlen, hogy foglalkozzon akár ilyesmivel is, a kalóz elmén azt érti, ami mindenfelé érdeklődik.
0: Pontosan, örülök is ennek, mert Berzsenyi évforduló is van.
1: Kettős.
0: Mind születésének, mind halálának évfordulóan 60 éves korában halt meg. És az én kis előadásom a kupa lázadásáról, amiről egyébként nagyon keveset írnak az irodalmárok, hát itt-ott azért emlegetik, az ennek a jegyében is születik. Én nagyon kedvelem Berzsenyi költészetét, mindenkinek nagyon ajánlom újraolvasni verseit, ódáit, ahogy a Balatonról ír, ahogy egy öreg tölgyfáról ír, amelyet kivágnak. Szóval a magánossághoz, de hát persze a magyarokhoz nagy ódáit. Olyan erő, olyan gyönyörű képek vannak ezekben a versekben, amelyek szerintem megérintik a mai olvasót is, és hogyha esetleg középiskolás korunkban, amikor az első találkozásunk volt Berzsenyével, egy kicsit távolinak tűnt a sok-sok mitológiai utalás miatt, hogyha ezen túl tudunk lépni, akkor egy rendkívül emberi, rendkívül mai, rendkívül örök gondolkodás, látomásmód nyilvánul meg a verseiben.
1: Nem beszélve arról, hogy a nyelvész is megtalálja magának a kutakodni valót, hiszen azért ez egy 19. századi szöveg, ráadásul úgy, hogy azért megjelennek benne a helyi kifejezések is olykor-olykor.
0: Azt még nem is mondtam el, hogy Berzsenyinek egyébként vannak nyelvészeti írásai is. A 19. század első évtizedében olvasott már olyan tanulmányokat, amelyek az úgynevezett gyökelméletről szóltak. Az ő szülőföldjének a közeléből származik ugye Kresznerics Ferenc is, Celdömölk. Azért volt egy dunántúli értelmiségi köztudat. Berzsenyi ugye Sopronban járt az evangélikus líceumba, Kresznerics Szombathelyen tanított, Széchenyi István is Szombathelyen érettségizett. Tehát ezek a szellemi áramlatok valahol így összekapcsolódtak. És ez a fajta gyökelmélet, ami hát Kresznerics szótárának az alapja, ez megérintette Berzsenyit is, mert ő erről ír. Én nekem egy kicsit naív, de minden esetre egy gondolkodó, töprengő és a magyar nyelvben ősi logikai kapcsolatokat, jelentés bokrokat kereső szemléletet tükröz az ő munkássága.
1: Vannak-e még nyitott helyek ez a Márdiban?
0: Nyilvánosak az előadások szeptember 18-án, 19-én és 20-án. Bárki bejöhet, az interneten meg lehet találni a helyet. Hát szeretjük, hogyha előtte regisztrálnak, tudjuk, hogy hány széket kell oda tenni. Minden esetre az előadások mellett például a szombati nap elmegyünk Szóládra és Nezdepusztára is, ahol meglátogatjuk ezt a Koppány emlékparkot, ahonnan mondom a Balatonnak a legszebb kilátása nyílik. Én egyetemi hallgatókkal minden ilyen témát folytatok a következő tanévben. A hallgatók dolgozataiból, mert ők kapcsolódnak ehhez, egy kis kötetet is megjelentetünk. Úgyhogy most lesz az átadása a tavalyi kötetnek, a Római út, és ha jövő ilyenkor fogunk beszélgetni, akkor minden valószínűség szerint lesz egy Koppány kötet is. Én már tudom, hogy kik fognak vele írni. Tehát nagyon érdekes tanulmányok lesznek, például a most elhangzó előadásokból, de azokon túl is.
1: És lesz Koppány is a helyszínen?
0: A mesterséges intelligencia jóvoltából fölelevenítettük Koppány vezért, aki szeptember 18-án a Balaton Intercity-vel érkezik Zamárdiba, napozni fog, ott lányok veszik majd körül, átnéz Tihanyba, a helyi éttermekben fog ebédelni, és természetesen sajtótájékoztatót fog tartani a Zamárdi Szabad Egyetemen. Ez egy képregény, és ez a képregény szintén olvasható már az interneten.
1: Tehát Zamárdi Szabad Egyetem szeptember 18-a és 20-a között. A részleteket megtalálják a világhálón. A sok rakból nem lesz szép halom. Hátót Tibor óvatosságra int.
2: Rendetlen határozók. Különböző szerepű mondatrészek egy szerkezeten belül nem fordulhatnak elő azonos raggal. Azért, mert ez értelmi zavart okoz. Például várhatunk valakit szeretettel, és várhatjuk borral és kaláccsal is, de nem fogalmazhatunk így, szeretettel várunk kaláccsal. Így még kevésbé szeretettel és kaláccsal várunk. Az egyező toldalékú határozókat is távolabb kell helyeznünk egymástól, például a kint járkál az esőben kabátban helyett, jobb ez, kint az esőben járkál kabátban. A következő mondatok sem szerencsések, mert zavarják a megértést, vagy kétértelműek lehetnek. Épp gyönyörködött a kertben egy fenyőben. Másik példánk, nevetett a viccen a villamoson. Egy híradás szövegezője így fogalmazott. Azonnal gondoskodnak a fotó eltávolításáról az emlékműről. Az eltávolításáról és az emlékműről egyforma ragja itt is zavaró. A két főnév ugyanis nem azonos szinten áll a mondatban. Az emlékmű az eltávolít bővítménye. Az eltávolítás pedig a gondoskodiké. Olyan szerkezet ez, mint a láncolatos birtokos jelző. Ott is azt tanítjuk, hogy a naknek ragot csak a szerkezet végén kell kitennünk. Nem az uraságnak a birtokának a jövedelme, hanem az uraság birtokának a jövedelme. Példamondatunk torlódását átrendezéssel és egy segédszó beiktatásával oldhatjuk föl, például így: gondoskodnak a fotónak az emlékműről való eltávolításáról. Jobb azonban a mellékmondatos megoldás, alá vagy mellérendelő formában egyaránt. Például gondoskodnak arról, hogy eltávolítsák a fotót az emlékműről. Egyszerűbben gondoskodnak arról, hogy lekerüljön a fotó az emlékműről. Vagy eltávolítatják a fotót az emlékműről. Mellérendelő szerkezettel pedig a következőképpen javítható: azonnal intézkednek és eltávolítatják a fotót az emlékműről. Másik médianyelvi példánkban is a határozók okoznak gondot. Egy hírben ezt olvashattuk: a hamvakat a központ területén található urnafalba helyezték örök nyugalomra. Az urnafalba helyez nyugalomra zavaró szerkesztmény, s ezt az urnafal baberagja okozza. Az urnafalba helyez ugyanis a valahová helyez valamit szerkezetet villantja fel a hallgató tudatában. A helyez igei állítmány szorosabb bővítménye azonban itt nem az urnafal, hanem a nyugalom főnév. Vagyis örök nyugalomra helyez valakit valamit. Ezt a szerkezetet már nem bővíthetjük szabályosan egy hová kérdésre válaszoló véghatározóval, csak egy bambenragos tartamhatározóval. Nem jó tehát a hová helyezték örök nyugalomra kérdés, csak is a hol helyezték örök nyugalomra kérdés. A bambenragos formával a fogalmazási probléma megoldódik. Így a hamvakat az urnafalban helyezték örök nyugalomra. Az azonos raggal ellátott vagy azonos irányulású határozók elhelyezésére érdemes tehát különösen figyelnünk, ha könnyen érthetően, szabatosan akarjuk megszerkeszteni mondani valónkat.
1: Hátott Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunk valószínűleg nehéznek bizonyult, mert nem érkezett helyes megfejtés. Az új fejtörőt Gyarmati Dóra ismerteti.
3: Mai irodalmi feladványunkban egy szerző nevét várjuk játékos kedvű hallgatóinktól. Kérdésünk, hogy ki a szerzője a következő költeménynek, amelynek előadója Lázár Csaba.
4: Fakó kislepke. Még oda tapadt a vonat ablakára. Most a hideg eső lefelé. Csúszkált, visszavergődött. Szárnya verdesett, vizesedett. Aztán egy sűrű, horhós rész elvitte. Két óra múlva anyám előtt álltunk meg az internáltak iskola udvarán. Te is utaztál? Csak föl tudtam pillantani nem rejtett könnyeire. Pille, szóltam. Anyám már elmosolyodott. Szóval röpültél. Hozzám. Ránk zúdult mindhármunkra majdnem az az okogás, amin ott az udvaron nem csodálkozott volna senki. Talán csak az őr. Megkerülte óvatosan a batyút anyám lába előtt, a hozott, engedélyezett ételt, szappant, a tisztát, amit én raktam össze hajnalban, adogattam nagyapámnak. Aztán odafönt benne leltem ám, mondta egy évre rá, nevetve, otthon. Emlékszel? A pille. Tudtam, megbújva kimarad itt egész vasárnap velem.
3: Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
1: Már a búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
5: Elhangzott a nyelv édesanyánk.

0: Johannes Brahms F-dur szonátájának részletét Perényi Miklós és Kocsis Zoltán szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30. A rádiós regénytár következik.

A parkból fogadott fiam anyja Janet lakhelyére igen könnyen eljutottunk. S a rövid percekig, míg utunk tartott, igyekeztem lelkem háborgását azzal csillapítani, hogy orvosi teendőmre gondoltam erősen. Mit jelenthet ama mondás? Halálám van. Mi történhetett? Janet kétségbe esett anyai szívének túlzása, mely minden láztól alélt gyermekanyjával megesik? Vagy ennél valóban rosszabb a valóság? És a fiúcska megkapta a köhögéses kort, mely annyi gyermeket tett angyallá azokban az években. Azon pillanatokban, mikor nemre átgondoltam, egész igyekezetemmel azt idéztem előmbe, miképpen segíthetnék, nehogy a szerencsétlen anya élete egyetlen kincsét elveszítse. Megérkeztünkkor, azon mód elénk világlott a szörnyű valóság. Janet őrjöngő sírása okkal volt. A karjában lévő alélt gyermek ajka s szeme alja is lila volt már, mint az ibolya. S arca színe is halovány, mint a habosra vert vaj, majdnem fehér. S melle nem mozdult. Ekkor, minthogy évtizedes tapasztalatom nem volt, s érdeklődésem is inkább a szemészi műtét tan felé volt fordulva, tehetetlenségem s alkalmatlanságom tudatában feljajdultam, irgalomért fohászkodtam, s hozzáugrottam. Felkaptam a gyermeket, fejjel lefelé fordítottam. Úgy, amint a kutyakölyökkel tette öreg anyám, amikor csontszilánkot szippantott, s légzése leállt. Hátát megütöttem, sokszor, s a gyermek egyszerre, kínlódva, hörögve, de újra levegőért kapkodott. Torkába néztem, s láttam, mit nem akartam látni. A megdagadt torok s a fehér hártya, melyet a köhögéses betegség rávon akadályozta, hogy tüdejébe levegő jusson. Eszmélete nem volt, így tudtam, hogy a halál karjába vette már. De azt is felismertem, bármivel, amit teszek. Állapotján rontani már nem tudok, de segíteni, ha megadatik. Igen. Elővettem hát orvosi ládámat, melyet a küldött időközben szállásomról elhozatott. S abból azt a kemény, de hajlítható, kaucsukkal bevont vászoncsövet, melyet a szem irrigálásához használtam rendesen. Most azonban zsírral bekentem, s azonnal a gyermek torkába engedtem, hogy valahogyan a duzzadáson átívelő hidat hozzak létre. Egy ízben láttam, ahogy a libát megtömték a hízlaláshoz. Másszor, ahogy egy kétségbe esett atya, olajos gyolcsba tekert fakanállal kanalazta ki a hártyát haldokló fia torkából. S a gyermek megélt. S e képek segedelmével s anatómiai tudásommal reméltem, hogy jó irányba jutottam. A cső nem volt hosszú, s az eljárás kétséges, de a gyermek levegőhöz jutott, s csodálatomra valamiért a cső körüli duzzadás is lohadni kezdett. Nyakára ekkor hidegkötést tevék, s ezután várakozásba s imába fogtunk. Az éjjel aztán lassan megnyugodott, s én a háládatos fohászok mellett ezen igen hosszan elgondolkodtam. A duzzanaton átívelő cső puszta mechanika. Arról pedig eddig is tudomásom volt, hogy a kacsa zsír a bőrön való némely gyulladásokat lohasztja, de hogy belső vizek s duzzanatok oldásában is segíthet, ez új tapasztalás volt előttem. Hajnali megébredésemkor aztán a gyermek torkából a cső már kiesett, s a földön feküdt.
Iszonyodással ugrottam akkor az éji párna felé, de a gyermek nem volt már a bölcsőjében. Ekkor az ablak felől halk dúdolás hallatszott felém. Így búcsúzott valaha anyám is, két nap után elhalt húgocskámtól is. A karján ringatott gyermeket altató dallal helyezte a mózesi ládába. E régi emléket felidézve minden reményem elszállt. Szívem igen megnehezedett. És ekkor egyszeriben felém fordult az anya, s reám ragyogó tekintetéből kiolvastam, hogy karján a gyermek él. E pillanatot életem jelentős eseményei között tartom számon. Különös dolgok történtek akkor, néhány rövid perc alatt. Legnagyobb csodálkozásomra nem csupán a nehéz művelet végrehajtása utáni megkönnyebbülést érzettem, mint némelykor egy-egy műtét végeztével kezeimet törölgetvén, hanem egyszerre a gyermek felé is sosem tapasztalt érzések támadtak fel szívemben. Odaléptem akkor hozzájuk, s elvettem anyja kezéből. S míg a gyógyító álomban pihenő gyermek arcán járt a tekintetem, nem csak őt, de saját szívemet is hosszan megvizsgáltam. E naptól fogva hírem szárnyra kelt, s gyakorta hívtak fulladó gyermeken segíteni. Kenőcsös, torokcsöves gyógyításom némelykor sikerrel járt. Máskor semmi segítség nem volt elég, s a kicsi elment betegségével a szomorú angyali kocsin. És azon a télen, s majd még inkább az 1815-ös évben megsokasodtak bizony a sóhajok s a könnyek. Majd minden harmadik gyermek elkívánkozott akkor a mennybéli meleg ragyogásba, London nedves, penészes, apró ablakos házaiból. E napra visszanézve egyfelől bizonyos vagyok. Azon egy éjszaka jó 10 évet érlelt rajtam. Én, a komolytalan asszisztent doktor, orvos segéd, a zabolátlan ifjú csikó, azon órákban váltam mindörökre doktorrá. Akkor lettem komoly, felelősséggel bíró férfiú, az elesettek orvosa.

Másik súlyos, férfivá érlelő történése is volt a napnak. Én, a szerelmes fiatal kalandor, ekkor veszítettem el kedvesem bizalmát, s vele a boldog jövő reménységét. Mély fekete rettenet kísértett engem is azon hónapok alatt, míg nem láthattalak. Tintám fogytán, gyertyám leég, de szívem is nehéz, ahogy a vészekkel terhes időket magam elé idézem. Leteszem hát tollam, s új világnál, új erővel folytatom majd elbeszélésem, ha a hajnalt, melynek érkezése mindenkor kegyelem, megérhetem. Mikoron az élet sötétsége borul ránk, kedvünk és tudatunk az első időkben olyan, mint a fellegekkel elborított éjszakai jégbolt. De ha bánatunk nem áthatolhatatlan gyászfelhő, melyet valamely kedvesünk halála szőtt egünkre, s melynek sötétje szűnni valóban csak évek alatt képes, lassan elkezdjük meglátni az ott lévő csillagokat is. Egyenként, de sokasodnak bámuló szemünk előtt, miként nyáridőben, ha türelemmel sokáig figyeljük őket. Némelyik fényével reményünket adja vissza, míg mások az utat is elénk mutatják. Sötét kétségbeesésem, melyet Emilin bizalmának elvesztése okozott, s melyet semmi igyekezettel nem sikerült visszafordítanom, mivel látogatási bejelentéseimet nem fogadták, s leveleimet érintetlen küldték vissza, lassanként mégis, talán az ifjúság mindent reménylő szemlélete okán, valamiképpen megváltozott. Azt hiszem, fohászaim meghallgattatása mellett a londoni társaság csalhatatlan hírvivőiben, s az így velük előbb-utóbb mindenekhez eljutó igazságomban is okkal reménykedhettem. Újra és újra magam elé idézem akkori vívódásaim, s ma is különös elgondolnom, vajon miért van úgy, hogy a lélek éppen a legéjibb sötétben képes legélesebben látni? Miért, hogy a boldogság ragyogása elvakít, s szemünk csak az előtte levőt, s így igen keveset lát? Miért, hogy éppen a bánat az a lámpás, mely a mélységben a rejtőző kincseket is felleli? S miként talál megnyugvást a lélek mégis? Talán, ahogy a beteg jószágot ösztöne vezeti a megfelelő gyógyfűhöz, a képpen vezettetik lelkünk is kivezető úthoz.

Saját menekülő utam első lépése érdekes módon leveleknek írása volt. De nem csupán kicsi madaramnak, Emilynek, melyek a fent emlegetett okból azon mód nem is jutottak el kezéhez, de saját magamnak is levelet fogalmaztam, mérleggel megrajzolt számvetést. Ebben pontosan feljegyezvén mindent, mi az utóbbi holnapokban Angolhomba érkezésem óta velem történt. És az egzámen végén ez a mérleg ellenem beszélt. Tisztán láthattam, ha én lennék Fitzgerald, a gyúk, bizonnyal nem engedném Andyt, a kontinensről csak kevés idő előtt érkezett kalandor lelkű orvosdoktort leányom közelébe. Kinek származása előttem nem ismert, jövedelme homályban forrásozik, élete vezérfonala tisztán nem látható, s légyen valójában nem sajátja a gyermek, maga a lehetőség sem vet reá tiszta fényt. Ezen első, a sötétségből kivezető utat kereső lépésem így aztán engem még nagyobb s kietlenebb űrbe taszított. Saját szívem megismerésének mélységébe. Tovább próbálkoztam azért valamiképp, hogy őrületben ne taszítson az elmélkedés, s végezetül orvosi tanulmányaim és feladataim megsokasodása is siettek segítségemre. Elmémet hamarosan teljesen lefoglalták a lekciók, melyekbe olykor demonstrátorként is bevonattam. Angol tudásomat is tökéletesíteni igyekeztem. S pesti levelezéseim is sok időmet elvették. A pesti orvoskar igen mozgolódott, önálló szemészeti tanszék létrehozásában, elszakadni vágyva a szülészekkel való kényszerű frigyből. E tárgyban sok levélváltásom volt akkoriban. Atyám egészsége felől pedig anyám írt gyakorta aggasztó híreket. Bár vágytam volna segíteni megszerzett tudásommal, a levél lassú szárnyán, komoly tanáccsal nekik nemigen szolgálhattam. Kevés erőm s időm maradt hát a lelkemben tomboló csata harci zajainak meghallására. De szívemben mélyen ott kiáltott mégis a kérdés. Milyen ok s erő fog engem rábírni arra, hogy életemen valóban változtassak? S ha szerelmem által erősített akaratom kimunkálná is a változást, azt hogyan? Miképpen tegyem? Hagyjam el jövedelmeimet, s kizárólag jogos juttatásaimból éljek? Vagy maradjak meg homályos utaimnál, melyek számomra az Emilyhez közeli körökben való forgolódást biztosították? Hogy jöhetne eszébe annak, ki 600 évekre visszamenő nemesi gyökerekkel rendelkezik, kinek ódon kastélyok történelme családi történetei része, hogy szóba elegyedjen azzal, ki sebészmesterség művelőjeként mutatkozik előtte csupán. Hisz a kevés segítség, mit atya ura általam kaphatott, a bajok múltával bizonnyal feledésbe megy. Ha legalább tudományi sikereimet ismerhetné. De hiába értené is, az ilyen babérok a ranggal és vagyonnal semmelyik korban sem vetekedhetnek sikerrel. Hiszen a pénz minden kérdésre megfelel, minden okoskodó ellenkezést könnyen elnémít. Hiánya viszont visszahozza a könyörtelen éles látást, s a kérdések válaszok után kiáltanak újra. Lilim, drága kincsem, el kell, hogy veszítselek, el, mindenképp. Lett belső szózatom ezekben a napokban. Így vívódtam nappal, ezen töprengtem, amikor került az álom hosszú éjszakákon át.
ha bevallom valódi helyzetem, s a pénz már látszólag sem védi becsületem, elveszítelek, szóltam hozzád gondolkodásimban. De ha megmaradok tisztességtelen útjaimon, s azok legvégül magukhoz torzítanak, te előtted értékem akkor is elvész. S ha ez jóságos szíved vaksága által csak hosszú idő múltán történne is meg, én akkor is állandó rettegésben élhetnék, hogy lényem valódi mélysége előtted egy nap váratlanul feltárulkozik.

Hogy életemen változtatnom kell, nem volt hát előttem kétséges gondolat. Mint hogy magam elől nem menekülhettem, oly kimenekedést találtam, mit sokan választanak ehhez hasonló időkben. Utazni indultam. E megoldást éppenséggel nem magam találtam, elém bejött egy megbízatás képében egy olyan munkában, mit más nem kívánt akkor magáénak. Angolhon, Londontól távol eső vidékeire rendeltek egy tudós lelkű orvosdoktor Edwin Gordon Jones kutatásai segedelmére. E férfiú nagy erőkkel s nagy elszántsággal dolgozott egy egyéb iránt igen unalmas tárgyon, melyet mindazonáltal később egy tudományos munkában kiadott. Hogy könyve megjelenése éppen Európa legnagyobb győzelmének napjára esett, fintora a sorsnak. S könyve útját igen nehezítette. Szegény Edwin nem sejthette, hogy nagy műve éppenséggel a Waterloo-i csata napján hozatik majd elő a nyomdából, s az amúgy sem érdekfeszítő tárgy így még kevesebb figyelmet kap. A jó Jones doktor ekkoriban a gyógyító hatású vizek sótartalmát vizsgálta, s jegyezte fel szorgalmasan, akkor már több év óta. Ebben hívott maga mellé segítséget, s e célra kereste meg univerzitásomat. E küldetést egészítette ki számomra professzorom, ki a távoli vidékek kórházainak bel állapotát kívánta megismerni. Különös tekintettel a szemészeti kirurgusi ellátásra. Bár, ahogy említém, e tárgyak nem tartoztak érdeklődésem célpontjába. Boldog voltam, hogy nem csupán gondolatimban, de a valóságban is eltávolodhatom fájdalmam helyszíneitől. Balga remények, balga várakozás. Nem kellett sok idő, s felismertem, hogy a lélek fájdalmait s valónk egészét utazásainkra mindenkor magunkkal visszük láthatatlan csomagként, bármi távolságokra vetődünk is forrásuktól. Szívünkbe bevésett érzéseink szintén velünk utaznak, akár a holdra is. Miféle gondolat jött elő tollam alól? Most látom, hogy írásomat tisztázva visszaolvasom. Hisz eféle utazás még a madarak számára is tökéletes lehetetlenség. Bolygók magasába csak a gondolat és a vágyakozás juthat el csupán. Emberi test semmiképp. Hogy bolygókon és mennybéli távlatokon gondolkodom, látom újra töprengéseimet és az utat, melyet e tárgyban végül bejártam. Életem elején szememet a felsőbb magasság felé két dolog emelte csupán. Első, mely a halandót mindenkor a teremtő nevének említésére kényszeríti, a váratlan bajok miatti kétségbeesés. Fohász, vagy éppenséggel szemrehányó szó formájában jön ajkunkra, jeleként annak, hogy a lélek bajában így vagy úgy, de teremtőjére gondol. A másikok ennél nemesebb. A szépségnek minden formája. Nekem az ilyen tapasztalat fölemeli szívemet. Legyen az esztétikum valamely művészileg megalkotott kép, vagy éppen egy kőtömbbe beleálmodott mozdulat. De ilyen a muzsika végtelensége is, melyet néhány hang által kombinálva hoznak létre a megajándékozott zseniális elmék. Nos, ilyenkor elmém megfényesedik, lelkem szárnyra kap, s hálat ölt el valamiképp. Londoni életemben mégis úgy esett,
hogy bár baj is ért, szépséget is láthattam eleget. Lelkem bizony nem vágyott felfelé, s szemem pusztán a horizonton, a kézzel fogható valón maradt. Csak ezen utóbbi utazásom során történt, és bizonyára az eladdig soha nem tapasztalt szerelmes bánatom munkálta, s hozzá az út böjtös fáradalmai, hogy szívem különösen fogékonnyá s érzékelővé vált e napokban. Így történhetett, máshogy nem tudom magyarázni semmiképp, hogy utitársaimtól elfogadtam oly társasági meghívásokat is, melyeket korábban minden bizonnyal elutasítottam volna. Hogyan kerültem volna különben én, az orvostudományok doktora, a józan, református vallású férfi, egy új vallási egyesülés vidéki találkozójára? Ma is igaz ámulattal tölt el azon események egymás utánja, melyek engem oda vezéreltek.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A hetedik rész hangzott el. Közreműködött a mesélő főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sárospataki Zsuzsanna. A mű a Harmad Kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.

0: Haydn 8. A-dur zongora szonátájának 3. tételét Jandó Jenő szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: Tizenöt óra!

0: Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztina, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália, valamint az arab félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanárion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe, fogalmazott. A Fanárion a konstantinápolyi egyetemes patriarátus budapesti Múzeum utcai épületében kialakított ortodox keresztény dialógus központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaios pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ne féljetek 2.0 címmel szerveznek demonstrációt szombat estére a Kossuth Lajos térre. A rendezvényen bárki felszólalhat, aki legfeljebb 2 perces videóban előzetesen elküldi mondani valóját a szervezőknek. A szervezők saját meghatározásuk szerint pártpolitikától mentes, nyílt és interaktív közösségi workshopot tartanak, a rendezvény azonban több elemében is demonstráció jellegét ölti. A rendezvény mögött áll a köztér, Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője, Skrabszky Fruzsina, a dokumentumfilmes, a Három királyfi, Három királylány alapítvány vezetője, Huth Gergely, a Pesti srácok volt főszerkesztője, Renge Zsolt, fővárosi fideszes politikus, a Citizen Go, Kohán Mátyás, a Mandiner volt újságírója, Szabó László, önkormányzati képviselő, valamint Kuruc Dániel, a köztér alapítója és vezetője. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kormányává vált. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani irányította hajrá Olaszország, és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Az olasz testvérek a déli Bari városában ünnepli a közel 4 éves kormányzást. A pártgyűlésen Giorgia Meloni péntek este tartott beszédet. Meloni Olaszország első női miniszterelnöke. Az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. A főváros közlekedési hírei következnek.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig zárják le. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 3. kerületben a Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Végül a várható időjárásról. Az erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható, elszórtan előfordulhat eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Óra 5 perc. Következik a Kvaterka. Szombat délutáni beszélgetés a Déli Báb utcában. A szerkesztő Marton Árpád.

0: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád köszönti Önöket a Kvaterka mai délutánján, és köszöntöm Szabó Andrást, akit Önök már ismernek, mert talán 2 évvel ezelőtt ugyanezen a helyen a műtermében beszélgettünk vele, de akkor, mint diaporáma művészt ismerhették meg. Most viszont szeretnék Önöknek bemutatni egy nagyon sokrétű művészetet magáénak tudó grafikust, festőművészt, művészettörténettanárt, műelemzőt, és hát mindenféle polihisztor, talán mondhatjuk ezt, aki ebben az évben 75 éves, amihez gratulálunk a jó Isten értesen, András. Úgy szokták ilyenkor a művészeket bemutatni, hogy az ilyen egyesület tagja. Szegeden beszélgetünk, Szegeden is vannak művészeti egyesületek, egyiknek sem vagy a tagja, és úgy tudom, hogy ez tudatos döntés.
1: Ez így van. Ez így van. Ez a kezdetektől fogva így van. Mert gyakorlatilag én utoljára úgymond hivatalosan valamilyen művészeti csoportosuláshoz még 24 éves koromban tartoztam, az is Zebegényben volt, a Zebegényi Műhely című társulat, ami hát a Szőnyi kertből indult, és hát egy néhány évig funkcionált, aztán mindenki szétspriccelt a világ minden részére. És hát nem mondok egészen igazat, mert jelen pillanatban a szegedi kisgrafikusok csapatának tagja vagyok hivatalosan, tehát fizetem a tagdíjat, meg tartok ott előadásokat.
0: Minden esetre ez a 75 év alkalmat adott rá, hogy rád jellemzően egészen rendhagyó módon egy egészen pici térben tartottál egy retrospektív tárlatot, ami engem meglepett, amikor legelőször meg itt a műteremben megmutattad nekem az anyagot, hogy 75-ből mondjuk 50 év alkotói hát életműve meglepően egységes. Tehát olyan, mintha már a főiskolás éveidben teljes, nem csak grafikai, hanem teljes szellemi vértezetben indultál volna neki, hogy közöld a véleményedet a világról. Te is így látod visszamenőleg, vagy csak én?
1: Lehet, hogy így van, mert amikor én Zebegénybe elkezdtem járni a nyári úgynevezett szabadiskolákba, ez általában július-augusztus hónapban volt ott összezárva egy képzőművész, leginkább ifjú csapat, és hát a szőnyi hagyományoknak megfelelően egy egészen tradicionális iskolának számított. Egyébként még most is működik. De meg kell, hogy mondjam, hogy akkor, amikor én a főiskolán itt Szegeden végeztem, a Winkler László utolsó csapatában, már akkor én éreztem valami olyat, ami arra utal, amiről te most beszélsz, hogy mintha kezdett volna kialakulni, annak ellenére, hogy én egy ilyen abszolút neo-avantgárd szemlélettel léptem ki a főiskola falai közül, és a rajztanszékről, hiszen a pop artból írtam a szakdolgozatomat, ami hát nagyon idézőjelben forradalmi tett volt, mert hát a 70-es években ez itt egy teljesen tiltott gyümölcs volt, nem is voltak ilyen jellegű dolgok, tárlatok már voltak, de ezek leginkább betiltották. De amikor ugye a Zebegényi kert és a szőnyi szellem megérintett, akkor én kezdtem rájönni, hogy itt valami nagy svindli van. Hogy ez az egész úgynevezett avantgárdizmus, ami ugye a 20. század elejéről indul, és aztán megéri a neo sorolhatnám végtelenségi változatait egészen napjainkig. A kortárs művészet az tele van neo-avantgárd ügyekkel. Már akkor azt éreztem, hogy itt valami nem stimmel. Mert olyan, minthogyha akkor, amikor ez meglépték, és szerintem nem Picasso-ék voltak tulajdonképpen ennek a fő mozgatói, ő is már csak résztvevője volt tulajdonképpen, hanem egy olyan társulat, akik ezzel a forradalmi polgárpukkasztó históriával, amivel ezeket az avantgárd izmusokat fölvezették a 20. század elején, minthogy egy ilyen tudatos rombolást végeztek volna abba, amit egyébként általánosan talán évezredek óta művészetnek nevezhetünk. Mert minden olyasmit kezdtek lenyesni, lefaragni, ami például a szépséggel kapcsolatos. megkérdőjelezték egyáltalán, hogy a szép az egyáltalán valami hasznos dolog. És hát nyilván, mint esztétikai fogalom, hogy a rút is tulajdonképpen esztétikai fogalomként szerepel, megkérdőjelezhető tényleg, hogy csak szépségről beszélhetünk, vagy a szépség az-e, aminek apostrofáltunk, vagy a mindennek fölött, önfeletten tetszik valami ilyen meghatározása van a szép fogalmának. És hát egy nagyon elborzasztó, polgárpukkasztó, ocsmány valami, mégis szépnek is nevezhető, hát ez azért egy eléggé faramuci kérdés. És ebbe szerintem a mai napig nincsen állásfoglalás, hanem valahogy úgy ki lett mondva azt, hogy az avantgárdból a mai napra összetákolt úgynevezett kortársista képzőművészet, az egy trendé vált. Az egy trend. Aki abban részt vesz, az oké. Aki ebbe nem vesz részt, az meg egy ilyen habos-babos, vagy gicses, vagy nem igazán számító valaki. Pedig hát...
0: Kispolgári, maradék.
1: Igen, szóval itt ez a mai napig ez a szakadék szerintem egyre jobban távolodik egymástól a két part. Persze ebbe a fajta világrendbe, amit most kezdünk megélni. Szóval itt valami orbitális dolog van, ami hát nem tudom, szóval én ahhoz úgy érzem, hogy kicsi is vagyok, vagy jelentéktelen vagyok, hogy én ezt merjem megkérdőjelezni, de nagyon úgy néz ki, hogy ezzel én falba is ütközök mindenütt. Mert ez ma nem modern.
0: Azért nagyon merész dolog ezzel szembeszegülni, akár elmélet szintjén, akár festői gyakorlatban, mert egyrészt ezeknek az avantgardizmusoknak az egyik nagy erőssége, hogy mögöttük van egy nagy művészetteoretikus iskola, akik talán még többet magyarázzák ezt, mint amit maguk a képek mondanak magukról, és hát óriási üzlet. Óriási üzlet, mert ahogy Mozart mondta, az emberek vagy azt szeretik, amit azonnal megértenek, vagy amit egyáltalán nem. Ez az üzlet, hogy még erre épül.
1: Nagyon jó hasonlat. Szóval én egyre szkeptikusabb vagyok, és egyre jobban be is záródik körülöttem minden, mert én nagyon sajnálom már azt a hátralévő időt, hogy én egyrészt hadakozzak, másrészt pedig, hogy ezzel foglalkozzak. Mert egyszerűen nem úgy érzem, hogy ennél sokkal izgalmasabb, érdekesebb, gyönyörködtetőbb, szórakoztatóbb a tradicionálisabb foglalkozni.
0: Ha maradhatok zenei példánál, kiváló barátom, zeneszerző barátom, Merendek István szokta mondani azt, hogy ha egy zeneszerző tud dallamot írni, az nem bírja ki, hogy ne írjon, tehát hogy atonális dolgokat írjon. Költőként meg azt tapasztalom, hogy ha egy költő tud rímeket írni, akkor szintén nem bírja ki. A te művészetedet ismerve rettenetesen fantasztikusan mély és bravúros rajztudás, azt hiszem az egésznek az alapja, amivel nem biztos, hogy mindenki rendelkezik. Nem itt indult el a te külön utasságod?
1: Én mindig törekedtem arra, hogy a szakmát valamennyire megtanuljam. Ahogy öregszem, úgy egyre jobban rájövök, hogy ez azért egyáltalán nem sikerült úgy, ahogy én elképzeltem, vagy elképzelem. És van egy olyan rossz előérzetem is, hogy a koromból fakadóan is, mivel a rajz az egy manuális tevékenység, ahogy öregszem, úgy nem engedelmeskedik a kéz ahhoz, amit én gondolok. Illetve például a nagy öreg klasszikus művészeknél maradva, mit tudom, egy Matisse, de mondjuk a Picasso-ról is beszéltem, vagy Dalíról, azoknál is megvan ez, hogy az idősebb kori dolgainál, akiket említettem, mindegyik brilliáns rajztudással bírt, hogy az időskori munkáikra ez rányomja a bélyegét. Én ezt észreveszem, különösen azt, hogy mostanában ezzel foglalkozom is, hogy én szerintem, ahogy telik múlik az idő, úgy fárad el a kéz. Tehát a fizikum ahhoz pedig, hát a festők azok, tudjuk, hogy mit tudom én, Renoir is már ecsetet a kezéhez híjazták, és úgy baszatolt, tehát, hogy végtelenségig, talán halálig lehet művelni ezt a szakmát, de az már nem olyan. Hát tudjuk, hogy Monet is már a végén, már ő persze nem is látott rendesen meg. És úgy festett, hogy ő elképzelte, hogy mit fest, de az, amit festett, az már nem az volt. Csak hát például az időskori munkái pont ezért férnek nagyon bele az absztrakt vonalba, mert az már nagyon érdekes.
0: Itt most két ízben is érintetted azt a gondolatot, hogy a fejben megszületik valami, ami ha manuális készség már vagy még megvan hozzá, akkor a papírra vetül. Mondjuk egy túlsorozdál, ami tulajdonképpen az ember azt gondolna, hogy egy spontán, egy ihletett pillanatban születik. Agyban születik először, vagy a vonalritmusa adja ki a rajzot?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor a jó grafika úgy születik meg tulajdonképpen, hogy úgy véletlenül. Jó, megvan sokszor esetleg a téma, ezért nagyon jó illusztrációt csinálni. Mert ott ugye adott az, amit az ember szeretne illusztrálni, de mégis van egyfajta szabadsága a kéznek. Én úgy hívom, hogy ez firkálás, és akkor, hogy valahogy úgy kijön a firkából valami egészen érdekes dolog. De ehhez meg nagyon sokat kell ilyet csinálni, és akkor amikor elsül az ember keze, szokták ezt mondani, és akkor utólag veszed észre, hogy abba a három vonalba mi minden belecsúszott. De az nem biztos, hogy tudatosan születik meg, hanem valahol ez egy ilyen közvetítés közben az agyból a kézbe, de azért mégis van valami esetlegesség is, véletlenszerűség is.
0: Oda szoktunk kiukadni, vagy lyukadtam már ki többször többféle műfajú művésszel, hogy ez a fajta pillanat, amit ihletett pillanatnak nevezünk jobb ilyen, ez olyan, amikor a spontaneitás valamiképpen megmozgat nagyon nagy tudást. Tehát azt, amiről te tudsz, akár rajzban, akár látványban, akár a szövegről, az akkor nyelvben, ezt tud valahogy úgy felszínre törni, hogy sokkal spontánabban nyilvánul meg, mint hogyha rendben nagyon tudatosan törekednél.
1: Ez
0: tehát
1: itt van.
0: Valahol a tudatosság, meg a tudat alakkiság együtt történik.
1: Ez egész biztos, hogy így van, és én, ha modernségről beszélünk, akkor nálam valahol ez ott kezdődik, tudom, a Lautrecnek a rajztudása. Hogy az a zseniális groteszk, ami egy Lautrec művészetében benne van, akár festészet, de a grafikájában egyértelműen. Szerintem a 19. század legzseniálisabb rajzolója volt a rövid élete során. És ahogy ő meg tudott fogalmazni egy figurában egy egész világot, egy egész életvitelt, egy egész foglalkozást sokszor. Ugye a prostituáltak között élt, és azokat rajzolta és ábrázolta, és a saját nyomorúságának a visszatükröződése is ezekben, vagy a rokon elvűsége ezekkel a témákkal. Szóval ott valahol ezek mind úgy találkoznak egymással, hogy ebből lesz egy zseniális grafika. És ezt nem lehet überni, nem lehet megtanulni se szerintem. Én előttem mindig valahol ezek a nagy példaképek állnak, és azt mondom, hogy ezektől érdemes. Na, ez szerintem az iskola. Ha az ember ezzel akar foglalkozni, akkor ne adja a láb, hanem csak a legnagyobbakhoz szabad méricskélni. Hogy vajon sikerül-e egy olyasmit, egy olyan pillanatot, egy olyan vonalat, egy olyan firkát elkövetni. De hát ezzel majd lesz baja azoknak, akik esetleg ezt a ezt a halom több ezer grafikát itt átnyálazzák, hogy kiválasszák belőle azt a tizet.
0: Azt mondta Toulouse-Lautrec kapcsán, mondtad azt a szót, hogy modernitás, vagy modernség.
1: Igen.
0: Nekem a veszőparipám az, hogy a Nofretete fáraónő szobránál modernebb szobor nincs a világon, pedig nem tudom hány ezer éves már, azért talán.
1: Igen.
0: És talán Dali mondta azt, hogy a barlang rajzoknál sincs modernebb, vagy korszerűbb,
1: hát,
0: művészet.
1: Igen.
0: Mit jelent a számodra modernség? Vagy egyáltalán jó szó ehhez, mert ezt már eléggé olyan beskatójázásnak használjuk.
1: Ez így van. Inkább azt mondanám, hogy ha létezik fejlődés a művészetben, tehát ez szerintem olyan rossz szó ez az egész, már az, hogy fejlődés, vagy modernné vált, vagy mi.
0: Tóth Sándor mondta, munkásidős szobrász, kedves öreg barátunk, hogy nincs a művészetben, nincs fejlődés.
1: Szóval én szerettem Sándort is. És sajnos valószínű, hogy ez így igaz, és már eleve rosszak ezek a kategóriák is szerintem. Hanem, hogy sikerül-e valakinek megszülni egy olyan pillanatban egy olyan művet, ami aztán megugrik nem tudom hány akadályt, és belekerül úgy a köztudat milliójébe, hogy az emberekbe beleég, és akkor emlékezni fognak rá. Ezek nagyon érdekes dolgok, amikor hát ma már tudunk ugye a nagyoktól, mik a közismert művek, az agyon ismételgetett közismert, most nem a Mona Lisa-ról akarok beszélni, az mástól lett közismert szerintem, nem elsősorban arról, ami hisznek róla, bár arról nekem egy külön elképzelésem van, hogy ott miről van szó, hanem egyszerűen, hogyha abba az úgynevezett művészi szent pillanat megfogalmazódott, akkor az meg fog maradni, és az utat fog törni magának. És legyen bár milyen a világ, mert valahol meg fogja találni azt a részt, ahonnan ő teret fog tudni hódítani.

0: Na most az avantgárd különféle irányzatok, akikre és amelyekre utaltál, mint ellenpélda, amikor te elkezdted a pályát 20 éves korodban, ők nagyon büszkék arra, hogy milyen bátrak. Holott úgy gondolom, hogy ha valaki, mint ahogyan te, Dürertől Rembrandton keresztül Kondor Bélát kéne felejtsük, visszamer nyúlni, megmeri őket idézni. Hát ennél nagyobb bátorsága senkinek nincs.
1: Hát igen, csak tudod, én emlékszem arra azokra az évekre, amikor úgymond ilyen induló, nagy vehemenciával bíró álmodozóként léptünk, és akartunk lépni a nagy színpadra, hogy na majd mi megmutatjuk, hogy mi a fejlődés ebbe az irányba, hogy hogyan álltunk mi ezekhez a nagy elődökhöz, és hogyan merítettünk belőle. És erre nagyon jó tényleg a Kondor Béla, mert ő akkor volt a legmagasabb népszerűségben a 70-es években, amikor mi elindultunk ott van az Övegényi műhelyből. És hát nekem is Kondor Béla az egy etalon volt, és mai napig is az, annak ellenére, hogy már a szegény Kondor Bélát ezt szinte teljesen levették a műsorról, nem tudom, hogy miért, talán éppen az elüzleti esetet képzőművészeti trend, ami már teljesen tönkre teszi ezt a fajta hátsó szellemi nagyságot. Szóval én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb a bátorság mögé lopózva és azt kijelentve hülyeségeket csinálni. Mert az a fajta sznobéria, ami már sajnos az egész befogadó részleget teljesen átlengi, azoknál a legkevesebb szakértelemre, vagy egyáltalán értelemre sem lehet hivatkozni. Annak ellenére, hogy én a legtöbbször azt a vádat kapom, amikor ugye ezt felemlegetem, hogy a kortárs az milyen és hogyan és miért nem, hogy hát András, hát ezt érteni kell. És én erre csak azt szoktam látni, hogy mit kell ezen érteni, ami hülyeség? Mit? Azt, hogy hülyeség? Vagy pedig elkezdünk valamilyen ilyen sznobériába emelkedni, és elkezdünk hozsánázni olyasmiről, ami ott nincsen egyáltalán, csak az a közönség, az a befogadónak nevezett társulat, az mivel ő se érti, hogy miről van szó, azt fogja mondani, hogy fú, hát ebben tényleg van valami.
0: Én most a Kondor kapcsán elgondolkodtam, lehet, hogy nem adsz nekem igazat. Nem az lehet-e a baj, hogy Kondor, de ezt Dürerre is elmondhatjuk, Bruegerre is elmondhatjuk, hogy reflektált egy világra. És ma meg egy olyan légüres térben élünk, hogy nincs mire reflektálni, vagy pontosan az, amire ő reflektált, az ma már ismeretlen az emberek számára. A trendy, az nem reflektál a világra, az trendy és kész.
1: Hát én azt gondolom, hogy ő azért egy-két olyan grafikát letett az asztalra, ami Bruegeli nagyságú és szintű történet, ugyanabban a témában, amiben a Bruegel. Mert mit tudom én, a hétfőbűn, vagy a mai világ káosza, és ezek a párhuzamok, ha egymás mellé kerülnek, ugyanott vagyunk, ahol a Bruegel volt. Nincs semmi különbség.
0: Ez milyen érdekes, hogy téged ez mindvégig 5 évtizede foglalkoztatott, és aztán utolért. Tehát az apokaliptikus dolgok, amik ott vannak Dürernél, Bruegelnél, itt vannak körülöttünk, nem szólva a világjárványról, azzal is foglalkozott
1: hát,
0: képed.
1: Igen.
0: Hiszen hát ezek a képek, ezek a életművek, ugye pestis járványok, keresztes háborúk, meg vallásháborúk, vérontás közepette születtek meg anno.
1: Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból egyáltalán nem vagyunk jó helyzetben, és egyre jobban megvalósulni látszik, ami 500 évvel ezelőtt is azt hitték, hogy meg fog valósulni, aztán nem valósult meg, mert ugye kár, nem szabad tulajdonképpen ilyen évszámokba keresni a megoldást, mert ugye az 1500-as évhez való közeledés hozta előre azt a rettenetes nagy apokalipszis várást, hogy majd most jön el a világ vége, és hát nem jött el. És most is van egy ilyen, ugye az ezredforduló az rendesen beköszönt ebbe, és én bizonyos szempontból úgy érzem, hogy ennek az ezredfordulónak azért volt egy, és van egy vízválasztó hatása, hiszen az úgynevezett digitalizáció és ez az informatikai ugrás, ami ugye megszűli a mesterséges intelligenciát is, ez pontosan a 2000 év táján billen át. És attól kezdve ez egy kísérteties gyorsasággal fejlődik, ami elképesztően, így nem tudjuk követni. Ami viszont pontosan a technológiából fakadóan, én azt gondolom, hogy a világ kárára lesz. Méghozzá olyan kárára, ami apokaliptikus. Ebbe ezek egyszerűen beleférnek. A jelenések könyve megfogalmazásában a kód, az, hogy ami egy bélyeg az emberen, aminek az a lényege, hogy onnantól kezdve nem adhatsz és vehetsz, csak akkor, ha ennek a kódnak a birtokában vagy. Hát mi ez, ha nem az, amiben most szépen gyalogolunk bele?
0: Érdekes, és hát szinte profétai, hogy az egyik téma, ami téged végig kísért a pályádon, az a Bábel tornya téma. És éppen most, és éppen a mesterséges intelligencia kapcsán 14. Leó pápa pontosan a babiloni torony, vagy a bábeli zűrzavar képével él, hogy a mai világ valahogyan errefelé halad. Neked hogyan vált a Bábel tornya egy ilyen egyszerre nyomasztó, de egyszerre vonzó látomásra, mert ha nem vonzott volna benne valami, akkor nem festett be újra meg újra a végén triptihonban.
1: Igen. Hát,
0: a Bábel tornyát, bocsánat, csak a hallgatóknak elmondom, amely tulajdonképpen a teremtett világ történetét, az ember a paradicsomtól egészen végidőig, az Armageddonig követi.
1: Igen. Hát ezen én is sokszor elcsodálkozok, de ez tényleg úgy van, hogy én ezt emlékszem rá, hogy amikor én 1978-ba kimentem Párizsba először, és menet közben ugye megnéztem a Kunsthistorisches Museumban Bécsbe Bögelnek a Bábel tornya című képét, az egy ilyen fantasztikus élmény. Tehát az nekem meghatározó volt, mert akkor született meg ott még Zebegényben ez a termeszvárszerű, telepszerű, halomszerű Bábel torony, ami a különböző kultúráknak az egymásra épülését jelenti, és ez azóta is működik. Tehát ez gyakorlatilag, hiába fejeztem én úgymond be ezt a... És nagyon érdekes, hogy én azt a triptihon tulajdonképpen nem tudom hány előváltozat után, végül is 2000-es évek legelején tartottam befejezetnek. És ugye tulajdonképpen a bemutatója az 2005-ben volt. És azóta már nagyon sokszor arra gondoltam, hogy hát ugye ami arról a képről hiányzik, az pont az internet, a világháló. És gondolkoztam azon, hogy hát ezt hogy lehetne még rávinni, de hát azóta már rájöttem, hogy nem kell rávinni, ez egy lezárt szakasz.
0: Ami viszont rajta van, ezt megint a hallgatók kedvéért mondjam el, hogy itt már nem termeszvár képezi a bábeli tornyot, hanem az emberiség kultúrtörténetének ilyen ikonikus épületei, a firenzei székesegyháztól az Eiffel toronyig és minden. És az egésznek mégis a hiába valóság az alaphangja. Ez egy nagyon tragikus kép.
1: Meg az emberi gyarlóság. Az emberi becsvágy. Tehát csak gondoljunk bele, hogy a világ folyása közepette a mindenkori embernek a becsvágyából születik meg minden olyan dolog, amit ma csodálunk emberileg. Az mind a becsvágyból van. Hogy én szeretnék egy olyat, egészen a piramisokig visszamegyünk, ami, és vannak ilyen Ezért nagyon jó az építészet ilyen szempontból illusztrációnak, mert az egy egyértelmű, mert az, hogy egy Shakespeare megír egy szonettet, vagy egy Vivaldi egy odaállató zeneművet, az nem annyira látványos, mint egy Sixtusi kápolna, vagy egy Defense Párizsban.
0: Tehát az a fajta törekvés, hogy nyomot hagyjunk az időben magunk után.
1: És ebben már aztán folyamatosan benne van ez a bábeli történet, hogy ki tudja a még magasabbat, az istenit, az egeket elérni.
0: Csoda, hogy a New York-i tornyokat nem festetted még meg, vagy talán igen?
1: Nem, rajta.
0: Ó, bocsánat.
1: Az egyébként egy nagyon, éppen azt annak idején mindig el is mondtam, hogy amikor én azt a két tornyot ráfestettem, utána két héttel ment bele a... De minden izé nélkül. Tehát én nem vagyok proféta, de valahogy az akkor jött, hogy ennek még rajta kell lenni, és aztán lerombolták. Úgyhogy kénytelen voltam kijavítani, és a lángoló tornyok vannak rajta a festményen.
0: Hát ez legalábbis döbbenetes.
1: Szóval ezek ilyen véletlen dolgok, egyáltalán nem, mert én amennyire lehet ragaszkodtam is ahhoz, hogy a jelenések könyvének a történetiségéhez, meg amennyit én abból meg tudok egyáltalán érteni. Hát amennyit a Dürer abból meg tudott csinálni, annál senki nem csinál többet vagy jobbat. Tehát, mert azért köztünk maradjon a jelenések könyve, azért az úgy van megírva, hogy az a tükör által homályosan. Tehát azért nem egészen konkrét magyarul, sokan sokféleképpen magyarázhatják. A mai összesküvés elméletek tárházát lehet ide.
0: Tulajdonképpen bárki bármit levezethet belőle.
1: Pontosan. Tehát ezért ez egy eléggé sikamlós terület. De mondjuk én mondom, amennyit próbáltam, különösen akkor, amikor ugye az egyes képeket megpróbáltam képszerűen oda tenni a festményre, vagy oda festeni, hát az nem ment egyszerre. Tehát ez nem úgy történt, hogy jött egy ilyen látomás, hanem ez évtizedekig ment. Mindig aranyos ez a szöveg, egy emlék, ami 2005-től ott volt a Domba Szegeden, majdnem egy évig. Akkor jártam is be vezetni oda, mert a végén az annyira népszerű volt, hogy jöttek a különböző turista csoportok, először az iskolásokat hozták, mint azt hiszem, utána jöttek ide, ilyen idegenforgalmi látványosság volt, és akkor én nagyon sokszor csak úgy spontán is bementem, és üldögéltem, és akkor jöttek, hallgatóztam, mit mondanak meg, hogyha volt, akkor ugye bekapcsolódtam, és nagyon hálásan vették, hogy én meséltem erről. És ugye az alatt van egy résztábla, a cím egy Bábel világ, és ugye az van egy 1978, most nem tudom pontosan, és hát 2005. És sokszor volt a aranyos volt, hallgatóztam, és mondták, fű, milyen fiatal meghalt ez a szegény festőt. Azt hitték, hogy tehát nem a készítés ideje az elkészítés, hanem azt olvasták ki belőle, hogy a festőnek biztos ezek az életrajzi
0: adatai. Hát akkor adatai. Hogy csodálkozunk rajta, hogy a jelenések könyvéből mi mindent kiolvasnak. Nem csak a jelenések könyvére igaz különben, hanem szerintem az életműved 90%-ára, hogy nagyon szereted a legalább két jelentésű, több rétegű dolgokat. Ennek vajon mi az oka, vagy tudatosa ez? Ez vizuálisan is benne van a dolgokban, tehát áttűnnek felületek nálad mindenképpen.
1: Mint a diaporámában.
0: Például.
1: Hát ez nem, ez szerintem nem annyira tudatos. Tehát én majd, hogy nem mindig arra próbálok törekedni most is, hogy hát érthető legyen. Én nem szeretem a hókusz-fókuszt. Szóval már ott kezdődnek ezek a félresiklások, hogyha az ember kinyitja a Pandora szelencéjét, az aztán onnantól kezdve mindenki azt kezd érteni, amit akar. igenis beszéljünk arról, amennyire lehet konkrétan, amit szeretnénk elmondani a világról. Én úgy gondolom.
0: Ehhez miért van szükséged a régiekre, mondjuk Hieronymus Boschra, vagy akár az említettekre, Bruegelre,
1: hát Rembrandtra? Hát azért, mert ők a mai napig is aktuálisan érthetők tulajdonképpen. Még a Bosch is, hiába mondják, hogy a Bosch volt, az egy ilyen szürrealista előfutár, és hogy az aztán tényleg biztos egy drogos volt meg.
0: Én az idén értettem meg. Az idén értettem meg, nem mondom meg, hogy milyen politikai esemény kapcsán, hogy ő volt az, aki a tudatalattit felfedezte, nem Freud. Lehet, hogy nem értesz egyet
1: vele. De, szóval ő szerintem egy nagyon is éles látású fazon volt, sőt, pontosan ezért lehet, hogy tartották is egy kicsit bolondnak, mert nagyon jól látta a saját korát. Roppantul. És gyakorlatilag, hogyha elkezd az ember azért ezt egy kicsit jobban megvizsgálni, hogy azok a démonokkal teli történetek, amiket ő felidéz, meg megfest oda a képeire, hát az akkor ilyen volt. Semmi más nem csinált, csak az emlékképei, meg a tapasztalatai. Az a katedrális, ahol festette a három királyok imádását, ugye annak a testvérületnek, ugye a tagja volt, és azt most már tudjuk, hogy a három királyok tűzsigonyát azt ennek a testvérületnek a kápolnájába festette meg. Hát ott olyan dolgok szerepelnek pontosan, és azok a démonok meg, amik a katedrális külsején oda vannak faragva. Egyébként a bármelyik gótikus katedrális megnézzük közelebbről, a vízköpőkben ott vannak ezek a boschi figurák egyfolytában. Tehát nem kellett neki még csak kitalálni sem. Csak egyszerűen fogta magát, lerajzolta oda.
0: Hiszen a középkori ember számára a démonok azok nyilvánvaló létezők voltak.
1: Teljesen. És nem beszélve a másik dolog, ez a Bosch kutatás legújabb formációja, hogy éppen a budapesti kiállítás kapcsán jött ez elő, hogy kezd ez most már beépülni a művészettörténetbe is, hogy a korabeli könyvkiadás és a korabeli kódexeknek az illusztrációi és díszei, iniciálei, ott ezek a kis figurák, ezek ott a nyüzsögnek. Úgyhogy Bosch biztos egy olvasott ember volt, itt megint csak onnan. Tehát ő igazándiból nem tette ehhez sokat, hanem egyszerűen szintetizálta. És úgy engedte ki magából, és engedte el a képi világába, ahogy ő azt annak szánta, hogy megidézzen egy bizonyos kort, amikor is hát ugye 1450 körül született, ugye 1516-ban halt meg, hát szóval pont erre az apokalipszis várás idején szülte ezeket a képeket. Tehát ebben abszolút trendi volt igazándiból a maga korában.
0: Azért nagyon fontosak ezek a gondolatok, mert rávilágítanak arra, ami szerintem a te művészetedben is egy nagyon fontos jellemző, hogy a művészet az nem valamilyen esztétizálás, hanem az egy intellektuális küldetés. Tehát valamiféle, egy értelmiségi ember kell, hogy a művészet mögött álljon, aki üzenni akar az embereknek.
1: Pontosan, egy nagyon fontos dolgot mondtál. Én erre meg vagyok győződve, hogyha legyen az bármilyen művészet egyébként, de egy képi művészet, egy képző művészet, ha annak nincs üzenet tartalma, nem szól valamiről, akkor minek csinálják? Mert ettől heróton van, amikor azt hallom, hogy hát olyan gesztus, és akkor ki kell magamból adni a nem tudom milyen érzelmi hullámokat, és ezért kell nekem ottan csapkodni, és vakarni, és maszatolni, és nem tudom, mert az én gesztusomban benne van, és majd mindenki kiolvassa. Csókolom, ez nagyon szép, meg nagyon jó, de ez egy nagyon nem egyértelmű ügy. Ezekből a dolgokból sülhet ki nagyon jó, és azok a művészek, akik úgy maszatolnak, hogy van bennük ez az intellektuális tartalom, azok egész másképp fognak maszatolni. Tehát vannak nagyon jó modern művek, de ezekre a lovakra fölültek azok, akik teljesen amatőrök, mert látom, hát olyat én is tudok kenni, és kennek is.
0: Ha viszont a művésznek üzenete van a világ felé, akkor fórumok kellenek, ahol ezt elmondhatja. Ma nem állunk nagyon jól ebből a szempontból.
1: Hát azért nem állunk jól, mert én például ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az ember egy kiállítást kirak az emberek elé, hogy tartson hozzá tálatvezetést. Azzal egyébként a kiállítást is nagyon frankon életbe lehet tartani, mert ugye legtöbbször kiállít, nagy csinálata,
0: megesszük a pogácsát,
1: megesszük a pogácsát, borocskát, stb. És aztán egy hónapig ott van betéved esetleg egy-két madár. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy ez nagyon, nagyon fontos lehet, de hát könyörgöm, hogyha olyasmikkel vagyok kinn a közönség előtt, ami hát nagyon nyögvenyelősen szólhat valamiről, hanem úgy, ugyan nagyon jó mutató, nagyon erős. Most nézd meg azt az ívet ott, az milyen erős. Idézem ezeket a szuperlatívuszokat, ahogy a kortárs szokta magyarázni a másikat. Én a mai napig hiszek abban, hogy fontos, hogy megértse az ember, aki odaáll a kép elé. Legalábbis közöljön neki valamit az a látvány. Mert ha neki ilyen úgymond az a modern, hogy amit majd másiknál, a befogadónál befejeződik a gondolat, meg ezeket én ilyen hókusz-pókusznak érzem. Van ilyen is, szóval ezt nem zárom ki. De hogy teljesen erre építeni egy művészetet, az szerintem kevés.

0: Amikor triptihonokban fogalmazol, vagy gondolhatunk arra a keresztút festmény sorozatodra, amely egy német templomban található, abban ugye, abból kitetszik, hogy a monumentalitást, vagy vagy a teljesség iránti igény megvan egy művészben. Azonban főleg egy képzőművésznek ritkán adatjuk meg, hogy mit tudom én, egy Sixtusi kápolnát elkészítésen egy az egyben, és egyben arra gondolok most, hogy leltároztál a 75. születésnapodra, az egészen apró művektől, az egészen viszonylag nagy művek. Szerinted mi lesz az, ami ebből, mint én egység, ami úgy valahol, hogy és hogyan, milyen szellemi létmódban marad meg egy festő életműve? Nem csak a fizikai, a képek tábláira gondolok.
1: Hát erről fogalmam sincs. Megmondom neked őszintén, hogy erről fogalmam sincs. Én egyetlen egyet gondolok biztosnak, és ez nem úgymond nem csak rám vonatkozik szerintem. Hogyha a művek jók, mindenféle értelemben, tehát erősek a művek, hatásosak, figyelemfelkeltőek, beépülnek a néző tudatába, vizuálisan, szellemileg is, az utat fog törni a jövőbe magának. Ha meg nem jók a művek, akkor az nyugodtan el lehet felejteni. Ezért én úgy vagyok vele, hogy én mindig azzal védem meg a mundérom becsületét, hogy én megpróbáltam, Janfeneik szóval értve, álcemkány, hogy létrehozni a legjobb tudásom szerint valamit. Hogy aztán az majd tudja járni ezt az utat, meg lesz hozzá világfőleg. Ezt most már mindig hozzáteszem. Az egy más kérdés. De én úgy gondolom, hogy akkor, amikor ezt megfabrikáltam, hogy ez van olyan erős és fontos és egyetemes tartalom ma is, hogy ennek tulajdonképpen illenék fönnmaradni. De az biztos, annak idején beszéltünk is erről, hogy én amikor elkészült, én nagyon komolyan beálltam ebbe, vagy emögé, hogy menedzseljem úgymond a saját magam készítményét. Aztán szép lassan kiátráltam belőle, mert rájöttem arra, hogy hát ha én istenfélő ember vagyok, és az Úristen úgy gondolja, hogy ez egy figyelemre méltó valami, akkor meg fog maradni. Ha meg nem, hát akkor meg el kell neki tűnnie. Szóval ez egy ilyen egyszerű dolog. Csak nem szabad magunkat egy ilyen megsértett, vagy egy ilyen manapság sajnos nagyon...
0: A csalódott zseninél szánalmasabb póz nincs.
1: Nagyon divatos ma ilyen sértett művésznek lenni. És a tanítványaimat próbáltam mindig fölvilágosítani erről, mert azok próbálták ezt valahogy belém mesélni, hogy de tanár ület magának, akkor ez így nem lesz jó, hát ez, és nem bántja meg. És mindig mondtam nekik, hogy értsétek meg, hogy nagyon fontos, hogy ezt az ember magában elkönyvelje, hogy ez egy egész más ügy. Tehát le kell szakadni úgymond a teremtményedről. És nem szabad abba úgymond tetszelegni, vagy én nem tudom mit. Mert az úgyis egy ilyen hiú ábránd. Ez le van, amikor valakinek sikerül egy darabig, nem tudom én. De hát ott van Dali a legjobb példa. Hát a szerencsétlen az, hát ha valaki volt ünnepelt modernkori showman, világhírű, keresett és vagyonokat fizettek a képeiért festő, akkor ő az volt. És nézzük meg, hogy mivé lett még életébe az a fény, amiben ő fürdött. Szóval ebben a hibában nem szabad beleesni. Még a másik példakép, ugye Szász Endre, mondjuk magyart is, ugye. A Szász Bandi egy Isten megáldotta, fantasztikus, zseniális tehetség volt. Szerintem nagyon kevesen rajzoltak úgy, ahogy ő. Hát ő is világhírű volt. Vagy mit tudom, a Munkácsi is világhírű volt, csókolom. Ezek világhírű művészeink voltak. Csak jó magyar szokás szerint nálunk illik belerúgni azokba, akik esetleg egy kis sikert ér el, mert ez az irigységünkből, meg a sarlatánságunkból fakad.
0: A halhatatlanságról pedig szerintem majd a halhatatlanság idején beszélgetünk. Kedves hallgatóink, Szabó András festőművésznek köszönöm a beszélgetést, aki az idén volt 75 éves, és remélem, hogy az alkotókedve megmarad. Azt is, hogy a képeiből is, meg a képen közvetített gondolataiból is velünk maradnak dolgok. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra.

0: Elhangzott Akvaterka.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leó pápa szeptember 3-án fogadta az arab régiók latin püspökeinek konferenciája főpásztorait, akik éves találkozójukra érkeztek Rómába. A pápa felidézte egyházaik vértanúinak emlékét, és arra buzdította őket, hogy legyenek közel népükhöz, védelmezzék a migránsokat és minden ember méltóságát. A konferencia olyan országok képviselőit foglalja magában, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztina, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália, valamint az arab félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pierre Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. Első Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország

közel 4 éves kormányzást, a pártgyűlésen Giorgia Meloni péntek este tartott beszédet. Meloni, Olaszország első női miniszterelnöke, az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófa védelem a honlapján. A Baranya vármegyei Szilágyon egy lakóház udvaráról távközlési vezetékekre dőlt egy nyárfa, Bács-Kiskunban több helyszínre is riasztották az egységeket. Csongrád Csanádban, Nagymágocson egy kiszáradt fenyőfa dőlt egy épület tetejére. A fővárosban is több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Végül a várható időjárásról. Az erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor eső. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Zenei Testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház Zenei Magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE igazgatója, az OMCE magazin szerkesztője. Mostani műsorunkban Alekszander Grecsanyinov, orosz zeneszerző, a romantikának egyik jeles képviselője, Missa Festiva című művét fogjuk meghallgatni. A mise kompozíciót kórusra és orgonára írta. Közreműködik Ádám Slavinsky tenor, Jakub Pankoviák orgona, a Narodovei Filharmónia kórusa és a Varsói Filharmónia kórus. Vezényel Bartosz Mihálovszky.

Alexander Greshanyinov Missa Festiva című miséjét hallottuk. Közreműködött Ádám Slavinsky, tenor, Jakub Pankoviák orgona, a Narodovei Filharmónia kórus és a Varsói Filharmónia kórus. Vezényelt Bartosz Mihalovszky. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Antonio Vivaldi D-dur koncertójának harmadik Allegro tételét az angol koncert kamarazenekar játszotta. Vezényelt Trevor Pinnock.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Itt az írás, forgassátok! Lázár Csaba szépirodalmi félórája következik.

0: A heverő. Avagy Csernyenkó kézdublőre, Falusi Márton hangjátéka. Harmadik rész.
1: Mehetünk?
2: Felőle bármikor. Költőember szédül, mert nem bírja a piát.
3: Magának bezzeg jó húzata van. Többet harangozik, mint egy minisztráns fiú a csöngettyűjével.
2: Juditka?
3: Nővérke, vigyázzon magára.
1: Csak udvariasságból. A főorvos úr azt kérte, hogy semmiben eszem vegyenek hiányt.
3: Ennyire ne legyen önfeláldozó. A nagyapja lehetnék, higgy el, jó szándékból szólok. Béla pedig nem lenne már ennél nagyobb ökör, ha magában inna.
2: Tovaris, sérteget egy tisztességben megőszült élemedetkorú... Juditka, soroljon még választékos szavakat.
1: Ma úgy mondják nemes egyszerűséggel, hogy nyugger.
2: Na.
1: Sőt, kommancs nyugger.
2: Ez végre flaszterbeszéd.
1: Anyám haja ettől az égnek áll. Hogy lehet egyetlen szóval egy egész osztályt...
2: Egy egész garnitúrát kidobni a szeméttelepről?
3: Hát igen. Nem mindegy, ki honnan jött és mivel tarisznyálták fel.
1: Maguk szerint a származás minden?
2: Nem minden, de döntő. Ez az ország rákfenéje. Ezen próbálunk változtatni jó 100 éve.
3: A mintákat, nővérke, úgy látszik, onnan föntről kapjuk.
1: Miféle mintákat?
3: Kegyed, nem hozott otthonról semmit? Nem hinném. Ki van stafírozva?
1: Arra céloz, hogy iszom, mint az anyám? Ezt kaptam otthonról. Ezt a szerencsecsomagot.
2: Milyen szakmában dolgozik az elvtársnő mamája?
3: Természetesen nem erre céloztam, mielőtt még...
2: Pedig úgy hangzott, Mikloskám. Tudja, hogy nem a szándék, hanem az eredmény számít.
3: A pokolhoz vezető út. Csak nem velünk kövezik ki.
1: Anyám kiadói lektor volt. Ha szabad végre szóhoz jutnom.
2: Milyen különös véletlen, és melyikben?
3: Miért? Olyan sokat engedélyeztek?
2: 2. Mai napság több működik?
1: Úgy szívódnak akár a gyerekek.
3: Én csak meg akartam védeni kegyedet, mielőtt lekáderezik. Ma talán úgy mondanák, hogy átvilágítják.
1: Na ez az. Az idősek folyton a gyerekkorról és a családról faggatóznak. Mit mondhatnék?
2: Férjezett? Gyerekeinek száma?
3: Kezdi a káderezést.
1: Egyik sem. Vagyis együtt élek a párommal, nincs gyerek, és én a magam részéről nem is akarok gyereket.
2: Hiba lenne, ha megszakadna ez a szép kádervonal. Ugye, Mikloskám?
3: Hogy érti ezt?
2: Hogy érteném, ahogy mondom. Egy ilyen vonzó teremtés már megbocsásson. Értse jól, a szocializmust is építeni kellett. Az új világrend is igényli a humán erőforrást. Nem csak a keserűség beszél belőlem. A fater addig jártatta a száját, hogy bekaszniszták a fasiszták. Anyám ötünkről gondoskodott. Dupla műszakot vállalt. És néha napján került rántott hús is az asztalunkra.
3: Bánni fogja. Örökre is jóvá tehetetlenül.
1: A barátom megvan enélkül. Én állandóan ügyelek. Hazaérek, aztán kiglancolom a lakást. Anyám eldobálja a szemetet a szoba közepén. Vizelettartási problémái vannak, és alig eszik, ha csak nem diktálom belé a kaját.
3: Nem a párjával lakik?
1: 3 élünk együtt. Elég nagy kégliben, a Pozsonyi úton. A barátom 4 éve pályakezdő. Egyik melóhely sem jött be neki. Na így aztán annyi a lóvénk, hogy anyámnál maradtunk. Az ő nyugdíjából kipótoljuk a megélhetést. Magas a nyugdíja, és rengeteg befolyásos barátja fordul meg nálunk.
3: A kiadói életéből?
1: Igen. Miklós bácsit is ismeri, rákérdeztem. A magvetőből.
2: Akkor engem is ismer.
1: Béla bácsit is, persze. Béla bácsit sokat láttuk a tévében.
3: A Csapból is ő folyt.
2: Na és aztán mi van abban?
3: A maga múltjával...
2: Nélkülem semmi sem történt volna.
1: Tartom az ajtót. Menjenek be. Miklós bácsi, el ne engedje Béla bácsi karját. Így. Örülök, hogy ilyen jól elbeszélgetnek egymással. Anyám ugyanezekről szokott dumálni. Na, ne tessék kapkodni. Csak szép lassan, így. Miklós bácsi kezdi az EKG-t.
3: Ez a bolsevik végignézi, hogy levetkőzöm?
2: Azt hiszi, erre pályázom? Éppen eleget mutatott magából a versenyben.
1: Béla bácsi a függöny mögött várakozik. Le tudott ülni, Béla bácsi?
2: Ülök. Kér viszkit?
1: Ne tessék úgy kiabálni. Ugye nem zavarja Miklós bácsit, hogy a függöny mögött?
3: Egész életemen át onnan figyelt, mint Polonius a Hamletben. Jó, hogy nem mindjárt kézdublőrnek jelentkezik. Mi?
2: Örüljön, hogy nem hunyt ki az egymás iránti szenvedélyünk. Tudom, hogy mindketten a dolgozó népért dolgoztunk.
3: Cinikus disznó!
1: Vetkőzzön le teljesen. Így. Alsó nadrág és zokni maradhat. Csak húzza kicsit le. Nem kell teljesen. Hogy elvezessem a...
3: Bocsánat, hogy nem váltottam. De jó ég, ez meg lyukas.
1: Ne is törődjön. Várjon, segítek. Ezt is lehúzzuk szépen. Látom, hogy megvannak a szép párduc foltjai. Hát kiborotválták a tappancsokhoz.
3: Szokva vagyok én már.
1: Ugye, nem bánja, hogy Béla bácsival együtt?
3: Magát féltem. Ne merészelje följelenteni a nővérkét.
1: Miklós bácsi, ne izgassa fel magát. Régóta demokráciában élünk. Engedje el a lábát.
3: Ha abban élnénk, a feleségem nem záratott volna be. Kapcsolnák a miniszterelnököt, amikor csak kérem.
1: A miniszterelnök nagyon elfoglalt. Feküdjön le szépen. Engedje el a végtagjait. Úgy. Ne feszítsen.
3: Nem feszítek.
2: Hozzám látja, bármikor bekopoghatott volna. Miért nem keresel?
3: Alig tudtam szabadulni a poloskás kenyérkosarától.
2: Poloskák? Megint a poloskák. Túldimenzionálja. Szervezkedtek maguk eleget. Presszókban, kávéházakban, az írószövetségben, monoron, lakitelken. Azért engem is meghívhattak volna, nem esett volna rosszul. Maga Miklós zseniális költő. Megemelem a nem létező kalapomat. Az ellenzék hangadójaként miért nem ment politikusnak? A kultúra irányítását sem vették át az elf barátai. Fáztak attól, hogy hivatalos pozíciót foglaljanak el.
3: Nem való nekem. Nem a stallum teszi a szellem embereit. Én abban bíztam, hogy az igazságaimnak lesz foganatja. Maga nem hisz másban, mint a hatalomban.
2: Éljen a tiszta lelkiismeret. Egyébként meg magában is hittem.
1: Most nem mozog a beteg? Függesszék fel a megváltást.
2: Jók az értékei?
1: Majd a főorvos úr megmondja. Még csak a géltke nem a melkasára.
3: Ne kommentálja, kérem. Nem akarom, hogy az ott a függöny túloldalán elképzelje.
2: Vicce? A verseivel keltem és feküdtem, amiket én elképzeltem magáról.
1: Milyen verseket ír a Miklós bácsi?
2: Olyan férfias verseket. Nagyon képszerűek.
1: Miről szólnak? A politikáról?
2: Miklós, miről szólnak a maga versei?
3: Már a verseimet akarják felboncolni? Jaj, a derek.
1: Tudom, hogy kényelmetlen, de nem tart sokáig. Beszéljen a verseiről, és ne gondoljon erre a szobára.
3: Hogy ne gondoljak rá? Be vagyok drótozva.
2: A kórházról nem írt?
3: Nem írok én már évek óta. 5 éve adták ki az összegyűjtött verseimet, a Piros Manzárd madarai, ezen a címen. Hajja, Béla! Elég tételt vettem.
2: Még dedikáltattam is a könyvhéten. Ott van a polcomon.
3: Eljött?
2: Hogy az ördögbe nem mentem volna. Először néztem ki a Vörösmarty térre. Nem emlékszik a fizimiskámra, annyian tolongtak a standjánál. Meg siettem is, mert rengeteg ismert név állt sorba magához. Nem akartam bátyevegni velük.
3: Sok öreg barátom, meg ellenfelem. Fiatal, egy se.
1: Én biztosan letöltöm a verseit odahaza. Kíváncsivá tett. Most kicsit nem beszél. Rögzítem a görbét. Pár perc.
2: Utána végigolvastam a kritikákat. Mi alaposabb munkát végeztünk. Az a gyanúm, hogy nem értenek egy büdös szót sem magából, Miklóskám. Egytől egyig lehúzták, hogy ilyen elavult, meg ásatag, meg olyan tragikus.
1: Hát milyen legyen a vers, ugye, Miklós bácsi?
2: Úgy értettem, hogy a költővel van bajunk. A nyíltságával és az érzelmeivel. Érdekes, hogy én pont ezt bírtam. Mondtam is a kritikusainknak, akikkel dolgoztattam, hogy eszmeileg marasztalják el, de irodalmilag dicsérjék.
1: Ez így működött.
3: Ma is így működik. Csak ma irodalmilag marasztalnak el az eszméim miatt.
1: Na, még egy kicsikét bírja ki.
2: Na, látja, Miklóskám. A kiadói főigazgatóság képzettebb volt. Persze mi többet éltünk. Honnan idézek? A vers klasszikusnak tekinthető példája a tartalom és a forma elkülönülésének. A szép külső igen vitatható mondani valót akar. A magvető aggodalmát jogosnak tartom, ha én szerkeszteném a magvető könyveit, a kötetet nem közölném. Minden esetre a tévedés jogát szeretném fenntartani, mert szükséges lenne, hogy a költő lábjegyzeteket is mellékeljen verséhez.
1: Végeztünk. Leszedem a zsinórokat.
3: Minek kínoz? Ez a piros manzárd madarainak lektori jelentése.
2: Nem jelentették meg a könyvét, hála az embereimnek, de mindenki arról a pár verséről beszélt, amik mégis becsúsztak a lapokba. Rendesen vívódtam, mit évő legyek. Végül mondatról mondatra, szóról szóra egyeztettük a lektori jelentést. Mit szól ehhez?
3: Szembesítettem.
2: Az embereket vagy a rendszert?
3: Az embereket tudtam megragadni. Hiába műveltem volna politikai költészetet, az nem működött. Végül az emberi gyarlóságokig és defektekig jutottam.
2: Nekünk ez túl sok volt, de úgy látszik, ma sem kedvezőbb a megítélés.
1: Forradalmi verset nem tetszett írni? Közben leveszem a tappancsokat így, és letörölgetem. Csak óvatosan, óvatosan.
3: 56-ban. Az végképp nem jelenhetett meg. A forradalom szó nem hagyhatta el a nyomdát. Nyelvileg nyomorítottak meg.
2: Na és... Nem vett részt az utcai csetepatékban, be sem börtönözték. Mit várt még? Engedékenyek voltunk. Persze akkoriban én még, mint zöld szülő.
1: Anyám mélyen hallgatott erről. Egy árva kukkot sem sikerült kicsikarnom. Tessék felöltözni, Miklós bácsi. Befejeztük.
2: Akkor jöttem haza a Szovjetunióból. Tiszti kiképzést kaptam. Megnősültem. Egy szövőgyári asszonyt vettem. A mai napig ő a feleségem. Féltettem az utcai harcoktól. Egyáltalán mire jó a vérengzés? Az öcsém a felkelők közé állt, de a párthű bátyám is szívből gyűlölte Rákosit. Ávós sem volt, mégis felakasztották egy lámpavasra.
1: Úristen! Hát Béla bácsi, ez borzalmas.
3: Sajnálom. Rossz oldalon harcolt.
2: Nem harcolt. A mutternak vitt némi élelmet. Ez volt minden bűne. Engem csak a közbiztonság érdekelt azok után. Mit tudtam én, milyen egyenruhába bújtatnak. Nemzetőrnek öltöztettek, járőröztem a hidakon, besoroztak az R csoport egységéhez, hogy ne legyen több utonállás.
3: A forradalom szent ügy. A megszálló tankok mészároltak le minket, nem gondolja?
2: No, én győzködtem az ide vezényelt szovjet katonákat, hogy ne lépjenek közbe. De folyton provokálták őket. Később a nyomozó szolgálaton próbáltam megakadályozni az ütlegelést. Amik maguk az írószövetségben kiáltványt fogalmaztak és a veszőkön lovagoltak, mi védtük a békés állampolgárokat.
4: A bátyámnál szelidebb emberrel sosem találkoztam.
2: igazi könyvmoly volt. Ő szerettette meg velem a költészetet.
1: Borzalmas világ. Na, megkérhetem, hogy cseréljenek helyet?
3: A költészetet, azt. Na, jöjjön át.
2: Ma már ez is veszélyes, hogy átmenjek a függönyön. Pedig nem is a vasfüggöny, mert azt lebontottuk.
3: Gyilkosok.
2: Azért feleltem, hogy a haja szála se görbüljön.
1: Nehogy nekem megint összekapjanak az öreg urak. Én magukért felelek. Vigyázzon, Béla bácsi. Úgy, csak óvatosan, óvatosan. Mit is mondott Béla bácsi? Lektori jelentéseket írt?
2: Nem, dehogy is. Felügyeltem a folyamatot.
1: Csak azért kérdezem, mert az anyám...
3: Nem is furcsája, hogy ismerem a lektori jelentést?
2: Publikálták azóta a kutatók. Egyik első mestermunkám. Pontos irodalmi elemzés, politikai korrektiség. Ehhez így kevesen értettek.
3: Már akkor olvastam, még mielőtt rábólintott volna. Néhol igazítottam rajta, nem bírtam megállni. De csupán stilárisan.
2: Miket hordít össze az elflens?
3: Buta játék. Nem akarok senkit bajba keverni.
1: Ugyan már, Miklós bácsi. Ez már a szabad világ.
3: Kegyet nincs beszervezve?
1: Hogy lennék? Kisdobos se voltam. Cserkész becsület szavamra mondom.
2: Miklóskám, mindegy is. Rendszert váltottunk.
3: Csak hogy tudja, a Mádi Kató mutatta meg.
1: Ki?
2: Mádi Kató? Hiszen ő fogalmazta. Olyan hosszú, derékig érő, barna haja volt. Igazi hajzuhatag. Az egész kiadó neki tette a szépet. Ő hozta, vitte a Poloskát a kenyérkosárban.
3: Tudom. Kiderítettem, hogy kire bízták. Elhívtam egy presszóba. Elismert költő voltam akkoriban, és a Kató nem csak cenzorként dolgozott, remek kritikákat írt. Nem mellékesen ilyen pici tűhegyes cicihe volt. Mindent megbeszéltünk, ha érti, mire célzok.
2: Éjszakákon átfogalmaztunk. A kedvenc költőm. Kifogástalan jelentést kértem.
3: Na, Béla, mi is javítgattuk. Ennyi személyes bosszú kijárt. Nővérke, jut eszembe, a Kató is a magvetőnél volt állományban, mint az édesanyja.
2: Nővérke, mi lesz? Vizsgálatnuku? Nővérke!
1: Itt vagyok.
3: Valami baj van?
1: Mádi Kató, az édesanyám.

0: Muszáj felkelnie, hogy áthúzzam az ágyneműt.
1: Milyen szép hosszú haja van, elvtársnő.
0: Ne ízetlenkedjen, legalább a lepedőt.
1: Az előbb húzza át.
0: Tegnap reggel.
1: 5 perce.
0: Nem egy történelmi távlat.
1: Mi ez a hirtelen váltás? Új nézőpont.
0: Tessék megmozdulni végre.
1: Mi ez a hang, nem? Bal lábbal tetszett felkelni?
0: Béla bácsi, semmilyen lábbal nem kell föl.
1: Még egy kicsikét.
0: Maga miatt iszik az anyám.
1: Kinyitnál kérem az ablakot? Piaszag van.
0: Anyámat mindenki megtagadta. A barátai, a volt kollégái, még a testvére is.
1: Segítsen felállni, amíg itt ülök, nem húzád nem üt.
0: Hallja, amit mondok.
1: Amíg óbégat nem szellőzik ki a kórterem.
0: Végigvedelte a fél életét. Persze, hogy bűzlik a szoba. Gyerünk, keljen ki az ágyból egyedül. Mi az? Mi az nem megy? Tegnap ezek tudott korzózni viszkivel a zsebében.
1: Maga intézte el.
0: Anyám kiszolgálta az igényeit. Úgy fogadott szót, mint egy kis angyal. Este mesélt magáról. Egész addig le tudott szerelni, amikor kérdezgettem, de tegnap nem hagytam magam. Az a Béla mindig tudta, honnét fúj a passzát. Eminens a pártiskolában, perfekt oroszból, bolgárból, szerbből és németből. Vág az esze, de egy szemét tróger. Így mondta az anyám, hogy egy szemét tróger.
1: Nővérke, miket hordít össze? A maga édesanyja több lehetőséget kapott, mint bárki más. Kiemeltem a végzősök közül. Nem a hosszú haja vagy az idomai miatt. Eléggé, hogy fogalmazzak, fineszes nő személy hírében állt az egyetemen. Moszkvában a fejünkbe verték, hogy az ilyet keressük.
0: Úgy beszél anyámról, mint egy használati tárgyról.
1: Félreért, igazán nincs szégyelnivalóm. A mutterjának sincs. Hazafias kötelességből írt alá mindent. Páratlan karriert futott be, vezetőszerkesztőként egyből a szakma csúcsára jutott, miközben politikailag is hasznos tevékenységet végzett. Jelentett a könyvekről és az emberekről. Joggal mondták, hogy tüneményes nő. Senki sem hitte volna, hogy mennyire a mi emberünk. Emlékszem, amikor először huppant a fotelomba.
0: Nem erészelje folytatni.
1: Folytatom, ha nem segít kikecmeregni az ágyból.
0: Kiket ápolok én itt?
1: Megillett a teljes körű odaadás. Ez a dolga. Mit ért maga az államügyekhez?
0: Anyám tegnap sírógörcsöt kapott, amikor beszámoltam neki.
1: Maga most szívtelennek hisz. Én tényleg felkaroltam a muterját.
0: A síró arcát? Azt hogyan tudta nézni? Be fogom hozni. Esküszöm magának ide a kórterembe, hogy mondja a szemébe. Azt hiszi, hogy a felnyitott emberi test látványa rettenetes? A síró anyám arca rosszabb, mint ha a szemem láttára vágnák fel a műtőasztalon. Most már magát és Miklóst látom a könnyei mögött.
1: Kató hozott rossz döntéseket, amikért ő felel. Lelkesen jött oda hozzám, hogy segítsek izgalmasabb munkát találni. Izgalmasabbat? Az egyetem után Mucsaröcsögére osztották be magyar tanárnak. Kézzel-lábbal tiltakozott, de a káderlapja nem volt valami fényes. Gondolom, mesélt a nagyfaterről. Lehet, hogy pont az én apámat vitte be rendszeresen az őrse, hogy ok nélkül ellássa a baját.
0: Az én nagyapámat ne keverje ide. Tisztességes ember, aki teljesíti a parancsot és nem osztja.
1: Én ugyan nem parancsoltam, csak vázoltam az irányokat. Ahogy egy jó tanár vagy apa teszi. A maga mutterje pedig már hajnali 7-kor a folyosón üldögélt az irodám küszöbén. Ne hagyja, kérem, hogy száműzzenek! Sose felejtem el a riadt tekintetét, mint egy szárnyaszegett kis galamb. Nem ő jelentkezett egyedül, hogy kiadói lektor lenne. Én senkit sem kényszerítettem.
0: Ocsmány egy világ. Felőrölte az idegeit.
1: És nekem? Nekem talán sétagalop, hogy mindenkinek megfeleljek? Az író barátaimnak, az öregnek, a véres szájúaknak, hogy kipuhatoljam az egyre kijebtott határokat. Milyen puha ez az ágybetét? Segítsen már, Juditka!
0: Szépen kérje, itt rám van utalva Béla bácsi.

0: Falusi Márton, a heverő, avagy Csernyenkó kézdublőre. A harmadik részt hallották. Szereplők: Miklós, Széles Imre, Béla, Revicki Gábor, Judit, Timko Eszter. Írta Falusi Márton, rádióra alkalmazta Mezei Károly. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince, hangmérnök Liszkai Károly. Szerkesztő Gerbe Janita. Rendezte
1: Lázár Csaba.

0: Johann Sebastian Bach G-dur brandenburgi versenyének harmadik Allegro tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek, és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormányfő beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják. Jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpátaljai Magyar Iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. A magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást, az óvodáktól a felső oktatásig folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Lezárult a 2026-os évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, adta hírül a Magyar Kurír. A pótfelvételi eredményekkel együtt össze

0: Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminiszter közlése szerint a terhére rót bűncselekményekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Az útinform hírei következnek. A 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi között egy teherautó árokba hajtott, a 63-as kilométernél félpályán halad a forgalom. A Balatonban triatlon verseny miatt a 710-es főutat teljes hosszában lezárták este 6 óráig, kerülni a 71-es főúton lehet. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os jelzésű Szeder-Kénybolj csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot. Csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra számíthatunk. Végül a várható időjárásról. Elszórtan este is előfordulhat eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt, záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Tizenhét óra öt perc. Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
1: Hölgyeim és uraim, Urbán Péter és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ispétléses Házi Muzsika műsort hallanak 2021-ből. Szeptember 18-án rögzítettük a Hot Jazz Band műsorát, majd egy héttel később a hegedűs házaspárét, Hegedűs Endre és Katalin volt a vendégünk.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket. Vendégünk a Kossuth-díjas Hot Jazz Band együttes régi barátaim. Közben gondolkodtam, hogy vajon mikor találkoztunk először, de legalább 30 év, inkább még több. De ezt most ne firtassuk, mert a lényeg az, hogy itt vagytok, és nagyon örülök nektek. Nevezetesen a tagok, ugye Bényei Tamás, Kovács Tamás, Fodor László, Galbács István, Juhász Zoltán és Szabó Lóránt. Úgyhogy ez a Hot Jazz Band, és abban maradtunk Bényei Tamással, a művészeti vezetővel, hogy magyar nosztalgia műsort fogunk itt produkálni.
1: Igen, hát ezt nagy örömmel tesszük, mint már korábbi beszélgetéseinkből is megjegyeztük, hogy a jazz, a korai jazz Magyarországon is nagy divatnak örvendett, és annak idején a tánczenekarokat is jazzzenekarnak nevezték a nagyvárosi szlengben, úgyhogy mi boldogan vettük repertoárra ezeket a régi magyar számokat.
0: Egyébként írtó érdekes, hogyha a jazz hazai pályafutására gondolunk, ugye volt a világháborúk között egy nagy felfutása, majd utána egy nagyon nagy törés, és az 50-es évek végén, ha jól satszolom, 60-as évek elején indult be újra.
1: Igen, hát először ez a tiltott és támogatott kategóriát ezt végigfutotta. Én leginkább azt mondom, a támogatottat legkevésbé. De az 60-as években valóban mód nyílt arra, hogy jazz tanulhassanak Magyarországon. Megalakult a jazz tanszak a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában.
0: Akkor még ott, igen, aztán azóta ez már ugye már egyetemi
1: rangra.
0: Hát én egy generációval vagyok idősebb nálatok, úgyhogy én még pontosan emlékszem a 60-as évek elején, amikor jó néhányan utat törtünk, ha szabad így fogalmazni, akkor jelent meg Pernye Andrásnak a jazzről írt könyve, Gonda Jancsinak, én Görsvíről írtam annak idején, tehát egy ilyen nagyon pezsgő élet volt akkor is. Folytatás?
1: Hát legyen a Lila Akácok című filmből a Lila Akácok című dal. Mi annyiban módosítottunk rajta, hogy Slow Foxban játsszuk el, ami eredetileg keringőnek volt megírva.
0: Akkor most játszunk egy picit. Hogyan lenne keringőként, és hogyan hangzik Slow Foxként? Angol keringő inkább, nem bécsi, erre nem tudnánk elszédülni.
1: Igen, igen. És akkor a Slow Fox pedig négy negyedben lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj.
0: És van klasszikus elődje is. Hangról hangra?
1: Igen.
0: Hát persze, úgyhogy ez mindig annak idején, mert Csiva Lajos barátommal csináltuk a Zeneközelben műsorokat, még régen-régen a Petőfi Rádióban, akkor vadásztunk ezekre az áthallásokra, és rengeteg van, és ezeket érdemes egymás mellé tenni, és úgy bemutatni. Tehát operetben is van itt a Lila Akác esetében igen. is.
1: Nemrég hallottam a rádió, vagy a YouTube-on írta ki valaki, hogy a Beethovennek egy kis motívuma, az pedig a Szomorú vasárnapnak az a bizonyos emblematikus
0: hát a menete.
1: Hogyha... Hát az a baj, hogy azt két hangszeren tudom csak megmutatni, de egy ellenszólamról van szó.
0: Igen. Hát egyébként a Szomorú vasárnap önmagában megérne egy misét, mert abból nagyon-nagyon sok minden volt és lesz, és menet közben is. Ugyanilyen kacskaringós történetet írt be a Hullófa levelek is.
1: Hogy nem,
0: amit ti szintén, ha jól emlékszem, játszottok.
1: Repertoárom van, de most nem vállalkozom.
0: Nem azt kérem, csak az eredetileg a bécsi munkás induló is igen, ugyanaz,
1: igen.
0: akkor a Hullófa levelek is ugyanaz, igen, és az Edwin igen. Hawkins gospel együttes pedig úgy adja elő, hogy The Footprints of Jesus. Jézus lábnyomai, nyomdokain. Tehát spirituális. És ők már nem írják ki, hogy Kozma a zeneszerző. Hát közkincs. Tessék.

0: Ha én szociológus lennék, akkor ezzel érdemes lenne foglalkozni, hogy vajon miért akarja a mai közönség és a fiatalok is ezeket a régi dalokat. Hadd vegyek körbe itt az urakhoz, hogy erről kinek mi a véleménye.
1: Lehet talán egy olyan magyarázat erre, hogy a Covid járvány miatt annyi, igen, beszorította őket, rengeteg idejük akadt így, sajnos, és hát ez egy ilyen kvázi pozitívum is lehet akár, hogyha lehet ilyet mondani, hogy egy kicsit esetleg visszanéztek a múltba, több régi filmet néztek esetleg meg, és azokon keresztül rájöttek, hogy ezek tulajdonképpen gyönyörű számok, és nagy értéket képviselnek.
0: Igen, azt hiszem, hogy ez egyfajta magyarázat. Jövök körbe az uraknak, mi a véleménye. Bocsáss meg, még nem tudtam, hogy kivel beszéltem.
1: Szabó Lórend vagyok.
0: Tudom. Igen.
2: Igen, én azt gondolnám, hogy a zene a 60-as évektől egy olyan irányt vett, amiben a zene nagyon leegyszerűsödött, mind dallamilag, mind harmóniailag. Egy csomó ilyen osztinátó ritmust használnak föl.
0: Tehát egy álló ismétléses.
2: Egy ilyen álló ismétléses valami, és ezekben a dalokban pedig felfedezik, hogy dallamok vannak, ritmusok vannak, érzelmek vannak.
0: És talán... a dob mögül ezt hogy látod? Nem akarok oda menni, mert akkor feldöntöm itt az állványokat meg.
3: Élnék a saját példámmal, hogy ezeket a dalokat, amiket játszik a zenekar, Galbács István, szóval amiket játszunk, azt például én édesapámtól hallottam, nem rádióból, hanem első hallgatásra őtől le, és jó hangja volt, szeretett énekelni.
0: És te meg örökbe hallgattad, és megragadt.
3: Meg, és a génekben benne van szerintem, ez olyan közkincs, amivel mai napig lehet élni, hogy erőt meríteni belőle.
0: Teljesen egyetértek. És a klarinét mellől hogy látod?
4: Én azt gondolom, hogy ez nem csak a mostani egy-két évnek az eredménye. Szerintem ez egy olyan körülbelül 15 éve már így egyfajta ilyen reneszánszát éri ez a régi zene, ez a 30-as, 40-es évek. Emlékszem, amikor játszottunk olyan helyeken, most nem mondom a neveket, ahol játszottunk, és akik ott voltak, azoknak az átlag életkora az 18 és 24 év között volt, és imádták a régi magyar számokat, és egyszer voltunk Romániában is egy koncerten, magyar területen, és nem akartuk elhinni, hogy egyetemisták velünk énekelték a szinte az összes magyar számot, amit a Tamás énekel. Úgyhogy szerintem ez nem teljesen a mostani néhány hónapnak, annak is biztos egyfajta eredménye, hogy így az emberek szeretik ezeket a gyönyörű dalamú zenéket hallgatni, hanem egyfajta nosztalgikus hangulat van körülbelül 10-15 éve biztos ebben az irányban.
0: Ez érdekes, amit mondtál, hogy tulajdonképpen fiatal közönség, 18 év körüliek, és mind ismerik ezek a régi dalokat. Neked mi a véleményed? Arsonom elő.
5: Hát azt hiszem, hogy tulajdonképpen a többiek már mindent elmondtak, ami bennem is megfogalmazódott már. Ezek a melódiák és a szöveg is, tehát
0: azt hiszem, hogy sokan felhasználók aranyos hátabb. Csacska, de nem igen, kavarja de, meg a lelkemet.
5: Hát igen, de hogyha például ilyen időket élünk, akkor az emberek, és ez már egyébként a történelem során, itt a 20. században többször is előfordult, például a gazdasági világválság Amerikában, utána jött a swing korszak.
0: Hát,
5: tehát az emberek számára a zene, főleg ilyen időkben a boldogság, az örömszerzés egyik legfontosabb, legfőbb forrása, úgyhogy ez a zene, és hát nem akarok ugyan konfrontálódni azokkal a kollégákkal, akik modernebb jazz játszanak, de azt gondolom, hogy ez különösen alkalmas ez a fajta jazz arra, hogy az embereknek örömet szerezzen, értik, sokkal jobban értik, és a szívükhöz szól ez a zene, mint az a megfejtős, kicsit ilyen okosabb jazz, idézőjelbe az okosabban.
0: Igen, igen, világos. Tamás?
6: Nekem ezzel kapcsolatban van egy gondolatom. Ne felejtsük el, hogy amikor ezek a slágerek születtek, az a könnyűzene születése is volt tulajdonképpen 100 évvel ezelőtti, tehát minden mai könnyűzene ebből eredeztethető. Azonban abban az időben még komoly zenei képzettséggel is bírtak ezek a zeneszerzők.
0: Tehát hát olyannyira, hogy egy osztályba jártak annak idején, Szirmai Albertről tudom, hogy Kodály tanár úrral járt egy osztályra.
6: Igen, zeneakadémiát végzett szakemberek voltak, hogy rossz szóval éljek. És a szövegírók is Kosztolányinak, Babisnak, Adinak voltak a kortársai, tehát azért itt a költészeti értékük is van azért ezeknek azzal együtt, hogy könnyed, igyekeznek könnyed, és nagyon jól értették, hogy mi az, hogy könnyed. Tehát azért van ennek akár a nyelvi fordulatokban is egy csomó olyan felfedezni való, ami ma már a mai szövegből kikopott, Úgyhogy ennek van egy patinája is, meg ezek a mesteremberek, hogy ismét Rosszóval éljek, ők értettek ahhoz, hogy hogy lehet valamilyen örökérvényűt létrehozni.
0: Folytatás?
6: Gyúgyót, ugye, azt terveztük. Gyúgyó, igen.
0: Tessék.
6: Egy, két, egy, két, egy, két,

0: teljesen jazzfesztiválon éreztem magam, ilyen jam session hangulat van, amikor már lemegy a koncert, ugye, és ott maradnak a muzsikusok, meg ott van a közönség, és akkor tényleg örömzenélés van, hát hála jó Istennek, nagyon sok ilyen alkalom volt. Én ezt szeretem igazán divorzva, jobban, mint amikor ott minden ilyen nagyon precízen, nagyon pontosan szólal, és akkor még azt a kis félhangot is kivágjuk, meg legyen egy picit piszkos, de legyen svungja a lelke.
1: Igen, igen, mi is így vagyunk ezzel. Éppen ezért nagyon szeretjük azokat a helyeket, ahol mondjuk étterembe vagy vendéglőbe játszunk, ahol pont emiatt mondjuk hosszabb időt játszunk, akkor elengedhetjük magunkat, mert hát, nem kell eleve műsort játszani, és előveszünk olyan számokat is, amiket ritkábban játszunk, és dobáljuk egymásnak a labdát, a zenei labdát, úgyhogy mi is szeretjük ezt a folytatást.
0: Akkor most is dobjuk a labdát. Kinek milyen ötlete van, hogy mivel folytassuk?
1: Hát most egy szép lassú számot kellene játszanunk.
0: Igen, mert hangulatban ugye akkor érdekes, hogyha ellentétesek.
1: Igen.
0: Szép hát, lassú.
1: Egy andalító dalt mondjuk az egy kis édes félhomályban.

A hat jazz band után a hegedűs házaspár, zongorista házaspár, Katalin és Endre műsora.

0: És aztán így folytatódik még sokáig.
1: Hát még sokáig, és még több részletet is fogunk hallani Donizettitől és a Lambermúriból, de ugye, aki most kapcsolta be a rádiót, az nem tudja, hogy milyen műsort hallgat, úgyhogy el kell mondanom, hogy ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk, és Kossuth Díjas zongoraművész vendégünk van, Hegedűs Endre személyében. És néhány héttel ezelőtt találkoztunk a te Chopinról írott könyved ürügyén, és már akkor megvesz hogy ma Liszt Ferenccel folytatjuk a beszélgetésünket, de Liszt Ferenc olyan mérhetetlen sok művet komponált, átírt, írt, hogy itt is fókuszálunk, mégpedig az átirataira.
0: Igen, hát én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Életemnek legalább 3 évtizedét átfogja ez a szerelem Lisztnek a zongoraművei, de a saját témáira írt saját művei mellett a más zeneszerzők témáira írt, főként opera fantáziák. Ugye nyilván adódott ez abból, hogy tanárom Kocsis Zoltán, aki bennünket a Beethoven sorszimfónia első tételével, aztán a többi tétellel is kápráztatott el, így zongoraórák ürügyén. Ugye inkább ő zongorázott, mi pedig megbűvölten hallgattuk, de aztán utána elkezdtem én is körülnézni a világba, Zeneakadémiának lemeztára van, a rádiót lehet hallgatni, kottákat lehet találni, és ráakadtam erre a tulajdonképpen akkoriban még nagyon mellőzött hatalmas életmű részre Liszt Ferencnél, mert meggyőződésem mindmáig, hogy soha senki nem írt olyan szinten átiratokat és fantáziákat más témáira, mint ahogy a nagy magyar mester.
1: Egyébként én megnéztem a lexikonban, kérlek szépen, a Bockhaus Riemann lexikonban, hát oldalakon keresztül egy-két számmal, hát elkápráztatnám itt a minket hallgató hölgyeket és urakat, 62 saját művet írt át, 58 opera fantáziát. Úgy, 58.
0: Én ebből 34-et tanultam meg.
1: Azt gratulálok.
0: Kérdezték, hogy mikor tanulom meg a többit, mondom, ahhoz kevés egy emberi életen létezik.
1: Ezen kívül, tehát az operákon kívül rengeteg Schubert és Schumann dalt.
0: Jaj, ne is mondd, egyik delíriumból és elbűvöltségből a másikba.
1: És igen, még nem is beszéltünk Bachról. És nem csak a Weiner Klagerre gondolok, hanem orgona, prelúdium és fúgákat is átírt.
0: Na és a 9 Beethoven szimfónia.
1: Hát és te mondtad, ugye, mert tőled kérdeztem, hogy annak mi az az átiratoknak mi az eredetie. Hát ugye, mert van 2 kéz, 4 kéz.
0: Úgy van, nem teljes a sor, tehát a szóló zongorára átírta mind a 9-et, szerintem ezek voltak először. De aztán utána mindig könyörögtek, hogy na de mester, hát magán kívül ezt nem játsza le senki, és akkor szerintem a jó szívűségből átírta 4 kézre, vagy aztán amikor hát például azért a 9. szimfónia örömódája nem szól olyan jól egy zongorán, hát ott már a hangszert annyira csépelni kell, hogy a hangerő nem növekszik, hanem csak a zaj. Tehát jobb, hogyha 2 zongorán zengetik, ugye.
1: Aki azt mondta, aki hallotta a Kocsis Zoli előadásában ezt a bizonyos Beethoven 5. szimfóniát, hogy ő azért akart vezényelni, hogy valahogy zenekarral is elérje azt a hatást, amit zongorán el lehet.
0: Hát elképzelhető, miért ne? Ez egyébként zongorista betegség, hogy átmennek a karmesteri pulpitusra. Hála Istennek, engem ez soha nem kísértett meg. A zongorista egy magányos farkas, aki kiszenvedi ugye az anyagból a szép hangokat, de egy karmester az először is vezér ürű kell, hogy legyen, ugye?
1: Mindenképpen, mert különben nem állhat oda.
0: Úgy van, és sajnos a demokráciát, amíg tart a próba meg a koncert, el kell felejteni. Tehát ott a zenészek kötelesek abszolút azt csinálni, amit a karmester. Na most ezt ki kell azért szép szóval, néha brutálisan kényszeríteni a zenészekből, és ez viszont nem az én személyiségi jegyeim között találhat.
1: Örülünk annak, hogy Liszt Ferenc milyen sok opera átiratot készített, és amivel indítottuk ezt a műsort, azt utólag meséld el.
0: Igen, hát ennek rendkívül hosszú címe van, mert ugye a 3 Capriccio című, és egy sorozatban jelent meg először a kottában, és ebből ez a 3-as számú, és azt a büszke címet viseli, hogy Donizetti, Liszt, koncertkeringő, a Lammermúri Lúcia, és a párizsi nő egy témájára. Na most hát ez olyan hosszú, ugye, hogy hát akkor mit csinálnak az emberek, rövidítenek, koncert keringi a Luciából és a párizsi nőből. Na most a Lucia az rendben van, mert az egy olyan csodálatos opera, majd elmondom, amikor a szextetet játszom, de csak annyit, hogy a végén csak a fővilágosító marad életben, mindenki meghal, megölik,
1: olyan, mint egy Shakespeare dráma.
0: Ajaj, jobb, mint bármelyik Agatha Christie krimi. Na, de minden esetre tehát, hogy a párizsi nőről pedig becsületesen mondom, hogy
1: senki nem tud semmit.
0: 70 operát írt Donizetti, hallatlan sikeres operaszerző volt, ne beszéljünk a többi művéről, amit nem ismerünk, pedig vannak. De minden esetre a párizsi nőről nem akadtam anyagra, ha bárki ír egy levelet a Katolikus Rádiónak, eljutottják
1: hozzá,
0: hogy legalább azt tudják, hogy eszik-e vagy isszák. Valószínűleg, hogy szintén gyönyörű zenéről van.
1: Biztos. Hát ha nem is az egész, de részletekben.
0: Igen.
1: Csak úgy visszaidézésképpen. Lennél olyan kedves egy-két részletet az imént hallott feldolgozásból külön mutatni?
0: Hát ugye először van a Luciából ez a csodálatos ária, ez a... Ugye?
1: Ami az őrülés jelenetre visszatér, és félbe marad.
0: Ajaj, és akkor utána a párizsi nőből pedig van ez az egyetlen melódia, amit mint opera részleteket állandóan lehet hallani a rádióban is, mert annyira szeretik az énekesek, és ha ezt valaki egyszer meghallja csak az első három ütemet, akkor már tudja, hogy ez hogy van tovább. Zseniális dallam, tehát önmagát szövi tovább, ugye ez a... és akkor így megy tovább. De hát ezzel persze nem fejeződik be, mert a fantázia végén körülbelül egyharmadát játszottam el. Liszt azzal a trükkel él, amivel azért a Thalberg is, meg még egy-két neves kollégája, hogy a két témát egyszerre hozza. Igen, ez annyira nehéz, hogy egy picit hagyjátszam korábbról.
1: Én örömmel hallgatom, persze.

0: elképzelve a szituációt, hogy Liszt Ferenc falal természetesen mindkét művel megismerkedett, elképzelhet, hogy opera előadás formájában hallotta. Nem hiszem, hogy mindenhonnan a kottákat gyűjtötte volna.
1: Nem, elment a Párizsi Operába, és megkagadta ezt. Hazament, és még ugye éjfél után leült a zongorájához, valószínűleg a szomszédok ezt nem bántak, mert ennél szebb muzsikát úgysem hallhattak, és megírta ezeket, lekottáztatta a növendékeivel esetleg, tehát azért nem minden hangjegyet Liszt írt el mindig. Azt mondják, hogy azért voltak, akik besegítettek, de semmit nem találtak ki, azt mindig Liszt.
0: De úgy belegondoltál, hogy ez hogy lehetett életszerű? Tehát elmegy az operába, meghallgatja, eddig rendben van.
1: Úgy van.
0: Na most olyan agya lehetett, szuper, hogy egy pillanat computer alatt ott igen, volt bent, igen, mert elő kellett igen, neki igen hívni.
1: Igen, tehát ez a végtelen fantázia, és ez a lángoló szerelem ugye a zongorájával. Érdekes, ugye Chopin is lángoló szerelemmel volt a zongorájával, és mennyire más jött ki belőle. Szóval mindketten tudtak lágyak lenni, tudtak oroszlánok lenni, de hát ez két világ, ég és föld. És mind a ketten közben azt mondják, hát Chopinre biztos, hogy korai romantikus, hát Lisztre meg, hogy volt olyan szerencsés, hogy 75 évet élt, és így végigélte ugye a teljes romantikát majdnem, de hihetetlen, és az ember csak csodálkozva áll, hogy ilyen kincset hagytak ránk ezek a szerzők. Minden szerző, aki ugye mesterművet írt, tehát ebbe belevehetjük ugye a második és a harmadik vonal szerzőit is, mert mindenkinek van egy-egy jó gondolata, hogyha nagyon szereti a zenét, de hogy ennyi?
0: Igen. Mindig abba a hibába esnek a zenetörténészek, inkluzíve magam, hogy próbáljuk megmagyarázni. El kell fogadnunk, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni.
1: Na jó, de hát akkor nem lenne zenetudomány, hogyha ugye csak leborulnánk.
0: Hát lehet elemezni, igen, de minél mélyebbre mész, olyan, mint egy hagyma, ugye levelek jönnek, és még mindig nem tartunk a lényegnél.
1: Drága, Hajdú Mihály tanár úr ugye tanított bennünket zenei formatagra.
0: Abszolút nem lehet.
1: És dehogy nem, hát a Hámor szonáta volt a tananyag, és egy fél éven keresztül, minden héten egy órában elemeztük, meg kiadtuk tázi feladatnak, hogy még mit kutassunk benne, és a fél év zárás előtti órán azt mondta, hogy uraim, itt most megállunk. Fogta a kottát és becsukta, innentől kezdve nem lehet megmagyarázni.
0: Szóval ugye? Képzeld el azt az életet, ugye ezek nem öreg korban készült átiratok, hanem a nagy virtuóz időszakban, igen, amikor el lehetett kápráztatni a közönséget, de képzeld el, hogy Liszt 5 ember életét élte egyszerre, emellett olyan levelezése is volt írásai, hogy csak a felsorolás, nézd meg a Riemann lexikont, ugye? Több oldal, csak a címeknek a felsorolása. És azt azért le kellett írni, tehát nincs mese.
1: Vannak a civilizációnak csúcs teljesítményei, ugye, mint a repülőgép anyahajó, de én szerintem egy csodálatos koponyának a teljesítménye is ide sorolható bízvást. No, hát lényeg az, hogy ezek az opera fantáziák, ezek kitöltötték az életemet, segítettek abban, hogy megtanuljak zongorázni azon a szinten, ahogy játszom. Ezt én nem minősítem, ez másnak a dolga, de minden esetre nemzetközi versenyekre is elkezdtem vinni. Ugye,
0: de hogy találkoztál opera ezekkel az átiratokkal?
1: Hát a legelső ilyen élményem azért mégse a Zeneakadémián, hanem már sokkal korábban volt. Szüleim, lehettem olyan 7 éves, amikor egyszer Hódmezővásárhelyen laktunk, és akkor átvittek Szegedre az ottani Nemzeti Színházba, ment a Tannhäuser című opera. És akkor én ugye majdhogy nem még szüleim ölében, vagy hát már akkor talán nem végighallgattam ezt a varázslatos zenét, és hát nagyon megjegyeztem a szívembe. Ment, de aztán utána jó pár év eltelt, amikor 14 éves koromban megtaláltam a Lisztikot. Tehát, ugye, van ez a varázslatos zarándokkar, játsszak belőle egy pár ütemet?
0: Mutasd, azt azért emlékeztetőnek. Igen.

0: Sonny Criss felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizennyolc óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Lezárult a 2026-os évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Esterházy Károly Katolikus Egyetemre, adja hírül a Magyar Kurír. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. A napokban azonban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Esterházy Károly Katolikus Egyetemre. Mindezek eredményeként a 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma várhatóan meghaladja a 4000 főt. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják, jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpát-aljai Magyar Iskolák tanévnyitó ünnepségén a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. A magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpát-aljai magyar oktatást, az óvodáktól a felső oktatásig folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpát-alján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források,

0: Végül a várható időjárásról. Elszórtan este is előfordulhat eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Vidékjáró magazin.
1: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban szót ejtünk a vidékfejlesztés legújabb szakpolitikai törekvéseiről és az ország egyik legnagyobb állattenyésztési seregszemléjének szakmai programjairól is. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy szeptember 1-én kedden diákok százezreinek csengettek be Magyarországon. A miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban, a köztársasági elnök pedig a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály általános iskolában köszöntötte a fiatalokat, a pedagógusokat és a szülőket. Ebbe az iskolában nagyjából 300 fiatal jár, negyedük állami gondoskodásban él. Az államfő Baka András ezért is választotta ezt az intézményt.
2: Magyarország köztársasági elnökeként azért jöttem ma a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály általános iskolába, hogy itt fejezem ki az egész magyar nép megbecsülését minden tanárnak, pedagógusnak és diáknak, mindazoknak, akik vidéken nehezebb körülmények között dolgoznak és tanulnak. Mindenkinek, aki esélyt teremt a nagyvárosoktól távol eső kisebb településeken élő gyerekek számára, hogy fejlődjenek, felemelkedjenek és teljes életet éljenek. Vallom, hogy a pedagógusok munkája az egész nemzet számára alapvető stratégiai fontossággal bír. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez. Az oktatás szellemisége formálja az egész közösséget, megalapozza az egész nemzet jövőjét. Nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte. Hiszem, hogy ma is ezt érdemli. Egy jó tanár figyel és bátorít, példát mutat és irányt ad. Észreveszi a tehetséget, olykor még azelőtt, hogy a gyermek maga felismerné. Segít túllépni egy kudarcon, és néha egyetlen mozdulattal vagy gesztussal olyan önbizalmat ad, amely hosszú évekre elkíséri a diákját. Somogy nagy írója, Fekete István évtizedekkel később is szeretettel idézte fel egykori tanítója Ganszler bácsi alakját. Nem egy tanórára vagy egy megtanult leckére emlékezett. A mosolygós arc maradt meg benne, egy válveregetés, néhány biztató szó. A diákok idővel bizonyára sok mindent elfelejtenek abból, ami az iskolában történt. De arra sokáig emlékezhetnek, ki hitt bennük, ki biztatta őket, mikor valami nem sikerült. Kilátta meg bennük a tehetséget.
1: A köztársasági elnök a diáksereghez is intézett pár jó szót. Azt kérte tőlük, legyenek kíváncsiak, merjenek kérdezni és segítséget kérni, figyeljenek egymásra és álljanak ki másokért.
2: Kedves diákok! Az iskola arra való, hogy tanuljatok, hogy egyre többet tudjatok a világról, hogy megismerjétek, mi történt régen, felfedezzétek a természetet és megtanuljátok megfogalmazni gondolataitokat. De szerintem ennél is többről van szó. Itt tanuljátok meg azt is, hogyan lehet együtt dolgozni másokkal, hogyan kell segítséget kérni és segítséget adni, hogyan lehet elfogadni, hogy nem vagyunk egyformák, hogyan kell újrakezdeni, ha valami nem sikerült, és hogyan lehet kiállni valaki mellett, akinek éppen szüksége van ránk. Legyetek kíváncsiak! Merjetek kérdezni, akkor is, ha nem vagytok biztosak benne, hogy jó kérdést tesztek fel. Merjetek jelentkezni, akkor is, ha nem tudjátok egész biztosan a választ. Egy rosszul sikerült dolgozat, egy elrontott feladat, vagy egy rossz válasz soha nem végleges. Fontos az, hogy kijavítjátok-e, megpróbáljátok-e újra. Azt szeretném kérni, hogy figyeljetek egymásra. Lehet, hogy a mellettetek ülő osztálytárs egészen másban jó, mint ti. Más érdekli, másképpen gondolkodik, más dolgok okoznak neki.

0: örömet, vagy éppen nehézséget. De az iskola egyik fontos tanítása éppen az, hogy tudjuk becsülni azt, aki különbözik tőlünk. Minden ember különböző, de ettől egyikünk sem különb a másiknál. Néha pedig egész kevés kell ahhoz, hogy valakinek jobb legyen a napja. Egy biztató szó, egy kis segítség, vagy egyszerűen annyi, gyere, ülj ide mellém. Lehet, hogy annak, aki kimondja, ez csak egy mondat. Annak viszont, aki hallja, nagyon sokat jelenthet.
1: A Nagybajom iskola és kollégium kiemelt feladata az esélyteremtés, az egyéni támogatás, a szociális kompetenciák fejlesztése és az érzelmi biztonság megteremtése, mondta el a tanévnyitón a főigazgató Bárhegyi Éva.
2: Iskolánk életében a mostani év nem csupán a megszokott ritmus folytatását jelenti, hanem egy tudatos fejlődési év állomását. Már az előző tanévben elindítottunk egy átfogó szemléletváltást, amellyel oktatási nevelési módszereink megújítását tűztük ki célul. A világ és a környezetünk folyamatosan változik, nekünk pedig felelősségünk, hogy ehhez alkalmazkodva a legkorszerűbb, leghatékonyabb pedagógiai eszközöket biztosítsuk diákjaink számára. Ez a törekvésünk szervesen illeszkedik a kormányzat oktatáspolitikai ajánlásaihoz és stratégiai irányvonalához, hiszen közös célunk a minőségi, jövőre felkészítő oktatás megteremtése. A módszertani megújulás mellett örömmel számolhatok be környezetünk szépüléséről is. A nyár folyamán sikeresen elkészült a Fehér Gólya tanterem mögöttem látható az iskolaudvaron, amelyet egy önkormányzati pályázat elnyerésével és sok ember önkéntes munkájával tudtunk megvalósítani. Ez az új közösségi és tanulási tér méltó szimbóluma iskolánk törekvéseinek.
1: A Somogyi vármegye székhelyén is ünnepélyes évnyitóval indult a szeptember. A Kinizsi lakótelepi tagiskolában a polgármester Szita Károly a várható oktatáspolitikai változásokra is kitért köszöntőjében.
3: 10.663 fő indul el most egy új tanév felé. Új célokkal, új kihívásokkal, és azzal a reménnyel, hogy egy év múlva többet tud majd a világról és önmagáról is. Ezért a tanévnyitó mindig több egyszerű évkezdésnél. Ez a jövőnk egyik legfontosabb közös napja. Néhány hónappal ezelőtt a pedagógus napon arról beszéltem, hogy új oktatáspolitikai korszak küszöbén állunk. Azóta elkezdődött az új kormány munkája, és az előttünk álló tanévben már a gyakorlatban is találkozni fogunk az új döntésekkel, az új elképzelésekkel. Lesznek közöttük olyanok, amelyeket örömmel fogadunk majd, és bizonyára olyanok is, amelyekről vita alakul majd ki. Lesz, ami beválik, és lehet, hogy lesz, amin majd változtatni kell. Egy valamit azonban nem szabad szem előtt évesztenünk. Bármilyen oktatáspolitika is születik, annak végső mércéje mindig ugyanaz kell, hogy legyen. Mégpedig a gyermekeink érdeke. Az oktatásban könnyű azt gondolni, hogy ami új, az feltétlenül jobb. De nem minden újítás előrelépés, és nem minden régi módszer út, gyakorlat idejét múlt. És nekünk nem is az újat vagy a régit kell választanunk. A jót kell minden esetben választanunk. Azt, amik segíti a gyermekeinket abban, hogy többet tudjanak, jobban értsék a világot, és közben jobb emberré váljanak. Mert változhat a tanterv, változhatnak a szabályok, változhatnak az oktatás módszerei, de a gyermek nem lehet eszköz. Ő mindig a cél. Ezért arra kérem önöket, kedves pedagógusok, hogy az előttünk álló változások közepette is ezt az egyetlen biztos iránytűt tartsák maguk előtt. Mindig azt nézzék, mi szolgálja legjobban rájuk bízott gyermekek érdekeit. Ha ezt tesszük, higgyék el nekem, nagyot nem tévedhetünk.
1: Az intézmény igazgatója Gelencsér Zsolt pedig külön köszöntötte az elsős kisdiákokat.
4: Egy új tanév kezdetén mindig izgalommal telik meg a szívünk, hiszen új lehetőségek, kihívások és élmények várnak ránk. A mai naptól hivatalosan is magunk mögött hagyjuk a pihenést, a csodálatos nyaralást, a vízpart melletti kikapcsolódásokat, a napozást, a finom, ízletes fagylaltokat, a kalandokkal teli táborokat és kirándulásokat. Holnaptól ismét zajos lesz az iskolánk valamennyi osztályterme, és mindenki elfoglalhatja a kedvenc padját. Külön köszöntöm iskolánk legkisebb diákjait, akik most lépték át először a kaput diákként, és tele izgalommal és büszkeséggel ülnek most előttem. Ez az ünnepség kiemelten is a tiétek, s az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozottan figyelünk majd rátok, segítünk benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Kérlek benneteket, felső évfolyamos gyerekek, vigyázzatok a kis elsősökre, s kívánom nektek, hogy életre szóló barátságokat kössetek. Biztos vagyok benne, hogy a tanítónénitek segítségével könnyedén tanuljátok meg majd a betűket, játékosan fedezitek fel a számokat, és meg annyi örömteli percet fogtok átélni itt, az iskolában. A két kezeteket egyszerre ketten fogják majd. Egyik oldalon a tanítónénik, másik oldalon pedig a szüleitek. Kívánok nektek az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget, és meg annyi örömteli pillanatot. A szülőknek pedig köszönöm a bizalmat, hogy a mi iskolánkat választották gyermekeik számára. Higgyék el, nagyon jó helyen lesznek.
1: 40 ezer látogató, 110 kiállító, 15 nagyévű szakmai program. Ez a rövid mérlege a Kán Egyetemi Napok tavalyi rendezvényének. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem seregszemléje idén is hasonló eredményeket ígér. A háromnapos programsorozat több pillére épül, mondta el nemrégiben egy sajtótájékoztatón a Felsőoktatási Intézmény rektora. Dr. Gyurica Csaba azt is hozzátette, hogy az idei esztendő kiemelt figyelmet fordít majd az agrárium legújabb innovációinak bemutatására.
5: Az egyik nyilvánvalóan egy ilyen kiállítás esetében azok az újdonságok, a mezőgazdaság újdonsága, amelyeket egy ilyen kiállítás keretében bemutatunk, hiszen a mezőgazdaság az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. Ilyen roham tempóban, ilyen roham léptékben talán egyetlen egy ágazat, még az autóipar sem fejlődik, mint ami a mezőgazdaságban világszerte globálisan is megfigyelhető, és ezek az újdonságok évről évre bemutathatók, és be is kell mutatni, hiszen ahhoz, hogy a gyakorlati emberek ezt alkalmazni tudják, ahhoz az ilyen rendezvények, az ilyen szakmai rendezvények kiemelkedő fontosságúak. A precíziós mezőgazdasági megoldások, a drónok, a legújabb erőgépek, vagy akár a mesterséges intelligencia mezőgazdasági megjelenése és megjelenítése a kiállítás tematikája lesz, ugyanúgy, mint aszálytűrő növényfajták megjelenése, hiszen a nemesítés is nagyon fontos feladata az egyetemünkhöz tartozó kutatóintézeteknek, és ezeket az új eredményeket évről évre itt is bemutatjuk. Tehát ezek a mezőgazdasági újdonságok, tudományos eredmények. A másik a szakmai rendezvények, szakmai konferenciák. A KÁN évről évre teret ad olyan szakmai rendezvényeknek, ahol az ágazat legkülönbözőbb újdonságait szakmai konferenciák keretében mutatjuk be. Az elmúlt időszakban is jellemző volt ez, 6-8 féle különböző tematikus konferenciát tartottunk, az állattenyésztés, a környezetvédelem, környezetgazdálkodás, természetvédelem, növénytermesztés, a száj elleni védekezés, vidékfejlesztés, vízgazdálkodás témaköré csoportosult. Ebben az évben némi változás lesz, mégpedig az az, hogy egy integrált szervezéssel fogjuk ezt a konferenciát megszervezni, olyan módon, hogy lesz egy általános megnyitása a szakmai konferenciának, és ezt követően tematikus szekciókba fogjuk szervezni a konferenciákat. Agrárium 360 fok, vidék, érték, jövő. Ez lesz a címe annak a konferenciának, konferencia sorozatnak mondhatom, amit a nulladik napon kerül megszervezésre. A tavalyi esztendőben is mintegy 1000 résztvevője elsősorban szakemberek voltak, de nem csak szakmai, hanem egyéb érdeklődők és látogatók is részt vettek a rendezvényen.
1: A szervezők kiemelt célja az agrárszakma utánpótlásának a megszólítása is.
5: Ahogy a korábbi években is, 1000 diákot, 1000 szakiskolás diákot várunk ide Kaposvárra az egyetemre, annak érdekében, hogy megtekintsék, részt vegyenek, részesei legyenek a kiállításnak, illetve a szakmai rendezvénynek. De nem csak látogatásra várjuk őket, hanem megszervezzük a talajművelési versenyt, a Móricz szakiskolánk hathatós közreműködésével, ami kiterjesztése a korábbi szántó versenynek, és hát ahogy változik a klíma, változnak a talajművelési irányok is, éppen ezért ma már nem szántó versenyeket, hanem talajművelési versenyeket rendezünk, nagy hangsúlyt helyezve a forgatás nélküli technológiákra és megoldásokra. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy ebben az évben is lesz a most már sok éves hagyományra visszanyúló agrárfelsőoktatási intézmények versenye. Valamennyi agrárfelsőoktatást végző intézménynek a csapata jelen lesz ezen a versenyen. 2024-ben kezdtünk egy olyan újabb versenyt, ami egy tenyészállat felvezető verseny, nagy népszerűségnek örvendett rögtön az első évben. Tavaly évben sajnos nem volt alkalom megszervezni az ismert okok miatt, a száj és körömfájás betegség miatt, de ebben az évben újra szervezzük, mintegy 30 csapat fog részt venni ezen a versenyen. Nagy sikere volt az első évben, és bízom benne, hogy ez is eredményes lesz. Ez az a láb, ez az a pillér, ami a szakiskolásokat és az egyetemistákat fogja megszólítani. És van még egy negyedik, ami nem kevésbé fontos itt teljeségi szempontból, ez a szabadidős programok. A szabadidős és a közösségi programoknak a pillére, hiszen családokat, közösségeket is megszólít ez a rendezvény, hogy említettem, évről évre mintegy 40 ezeren látogatnak el, különösen a hétvégi programokon részt vesznek, ha jó idő van, elsősorban a családok, közösségek, termelők itt vannak, kézművesek itt vannak, élelmiszerfeldolgozók itt vannak. Itt vagyunk a MATE legújabb eredményeivel, MATE udvar keretében.
1: A Kán Egyetemi Napok beharangozó sajtótájékoztatóján a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára Gelencsér Géza Dénes is részt vett. Ő elsőként az új tárca szerepéről és felfogásáról beszélt az érdeklődőknek.
6: A vidékfejlesztés önálló hangsúlyt kap és önálló tárcát ennek megfelelően. A másik az, hogy a vidék és település, illetve térségfejlesztés az végre nem egy ilyen demarkációs sivataggal van elválasztva, hanem együtt dolgozik egy tervezőasztalon. A másik talán, ha megengedik, egy pici személyes, hogy nem csak miniszterasszony, képviseli Somogyországot is, hanem jó magam is, egyrészt megyei állattartó vagyok, másrészt az alma máterem, az a Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt még annó. A vidékfejlesztés, nagy öröm volt, hogy az anyagban hangsúlyosan szerepel a vidékfejlesztés, illetve a vidéki közösségek. Azt gondoljuk, hogy a mai helyzetben, ugye ha gondolunk a geopolitikai környezetre, klímaváltozásra, egyéb mondjuk társadalmi feszültségekre, értem ez alatt a munkaerőpiaci átalakulásokat, akár az AI vagy ilyen egyenlőtlen elosztási viszonyok miatt, a vidéki válaszra mindenképpen nagyon nagy szükség van, és azt gondoljuk, hogy ehhez a polikrízises időszakhoz, ami klíma, háború, stb. Felrajzol az égre, erre reagálni érdemben azt gondoljuk, hogy a vidék tud, tehát a vidék az alkalmazkodás terepe, ugye a vidéken állítható elő egészséges élelmiszer, állítható elő energia, illetve életteret biztosíthat az embereknek, és munkát adhat, ezen kívül a városi embereknek, gondoljunk a Covid-ra, még akár ugye háttér menedéket is, ne adj Isten, hogy ilyen még egyszer bekövetkezzen, de erre fel kell készülnünk. Nagyon fontossá válik ebben a helyzetben az, hogy az energia és az élelmiszer termelési rendszerekben decentralizált kapacitások is létrejöjjenek, mert a jelen helyzetben ez nagyon kitetté tesz minket minden ilyen válság folyamatnak, ez a jelenlegi szerkezet.
1: Az Agrártárca helyettes államtitkára szerint a minisztérium egyik kiemelt célja a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fiatalítása is.
6: Mi nagyon szeretnénk koncentrálni arra, hogy a vidék kisléptékben is tudjon megélhetési forrásokat adni. Nagyon szeretnénk, ha fiatalokat belföldről is, illetve az innen kiment fiatalokat vissza lehetne csábítani megélhetési lehetőségekkel. Ezt a kisléptékben lehet elképzelni, a kisléptékű gazdálkodási formákban, ami viszont valószínűleg az innovációval karöltve tud olyan jövedelmi szinteket biztosítani, ami egy fiatalt rábírhat arra, hogy visszaforduljon és hazajöjjön. Ugye itt a kertészeti ágazatok, akvakultúra, tehát egy sok-sok új irány jöhetne szóba, akár említhetném itt a rovart is például, aminek helyet kell adni, nem, ezt nyilván kinevettük az elmúlt időszakban, pedig ez is egy állattenyésztési ágazat, és mondjuk a Wageningeni Egyetemen is, azt hiszem, talán még tanszék is van ilyen irányban, tehát ez egy nagyon fontos fehérje forrás jelentett a takarmányozásban, azt gondolom. Tehát, hogy az innováció adhat válaszokat erre a kihívásra, hogy nagy földigénnyel nem járó, de decens jövedelmet biztosító vállalkozási formákban fiatalok is megtalálják a számításukat. Azt gondoljuk, hogy az egyetem, illetve ez a felsőoktatási háttér, vagy alaptud embert, tudást és innovációt összekapcsolni, és ebből lehet egy ilyen vidéki jövedelmi bázis. Nagyon fontosnak tartjuk a vidékpolitikában a közösségi alap megjelenítését, eddigieknél jóval erősebb megjelenítését, és reménykedünk abban, hogy létrejöhet a több alapú gondolkodás, tehát a tárcaközi szakpolitikák közötti koordináció, illetve ez az úgynevezett multifunding, tehát ez a több alapú megközelítés módja a vidékpolitikának, hiszen az rendkívül komplex, ezért ez a forrás alapú megközelítés is komplex kell, hogy legyen.
7: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránc szerkesztette.

0: Legrand Birelli és Jaco Pastorius felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. 2026. szeptember 5-e 18 óra 30 perc van. Főpíreink először röviden. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Amerikai békemisszió. Szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyalnak a Fehérház békemissziókért felelős külön megbízottjai. Magyarországra érkezett első Bartamaios pártiárka a Fenerion központ ünnepélyes megnyitására. Kormány ellenes megmozdulás a Kossuth téren. 4 év, a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb olasz kormánya ünnepel. Újabb súlyos orosz légitámadás érte Ukrajnát, több régióban is károkról és áldozatokról számoltak be, közben diplomáciai erőfeszítések is zajlanak a háború lezárására, Nyíri Kata jelenti.
3: Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 167 drónt és ballisztikus rakétát vetett be. A légvédelem 128 drónt semmisített meg, vagy hatástalanított. Ugyanakkor rakéta és drón találatokat 23 helyszínen is regisztráltak. A támadás 9 ukrajnai régiót érintett. A Dnipropetrovszki területen, Kamjanszke városában egy ipari üzemet ért találat, amelyben 4 ember meghalt, 5-en pedig megsebesültek. A Dnipropetrovszki járásban egy autószerviszt is támadást ért, ott 1 ember meghalt, 5-en megsérültek. Kijev környékén is súlyos károkról számoltak be. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz erők célzottan támadták a kijevi Zsuljani és a Boriszpol repülőteret. Boriszpolban egy 9 emeletes lakóépületben is tűz keletkezett. Az ukrán elnök szerint Oroszország továbbra sem állt le a támadásokkal, miközben Kijev tűzszüneti javaslatot is továbbított Moszkvának. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az orosz fél egyelőre nem válaszolta a javaslatra. A nemzetközi diplomáciai erőfeszítések közben folytatódnak. Az amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner a tervek szerint Moszkvába érkeznek, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Ukrajna európai támogatása is napirenden van. Szeptember 11-én Brüsszelben tartják az EU-Ukrajna Drónszövetség első ülését. A kezdeményezés célja a drón technológiák fejlesztésének és az ellenük való védekezésnek a felgyorsítása. Közben Szlovákia bekérette az orosz nagykövetet, miután orosz támadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi épületét, amely a szlovák nagykövetség konzuli részlege közelében található.
0: Donald Trump amerikai elnök útnak indította két legfőbb bizalmasát, Jared Kushnert és Steve Witkoffot, hogy egy vadonatúj béketervvel megkíséreljék lezárni az ukrajnai háborút. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Alig néhány órával azelőtt, hogy Donald Trump az ovális irodában bejelentette a megbízottak kijevi és moszkvai útját, az ukrán fővárosban egy drón közvetlen csapást mért az ukrán biztonsági szolgálat központi főhadiszállására. Zelenszkij azonnali határozott válaszlépéseket követelt a védelmi erőktől, ám a diplomáciai csatornákat nem zárta el, jelezte, hogy a hétvégére garantálják az amerikai küldöttség biztonságát az ukrán légtérben, és felszólította Moszkvát, hogy tegyen ugyanígy. Jared Kushner és Steve Witkoff, a Fehérház hivatalos békemissziókért felelős külön megbízottjai szombaton Moszkvában kezdték meg a tárgyalásokat a Kreml képviselőivel, majd a tervek szerint vasárnap utaznak tovább Kijevbe, hogy személyesen egyeztessenek az ukrán vezetéssel. A külön megbízottak korábban már többször megfordultak az orosz fővárosban, ami miatt a kritikusok azzal vádolták őket, hogy elfogultak és közelebb állnak Vladimir Putyin álláspontjához. A kiszivárgott információk szerint az amerikai javaslatcsomag az alábbi alapelvekre épül. A harcoló feleknek az aktuális frontvonalak mentén azonnal be kell fejezniük a hadműveleteket, befagyasztva a konfliktust. Kijev nemzetközi és amerikai katonai garanciákat kapna a jövőbeli agressziók ellen, cserébe viszont fel kellene függesztenie, vagy határozatlan időre el kellene halasztania NATO csatlakozási törekvéseit. Bár a Fehérház hivatalosan nem mondta ki, hogy Ukrajnának le kellene mondania a megszállt keleti területekről, Trump utalásai és a tárgyalási alapok azt sejtetik, hogy a Donbass régió és a Krím státuszát egy későbbi hosszú távú diplomáciai folyamatra bíznák, de a jelenlegi ellenőrzési határokat de facto elismernék. Trump világossá tette, hogy a béke fenntartásának és Ukrajna újjáépítésének anyagi terheit sokkal nagyobb arányban kell vállalniuk az európai szövetségeseknek, mint az Egyesült Államoknak. Kijev meneközben Zelenszky és köre kényszerpályán várja a küldötteket. Az ukrán vezetés tudja, hogy az amerikai katonai és pénzügyi támogatás nélkül a védelmi vonalak hosszú távon tarthatatlanok, így nem engedhetik meg maguknak, hogy csípőből elutasítsák Trump küldötteit.
0: Az amerikai hadierő 3 iráni kőolaj tartályhajót tett működésképtelenné, miután Irán felől rakétákat lőttek ki 2 amerikai hadihajóra, közölte a középső parancsnokság szombaton. Az amerikai katonaság közel-keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint az iráni iszlám forradalmi gárda által kilőtt ballisztikus rakéták nem okoztak kárt a járőr feladatot ellátó amerikai hajókban és legénységükben. Az amerikai védelmi minisztériumban csaknem 50 magasrangú tábornokot és tisztet vetnek alá kötelező poligráfos ellenőrzésnek Washingtonban. A megalázó eljárást az Iránnal zajló háború szigorúan titkos katonai terveinek és a kritikus lőszerhiányról szóló jelentéseknek a kiszivárgása kényszerítette ki. Udvarhelyi Erzsébetet hallják.
4: Az amerikai sajtóban olyan részleges, szigorúan titkos dokumentumok jelentek meg, amelyek az Irán elleni fegyveres konfliktus legérzékenyebb pontjait érintették. A nyilvánosságra került adatok nem csak a tervezett csapás mérőegységek koordinátáit és a Natanz melletti föld alatti nukleáris komplexum elleni haditerveket tartalmazták, hanem egy olyan belső jelentést is, amely szerint az Egyesült Államok lőszer és rakétakészletei, különösen a légvédelmet biztosító Patriot légvédelmi rendszer kritikusan megcsappantak. Donald Trump elnök és a nyomozást felügyelő hatóságok azért nyúltak a hadsereg történetében szinte soha nem látott megalázó eszközhöz, mert a szivárogtatás jellege és pontossága alapján felmerült a gyanú, hogy nem egy egyszerű sajtóhír kiszivárogtatásról van szó. A nyomozók komoly kockázatként kezelik azt a verziót, hogy a háttérben egy idegen hírszerzésnek dolgozó, magas pozícióban lévő beépített ügynök, vagyis egy kém áll, aki közvetlenül a döntéshozók asztaláról továbbítja az információkat Teheránnak és más rivális nagyhatalmaknak. Sokan úgy vélik, hogy a vizsgálat valójában egy politikai boszorkányüldözés, amellyel a Fehérháza közel-keleti katonai nehézségekről és az ellátási láncok akadozásáról próbálja elterelni a figyelmet a közvélemény előtt.
0: A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kormányává vált. Hivatali ideje meghaladta a II. Berlusconi kormány eddigi 1412 napos rekordját. Az olasz testvérek a déli Bari városában ünnepelték a közel 4 éves kormányzást. Giorgia Meloni pénteken új biztonsági vagy gazdasági intézkedést jelentett be. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: A Meloni vezette olasz testvérek az Antonio Tajani irányította hajrá Olaszország, és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Meloni Olaszország első női miniszterelnöke, az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. A Meloni kormány közel 30 oldalas kiadványa szerint a kormány több mint 1,3 millió új munkahelyet teremtett, 5,7%-ra csökkentette a munkanélküliséget, az állástalan fiatalok arányát történelmi minimumra 18,4%-ra szorította vissza. A Meloni kormány erősségei közé helyezte a nemzetközi sajtó az Olaszországnak adott politikai stabilitást és Róma visszatérését a nemzetközi szintérre. A kormány adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 80%-kal kevesebb illegális bevándorló érkezett a tavalyi év ugyanis ugyanezen időszakához képest. Az összegzés hangsúlyt helyez a bűnözés elleni fellépésre, a közegészségügyi rendszer támogatásának növelésére és az energetikai intézkedésekre. A balközép La Repubblica a Meloni kormány eredményei között tartja számon az államháztartás rendezését, kiemelve, hogy a költségvetési hiányt az idén sikerült 3% alá szorítani. A jobboldali Írcsornál kiemelte, hogy Meloni diadalmenete kormány átalakítás, többségváltás, belső politikai válság nélkül zajlott. A Corriere della Sera kedden úgy értesült, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét Olaszországban, így 2027 első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak. A legnagyobb olasz napilap szerint decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak.
0: A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet, a szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-ig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel folytatott tárgyalások időigényével indokolta a döntést. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai védvonalakon. A miniszterelnök külön kiemelte a spanyolországi Ceutánál kialakult súlyos válságot. A Tisza kormány az év végéig hátralévő időszakot arra kívánja felhasználni, hogy intenzív egyeztetéseket folytasson az Európai Unió intézményeivel. A cél egy olyan új, fenntartható szabályozási keret kidolgozása, amely teljes mértékben összhangban van az uniós joggal, garantálja a magyar határok biztonságát, és hosszú távon is gátat szab az illegális határát lépési kísérleteknek. Az intézkedés még a 2015-ös nagy európai migrációs hullámig nyúlik vissza, amikor a menedékjogi törvény módosításával bekerült a magyar jogrendbe ez a különleges kategória. A törvény szigorú matematikai feltételekhez köti a válsághelyzet elrendelését, amelyek a menedékkérők napi átlagos számán alapulnak, vagy azon, ha a kialakult migrációs helyzet közvetlenül veszélyezteti a közbiztonságot és a közrendet. Az Európai Unió Bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra, amiért a hazai szabályozás szembe ment az uniós elképzeléssel. A büntetés összege mára meghaladta a 900 millió eurót is. Brüsszel azt követeli, hogy szűnjön meg a 2015 óta görgetett válsághelyzet, és hogy a menekültek újra benyújthassák a kérelmüket a magyar határon is. Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. Ez a paktum teljesen új jogi környezetet teremtett a közösségen belül. Magyar Péter és a Tisza kormány hivatalos álláspontja szerint igazságtalan, hogy Magyarországot még mindig egy korábbi, elavult szabályrendszer megsértése miatt büntetik, miközben az új paktum életbe lépésével a jogi háttér alapjaiban változott meg. Két ideiglenes magyar migrációs jogszabály kivezetése utat nyithat ahhoz, hogy véget érjen az Európai Unió Budapestre kirót napi 1 millió eurós bírsága. Derül ki a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetéseket ismerő forrásokból. A Euronews információi szerint a lépés nem kényszeríteni Magyar Péter miniszterelnököt arra, hogy enyhítsen Magyarország migrációs politikáján. Ezt ő következetesen ellenzi, miközben Brüsszeltől azt kéri, hogy törölje a büntetést.
0: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány fő beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják. Jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpátaljai Magyar Iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. A magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Ne féljetek 2.0 címmel szerveztek demonstrációt szombat estére a Kossuth Lajos térre. A rendezvényen bárki felszólalhatott, aki legfeljebb 2 perces videóban előzetesen elküldi mondani valóját a szervezőknek. A szervezők pártpolitikától mentes nyílt és interaktív közösségi workshopot tartanak, a rendezvény azonban több elemében is demonstráció jellegét ölti. A rendezvény mögött áll a köztér, Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője, Skrabszky Fruzsin, a dokumentumfilmes, a 3 királyfi, 3 királylány alapítvány vezetője, Huth Gergely, a Pesti Srácok volt főszerkesztője, Renge Zsolt, fővárosi fideszes politikus, a Citizen Go magyarországi kampányigazgatója, Kohán Mátyás, a Mandiner volt újságírója, Szabó László, önkormányzati képviselő, valamint Kurucz Dániel, a köztér alapítója és vezetője. Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion Ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka megköszönte a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe, fogalmazott. A Fanarion a konstantinápolyi egyetemes patriarhátus budapesti múzeum utcai épületében kialakított ortodox keresztény dialógus központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaios pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Székely udvarhelyen felszámolják a medve barlangokat, Gáspár Sándor tudósít.
5: Három olyan üreget is azonosítottak Székely udvarhelyen, amelyet medve használ, amelynek közelében naponta látják, hallják a helybéliek a mackót, és a polgármesteri hivatal úgy döntött, megpróbálja elejét venni balesetnek, esetleg tragédiának. Magyarán felszámolják az üreget. A tavasszal elfogadott medvetörvényt ugyan az államelnök mind a mai napig nem hirdette ki, emiatt is próbálkoznak az önkormányzatok helyi megoldásokkal. Bár a folyamatosan növekvő medveállomány miatti gondok központi szabályozás nélkül megoldhatatlanok. Székelyudvarhelyen mind közelebb merészkednek a medvék a házakhoz, tavaly a bocsait is a városhoz nagyon közel hozta világra az egyik, és attól tartanak, hogy a téli elhúzódásra használt üregeket is a város közelében ássák meg. Gond a kukázó medvék jelenléte is. A második Rákóczi Ferenc utcába a gyümölcsösök miatt jár be egy medve, és a Széldombon is gyakran látni. Dávid Endre alpolgármester nyilvánosan is felszólította a város lakóit, hogy az említett 3 üreghez hasonlóan, ha újabbakat észlelnek Székelyudvarhelyen, jelentsék az önkormányzatnál. Minden egyes üreg megvizsgálására szakembert kérnek föl, hogy állapítsa meg, borz vagy medve ásta-e. Elmondta, hogy Budváron a Szelkefürdőre vezető Szívek sétányától mindössze 50 méterre, és a Rét utca közelében is fölfedeztek egyet. Félő, hogy ha a városhoz emberekhez ennyire közel cseperednek fel a bocsok, megszokják az emberi, városi zajokat, autózúgást, ez pedig veszélyes. Éppen ezért fontos, hogy a házaktól minél távolabbra, természetes élőhelyükre szorítsák vissza a medvéket. A budváriak meg a Rét utcában lakó udvarhelyiek esténként hallják is, ahogy járkál, fújtat és kaparászik a medve, reggel pedig az összetört gyümölcsfák bizonyítják, hogy valóban ott járt. Ha szükséges, akkor kilőjük a problémás medvét. De előtte legalább annyit tegyünk meg, hogy ne lakhasson mellettünk, szögezte le Dávid Endre alpolgármester.
0: Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófa védelem a honlapján. A fővárosban is több helyszínre riasztották az egységeket, illetve több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Bajorországi és dunai sváb küldöttséget fogadott pénteken Juhász Bálint, a Vajdasági Autonóm Tartomány képviselőházának elnöke, és Alexandra Maletics alelnök, írja a Vajma Vajdasági Magyar Hírportál. A delegációt Petra Leubl, a Bajor Tartományi Parlament képviselője, a Bajor kormány kitelepítettekért és elűzöttekért felelős megbízottja vezette. A találkozón kiemelték Vajdaság és a dunai sváb szervezetek több évtizedes kapcsolatának jelentőségét. Juhász Bálint hangsúlyozta Pásztor István és Egeresi Sándor korábbi házelnökök szerepét az együttműködés kialakításában, és jelezte, hogy a jövőben tovább szeretnék erősíteni ezeket a kapcsolatokat. A megbeszélésen szó volt a Vajdasági és a Bajor Tartományi Parlament közötti intézményi együttműködés további erősítéséről is. A felek szerint az ilyen kapcsolatok a két régió közötti gazdasági együttműködés fejlődéséhez is hozzájárulhatnak. Szintén a Vajma ír arról, hogy jelenleg 11 nyugat-nílusi vírussal fertőzött beteget kezelnek a Vajdasági Egyetemi Klinikai Központban. Mindegyiküknél a betegség súlyos idegrendszert érintő formája alakult ki, közölte Vesna Turkulov, az intézmény igazgatója a Vajdasági RTV-vel. A fertőzés következtében a kórházban ápolt betegeknél agyvelő vagy agyhártyagyulladás alakult ki. A súlyos megbetegedés elsősorban az idősebbeket veszélyezteti. Az ilyen tünetekkel kezelt vajdasági betegek átlag életkora mintegy 62 év, és valamivel több közöttük a férfi. A krónikus betegségek és a legyengült immunrendszer szintén növelik a súlyos lefolyás kockázatát. A fertőzés ugyanakkor az esetek többségében nem okoz panaszokat. A fertőzöttek mintegy 80%-ánál egyáltalán nem jelentkeznek tünetek, kevesebb mint 20%-uknál pedig enyhe, megfázáshoz vagy más légúti fertőzéshez hasonló tünetek alakulnak ki, amelyek rendszerint szövődmények nélkül elmúlnak. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: A várható időjárásról. Elszórtan este is előfordulhat eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Végül főpíreink még egyszer röviden. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Amerikai békemisszió. Szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyalnak a Fehérház békemissziókért felelős külön megbízottjai. Magyarországra érkezett első Bartolomaios pátriárka a Fanarion központ ünnepélyes megnyitására. Kormányellenes megmozdulás a Kossuth téren. 4 év, a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb olasz kormánya ünnepel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző. Zsoldos Szilviát hallják.
7: Ma 2026. szeptember 5-e szombat van, Kalkuttai Szent Teréz emléknapja. A Viktorok és Lőrincek ünneplik névnapjukat, Isten éltesse nevek viselőit. A Viktor latin eredetű név jelentése győző, győztes. A Lőrinc a latin Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. 1666-ban ezen a napon ért véget a nagy londoni tűzvész. A hajnali órákban egy királyi pék égni hagyta a kemencéjében maradt parazsat. A figyelmetlenség következtében 4 napon belül leégett London városának 4/5-e, és ezzel örökre megváltozott a Temzeparti metropolisz arculata. A tűz 13 ezer házat, 87 plébánia templomot, a Szent Pál katedrálist és a City legtöbb hatósági épületét felemésztette. Becslések szerint a belváros 80 ezer lakosa közül 70 ezernek az otthona megsemmisült. 165 éve 1861. szeptember 5-én született dr. Krepuska Géza, a modern magyar fülgyógyászat megalapítója. Kezdőorvosként a Budapesti István Kórházban és a Szent János Kórházban helyezkedett el. Európai hírű fülészorvossá a Szent Rókus Kórházban vált, ahol 1933-as nyugdíjazásaig 20 éven át a fülészeti tanszék főorvosaként dolgozott. Kidolgozta a dobüreg legmegfelelőbb műtéti eljárását. Dr. Krepuska Géza nevéhez kapcsolódik a trianoni békediktátum után az egyetlen Magyarország javára megítélt határkorrekció is. 1905-ben megvásárolt Somoskőújfalui birtokán hatalmas gyümölcsös kertet alakított ki. Somoskőújfalu és Somoskő Csehszlovákiához került, emiatt a környék legnagyobb birtokosaként elveszítette uradalma nagy részét. Ezért határigazító kérelmet írt Hágába a Nemzetközi Bírósághoz. A szakértői vizsgálatok, tárgyalások és jogi procedúrák évekig elhúzódtak, de végül a Népszövetség döntése értelmében 1924. február 15-én a Nógrád megyei Somoskőt és Somoskőújfalut Csehszlovákiától visszacsatolták Magyarországhoz, azonban a Somoskői vár a határ túloldalán maradt. 130 éve 1896-ban ezen a napon hunyt el Margó Tivadar biológus, akadémikus. Munkásságát a szövettan, valamint az állattan területén fejtette ki. Szövettani kutatásai főleg az izmok és izomidegek fejlődésének, növekedésének fiziológiájára és patológiájára terjedtek ki. Ő volt a magyar darwinisták egyike, látogatást is tett Darwinnál, és ezután Charles Darwin élete, jelleme és irodalmi működése címmel bevezetőt írt az angol tudós az Ember származása című alapvető művének magyar fordítása elé. Margó Tivadart 1870-ben az MTA rendes tagjává választották. 100 éve 1926. szeptember 5-én született Fónai Jenő mérnök, 1956-os elítélt közéleti személyiség. 1956-ig az erőmű tervező irodánál dolgozott. 56 őszén tevékenyen részt vett a forradalomban és a szabadságharcban. Ezért még 1956-ban letartóztatták, de csak rövid időre, mivel Ajkán el kellett végeznie feladatát az erőmű építésnél. 1957. októberében újra letartóztatták, majd 1958-ban halálra ítélték. 4 hónapot töltött a halálos cellában és 21 napot a síralomházban, majd a jogerős halálos ítéletet életfogytiglanra változtatták. 1963-ban amnesztiával szabadult. A rendszerváltás kezdetétől 2002-ig a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke, a 90-es évek elején a Magyarok Világszövetségének alelnöke volt. Fónai Jenő 2017-ben hunyt el Budapesten. 60 éve halt meg Lauber Dezső, olimpiai ezüstérmes építész, sportember. A mérnöki munka mellett aktívan sportolt is, az ő szervezésével született meg a Budapesti Korcsolyázó Egylet és a Jéghoki csapat, illetve ő alapította a Magyar Golfklubot is. Az 1924-es Párizsi Olimpia szellemi versenyében egy stadion tervével ezüstérmet szerzett Hajós Alfréddal közösen úgy, hogy az első díjat nem adták ki. 1997-ben Lauber Dezsőről nevezték el a pécsi sportcsarnokot. 5 éve ezen a napon kezdődött az 52. Eukarisztikus Világkongresszus Budapesten, amelynek záromisejét szeptember 12-én a Hősök terén Ferenc pápakon celebrálta több 10 000 ember előtt. Budapest már második alkalommal volt helyszíne a vallási eseménynek, mivel első alkalommal Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából 1938. május 25 és 29-e között a 34. eukarisztikus kongresszust tartották a magyar fővárosban. Ma van a jótékonyság világnapja. Az ENSZ közgyűlés magyar kezdeményezésre 2012. decemberében szeptember 5-ét Kalkuttai Teréz anya halálának évfordulóját a jótékonyság világnapjává nyilvánította.
0: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

Az Atya, a Fiú és Szentlélek Istennek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkek

gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűze Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A jó Szent Jónás kegyelméért imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit

0: te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzunk a Szentatyánkért, a püspökökért, papokért, hogy ápolják magukban az irgalmas Atya erényeit.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk
1: szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk
1: szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk minden betegért és szenvedőért, hogy zarándoklatuk idején megtalálják a gyógyulás kegyelmét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk
1: szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel telni, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk
1: szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária,
1: Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk
1: szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk
1: szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk
1: szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk
1: szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdődben,
1: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk a békéért, békéért a szívünkben, békéért a családunkban, békéért az egyházban, békéért a hazánkban és az egész világon.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk
1: ma, és bocsásd meg vétkeinket,
0: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
1: és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűzett templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűze templomban megtaláltál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűze templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűze templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűze templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűze templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zűze templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen
1: kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd
1: a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet, a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Az Atya,
1: a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják, jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpátaljai Magyar Iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. A magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása is. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Több mint 10 000 aláírás gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lannert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját szombati közösségi oldalán közzétett posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Lannert Judit a Klubrádiónak adott 2023-ban készült interjújában úgy fogalmazott, probléma, hogy most tényleg pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van testhez álló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek. Az amerikai haderő 3 iráni kőolaj tartályhajót tett működésképtelenné, miután Irán felől rakétákat lőttek ki 2 amerikai hadihajóra, közölte a középső parancsnokság szombaton. Az amerikai katonaság Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint az iráni iszlám forradalmi gárda által kilőtt ballisztikus rakéták nem okoztak kárt a járőr feladatot ellátó amerikai hajókban és legénységükben. Közben az amerikai védelmi minisztériumban csak nem 50 magasrangú tábornokot és tisztet vetnek alá kötelező poligráfos ellenőrzésnek Washingtonban. A megalázó eljárást az Iránnal zajló háború szigorúan titkos katonai terveinek és a kritikus lőszer hiányról szóló jelentéseknek a kiszivárgása kényszerítette ki. George Bernard Shaw Fegyver és Vitéz című háború ellenes komédiájával John Malkovich amerikai rendező színész rendezésében kezdődött meg az új európai színházi sorozat a zágrábi Horvát Nemzeti Színházban, közölte az intézmény szombaton. Az új nemzetközi program célja, hogy az évad során Európa meghatározó színházait, társulatait, szerzőit és rendezői irányzatait mutassa be a zágrábi közönségnek. A sorozatot péntek este a Szófiai Ivan Vazov Nemzeti Színház társulata nyitotta meg. John Malkovich rendezése 2024-ben debütált Szófiában. A Fegyver és Vitéz az 1885-ös szerb-bolgár háború idején játszódik. A mostani változatban George Bernard Shaw provokatív humorát a mai világ ellentmondásaival állítja párhuzamba. Végül a várható időjárásról. Elszórtan este is előfordulhat eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között várható. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Felix Salten, Bambi. 6. rész.

0: Újabb éjszaka telt el, és a reggel új eseményt hozott. Felhőtlen égboltozatú reggel volt, tele harmattal és frissességgel. A fák levelei, a bokrok levelei hirtelen erősebben kezdtek illatozni. A rét széles hullámokban lehelte illatát a fák koronája felé. Píp! Mondták a cinkék, ahogy felébredtek. Egészen halkan mondták. De mivel alig pityymallott még, egy darabig nem szóltak többé. Most csend következett. Aztán fentről nyers, hatalmas varjú károgás hatolt át a levegőn. A varjak felébredtek, és meglátogatták egymást a csúcsokon. Azon nyomban felelt a szarka.
1: Sakeroskak! Azt hiszik, hogy még alszom?
0: Most innen is, onnan is, távol, közel 100 hang szólalt meg egyszerre egészen halkan. Píp! Píp! Tjú! Álom és szürkület volt még ezekben a hangokban, és még csak elszórva jelentkeztek. Hirtelen rászállt a Rigó az egyik bükk tetejére. A legmagasabb ágra szállt fel, mely vékonyan szinte átszúrta a levegőt, ott letelepedett, és elnézte a fák rengetegén át, mint éled meg, s tüzesedik az éjszakába fáradt fakó szürke égbolt. Akkor elkezdett énekelni. Lentről nézve csak parányi sötét foltocska volt a Rigó. Kicsi fekete teste messziről hervat lombhoz hasonlított, de éneke hatalmas ujjongásként töltötte be az erdőt. És most minden megélett. Megszólaltak a pintyek. A vörösbegy és a tengelice is kezdték hallatni hangjukat. A galambok széles száncsapással és csattogással szálltak egyik helyről a másikra. A fácánok felkiáltottak, és ez úgy hangzott, mintha szét akarna repedni a torkuk. Puha és erőteljes volt szárnyaik zúgása, ahogy hálófájukról a földre ereszkedtek. Ott len még néhányszor felfelszakadt ércese hangzó kiáltásuk, és halkan gurrogtak utána. A magas levegő égben jajaját kiáltottak éles és örömteli hangon a sólymok. A nap felkelt.
2: Gyú, gyú!
0: Ujjongott a pirók. Ide-oda repdesett az ágak között, és sárga kerekteste csillogott a reggeli sugárban, mint valami röpke aranygolyó. Bambi a nagy tölgy mellett kilépett a rétre. A rét harmadtól szikrázott. Fű, virág és nedves föld szagától illatozott, és ezerféle hanggal volt népes. Ott ült nyúlbarát, s úgy látszott, valami komoly dolgon töri a fejét. Ott sétált egy büszke fácán, lassan és peckesen. Bele-bele kóstolt a fűbe, s eközben vigyázatosan minden oldalra szétfürkészett. Nyakának sötétkék ékessége csillogott a napban. És Bambi közvetlen közelében állt az egyik herceg. Bambi még sohasem látta. Általában az apák egyikét se látta még így közelről. Ott állt a mogyoró cserje mellett, az ágak még kissé eltakarták. Bambi nem mozdult. Remélte, hogy a herceg egészen kijön majd, és azon gondolkodott, vajon megmerje-e szólítani. Meg akarta kérdezni az anyját, és szétnézett, merre van. De az anya már továbbment, és meglehetősen messze, Enna néninél volt, a rét másik szélén. Épp akkor jöttek ki Gobó és Faline is a bozótból. Bambi nem mozdult és gondolkodott. Ha most át akar menni anyjához és a többiekhez, a herceg mellett kell elhaladnia. Ez illetlennek tűnt fel előtte. Ó, gondolta, miért kérdezzem meg előbb anyát? Az öreg herceg is beszélt velem, és anyának nem mondtam el. Meg fogom szólítani a herceget, megkísérlem. Hadd lássák a többiek oda át, ahogy beszélgetek vele. Azt fogom mondani, jó reggelt, herceg. Ezért csak nem haragudhat meg rám. De ha megharagszik, akkor elszaladok. Bambi küszködött elhatározásával, mely mindig újra meg újra megingott. Most kilépett a herceg a mogyoró cserjék közül a rétre. Most, gondolta Bambi. És akkor dörrenés rázta meg a levegőt. Bambi összerezzent, és nem tudta, mi történt. Látta, ahogy a herceg hatalmas ugrással a magasba szökken, s aztán őrjöngve rohan el mellette az erdőbe.

0: Bambi meretten pillantott körül. A mennydörgés még egyre visszhangzott benne. Látta, ahogy odaállt az anya, Ena néni, Gobó és Faline az erdőbe menekülnek. Látta nyúlbarátot ijetten tovaporzani. Látta a fácánt előre nyújtott nyakkal szaladni. Észrevette, hogy az egész erdő hirtelen elhallgatott. Kapta magát ő is, és visszaszaladt a sűrűbe. Pár ugrást tett még csak, és íme ott feküdt előtte a herceg a földön. Mozdulatlanul. Megrettenve maradt állva Bambi, s nem tudta felfogni, mi légyen ez. Ott feküdt előtte a herceg, széles sebb tépte fel a vállát, véresen és holtan. Ne állj meg! Hangzott fel mellette egy sürgető hang. Az anya volt, aki teljes vágtában szaladt el mellette. Szaladj! Kiáltott. Szaladj, ahogy tudsz! Mindezt futtában mondta, és szava Bambit is magával sodorta. Teljes erejéből rohant. Mi ez, anya? Kérdezte. Mi volt ez, anya? Az anya zihálva válaszolt. Ez ő volt. Bambi borzongott, és tovább rohantak. Végre kifulladva megálltak.
1: Mit szól hozzá? Kérem, mit szól hozzá?
0: Hangzott egy finom hang felettük. Bambi felpillantott, a mókus kúszott egyik ágról feléjük.
1: Az egész úton ágról ágra magukkal szaladtam, kiáltotta. Na hát, ez borzasztó.
0: Hát ön is ott volt, kérdezte az anya.
1: Hát hogy ne lettem volna,
0: felelte a mókus.
1: Még most is reszketek minden porcikámban.
0: Egyenesen ült, pompás farkára támaszkodott, megmutatta keskeny fehér mellét és melső lábait, mintha esküdne, a szívére szorította.
1: Magamon kívül vagyok az izgalomtól.
0: Én is alig állok a lábamon a nagy ijegységtől, mondta az anya, megfoghatatlan. Egyikünk se látott semmit.
1: Úgy?
0: A mókus buzgulkodott.
1: Hát akkor téved? Én már régen láttam őt.
0: Én is, kiáltott egy másik hang. A szarka volt, odarepült és letelepedett az egyik ágra.
1: Én is,
0: hangzott még föntebbről. Ott ült az egyik kőrisen a szajkó. És a fák csúcsairól bele-bele károgott egy-egy mogorva varjúhang.
1: Mi is láttuk, mi is!
0: Ott ültek mind körben, és fontoskodva beszéltek. Különösen izgatottak voltak, tele haraggal és félelemmel.
1: Kit?
0: Gondolta Bambi.
1: Kit láttak ezek?
0: Teljes erőmmel azon fáradoztam, mesélte a mókus, és melső lábait, mint egy esküre a szívére szorította,
1: teljes erőmmel azon voltam, hogy a szegény herceget figyelmeztessem.
0: És én? Kerepelte a szajkó.
1: Hányszor kiáltottam rá, de nem akart meghallani.
0: Engem se hallott meg, csörögte a szarka. 10-szer is szóltam rá. Éppen oda akartam repülni egészen a közelébe, mert gondoltam magamban, ha mostanáig nem hallott meg, akkor oda repülök arra a mogyoró bokorra, amely előtt állott. Ott csak meghal majd, de abban a pillanatban megtörtént.
1: Az én hangom minden bizonnyal erősebb a tieteknél, és én is figyelmeztettem, ahogy tudtam, mondta a varjú elkeseredett hangon. De az uraságok kevés ügyet vetnek a magunk fajtára.
0: Valóban, igen keveset, hagyta helyben a mókus.
1: Amit tudtunk, megtettük,
0: vélte a szarka.
1: Mi aztán legkevésbé vagyunk hibásak, ha szerencsétlenség történik.
0: Milyen deli herceg volt, siránkozott a mókus, és a legszebb éveiben,
1: há, csörögte a szarka, ne lett volna olyan büszke, és hallgatott volna ránk.
0: Nem is volt büszke, mondott ellent a mókus. A szarka hozzátette,
1: nem büszkébb, mint fajtájának többi hercege.
0: Szóval buta? Hehehe, nevetett a szajkó.
1: Ej, maga a buta, kiáltott rá a varjú. Maga igazán ne beszéljen butaságról. Az egész erdő tudja, hogy milyen buta.
0: Én? Ismételt a szajkó meretten a csodálkozástól.
1: Rólam igazán senki sem mondhatja, hogy buta vagyok. Csak feledékeny, de buta aligha.
2: Ahogy akarja, mondta a varjú komolyan. Felejtse el, amit mondtam. De gondolja meg, hogy a hercegnek nem azért kellett meghalnia, mert büszke vagy ostoba volt, hanem azért, mert előle senki sem menekülhet.
1: Há! Mordult fel a szajkó. Ki nem állhatom az ilyen beszédet?
0: Tovaröppent. A varjú folytatta.
1: Még az én atyafiságomból is nem egyet rászedett. gyilkol, kedve szerint, nincs segítség ellene.
0: Mindazonáltal vigyázni kell, vetette oda a sarka.
1: Vigyázni persze kell, mondta a varjú szomorúan. A viszontlátásra.
0: Elrepült. És rokonai nyomban követték. Bambi körülnézett. Az anya nem volt már ott. Csak tudnám, miről beszélnek, gondolta Bambi. Nem mindent értek abból, amit mondanak. Ki az az ő, akiről beszélnek? Az is ő volt, akit a múltkor a bozótban láttam. De ő nem ölt meg engem. Bambi a hercegre gondolt, akit az imént a földön fekve, véresen szétroncsolt vállal látott. Az bizony meghalt. Bambi tovább ment. Az erdő újra ezer hangtól csengett. A nap széles sugarakkal tűzött át a facsúcsokon, mindenütt világos volt. A lombok elkezdtek párologni, sólyom kiáltás hangzott fel magasan a levegőben, és itt egész a közelben hangosan felnevetett egy harkály, mintha mi sem történt volna. Bambi nem vidult fel. Úgy érezte, valami sötétség fenyegeti. Nem értette, hogy lehetnek a többiek olyan vidámok és gondtalanok, holott az élet ilyen nehéz és veszélyes. Ebben az órában heves vágy lepte meg messze elbújdosni. Egyre mélyebbre és mélyebbre az erdőben. Valami vonzotta, hogy a legvadabb sűrűbe hatoljon, és ott keresse magának zugot, amelyet áthatolhatatlan cserjék öveznek, és senki se pillanthatja meg. Erre a rétre nem akart többé kimenni. Egyszerre halkan megmozdult a bokor Bambi mellett. Megreszketett. Az öreg állt előtte. Bambi megrezzent, el akart szaladni, de erőt vett magán, és maradt. Az öreg ránézett nagy mélységes szemeivel. Te is ott voltál az előbb? Igen, mondta Bambi halkan, a szíve a torkában dobogott. Hol az anyád? Kérdezte az öreg. Bambi még mindig halkan válaszolta. Nem tudom. Az öreg még egyre nézte. És te nem kiáltasz utána? Bambi az öreg tiszteletre méltó deres szürke arcába, pompás koronájára pillantott, és hirtelen elöntötte a bátorság. Egyedül is tudok lenni, mondta. Az öreg még egy ideig elnézte, aztán szelíden kérdezte. Nem te vagy az a kicsike, aki a minapában még az anyja után rít? Bambi szégyenkezett kissé, de igyekezett bátran válaszolni. Igen, én vagyok. Ismerte be? Az öreg hallgatagon nézett rá. És Bambinak úgy tűnt, mintha mélységes szemei most szelídebben pillantanának. Te megszittál akkor, öreg herceg, kiáltott fel elragadtatva, mert nem tudtam egyedül lenni. Azóta tudok. Vizsgálódva nézett az öreg Bambira, és alig észrevehetően mosolygott. De Bambi mégis észrevette. Öreg herceg, kérlelte bizalmasan. Mondd, mi történt? Nem értem. Ki ő, akiről mindnyájan beszélnek? Szünetet tartott, megijedve az öreg hallgatást parancsoló sötét pillantásától. Újra eltelt egy kis idő. Az öreg Bambin átnézve a messzeséget fürkészte, aztán lassan mondta. Magadhaj, szimatolj és láss. Magad tanulj. Koronás fejét még magasabbra emelte. Isten veled, mondta. Semmi mást. És eltűnt. Bambi meghökkenve állt, és csüggedés fogta el. De az Isten veled? Vigasztalóan csengett vissza benne. Isten veled? Mondta az öreg. Tehát nem haragudott. Bambi úgy érezte, büszkeség és ünnepélyes komolyság fogja el, és emeli magasba.
2: Igen.
0: Az élet nehéz, és tele van veszéllyel. De bármit hozzon is, meg fogja tanulni, hogy elviselje. Lassan halad befelé az erdőn. A réd szélén egy nagy tölgyfáról lassan hullott a levél, s hullott a többi fáról is. A tölgy egyik ága magasan a többi felett egész a rétre nyúlt ki. Legszélsőbb ágán két levél kuksolt egymás mellett. Már nem úgy van, mint régen, mondta az egyik levél a másiknak. Nem, ismételte a másik. Ma éjjel is annyian elmentek közülünk. Már jóformán csak mi maradtunk ezen az ágon. Nem lehet tudni, melyikünkön van a sor, mondta az első. Amikor még meleg volt, és a nap forróságot árasztott, olykor egy-egy vihar vagy felhőszakadás tört ránk, és sokan közülünk már akkor elsodródtak, holott még fiatalok voltak. Nem lehet tudni, melyikünkön a sor. Most a nap csak ritkán süt, sóhajtott a második levél, és ha süt is, már nincs ereje. Új erőre volna szükségünk. Vajon igaz-e, kérdezte az első, vajon igaz-e, hogy helyünkbe újak jönnek, ha mi leperegtünk, és aztán újra mások, és mindig újra.
3: Biztosan igaz, suttogta a másik. El se tudom képzelni. Ez már meghaladja a mi fogalmainkat.
0: És aztán olyan szomorúak leszünk tőle, tette hozzá az első. Egy ideig hallgattak. Aztán az első csöndesen mondta maga elé.
3: Miért kell elmennünk?
0: A második megkérdezte.
3: Mi lesz velünk, ha lehullunk? Lehanyatlunk. Mi van ott lenn?
0: Az első felelte.
3: Nem tudom.
0: Az egyik ezt mondja, a másik azt.
3: De senki se tudja.
0: A második kérdezte, vajon érzünk-e még valamit? Vajon tudunk-e még valamit magunkról, ha ott lenn leszünk? Az első ismételte, ki tudná megmondani? Aki lehullott, még sose tért vissza, hogy erről beszéljen. Újra hallgattak. Aztán az első levél gyöngéden így szólt a társához. Ne bánkódj olyan nagyon, hisz reszketsz már.
3: Hagyd csak, felelte a másik. Mostanában olyan könnyen reszketek. Már nem érzem magam olyan biztosan a helyemen.
0: Ne beszéljünk többé ilyen dolgokról, mondta az első levél.
3: A másik felelte. Nem, hagyjuk. De mi másról beszélhetnénk?
0: Hallgatott és kis szünet után folytatta.
3: Vajon ki megy el közülünk elsőnek?
0: Ezzel még ráérünk, csillapította az első.
3: Emlékezzünk inkább a múltra. Milyen szép volt. Milyen csodálatosan szép. Amikor a nap oly forrón tűzött ránk, hogy majd kicsattantunk az egészségtől, emlékszel még? És aztán reggel a harmat, és az enyhe pompás éjszakák. Most izonyatosak az éjjelek, panaszkodott a másik, és nem akarnak véget érni.
0: Nem szabad panaszkodnunk, mondta az első szeliten, hisz tovább éltünk, mint sokan-sokan közülünk.
3: Ugye nagyon megváltoztam, érdeklődött az első levél félénken, de sürgetőn. Szó sincs róla, erősítette az első. Te persze azért gondolod, mert én olyan sárga és csúnya lettem. Ó, nálam ez egészen más.
0: Ugyan ne tréfáj, vágt el szavát a másik.
3: De igazán úgy van, ismételt az első buzgón. Higgy nekem, olyan szép vagy, mint az első napon. Itt-ott egy-egy vékony sárga csík, alig lehet észrevenni, és csak még szebb leszel tőle. Higgy nekem.
0: Köszönöm, suttogta a másik levél meghatottan.
3: Nem hiszek neked, legalábbis nem egészen. De köszönöm, hogy olyan jó vagy. Te mindig olyan jó voltál hozzám. Most értem csak meg egészen, mennyire jó.
0: Hallgass, mondta az első, és maga is elhallgatott, mert a bánat szavát vette. Most hallgattak mind a ketten. Az órák múltak. Nedves szél húzott hidegen és ellenségesen a fák felett.
3: Ó, most,
0: mondta a második levél.
3: Én...
0: Megtört a hangja. Lassan levált ágáról, és kerengélve lehúlt.

0: Felix Salten, Bambi. A hatodik rész hangzott el. Fordította Fenyő László, felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elromán Kata.
1: Gondviselésedért téged áldalak, Uram, rád bízom magam, te őrizd nyugalmam. Az éjszakában is oltalmazzon kezed, s téged dicsérjelek reggel, ha felkelek. Ámen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják, jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpátaljai Magyar Iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. A magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása is. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Több mint 10 000 aláírás gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lannert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját szombati közösségi oldalán közzétett posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Lannert Judit a Klubrádiónak adott 2023-ban készült interjújában úgy fogalmazott: probléma, hogy most tényleg pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek. Az amerikai haderő 3 iráni kőolaj tartályhajót tett működésképtelenné, miután Irán felől rakétákat lőttek ki 2 amerikai hadihajóra, közölte a középső parancsnokság szombaton. Az amerikai katonaság közel-keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint az iráni iszlám forradalmi gárda által kilőtt ballisztikus rakéták nem okoztak kárt a járőr feladatot ellátó amerikai hajókban és legénységükben. Közben az amerikai védelmi minisztériumban csaknem 50 magasrangú tábornokot és tisztet vetnek alá kötelező poligráfos ellenőrzésnek Washingtonban. A megalázó eljárást az Iránnal zajló háború szigorúan titkos katonai terveinek és a kritikus lőszer hiányról szóló jelentéseknek a kiszivárgása kényszerítette ki. George Bernard Shaw Fegyver és Vitéz című háború ellenes komédiájával John Malkovich amerikai rendező színész rendezésében kezdődött meg az új európai színházi sorozat a zágrábi Horvát Nemzeti Színházban, közölte az intézmény szombaton. Az új nemzetközi program célja, hogy az évad során Európa meghatározó színházait, társulatait, szerzőit és rendezői irányzatait mutassa be a zágrábi közönségnek. A sorozatot péntek este a szófiai Ivan Vazov Nemzeti Színház társulata nyitotta meg.

Valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Következik a héten történt.

0: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 32. évfolyamának 36. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Legyen öröm az iskola kezdés.
0: 500 éve történt. A Mohácsi csatára emlékezünk.
1: Megújuló energiák, vízgazdálkodás.
2: Magyarországnak van egy nagyon fontos vállalása, ugye 2050-re klímasemlegesnek kell lennünk, és minél több a megújuló energia az energiamixünkben, annál hamarabb tudjuk magát, az energiaszektort, a villamosenergia előállítást, a hőpiacot, közlekedést is kizöldíteni.
0: Mindenki születésnapja.
1: A mesterséges intelligencia és az emberiség.

0: Legyen öröm az iskola kezdés. A támogatási programról Zagyvarihárt, a Katolikus Caritas országos igazgatója számol be.
1: A Legyen öröm az iskola kezdés elnevezéssel indítottuk a programot 16 évvel ezelőtt, és évről évre azt tapasztaltuk, hogy alakulnunk kell a körülményekhez, a szükségletekhez, a nehézségekhez, és ezért egyre inkább a hosszabb távú segítségnyújtás irányába vittük el, hogy ne csak egy iskolatáskát vagy tanszert tudjunk egyszeri alkalomként adni támogatásként, hanem tudjunk a családok mellett lenni egész évben, és a tanulók mellett is az egész tanévben. Ha nehézségük van, akkor esetleg segítséget tudjunk nyújni abban, amiben neki az adott gyermeknek szükség van, egy korrepetálás, egy gyógypedagógiai fejlesztés, egy speciális eszköz, ami hiányzik, egy tornacipő, és ezért nagyon fontos a mentorálás része is. Így egészítettük ki a Lépcsőfok elnevezésű programmal ezt az iskola kezdési eseménysorozatot. Úgyhogy ez is útjára indult, itt az augusztus hónapban már több ilyen támogatás indult, szervezik az önkéntesek az átadásokat, és én is például azon határon túlra taneszköz és iskolatáska átadása.
2: Meddig tart a program?
1: Alapvetően az iskola kezdési támogató része a szeptember közepéig tart, illetve a támogatási kampány része is szeptember közepéig, addig lehet az összefogáshoz kapcsolódni, adományokkal, adományvonal hívásával, vagy online banki átutalással, és akkor így tud valóban majd egy összefogás lenni, hogy egész a tanév során minél több gyermeket tudjunk támogatni, hiszen van egy támogatási része, ahol adományokat gyűjtünk, ahol lehet csatlakozni az összefogáshoz, ez szeptember 15-ig tart, ugyanakkor egészen a tanév végéig tart majd a program. Azzal, hogy mentoráljuk a gyermekeket, és igyekszünk egyéni személyre szabott segítséget adni.
2: Zagyvarihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: Becsöngettek az iskolákban. A nyári játékfüggőségből hogyan térjünk vissza a valóságba? Baracsi Katalin internetjogász nyilatkozik.
1: Nyilvánvalóan ezzel nem árulok el nagy újdonságot, hogy nyáron mindenre több időnk van, és hogy engedékenyebbek mondjuk a szülők a gyerekeikkel szemben, jó, hát azért évközben tanulni kell, edzésre, külön órákra járni, de hát most itt a vakáció, miért ne játszhatnánk egy órával többet, vagy akár közösen felfedezhetnénk közös játékélményeket. Szerintem is ez belefér a nyárba, csak ami komoly küzdelmet okoz ezután, hogy visszatérni a hétköznapokba, amikor újra becsengetnek, és jönnek a külön órák, az edzések, újra tanulni kell. Ha korábban beleszoktam már abba, hogy végül is most akkor az eredeti egy óra helyett már akár kettőt vagy hármat is játszhatok, akkor

0: Gyerekként, felnőttként is nagyon nehéz visszaszokni ebbe a mindennapokba. Úgyhogy én mindenkinek azt javasolnám, ne várja meg a becsengetést, hanem már előtte kezdj el magát figyelmeztetni, és nyilván szülő-gyerek viszonylatban a szülő a gyereket, hogy figyelj, hamarosan kezdődik az iskola, ez más feladatokat és kötelezettségeket is hoz magával.
1: Tehát esetleg segítségre is szükség lehet.
0: Mindenképpen, hogyha korábban nem voltak szabályok arra, hogy ki hogyan játszik, akkor ragadjuk meg ezt a pillanatot, és alakítsunk ki szabályokat. Hiszen biztos, hogy arra is van egy családban szabály, hogy ki mosogat, mikor bevásárolunk, kinek kell rendbe rakni a szobát, ki viszi a kutyát sétáltatni, akkor igenis ebbe a szabály listába, ebbe a családi megállapodásba vegyük be azt is, hogy mikor és mennyi ideig lehet játszani, milyen játékokkal, mert hiszen a játék kiválasztásánál az is fontos, hogy egy gyerekben ez ne keltsen félelmet, ne legyen ijesztő, az életkorának megfelelő legyen, és például, amitől az utóbbi időben igencsak hangos volt a média is, a Roblox nevű játék, ahol csetelni is tudtak a gyerekek.
1: Ez rekordhasználat volt a nyári szünet alatt, illetve ez a Fortnite-tal együtt.
0: Így van, a két sztárszó, aki még soha nem hallotta, biztos, hogy a nyári szünetben rengeteget hallotta a Robloxot és a Fortnite-ot, és emellett még több száz másik játék is létezik.
1: Nem csak önálló játékok, hanem hatalmas közösségi terek is.
0: Így van, és hogy ezt érdemes egyébként átgondolni azoknak a felnőtteknek, akik egy kicsit idegenkednek attól, hogy az online térben játszik valaki. Szóval, hogy ez nem feltétlenül egy magányos tevékenység, hanem nagyon gyakran csapatban küldetések vannak, és hogy ugyanolyan közösségi élményt nyújt, mintha egyébként együtt lennénk, és mondjuk egy asztali társas játékot próbálunk ki. Tudom, hogy ez sokak számára nagyon furcsa lehet, de hogy a gyerekek és a fiatalok számára ez is egy fontos és meghatározó tér. Csak hogy nekünk felnőtteknek kell észnél lenni, hogy ehhez megfelelő kereteket és szabályokat is adjunk. Hiszen egy gyerek és fiatal, hogyha megtalálja álmai játékát, a Robloxban már nem csak arról van szó, hogy egyfajta játék közül választhatok, hanem több ezer játék közül, akkor könnyen megtörténhet, hogy akár ijesztő vagy félelemkeltő játékokba botlik, vagy belecsöppen egy olyan chat beszélgetésbe a játék közben, ami erőszakos lehet, vagy éppen adathalász tevékenységre irányul. És valljuk be őszintén, nem biztos, hogy minden gyerek és fiatal fel van arra készülve, hogy egy ilyen helyzetet kezeljen. Mert hogy a környezetében korábban azt tapasztalta, hogy mindenki kedves, aranyos, odafigyelünk, ha együtt is játszunk, nem az a cél, hogy egyébként szétromboljam a másiknak a játékát, és egyszer csak van egy ilyen játékélménye, ez azért komoly zavart okozhat, és hogyha valaki furcsa kérdéseket tesz fel, például azt, hogy hol lakik, küldene magáról képet, ez még a képernyőn keresztül is alkalmas arra, hogy félelmet keltsen egy gyerekben és fiatalban.
1: Ugyanakkor miért értek el rekordhasználatot?
0: Mert hogy a játék maga úgy van kialakítva, hogy nagyon izgalmas a témája. Jó grafikája van, kihívás van a feladatok megoldásába. Gondoljunk bele, amikor keresztrejtvényt fejtünk, vagy valamilyen talányos feladatot oldunk meg. Ez szerintem még a felnőtteket is magával ragadja, nem hiába olyan népszerűek a szabadulószobák. Szóval, hogy ezt a fajta élményt nyújtja egy számítógépes játék is, hogyha ez jól van megtervezve. De továbbra is hangsúlyozom.
1: De honnét tudja a szülő, hogy jól van megtervezve, vagy nem jól.
0: Bizony, és ez a másik dolog, hogy hát most akkor szülőként napra késznek kell lennem, és a több ezer játék közül mindegyikről tudnom kéne, hogy milyen karakterek vannak benne, lehet-e vásárolni abban a játékban, lehet-e beszélgetni, nekem be kell állítani valamit. A jó hírem az, hogy vannak olyan nagyszerű segítők, akik a PEGI rendszer csapatában vannak, létezik egy ilyen weboldal, hogy pegi.info, pegi.info, úgyhogy semmi bonyolultság a leírásában. Ez egy nemzetközi csapat, akik számos nyelvre, így magyar nyelvre
1: is. Új besorolást vezettek be júniustól a PEGI.
0: Így van. Bizony, mert hogy korábban is lehetett már tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy az adott játékok hogy működnek, hány éveseknek valók, mit lehet abban a játékban csinálni, és a júniusi újdonság az, hogy most egy átfogó ellenőrzés volt a játékokkal kapcsolatban, és ahol esetleg mondjuk több ijesztő fény és hanghatás jelent meg, vagy alapjaiban változott meg a játék, például a Roblox, hogy tágultak a játék lehetőségek. Így bizonyám előfordult az, hogy egyes játékok, mondjuk a korábbi 12-esből hirtelen 14-es vagy 16-os életkori besorolást kaptak. Mert hogy ennek a PEGI rendszernek az a lényege, hogy úgy, ahogy a televíziós műsoroknál karikák vannak, a számítógépes játékoknál is vannak karikák. És attól függően, hogy milyen elemeket tartalmaz ez a játék, lehet kapni 6-os, 8-as, 10-es, 16-os, de akár 18-ast. És mivel a játékokban különböző szintek vannak, ezért elképzelhető, hogy egy játékon belül van olyan játék, ami alkalmas a 6 éveseknek is, mert hogy semmilyen ijesztő fényhatás nincs, mondjuk gyümölcsöket kell gyűjtögetni valamilyen kisállat segítségével, de hogy ugyanebben a játékban mondjuk van olyan is, ahol lövöldözni kell, és ez nyilván már nem a 6 éves korosztálynak megfelelő. A másik újítás pedig az, hogy hát nyilvánvalóan nem csak szövegesen olvasgatom el azt, hogy mire való egy játék, ebben a PEGI oldalon így is lehet keresni a játékra, hanem megjelentek új piktogramok, ezek olyan képes jelzések, amik még célirányosabban felhívják arra a figyelmünket, hogyha ebben a játékban valamilyen szokatlan dolog van, leginkább az erőszak és az ijesztő hanghatásokra hívják fel a figyelmet, mert hogy ez játékon belül is okozhat olyan traumatikus tünet, ami miatt egy kisgyerek mondjuk nem tud elaludni, rossz álmai vannak, és lehet, hogy nincsenek rá szavai és kifejezései, hogy ezt el tudja mondani a szüleinek. Szóval, amikor valaki azzal kapcsolatban tájékozódik, hogy akkor most ezt lehet, nem lehet, akkor látogasson el a pegi.info oldalra, akár a gyerekével együtt, és közösen olvassák el, nézzék meg ezeket a piktogramokat, hiszen itt komoly észérvek vannak azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan lehet csinálni.
1: Ausztrália egy határozott döntéssel ezt megoldotta, mégpedig világelsőként vezette be a 16 éven aluliak közösségi média tiltását.
0: És azt hiszem, hogy a beszélgetésünk eddigi iránya is abba a világméretű törekvésre irányul, hogy akkor most kell-e használni, nem kell használni, és hogy mondjuk a tagállamoknak, illetve az egyes országoknak aktívabban kell fellépnie azzal kapcsolatban, hogy ki milyen digitális tartalmakhoz fér hozzá. Ausztráliát figyelte a karácsonyi bevásárlás közben mindenki. És hát azóta az ausztrál példát számos európai ország követte, akár csak úgy, hogy szóban tettek arra ígéretet, hogy még az idei év végéig ők maguk is előállnak hasonló szabályozással, és olyan életkorokat lehet hallani, hogy 14, 15 vagy 16 éves kor alatt bizonyos közösségi oldalakat elérhetetlenné tesznek. Azonban lássuk az éremnek a másik oldalát is, mert hogy az ausztrál gyakorlatra mindenki nagyon kíváncsi volt, és a szabályok életbe lépése után fél évvel végeztek egy felmérést, ahol megkérdezték a felhasználókat, hogy érzékelnek-e valamilyen változást. És az a helyzet, hogy ez a fél év arra világított rá, hogy a felhasználók 60%-ának a digitális szokása semmilyen mértékben nem változott. Ez azért azt gondolom, hogy egy intő és egy figyelemjel azzal kapcsolatban, hogy a 16 évesek nem egyformák, és a 10 éves korosztály sem egyforma, és hogy a technológia már jelenleg is biztosít olyan hozzáférési lehetőségeket, amivel mondjuk egy ilyen egyszerű életkori szabályozás könnyen kikerülhető. Mi az üzenet? Hát például az, hogy egy olyan átlátható rendszert kell létrehozni, ami valóban egyébként az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett egy tényleges életkor ellenőrzést biztosít. És hát azt hiszem...
1: Ez olyan megvalósítható-e?
0: Egyre több törekvés van rá, és európai szinten is már dolgoznak egy olyan alkalmazásod, ami tényleg a GDPR, azaz az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően tényleg csak a szükséges adatokat, információkat kéri be, és korlátozza a hozzáférést. És szeretném hangsúlyozni, itt nem arról van szó, hogy mondjuk a korábban kamu életkorral felépített közösségi tartalmakat innentől akkor elveszti az illető. Nem, ezt képzeljük el úgy, mint amikor mondjuk egy ételt nem tudunk megenni, és berakjuk a fagyasztóba. Itt is ez történik, hogy egy ideig hibernálják ezeket a tartalmakat, szóval nem vesznek el, csak ameddig el nem éri a felhasználó a 16. életévét, hogy visszakanyarodjunk az ausztrál példához, addig ezekhez nem lehet hozzáférni, és nem lehet új tartalmakat hozzárakni.
1: Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk.

0: Elindult a szélenergia pályázat. Ennek kapcsán a megújuló energiákról Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzővel beszélgetünk.
1: Magyarországnak van egy nagyon fontos vállalása, ugye 2050-re klímasemlegesnek kell lennünk, és minél több a megújuló energia az energiamixünkben, annál hamarabb tudjuk magát, az energiaszektort, a villamosenergia előállítást, a hőpiacot, közlekedést is kizöldíteni. Nagyon fontos az, hogy a megújuló energia ne csak egyfajta legyen, tehát ne csak naperőművekből álljon a megújuló villamosenergia termelésünk, hanem szélesíteni kell a portfóliót. Nagyon fontos ebben a geotermális energia, hiszen tudjuk, hogy jó adottságaink vannak, nagyon fontosak az energianövények, nagyon fontosak a naperőművek, itt kifejezetten európai vagy globális szinten is egy kiemelkedő emelkedést értünk el az elmúlt időszakban. Ugye 25-26-szorosára emelkedett 2018-hoz képest a naperőművi kapacitásunk, ugye 8600 megawattnál járunk, úgyhogy ez egy nagyon komoly dolog, de mindenképpen szélesíteni kell ezt a megújuló energia portfóliót, hiszen a naperőművek nagyon, és a háztartási napelemrendszerek nagyon erősen időjárás függően működnek, és mindenképpen kell ezt valahogy nagyon egysíkú termelési profilt szélesíteni. Erre a naperőművek egyébként jó megoldást jelenthetnek, de csak részlegeset. Tehát nyilvánvaló, hogy itt még sokáig szükség lesz a földgáztüzelésű erőművekre, amivel az időjárás függő naperőműveknek a termelését majd ki lehet egyensúlyozni, de részben ki tudják szélerőművek is. Tehát elemzések szerint ugye sokszor előfordul az, hogy most már olyan nagy a naperőművi kapacitásunk, hogy képesek túltermeléses időszakokat kialakítani, amikor a túltermelés miatt szinte fizetni kell az áram átvevőknek, hogy elvigyék az áramot, ha éppen nekik se túl nagy szükségük van rá. Tehát ilyen időszakok is ki tudtak már alakulni, és olyanok, amelyekben a paksi atomerőművet is vissza kellett terhelni, mert ugye az áram átvételnél elsődlegessége van a megújulónak. Ez egy Európai Uniós szabályzás, amit természetesen Magyarország is átvett. Na most ezek most már több száz órában mérhetők egy évben, ezek a negatív áras meg közel nulláros periódusok, és bizony ezeknek a tompításában nagy szerepe lehet a szélerőműveknek, tehát pozitív oldala is mindenképpen van, hiszen a szélerőművek azok nem feltétlen ugyanakkor működnek, mint a naperőművek, sokszor működnek éjszaka is, amikor a naperőművek nem egész télen át, amikor szürke idő miatt a naperőművek alig-alig tudnak betenni valamit, tehát van egyfajta kiegyenlítő hatásuk, és ennek pozitív oldala van. A negatív oldala Magyarországon szélerőműveknek az, hogy igazából csak pár olyan földrajzi terület van, ahol igazán optimálisan és ezeket az előnyöket ki tudja hozni magából a működése. Ugye ez elsősorban Észak-Nyugat-Magyarország, ahol már most is van valamennyi szélerőmű, egy 330 megawattnyi kapacitás, de igazából még pár ilyen pont van a Bakonynak, az észak-nyugati lába, a Bükkalja, tehát pár ilyen terület van, ahol optimálisak a körülmények, de ez nagyon limitált.
2: Nyilvánosságra hozták, hogy melyik az a 25 járás, ahol könnyített eljárással épülhetnek a szélerőművek.
1: Ez most csak az első 700 megawatt. A terv az 4000 megawatt. Most, hogy ez a 700 megawattnál már tudjuk, hogy hol vannak ezek a területek, országban azok a területek föl lesznek használva, ahol egyáltalán lehetséges szélerőműveket építeni. Ezt azért ismétlem ennyiszer, mert azokon a területeken, ahol a szélerőművek nem emelkednek kiemelkedő potenciállal, ott bizony drágább lesz a termelésük, mint a naperőműveké. 25%-kal drágábban fognak áramot termelni az ország nagy részében ezek az erőművek, mint a naperőművek. Ez nem feltétlen baj, ez inkább a beruházásoknak jelent problémát, mert alig tudnak majd a támogatott ár alá a saját termelési költségeikkel beférni. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony nagyon-nagyon meg kell gondolni, nagyon-nagyon ki kell számolni, hogy hova tudnak majd valójában építeni. Tehát ez egy dolog, hogy hova kaphatnak engedélyt. Az egy dolog, hogy hova engedélyezi a pályázat és a kormány a szélerőműépítést, de mindent azt fog eldönteni, hogy ott a szélenergia potenciál, a környezeti feltételek, a csatlakozási pontoknak a távolsága lehetővé teszi ezt a beruházást.
2: De tulajdonképpen a természetvédelmi szempontoknak is számítaniuk kell.
1: Nyilvánvalóan kell. Hát itt a helyi közösségeken van a hangsúly, természetvédelmi területeken nyilvánvalóan ez tilos, ilyen területek nem lesznek kiemelve, hiszen már most látjuk a pályázatból, hogy csak barna mezős beruházás lehet az új szélerőmű. Ez egy nagyon fontos garancia arra, hogy a természetvédelmi területek ki lesznek hagyva. A barna mezős beruházás azt jelenti, hogy volt ipari területek, tehát ahol már volt egy bánya, ahol volt egy esetleg már nem működő ipari telephely, ami nem került rekultiválásra. Tehát olyan területek, amelyeknek természetvédelmi értéke az jelképes, mondjuk így, és még mindig jobb, hogy van rajta egy gazdasági aktivitás, egy jövedelmet termelő gazdasági aktivitás, és valamennyire a erőműépítés miatt rendbe teszik a területet, oda vezető infrastruktúra lesz, transformátorállomások, eroszlálomság, tehát visszanyer egy kicsit az ipari jellegéből a terület, de ott már nemzeti park nem igen lesz, ahol ilyen valaha ipari területek.
2: Tulajdonképpen mit jelent a könnyített eljárás?
1: Azokat a szigorú szabályokat, amiket az előző kormány hozott, az feloldásra kerül. Közelebb lehetnek a szélerőművek egymáshoz, lakott területhez is közelebb lehetnek, tehát gyakorlatilag az előző szabályzás az szinte lehetetlenítette új szélerőmű parkok építését, mert olyan távolságokat írt elő a településektől és a szélerőművek egymás közti távolságában is akkora területeket szabott meg, ami gyakorlatilag Magyarországra nem teljesült, mert a magyar települések sűrűsége, a magyar népsűrűség attól nagyobb volt, hogy ekkora távolságokat megengedhessen magának. Ebben is volt ráció egyébként. A világban alternatívák léteznek, önmagában a szélerőművek telepítése nem ördögtől való, meg lehet oldani Magyarországon is, az előző kormánynak volt egy elképzelése, hogy nem favorizálja, elsősorban amiatt, mert nem jó igazán egész Magyarországra néz az átlagos szélpotenciál. Nem jó, a naperőművekre tettek inkább, és azt is tudomásul kell itt venni, hogy a V4 plusz országoknak a villamos energiapiaca az egységesítve van. Tehát ez azt jelenti, hogy egységes, szinte a teljes közép-európai árampiac kapcsoltan működik. Ez azt jelenti, hogy Lengyelországban vagy Romániában az ottani szélerőművek ki tudták egyensúlyozni ezen a piacon a magyar naperőműveket. Itt most a sok kicsi országnak a határai ebből a szempontból nem jelentenek gátat. A piac ezen átnyúlva működött, és kiegyenlítették egymást így is az eltérő termelési módok. De hogyha Tisza kormánynak ez a célja, hogy a szélerőmű kapacitás növelje, ez is megoldható, megfelelően meg kell tervezni, és működhet.
2: A magyar villamos energia rendszernek tudnia kell kezelni az időjárástól függően változó termelést.
1: Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy azért ez a 4000 megawattnyi szélerőmű beruházás, és még ugye további naperőművek is épülnek majd. Ez ugye a rendszer egy nagyon komplex villamosenergia rendszernek az egyetlen eleme. De hogyha én ilyen mértékben egy elemet megváltoztatok, akkor magát a rendszert is hozzá kell igazítani ehhez az egy nagyon jelentősen megváltoztatott rész dologhoz, hogy szélerőmű kapacitás növelés mégpedig jelentős. Tehát itt infrastruktúrális beruházásokra is szükség van, tehát nem csak azt kell nézni, hogy mennyibe kerül egy szélerőműnek a beruházása, hanem ahhoz a vezetékrendszert is föl kell készíteni, a hálózatot föl kell készíteni, hogy oda-vissza villamosenergia áramlások lehetnek, nyilván függ a csatlakozási pontoknak a kiépítettsége. Ezt a többlet időjárás függő áramtermelést ki kell tudni egyensúlyozni, tehát többlet kiegyensúlyozó kapacitásokra van szükség. A most épülő három modern földgáztüzelésű erőmű blokk mellé még kell építeni legalább ennyit, hogy ezt a megnövelt időjárás függő termelést ki tudják egyensúlyozni, és bizony valószínű az ipari akkumulátoros tárolási lehetőségeket is meg kell duplázni, vagy háromszorozni ahhoz, hogy érdemben, mikor túltermelés van, azt el tudjuk raktározni olyan időszakokra, amikor kevesebb, de ez is csak napon belüli vagy másnapi jelent, tehát a lényeges itt így kell fölfogni, a lényeges tárolási kapacitás növelést. Tehát mindezeknek a végén ott vagyunk, hogyha egy ellátásbiztonsági szempontból működőképes rendszert akarunk fenntartani a beruházások után is, akkor a magyar GDP-ben már mérhető számú beruházást kell eszközölni az egész rendszerben. Ez körülbelül nagyságrendileg úgy kell elképzelni, hogy kicsivel kevesebbet, mint amennyit az oktatásra költünk, vagy az egészségügyre. Tehát 3-4%-át a költségvetésnek erre kell költeni ezekre a tervek. Úgymond beruházót fogják majd betenni a kalapba ezt az összeget, de a végén nyilvánvaló, hogy a fogyasztók fogják kifizetni. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy örüljünk a fejlődésnek. Van egy közpolitikai cél, hogy zöldíteni kell, minél szélesebb megújuló energetikai portfólióval, de ennek kemény ára van. Nem véletlenül jelent ez problémát az Európai Unió tőlünk sokkal gazdagabb országaiban is.
2: Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemző nyilatkozott.

0: A vízgazdálkodásról, a vízmegtartásról Szarka László Csaba geofizikus professzor mondja el véleményét.
1: 2024-25-ben a professzorok Batthyány köre energia munkacsoportjának havi rendezvényein többször szóba került a vízgazdálkodás és a vízenergiának a kérdése. Az egyik meghatározó ember a munkacsoporton belül Csernai László fizikus, a Norvég Tudományos Akadémiának tagja. Bőséges tapasztalatot szerzett a norvégiai helyzetről. Ott olyan vízbőség van, hogy gyakorlatilag minden vízenergiával működik, vagy működhetne az ország. A gázt azt exportra használják föl, tehát ezt a luxust is megengedhetik maguknak. Úgyhogy Csernai László kezdeményezte, hogy foglaljuk össze ezeknek a víz témájú előadásoknak a lényegét, a tartalmát. Ekkor még nem gondoltunk arra, hogy Pakson energiakrízis lesz. Július 6-án jelent meg online a tanulmányunk, aztán készült Csernai Lászlóval egy külön interjú is ebben a témában, de még akkor sem tört ki ez a paksi energiahelyzet. Ennek az a mondani valója, hogy a vízmegtartás az teljesen elfogadott már elviekben Magyarországon, és mi arra mutattunk rá, hogy ha érdemben akarunk vizet megtartani Magyarországon, akkor ez leginkább a Dunán tehető meg.
2: Tehát a Duna jelentősége továbbra is fontos.
1: A Duna, persze, természetesen. Tehát azt a három gátat, amiről szó volt korábban, közöttük a Fajszi, Nagymarost is elő lehet és kell venni.
2: A bősi hát vannak ellenzőnek az ellenzői még a mai napig
1: igen,
2: is.
1: Igen, és érdemes visszamenni a gyökerekig, hogy mi a környezetvédőnek a felelőssége, hogy szembe mehet-e egy olyan természetes emberi igénnyel, mint ami megfogalmazódott ennek a magyar-csehszlovák projektnek a megvalósításakor. Ugyanis az történik, hogy teljesen teli van gátakkal a Duna Magyarország fölött és Magyarország alatt is. Tehát ezek a gátak a folyóvízben tárolt...
2: Tehát Ausztriában, Szlovákiában.
1: Igen, igen. És délebre is, de azok nem számítanak, a felvíziek számítanak, azoknak vagyunk kiszolgáltatva. Tehát az a hordalék mennyiség, amit egy folyóvíz természetesen magával visz, az a gátnál lejjebb nem tud menni. Ezért ők attól a fölöslegtől megszabadulnak és kotorják. Viszont Magyarországon, ha nincsenek ilyen gátak, akkor a hordalékot innen veszi magához a folyó, és elviszi. És ezért a meder mindig mélyül. A jelenség lényege az, hogy mivel nem szállítódik a folyóvízben hordalék, a hordalékot a víz innen veszi magához, mélyül a meder, és a ugyanazon vízhozam esetén a vízszint is alacsonyabb lesz. Hát nyilván a felvízi meteorológiai hatások, a vízgyűjtőn csapadék csökkenés és más utánpótlási okok, és a medernek az elmélyülése vezet ahhoz, hogy már nehéz üzemeltetni az atomerőműnek a hűtését. Úgyhogy nagyon sokféle szempont miatt szükséges ezeket a gátakat megépíteni.
2: Tehát a duzzasztógátakat. És azoknak nincsenek ökológiai problémáik?
1: Az 1000 évvel ezelőtti viszonyok közé nem tudunk visszamenni, bármit is szeretnének az ökológusok, hiszen akkor mások voltak a hidrológiai körülmények, más éghajlat volt, ugye volt meleg időszak, utána egy kis jégkorszak, és a folyó visszabályozás, mondjuk a Tisza szabályozás, az a 19. században történt, amikor egész más éghajlat volt, és nem igen lehet elítélni azokat a dolgokat. Tehát az ember máskor is beavatkozott a természetbe. Vagy például, amikor a Lánchidat építették, ugyanolyan tiltakozás volt az 1840-es években a Lánchíd ellen, mint amilyen a bős nagymarosi építkezés idején volt. De szerencsére sikerült megépíteni a Lánchidat. Tehát a környezetvédőknek a lelki világa az mindig ugyanaz, hogy ne nyúljunk be a környezetbe, de az nem igaz elméletileg nem lehet kimondani, hogy ahol az ember beavatkozik, az eleve rosszabb lesz.
2: A hazai vízenergia készlet. A magyarországi villamosenergia fogyasztásnak körülbelül 10-12%-át lenne képes fedezni áll a tanulmányban.
1: A vízenergia szempontot ez a tanulmány utolsóként említi, mert nem akartunk mi rossz emlékeket felidézni, mert az erőmű ellen tiltakoztunk, de azért mégis valahol nagyon furcsa, hogy a szomszéd országgal fölépítettünk közösen egy vízerőművet. Ez olyan, mint amikor két család fölépít egy ikerházat, és mi utána, amikor elkészültek, akkor átadjuk a másik családnak, a szomszédunknak is a mi lakásunkat. Tehát ilyet még nem látott a világ, és csehszlovákok, egy évvel később Szlovákia lett, élvezik ennek az előnyeit, mi pedig egyedül a hátrányait tapasztaljuk ennek a helyzetnek. Ez a lehető legrosszabb, ami elő tudott volna állni.
2: Van ennek a helyzetnek, vagy lenne ennek a helyzetnek megoldása?
1: Az érzelmeket ki kellene kapcsolni, el kellene olvasni azokat az eseményeket sorban, amelyek a bős nagymaros elleni tiltakozáskor történtek, hogy hogyan alakult ki ez az egész lehetetlen helyzet, akkor mi egy politikai rendszer ellen tiltakoztunk, tehát valahogy nagyon ügyesen átfordították ezt az egészet, közben pedig egy racionális kérdésről volt szó. Talán eltelt annyi év azóta, hogy elő lehet venni és belátni azt, hogy Magyarország számára nagyon sok szempont miatt vízgazdálkodási, akár közlekedési, vagy gát van, ott egy hidat is jelent az valójában. Nagyon sok szempont miatt szükségünk lenne ezekre a dolgokra.
2: A tanulmányban szerepel, hogy szakítani kell a vizek szabad elfolyatása szemlélettel.
1: Szabad folyást a vizeknek, tehát ezt nagyon sokszor hallottuk. Ez már emlékeztet az egyik politikai rendszerváltás körüli politikai pártnak a jelmondatára, de hát amikor látjuk a budapesti kiskörúton vagy nagykörúton a Mercedeseknek a zuhanását, akkor ugye azt is tudjuk, hogy az nem a miénk, ami átfolyik. Tehát meg kell tartani. Tehát a vizet Magyarországon meg kell tartani, és mi rámutattunk a legracionálisabb megoldására, a legnagyobb folyónk vízmegtartó képességének a kihasználására.
2: Szarka László Csaba, geofizikus professzorral beszélgettünk.

0: Megmente minket a mesterséges intelligencia. A párizsi szeminárium spirituálisával Pozsgai Nóra beszélget.
1: Antoine Videlin francia katolikus pap, filozófus és teológus, a párizsi szeminárium spirituálisa és a párizsi Collège des Bernardins teológiai fakultásának professzora már 2021-ben könyvet írt a digitális világ materializmusa és a dezinkarnálódott, testi valóságától elszakadó ember veszélyéről. Szerinte a kérdés még élesebbé vált a mesterséges intelligencia térhódításával. Miközben egyre többen keresünk benne társat, bizalmas barátot, vagy akár lelki segítséget, lassan elveszíthetjük azt, ami alapvetően emberivé tesz bennünket. 2021-ben jelent meg Párizsban franciául. Magyarul úgy lehetne fordítani, hogy senki, a digitális létezés, avagy a test tagadása című könyve. Ebben a körülöttünk eluralkodó digitális materializmus veszélyeiről ír, és ezzel az újfajta elanyagtalanodó testetlen kultúrával szembeállítja a kereszténység a katolicizmus megtestesülésre építő kultúráját. A mesterséges intelligencia berobbanásával még aktuálisabbá vált a diagnózisa?
2: Je pense que c'est toujours pertinent. Pour moi la question centrale c'est l'incarnation, c'est effectivement.
3: Igen, azt hiszem, ez még mindig érvényes. Számomra a központi kérdés a megtestesülés. Mert a testi valóság végső soron az emberi személy székhelye, test és lélek együtt. Az ember testisége, testi valósága éppen ennek az egységnek a kifejezése. A testi valóság nem a húst jelenti, hanem az egész embert a maga egységében, testestül, lelkestül, ahogyan a II. Vatikáni zsinat is fogalmaz. Ma ezzel szemben egyfajta dualizmusban élünk. Egyik oldalon van a test, mint egyfajta egyszerű eszköz, a másik oldalon pedig van a lélek, egyfajta agy, ami használhatja az informatikai eszközöket, az intelligenciát, és így tovább. De a lényeg, hogy teljesen megosztottak, szétválasztottak vagyunk, és ez pszichiátriai problémákhoz, antropológiai egyensúlyvesztéshez vezet. Szerintem nem kell nagy filozófusnak lenni, hogy erre ráérezzünk. Csak hogy ez az egész annyira lenyűgöző, hogy rohanunk utána, követjük, vonz bennünket. De meggyőződésem, hogy ez illúzió, aminek nagy ereje, hatalma van. A könyvem végén egyenesen az antikrisztusról beszélek. Nem olyan értelemben, hogy valami, ami Krisztus ellen van, hanem mint ami Krisztus helyett van. Ez azt jelenti, hogy a digitális világ, a mesterséges intelligencia megváltóként mutatkozik be, mint ami majd megmenti az emberiséget. És azt hisszük, hogy ebben megváltást lelünk, mert nincs elég időnk, hogy mindent megcsináljunk, és majd a gépek elvégzik helyettünk. Az eredmény, hogy egyre kevésbé vagyunk szabadok, egyre kevésbé vagyunk személyesek. Személyünktől megfosztottá, testetlenné, dezinkarnáltá válunk. Nagyon sokat merítek Romano Guardiniből is. Ő azt mondja, amikor minden személytelenné válik, az az ördöginek a birodalma. Ez azt jelenti, hogy az ördögi az, ami személytelen, mechanikus. És itt az ördögnek már nem is kell tennie semmit. Az egész magától működik. Ezzel szemben a mi méltóságunk abban áll, hogy személyek vagyunk. Minden, amit a testünkben teszünk, magánviseli a szabadság lenyomatát. Legyen szó akár főzésről, vagy hasonlókról. Ehhez pedig hozzátartozik, hogy megadjuk a tiszteletet az időnek, a hosszantartó dolgoknak. Egy korábbi könyvemben kidolgoztam egy átfogó etikát ezekről a kérdésekről. Vegyük például a csendet. A csend az alapja, sőt, a feltétele annak, hogy meghalljuk Istent. Ma viszont már nincs többé csend. Így nem tudjuk meghallani Istent. Isten már el sem tud érni bennünket. A csend pedig azt jelenti, hogy nem vagyunk állandóan az információk, a beszámolók, a dolgok és ízék áradatában. És mindez azt feltételezi, tudnunk kell unatkozni. Ezt mondja Blaise Pascal. Unatkozni kell. Órákat tölteni imádsággal, semmit tevéssel. A mai ember viszont ezt nem akarja. Már Pascal megmondta, az ember nem akar szembesülni saját létezése misztériumával, mert az elvezetni ahhoz a felismeréshez, hogy Istentől való és Isten számára van megteremtve. Igazából ez az egész egy menekülés. És ez az egész nem véletlenül történt. Mi akartuk?
2: L'IA elle est pas venue par hasard. Le numérique est pas venu par hasard, on l'a voulu.
3: A mesterséges intelligencia nem véletlenül jött létre. A digitális világ sem véletlenül jött létre. Mi akartuk ezt a menekülést? Szórakozni akartunk. Elterelni a figyelmünket, hogy ne kelljen azon gondolkodnunk, kik vagyunk, mi végre vagyunk, mi a hivatásunk. Szerintem ez rettenetesen veszélyes. Ezzel a gondolattal kicsit egyedül vagyok, de úgy gondolom, ehhez az egyházban nagyon erős aszkézisre lesz szükség. Mégsem vagyok azért teljesen egyedül, hiszen 14. Leó pápa is sokat beszélt erről. Tehát kell egy belső szabadság, hogy ne lépjünk be ezekbe a folyamatokba. Még az egyház és a plébániák működés módjában se. Nem lehetünk állandóan a WhatsAppon és mindenféle alkalmazásokon. És nem lehet a homíliáinkat csak a mesterséges intelligenciával megírni. Bizony, ilyen is van.
2: On peut pas uniquement faire des homélies par l'IA. Ça se fait.
4: L'IA peut générer même des voix.
1: A mesterséges intelligencia már hangot is képes generálni, és akár egy valódi kapcsolat illúzióját is kelteni. Ma sok fiatal annyira magányos, hogy szinte az egyetlen barátja a ChatGPT, egy mesterséges intelligencia által létrehozott barát. Valóságosnak élik meg, megosztják ezzel a nem személlyel, nem valakivel a legmélyebb titkaikat, a lelki problémáikat. Ez elég félelmetes. Mit kínálhat erre az egyház? Hogyan tudja kivezetni az embereket ebből a mesterséges világból? Vagy ne is csak az egyházról beszéljünk. Hogyan tudja Isten kivezetni az embert ebből a magányból, amit a mesterséges intelligencia csak felerősít?
2: Je ne suis pas la place de Dieu. Ce que je crains, c'est que, en fait, on va continuer.
3: Nem vagyok Isten helyében, de én attól félek, hogy egyszerűen ezen az úton haladunk tovább. Úgy értem, ez a folyamat, ez az irány annyira erős, hogy a helyzet csak egyre rosszabb lesz. Igen, én ezt gondolom.
5: Puzsgai Nóra interjúját hallották.

0: Szeptember 12-én rendezik meg a Mindenki Születésnapja elnevezésű sétát. Mucár Gáborral, a Mindenki Születésnapja Alapítvány egyik alapítójával beszélgetünk.
1: 3 évvel ezelőtt jött létre a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége, amely megpróbálja egy közös szakmai egységbe szervezni mindazokat, akik az emberi méltóság oltalma mellett törnek pálcát. Tehát itt a mesterséges terhességmegszakítással és abortusszal foglalkozó, a nők jogaiért kiálló, a felvilágosítással foglalkozó fiatalokat tájékoztató szervezetek épp úgy benne vannak, mint például Wagner Viktóriát emlegettük, ugye a Magyar Védőnök Szövetsége is ott van ebben, és azok is, akik az életvégi méltóságos elkísérést és az eutanázia megakadályozását tűzték ki céljául. Itt van ebben például a 40 nap az életért ima közösség, amely Amerikából indult, és az abortuszt végző egészségügyi intézmények előtt Nagyböjtben, illetve szeptemberben évente 2 alkalommal élő helyi imaláncot szerveznek annak érdekében, hogy az ima erejével próbálják meggyőzni az édesanyákat és az orvosokat is, hogy ne végezzék el, ne gyilkolják meg az anyamében a magzatokat. Tehát, hogy az ember életét a magzati fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig egy isteni elrendelésből származó alapvető emberi jogként mutassuk be, és ennek a tiszteletéért harcoljunk. Nagyon sokan vannak ebben szervezetek, magánszemélyek, és a Mindenki Születésnapja életvédő séta is tulajdonképpen akkor indult el, amikor ez az Életvédők Szövetsége, a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége is.
2: Milyen azzal lesz a program?
1: Hát azzal a céllal jött létre maga a séta, és most már idén 3. szeptember közepén szervezzük ezt meg, hogy vigyük ki az utcára, és mutassuk meg Magyarországnak az életpárti arcát. Tehát itt nem transzparensekkel, a kidagadt erekkel a nyakukon dühösen üvöltöző emberekről van szó, hanem mosolygós, az életükért hálát adó családokról, akik nem is feltétlenül mind keresztények, mert hogy az élethez való jog az nem egy vallásfüggő kérdés, az egy alapvető jog. Mi tudjuk ezt keresztényként, hogy ez egy Istentől kapott ajándék. De akik nem keresztény álláspontból közelítenek ehhez, azok számára is teljesen egyértelmű kell, hogy legyen, hogy az életet a fogantatástól a természetes halálig védeni kell. És ez tulajdonképpen egy nagyon békés demonstráció, amely azt próbálja megmutatni a társadalom, ezt az eseményt figyelő, sajton keresztül vagy személyesen figyelő jelenlévő részének, hogy életpártinak lenni jó. Tehát ezen családok, idősek, fiatalok, sokszor egyházi vezetők is ott vannak, de nincsenek egyházi jelképek, nincsenek egyházi jelszavak. Itt egyszerűen csak egy olyan közösségnek az egyre bővülő építkezéséről, most már 3. éve több ezer ember jelenik ott meg, a Tudományos Akadémiától indulunk szeptember 12-én délelőtt 10 órakor, és aztán utána hagyományosan a Tabánba érkezünk meg, és ott családi programok várják több tanúságtétellel, beszéddel, beszélgetéssel, jelentős közéleti személyiségeknek a megjelenésével és beszédével tarkítva próbálunk egy nagyon jó hangulatú együttlétet szervezni, és ami fontos, legyen mindenkinek születésnapja, ez a szlogen, tehát hogy mindenki születhessen meg, akinek meg kell születnie, és mit szoktunk születésnapra adni? Tortát, amikor egymást ünnepeljük, úgyhogy ott mindig van egy hatalmas nagy torta, aminek ezernyi kis darabját tulajdonképpen mindenki megeheti, aki odajön. Úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, megtalálható a mindenkiszületésnapja.hu oldalon, a közösségi média felületeken is a séta minden információt lehet róla tudni, és hát bízunk benne, hogy a sétáig azért a sajtó is sokat fog vele foglalkozni.
2: Az eddigi tapasztalatokból ön mit szűrt le, hiszen ez most már akkor a 3. séta lesz?
1: Azt, hogy szenzációs emberekkel találkozunk ott minden egyes alkalommal. Nagy küzdelem azért megmozdítani a társadalmat, hogy az arcukkal is fölvállalva, nem is feltétlenül azért, mert félnek vagy nem félnek, hanem egyszerűen az emberek egy kicsit lusták, hogy egy ilyen sétához csatlakozzanak, de aki egyszer volt ott, az utána újra is eljött, mert érezte azt a töbletet, amit ebből kapott. És nagyon érdekes, hogy akik ott az utca szélén állnak, ahogy átmegyünk a Lánchídon, és utána végigmegyünk a Várkert bazár előtt, sokan kérdezgetnek. Most már angol nyelvű anyagokat is viszünk, ugye Budapest egyik legfontosabb turisztikai területéről vagy övezetéről van szó, és sokszor a külföldiek is kérdezgetnek, és sok-sok mosolygós arcot és pozitív választ kapunk, tehát közel áll az emberekhez. Hát mi egy életpárti embernek lettünk teremtve az Isten saját képmására, és nem halálpártira, tehát ez tulajdonképpen egy pozitív, életigenlő, demonstratív kiállás, és bízunk benne, hogy ez évről évre felfejlődik. Ugye Amerikában a March for Life nevezetű hatalmas rendezvény több százezer embert mozgat meg, nyilvánvalóan egy sokkal nagyobb társadalom és sokkal régebbi tradícióról van szó.
2: A részleteket Mócár Gábor, a Mindenki Születésnapi Alapítvány egyik alapítója mondta el.

0: megjelent a Mohács 500 párbeszéd című kiadvány, amely egy 12 hónapon át tartó török-magyar együttműködés eredménye. Fodor Rihárd történész a projekt szakmai felelőse, illetve két történész munkatársa, Alpár Benedek és Fekete Áron nyilatkozik.
1: Korábbi kutatásainkban összehasonlító vizsgálatokat végeztünk különböző oktatási rendszerekben, és találkoztunk nagyon sok olyan cross-national, ugye, vagyis különböző nemzeteken átívelő projektekkel, amelyek a történelemtanításon keresztül próbálták megformálni a diákok gondolkodását, és Áronnal, illetve egy török kollégánkkal, akinek a nevét itt mindenképpen meg kell említeni, Ahmetcsem Durakkal, arra gondoltunk, hogy a készülő, a mindenki által várt évforduló kapcsán izgalmas lehetne egy török-magyar együttműködés, ezért az volt a célunk, hogy megmutassuk a különböző nézőpontokat, amelyek felmerülhetnek a török és a magyar ismert történeti jelenségek két oldalán.
2: Fekete Áron.
3: Fontos elmondanunk azt is, hogy a kötet az nem pusztán a mohácsi csatának az értelmezésére vonatkozik. A különféle diákok által elkészített esszék, illetve a történészek által készített tanulmányok többféle török-magyar meccéspontot mutatnak be, például az 1849 utáni magyar emigráció Törökországban, vagy az ős történetnek a közös vonásait és aspektusait, illetve a történészek, illetve a történelem didaktikusok, tehát általunk elkészített tanulmány, pedig a mohácsi csatának a jelenkori tankönyves interpretációit mutatja be.
2: Beszéljünk az együttműködésekről, hiszen itt történelmi és történelem didaktikai együttműködésekről van szó. Alpár Benedek.
4: Az együttműködés az nagyon érdekes volt, mivel ez egy nemzetközi projekt volt, tehát folyamatosan online kellett kommunikálni. Hála az égnek remekül ment, a lingua franca az az angol volt, és a török iskolának a diákjai mind folyékonyan beszélték az angol nyelvet, ami jelentősen megkönnyítette az együttműködést. Voltak pár nyelvi kihívások természetesen, de több felkészítő workshopnak a segítségével ezeket a problémákat ki tudtuk küszöbölni, illetve próbáltunk arra is odafigyelni, hogy ezeknél a workshopoknál a törökök is be tudjanak csatlakozni digitális módon.
1: De még azt mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy az együttműködés nem csak a két nemzeten belül, hanem abból a szempontból is érdekes volt, hogy ahogy említette, különböző szakmák együttműködéséről is beszélhetünk. Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen oktatási projekteknél, hogy legyen olyan szakmai támogatás, amelyet egy történeti témánál kifejezetten kutató történészek tudnak nyújtani, illetve természetesen vannak olyan feladatok is, amelyekre nem szükséges történészeket alkalmazni, és emiatt döntöttünk úgy, hogy egyetemista kollégákat is bevonunk. Itt az MCC egyetemi programjának két kiváló hallgatója, Hegyi Lili Gerda és Kelemen Nimród közreműködésével dolgoztunk, és természetesen Áron koordinálta ezt a feladatot. Alapvetően meghívással kerültek be a diákok, illetve az egyetemista hallgatók, a diákokat pedig egy felhívás alapján felvételiztettük. Egyébként egy nagyon népszerű projektnek bizonyult már a kiinduló pont során is, hiszen 2025 augusztus végén, szeptemberében hirdettük meg ezt a lehetőséget. Összesen 16 diák vett részt, ezek közül 80 voltak magyarok, és legalább 30 jelentkezőnk volt, úgyhogy nagyon nehéz volt a szűrési, felvételi folyamat, ugyanakkor végül 8 magyar diák kapcsolódott be ebbe a folyamatba.
2: Ez csoportmunka volt, vagy egyéni?
1: Nagyon fontosnak tartjuk, és talán az egyik legjelentősebb eredmény az, hogy diákcsoportok alakultak ki, amelyeknél ügyeltünk arra, hogy két török és két magyar diák dolgozzon együtt, amikor is alapvetően különböző képességeiket tudták kamatoztatni. Voltak, akik a kutatásban voltak jobbak, mások pedig esetleg a megfogalmazásban vagy a kapcsolattartásban jeleskedtek.
2: Minden csapat egy-egy történelmi témát vizsgált. Melyek voltak ezek a témák?
3: Több történelmi téma is volt, ahogy előzőekben említettem. Többek között például a 19. századi emigrációról, a mohácsi csatának a kommunikációjáról, illetve magáról a csatában a hadviselő felek kommunikációjáról szólt. Például az őstörténet is bizonyos aspektusai kaptak helyet. A történészek által, illetve a történelemdidaktikusok által készített tanulmányok pedig a mohácsi csatának a jelenkori értelmezéseire, illetve a tankönyves bemutatására fókuszáltak elsődlegesen.
2: Tehát ezek az értelmezések politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági környezetben születtek meg, vagy azt értelmezték?
1: Igen, sőt, ha akarjuk, akkor még nyelvészeti szempont is beemelhető, hiszen az őstörténet kutatásában ez elengedhetetlen.
2: Milyen szerepe lehet a történelem tanításnak a nemzetközi együttműködésben? Ezt gondolom most hangsúlyosan megjelent.
4: Amit a leginkább ki kéne emelni ebben, az a multiperspektívikus látásmód. A törökökkel azért volt nagyon érdekes együttműködni, mert amíg számunkra magyaroknak ez egy hatalmas tragédia volt a mohácsi vész, addig a törököknek ez egy nagyon fontos fordulópont volt, ugyanis ez volt az a csata, ahol az országnak a legerősebb hadát úgy tudta szétverni a török hadsereg, hogy onnantól kezdve a hódoltság területére benyomulni sokkal könnyebb volt nekik. Tehát ez nekik egy nagy diadalnak számított. És pont ezért gondoltuk azt, hogy a Mohács 500-as projektet hát természetesen törökökkel együttműködve kéne véghez vinni, hiszen az ő látásmódjuk az jelentősen hozzáadott a projekt folyamán ahhoz, hogy egyéb látásmódokkal meg tudjuk közelíteni azokat a kérdéseket, amik relatíve egyoldalúan vannak vizsgálva Magyarországon, mind akár a tankönyvekben, mind akár, hát inkább a közhiedelemben.
2: Fodor Richárd, Alpár Benedek és Fekete Áron történészekkel beszélgettünk.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Henry Mancini felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet, a szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-éig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel folytatott tárgyalások időigényével indokolta a döntést. A kormányfő közösségi oldalán pénteken bejelentette, hogy a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai védvonalakon. Az Európai Unió bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra. Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják, jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpátaljai Magyar Iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. Kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felső oktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása is. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Beszédében a pátriárka megköszönte a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A Fanarion a konstantinápolyi egyetemes patriarhátus budapesti múzeum utcai épületében kialakított ortodox keresztény dialógus központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának. Ne féljetek 2.0 címmel kormányellenes tüntetést szervezett szombatra a Köztér és a Citizen Go a Kossuth Lajos térre, tudósított a Magyar Nemzet. Huth Gergely, a pestisrácok.hu egykori főszerkesztője a rendezvényen felidézte, hogyan bántak el Gulyás Istvánnal a közmédiában, és hogyan jelölt egy kommunistát a Tisza párt a független közmédia testületbe. Huth Gergely szerint Magyar Péterék hazaárulók el akarják venni az emberek vagyonát. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb ideig hatalmon lévő kormányává vált. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani irányította hajrá Olaszország, és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Az olasz testvérek pénteken a déli Bari városában ünnepelték a közel 4 éves kormányzást. Végül a várható időjárásról. Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt: miért tesztek olyat, ami szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik: nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett?

Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből az 1-től az 5. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. Fél millió katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szent Atya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítóitól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek Szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio de la gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életi alakul át, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztalunk.

0: maradtok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésű nevezett boldog Mária Magdolna nővé tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panástjának oltalmát kérte számukra.
1: Et Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Ouellette bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Mark Ouellette bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Mark Ouellette kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellette bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellette bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellette bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és Quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellette bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év, decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servé jezsuita atyát. A vizsgálat lezárásakor Servé atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Marc Ouellet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grolo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellet bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
3: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata szűzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz káp atya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinos misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch, kapucinos püspök, mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában három keresztény család a misszionáriusok vezetésével hatnapos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a Lourdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
0: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kialgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kialgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel, József Grünwidl, bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Vladimir Kozma felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30, a rádiós regénytár következik.

A parkból fogadott fiam anyja Janet lakhelyére igen könnyen eljutottunk. S a rövid percekig, míg utunk tartott, igyekeztem lelkem háborgását azzal csillapítani, hogy orvosi teendőmre gondoltam erősen. Mit jelenthet ama mondás? Halálám van. Mi történhetett? Janet kétségbe esett anyai szívének túlzása, mely minden láztól alélt gyermekanyjával megesik? Vagy ennél valóban rosszabb a valóság? És a fiúcska megkapta a köhögéses kort, mely annyi gyermeket tett angyallá azokban az években. Azon pillanatokban, mikor nem reát gondoltam, egész igyekezetemmel azt idéztem előmbe, miképpen segíthetnék, nehogy a szerencsétlen anya élete egyetlen kincsét elveszítse. Megérkeztünkkor, azon mód elénk világlott a szörnyű valóság. Janet őrjöngő sírása okkal volt. A karjában lévő alélt gyermek ajka s szeme alja is lila volt már, mint az ibolya. S arca színe is halovány, mint a habosra vert vaj, majdnem fehér. S melle nem mozdult. Ekkor, minthogy évtizedes tapasztalatom nem volt, s érdeklődésem is inkább a szemészi műtéttan felé volt fordulva, tehetetlenségem s alkalmatlanságom tudatában feljajdultam, irgalomért fohászkodtam, s hozzáugrottam. Felkaptam a gyermeket, fejjel lefelé fordítottam. Úgy, amint a kutyakölyökkel tette öreg anyám, amikor csontszilánkot szippantott, s légzése leállt. Hátát megütöttem, sokszor, s a gyermek egyszerre, kínlódva, hörögve, de újra levegőért kapkodott. Torkába néztem, s láttam, mit nem akartam látni. A megdagadt torok s a fehér hártya, melyet a köhögéses betegség rávon, akadályozta, hogy tüdejébe levegő jusson. Eszmélete nem volt, így tudtam, hogy a halál karjába vette már. De azt is felismertem, bármivel, amit teszek. Állapotján rontani már nem tudok, de segíteni, ha megadatik. Igen. Elővettem hát orvosi ládámat, melyet a küldött időközben szállásomról elhozatott. S abból azt a kemény, de hajlítható, kaucsukkal bevont vászoncsövet, melyet a szem irrigálásához használtam rendesen. Most azonban zsírral bekentem, s azonnal a gyermek torkába engedtem, hogy valahogyan a duzzadáson átívelő hidat hozzak létre. Egy ízben láttam, ahogy a libát megtömték a hízlaláshoz. Másszor, ahogy egy kétségbe esett atya, olajos gyolcsba tekert fakanállal kanalazta ki a hártyát haldokló fia torkából. S a gyermek megélt. S e képek segedelmével s anatómiai tudásommal reméltem, hogy jó irányba jutottam. A cső nem volt hosszú, s az eljárás kétséges, de a gyermek levegőhöz jutott, s csodálatomra valamiért a cső körüli duzzadás is lohadni kezdett. Nyakára ekkor hidegkötést tevék, s ezután várakozásba s imába fogtunk. Az éjjel aztán lassan megnyugodott, s én a háládatos fohászok mellett ezen igen hosszan elgondolkodtam. A duzzanaton átívelő cső puszta mechanika. Arról pedig eddig is tudomásom volt, hogy a kacsazsír a bőrön való némely gyulladásokat lohasztja, de hogy belső vizek s duzzanatok oldásában is segíthet, ez új tapasztalás volt előttem. Hajnali megébredésemkor aztán a gyermek torkából a cső már kiesett, s a földön feküdt.
Iszonyodással ugrottam akkor az éji párna felé, de a gyermek nem volt már a bölcsőjében. Ekkor az ablak felől halk dúdolás hallatszott felém. Így búcsúzott valaha anyám is, két nap után elhalt húgocskámtól is. A karján ringatott gyermeket altató dallal helyezte a mózesi ládába. E régi emléket felidézve minden reményem elszállt. Szívem igen megnehezedett. S ekkor, egyszeriben, felém fordult az anya, s reám ragyogó tekintetéből kiolvastam, hogy karján a gyermek él. E pillanatot életem jelentős eseményei között tartom számon. Különös dolgok történtek akkor, néhány rövid perc alatt. Legnagyobb csodálkozásomra nem csupán a nehéz művelet végrehajtása utáni megkönnyebbülést érzettem, mint némelykor egy-egy műtét végeztével kezeimet törölgetvén, hanem egyszerre a gyermek felé is sosem tapasztalt érzések támadtak fel szívemben. Odaléptem akkor hozzájuk, s elvettem anyja kezéből. S míg a gyógyító álomban pihenő gyermek arcán járt a tekintetem, nem csak őt, de saját szívemet is hosszan megvizsgáltam. E naptól fogva hírem szárnyra kelt, s gyakorta hívtak fulladó gyermeken segíteni. Kenőcsös, torokcsöves gyógyításom némelykor sikerrel járt. Máskor semmi segítség nem volt elég, s a kicsi elment betegségével a szomorú angyali kocsin. És azon a télen, s majd még inkább az 1815-ös évben megsokasodtak bizony a sóhajok s a könnyek. Majd minden harmadik gyermek elkívánkozott akkor a mennybéli meleg ragyogásba, London nedves, penészes, apró ablakos házaiból. E napra visszanézve egyfelől bizonyos vagyok. Azon egy éjszaka jó 10 évet érlelt rajtam. Én, a komolytalan asszisztent doktor, orvos segéd, a zabolátlan ifjú csikó, azon órákban váltam mindörökre doktorrá. Akkor lettem komoly, felelősséggel bíró férfiú, az elesettek orvosa.

Másik súlyos, férfivá érlelő történése is volt a napnak. Én, a szerelmes fiatal kalandor, ekkor veszítettem el kedvesem bizalmát, s vele a boldog jövő reménységét. Mély fekete rettenet kísértett engem is azon hónapok alatt, míg nem láthattalak. Tintám fogytán, gyertyám leég, de szívem is nehéz, ahogy a vészekkel terhes időket magam elé idézem. Leteszem hát tollam, s új világnál, új erővel folytatom majd elbeszélésem, ha a hajnalt, melynek érkezése mindenkor kegyelem, megérhetem. Mikoron az élet sötétsége borul ránk, kedvünk és tudatunk az első időkben olyan, mint a fellegekkel elborított éjszakai jégbolt. De ha bánatunk nem áthatolhatatlan gyászfelhő, melyet valamely kedvesünk halála szőtt egünkre, s melynek sötétje szűnni valóban csak évek alatt képes, lassan elkezdjük meglátni az ott lévő csillagokat is. Egyenként, de sokasodnak bámuló szemünk előtt, miként nyáridőben, ha türelemmel sokáig figyeljük őket. Némelyik fényével reményünket adja vissza, míg mások az utat is elénk mutatják. Sötét kétségbeesésem, melyet Emilin bizalmának elvesztése okozott, s melyet semmi igyekezettel nem sikerült visszafordítanom, mivel látogatási bejelentéseimet nem fogadták, s leveleimet érintetlen küldték vissza, lassanként mégis, talán az ifjúság mindent reménylő szemlélete okán, valamiképpen megváltozott. Azt hiszem, fohászaim meghallgattatása mellett a londoni társaság csalhatatlan hírvivőiben, s az így velük előbb-utóbb mindenekhez eljutó igazságomban is okkal reménykedhettem. Újra és újra magam elé idézem akkori vívódásaim, s ma is különös elgondolnom, vajon miért van úgy, hogy a lélek éppen a legélyibb sötétben képes legélesebben látni? Miért, hogy a boldogság ragyogása elvakít, s szemünk csak az előtte levőt, s így igen keveset lát? Miért, hogy éppen a bánat az a lámpás, mely a mélységben a rejtőző kincseket is felleli? S miként talál megnyugvást a lélek mégis? Talán, ahogy a beteg jószágot ösztöne vezeti a megfelelő gyógyfűhöz, a képpen vezettetik lelkünk is kivezető úthoz.

Saját menekülő utam első lépése érdekes módon leveleknek írása volt. De nem csupán kicsi madaramnak, Emilynek, melyek a fent emlegetett okból azon mód nem is jutottak el kezéhez, de saját magamnak is levelet fogalmaztam, mérleggel megrajzolt számvetést. Ebben pontosan feljegyezvén mindent, mi az utóbbi holnapokban Angolhomba érkezésem óta velem történt. És az egzámen végén ez a mérleg ellenem beszélt. Tisztán láthattam, ha én lennék Fitzgerald, a gyúk, bizonnyal nem engedném Andyt, a kontinensről csak kevés idő előtt érkezett kalandor lelkű orvosdoktort leányom közelébe. Kinek származása előttem nem ismert, jövedelme homályban forrásozik, élete vezérfonala tisztán nem látható, s légyen valójában nem sajátja a gyermek, maga a lehetőség sem vet reá tiszta fényt. Ezen első, a sötétségből kivezető utat kereső lépésem így aztán engem még nagyobb s kietlenebb űrbe taszított. Saját szívem megismerésének mélységébe. Tovább próbálkoztam azért valamiképp, hogy őrületben ne taszítson az elmélkedés, s végezetül orvosi tanulmányaim és feladataim megsokasodása is siettek segítségemre. Elmémet hamarosan teljesen lefoglalták a lekciók, melyekbe olykor demonstrátorként is bevonattam. Angol tudásomat is tökéletesíteni igyekeztem. S pesti levelezéseim is sok időmet elvették. A pesti orvoskar igen mozgolódott, önálló szemészeti tanszék létrehozásában, elszakadni vágyva a szülészekkel való kényszerű frigyből. E tárgyban sok levélváltásom volt akkoriban. Atyám egészsége felől pedig anyám írt gyakorta aggasztó híreket. Bár vágytam volna segíteni megszerzett tudásommal, a levél lassú szárnyán, komoly tanáccsal nekik nemigen szolgálhattam. Kevés erőm s időm maradt hát a lelkemben tomboló csata harci zajainak meghallására. De szívemben mélyen ott kiáltott mégis a kérdés. Milyen ok s erő fog engem rábírni arra, hogy életemen valóban változtassak? S ha szerelmem által erősített akaratom kimunkálná is a változást, azt hogyan? Miképpen tegyem? Hagyjam el jövedelmeimet, s kizárólag jogos juttatásaimból éljek? Vagy maradjak meg homályos utaimnál, melyek számomra az Emilyhez közeli körökben való forgolódást biztosították? Hogy jöhetne eszébe annak, ki 600 évekre visszamenő nemesi gyökerekkel rendelkezik, kinek ódon kastélyok történelme családi történetei része, hogy szóba elegyedjen azzal, ki sebészmesterség művelőjeként mutatkozik előtte csupán? Hisz a kevés segítség, mit atya ura általam kaphatott, a bajok múltával bizonnyal feledésbe megy. Ha legalább tudományi sikereimet ismerhetné, de hiába értené is, az ilyen babérok a ranggal és vagyonnal semmelyik korban sem vetekedhetnek sikerrel. Hiszen a pénz minden kérdésre megfelel, minden okoskodó ellenkezést könnyen elnémít. Hiánya viszont visszahozza a könyörtelen éles látást, s a kérdések válaszok után kiáltanak újra. Lilim, drága kincsem, el kell, hogy veszítselek, el, mindenképp. Lett belső szózatom ezekben a napokban. Így vívódtam nappal, ezen töprengtem, amikor került az álom hosszú éjszakákon át.
ha bevallom valódi helyzetem, s a pénz már látszólag sem védi becsületem, elveszítelek, szóltam hozzád gondolkodásimban. De ha megmaradok tisztességtelen útjaimon, s azok legvégül magukhoz torzítanak, te előtted értékem akkor is elvész. S ha ez jóságos szíved vaksága által csak hosszú idő múltán történne is meg, én akkor is állandó rettegésben élhetnék, hogy lényem valódi mélysége előtted egy nap váratlanul feltárulkozik.

Hogy életemen változtatnom kell, nem volt hát előttem kétséges gondolat. Mint hogy magam elől nem menekülhettem, oly kimenekedést találtam, mit sokan választanak ehhez hasonló időkben. Utazni indultam. E megoldást éppenséggel nem magam találtam, elém bejött egy megbízatás képében egy olyan munkában, mit más nem kívánt akkor magáénak. Angolhon, Londontól távol eső vidékeire rendeltek egy tudós lelkű orvos doktor Edwin Gordon Jones kutatásai segedelmére. E férfiú nagy erőkkel s nagy elszántsággal dolgozott egy egyéb iránt igen unalmas tárgyon, melyet mindazonáltal később egy tudományos munkában kiadott. Hogy könyve megjelenése éppen Európa legnagyobb győzelmének napjára esett, fintora a sorsnak. S könyve útját igen nehezítette. Szegény Edwin nem sejthette, hogy nagy műve éppenséggel a Waterloo-i csata napján hozatik majd elő a nyomdából, s az amúgy sem érdekfeszítő tárgy így még kevesebb figyelmet kap. A jó Jones doktor ekkoriban a gyógyító hatású vizek sótartalmát vizsgálta, s jegyezte fel szorgalmasan, akkor már több év óta. Ebben hívott maga mellé segítséget, s e célra kereste meg univerzitásomat. E küldetést egészítette ki számomra professzorom, ki a távoli vidékek kórházainak bel állapotát kívánta megismerni. Különös tekintettel a szemészeti kirurgusi ellátásra. Bár, ahogy említém, e tárgyak nem tartoztak érdeklődésem célpontjába. Boldog voltam, hogy nem csupán gondolatimban, de a valóságban is eltávolodhatom fájdalmam helyszíneitől. Balga remények, balga várakozás. Nem kellett sok idő, s felismertem, hogy a lélek fájdalmait s valónk egészét utazásainkra mindenkor magunkkal visszük láthatatlan csomagként, bármi távolságokra vetődünk is forrásuktól. Szívünkbe bevésett érzéseink szintén velünk utaznak, akár a holdra is. Miféle gondolat jött elő tollam alól? Most látom, hogy írásomat tisztázva visszaolvasom. Hisz eféle utazás még a madarak számára is tökéletes lehetetlenség. Bolygók magasába csak a gondolat és a vágyakozás juthat el csupán. Emberi test semmiképp. Hogy bolygókon és mennybéli távlatokon gondolkodom, látom újra töprengéseimet és az utat, melyet e tárgyban végül bejártam. Életem elején szememet a felsőbb magasság felé két dolog emelte csupán. Első, mely a halandót mindenkor a teremtő nevének említésére kényszeríti, a váratlan bajok miatti kétségbeesés. Fohász, vagy éppenséggel szemrehányó szó formájában jön ajkunkra, jeleként annak, hogy a lélek bajában így vagy úgy, de teremtőjére gondol. A másikok ennél nemesebb. A szépségnek minden formája. Nekem az ilyen tapasztalat fölemeli szívemet. Legyen az esztétikum valamely művészileg megalkotott kép, vagy éppen egy kőtömbbe beleálmodott mozdulat. De ilyen a muzsika végtelensége is, melyet néhány hang által kombinálva hoznak létre a megajándékozott zseniális elmék. Nos, ilyenkor elmém megfényesedik, lelkem szárnyra kap, s hála tölt el valamiképp. Londoni életemben mégis úgy esett,
hogy bár baj is ért, szépséget is láthattam eleget. Lelkem bizony nem vágyott felfelé, s szemem pusztán a horizonton, a kézzel fogható valón maradt. Csak ezen utóbbi utazásom során történt, és bizonyára az eladdig soha nem tapasztalt szerelmes bánatom munkálta, s hozzá az út böjtös fáradalmai, hogy szívem különösen fogékonnyá s érzékelővé vált e napokban. Így történhetett, máshogy nem tudom magyarázni semmiképp, hogy utitársaimtól elfogadtam oly társasági meghívásokat is, melyeket korábban minden bizonnyal elutasítottam volna. Hogyan kerültem volna különben én, az orvostudományok doktora, a józan, református vallású férfi, egy új vallási egyesülés vidéki találkozójára? Ma is igaz ámulattal tölt el azon események egymás utánja, melyek engem oda vezéreltek.

sosem volt nyarunk ragyogása. Széchey Rita regényének rádiós változatát hallották. A hetedik rész hangzott el. Közreműködött a mesélő főszereplő, Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmad Kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet, a szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-éig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel folytatott tárgyalások időigényével indokolta a döntést. A kormányfő közösségi oldalán pénteken bejelentette, hogy a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai védvonalakon. Az Európai Unió bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra. Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják, jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpát-aljai Magyar Iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. Kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpát-aljai magyar oktatást az óvodáktól a felső oktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása is. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpát-alján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Beszédében a pátriárka megköszönte a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A Fanarion a konstantinápolyi egyetemes patriarhátus budapesti múzeum utcai épületében kialakított ortodox keresztény dialógus központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának. Ne féljetek 2.0 címmel kormányellenes tüntetést szervezett szombatra a Köztér és a Citizen Go a Kossuth Lajos térre, tudósított a Magyar Nemzet. Huth Gergely, a pestisrácok.hu egykori főszerkesztője a rendezvényen felidézte, hogyan bántak el Gulyás Istvánnal a közmédiában, és hogyan jelölt egy kommunistát a Tisza párt a független közmédia testületbe. Huth Gergely szerint Magyar Péterék hazaárulók el akarják venni az emberek vagyonát. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb ideig hatalmon lévő kormányává vált. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani irányította hajrá Olaszország, és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Az olasz testvérek pénteken a déli Bari városában ünnepelték a közel 4 éves kormányzást. Végül a várható időjárásról. Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Urbán Péter és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ispétléses házi muzsika műsort hallanak 2021-ből. Szeptember 18-án rögzítettük a Hot Jazz Band műsorát, majd egy héttel később a hegedűs házaspárét, Hegedűs Endre és Katalin volt a vendégünk.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket. Vendégünk a Kossuth-díjas Hot Jazz Band együttes régi barátaim. Közben gondolkodtam, hogy vajon mikor találkoztunk először, de legalább 30 év, inkább még több. De ezt most ne firtassuk, mert a lényeg az, hogy itt vagytok, és nagyon örülök nektek. Nevezetesen a tagok, ugye Bényei Tamás, Kovács Tamás, Fodor László, Galbács István, Juhász Zoltán és Szabó Lóránt. Úgyhogy ez a Hot Jazz Band, és abban maradtunk Bényei Tamással, a művészeti vezetővel, hogy magyar nosztalgia műsort fogunk itt produkálni.
1: Igen, hát ezt nagy örömmel tesszük, mint már korábbi beszélgetéseinkből is megjegyeztük, hogy a jazz, a korai jazz Magyarországon is nagy divatnak örvendett, és annak idején a tánczenekarokat is jazzzenekarnak nevezték a nagyvárosi szlengben, úgyhogy mi boldogan vettük repertoárra ezeket a régi magyar számokat.
0: Egyébként írtó érdekes, hogyha a jazz hazai pályafutására gondolunk, ugye volt a világháborúk között egy nagy felfutása, majd utána egy nagyon nagy törés, és az 50-es évek végén, ha jól satszolom, 60-as évek elején indult be újra.
1: Igen, hát először ez a tiltott és támogatott kategóriát, ezt végigfutotta. Én leginkább azt mondom, a támogatottat legkevésbé. De az 60-as években valóban mód nyílt arra, hogy jazz tanulhassanak Magyarországon. Megalakult a jazz tanszak a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában.
0: Akkor még ott, igen, aztán azóta ez már ugye már egyetemi
1: rangra.
0: Hát én egy generációval vagyok idősebb nálatok, úgyhogy én még pontosan emlékszem a 60-as évek elején, amikor jó néhányan utat törtünk, ha szabad így fogalmazni, akkor jelent meg Pernye Andrásnak a jazzről írt könyve, Gonda Jancsinak, én Görsvíről írtam annak idején, tehát egy ilyen nagyon pezsgő élet volt akkor is. Folytatás?
1: Hát legyen a Lila Akácok című filmből a Lila Akácok című dal. Mi annyiban módosítottunk rajta, hogy Slow Foxban játsszuk el, ami eredetileg keringőnek volt megírva.
0: Akkor most játszunk egy picit. Hogyan lenne keringőként, és hogyan hangzik Slow Foxként? Angol keringő inkább, nem bécsi, erre nem tudnánk elszédülni.
1: Igen, igen. És akkor a Slow Fox pedig négynegyedben lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj.
0: És van klasszikus elődje is. Hangról hangra?
1: Igen.
0: Hát persze, úgyhogy ez mindig annak idején, mert Csiva Lajos barátommal csináltuk a Zeneközelben műsorokat, még régen-régen a Petőfi Rádióban, akkor vadásztunk ezekre az áthallásokra, és rengeteg van, és ezeket érdemes egymás mellé tenni, és úgy bemutatni. Tehát operetben is van itt a Lila Akác esetében igen, is.
1: Igen. Nemrég hallottam a rádió, vagy a YouTube-on írta ki valaki, hogy a Beethovennek egy kis motívuma, az pedig a Szomorú vasárnapnak az a bizonyos emblematikus hát a menete. Hogyha... Hát az a baj, hogy azt két hangszeren tudom csak megmutatni, mert egy ellenszólamról van szó.
0: Igen. Hát egyébként a Szomorú vasárnap önmagában megérne egy misét.

0: mert abból nagyon-nagyon sok minden Annyi. Volt, és lesz, és
1: Igen.
0: menet közben is. Ugyanilyen kacskaringós történetet írt be a Hulló fa levelek is.
1: Hogyne,
0: amit igen. ti szintén, ha jól emlékszem, játszottok.
1: Repertoárom van, de most nem vállalkozom.
0: Nem azt kérem, csak az eredetileg a bécsi munkás induló is igen, ugyanaz,
1: igen.
0: akkor a hullófal levelek is ugyanaz, igen, és az Edwin igen. Hawkins gospel együttes pedig úgy adja elő, hogy The Footprints of Jesus, Jézus lábnyomai, nyomdokain. Tehát spirituális, és ők már nem írják ki, hogy Kozma a zeneszerző. Hát közkincs, tessék.

0: Ha én szociológus lennék, akkor ezzel érdemes lenne foglalkozni, hogy vajon miért akarja a mai közönség és a fiatalok is ezeket a régi dalokat. Hadd vegyek körbe itt az urakhoz, hogy erről kinek mi a véleménye.
1: Lehet talán egy olyan magyarázat erre, hogy a Covid járvány miatt annyi, igen, beszorította őket, rengeteg idejük akadt így, sajnos, és hát ez egy ilyen kvázi pozitívum is lehet akár, hogyha lehet ilyet mondani, hogy egy kicsit esetleg visszanéztek a múltba, több régi filmet néztek esetleg meg, és azokon keresztül rájöttek, hogy ezek tulajdonképpen gyönyörű számok, és nagy értéket képviselnek.
0: Igen, azt hiszem, hogy ez egyfajta magyarázat. Jövök körbe az uraknak, mi a véleménye. Bocsáss meg, még nem tudtam, hogy kivel beszéltem.
1: Szabó Lórend vagyok.
0: Tudom. Igen.
2: Igen, én azt gondolnám, hogy a zene a 60-as évektől egy olyan irányt vett, amiben a zene nagyon leegyszerűsödött, mind dallamilag, mind harmóniailag. Egy csomó ilyen osztinátó ritmust használnak föl.
0: Tehát egy álló ismétléses.
2: Egy ilyen álló ismétléses valami, és ezekbe a dalokba pedig felfedezik, hogy dallamok vannak, ritmusok vannak, érzelmek vannak.
0: És talán... És a dob mögül ezt hogy látod? Nem akarok oda menni, mert akkor feldöntöm itt az állványokat meg.
3: Élnék a saját példámmal, hogy ezeket a dalokat, amiket játszik a zenekar, Galbács István, szóval amiket játszunk, azt például én édesapámtól hallottam, nem rádióból, hanem első hallgatásra őtőle, és jó hangja volt, szeretett énekelni.
0: És te meg örökbe hallgattad, és megragadt.
3: Meg, és a génekben benne van szerintem, ez olyan közkincs, amivel mai napig lehet élni, hogy erőt meríteni belőle.
0: Teljesen egyetértek. És a klarinét mellől hogy látod?
4: Én azt gondolom, hogy ez nem csak a mostani egy-két évnek az eredménye. Szerintem ez egy olyan körülbelül 15 éve már így egyfajta ilyen reneszánszát éri ez a régi zene, ez a 30-as, 40-es évek. Emlékszem, amikor játszottunk olyan helyeken, most nem mondom a neveket, ahol játszottunk, és akik ott voltak, azoknak az átlag életkora az 18 és 24 év között volt, és imádták a régi magyar számokat, és egyszer voltunk Romániában is egy koncerten, magyar területen, és nem akartuk elhinni, hogy egyetemisták velünk énekelték a szinte az összes magyar számot, amit a Tamás énekel. Úgyhogy szerintem ez nem teljesen a mostani néhány hónapnak, annak is biztos egyfajta eredménye, hogy így az emberek szeretik ezeket a gyönyörű dalamos zenéket hallgatni, hanem egyfajta nosztalgikus hangulat van körülbelül 10-15 éve biztos ebben az irányban.
0: Ez érdekes, amit mondtál, hogy tulajdonképpen fiatal közönség, 18 év körüliek, és mind ismerik ezek a régi dalokat. Neked mi a véleményed? Arsonom elő.
5: Hát azt hiszem, hogy tulajdonképpen a többiek már mindent elmondtak, ami bennem is megfogalmazódott már. Ezek a melódiák és a szöveg is, tehát...
0: Hát azt a szöveg hiszem, ilyen felhasználó aranyos barátabb. Csacska, de nem igen, kavarja de, meg a lelkemet.
5: Hát igen, de hogyha például ilyen időket élünk, akkor az emberek, és ez már egyébként a történelem során, itt a 20. században többször is előfordult, például a gazdasági világválság Amerikában, utána jött a swing korszak.
0: Hát hogyne.
5: Tehát az emberek számára a zene, főleg ilyen időkben a boldogság az örömszerzés egyik legfontosabb, legfőbb forrása, úgyhogy... Ez a zene, és hát nem akarok ugyan konfrontálódni azokkal a kollégákkal, akik modernebb jazz játszanak, de azt gondolom, hogy ez különösen alkalmas ez a fajta jazz arra, hogy az embereknek örömet szerezzen, értik, sokkal jobban értik, és a szívükhöz szól ez a zene, mint az a megfejtős, kicsit ilyen okosabb jazz, idézőjelben az okosabban.
0: Igen, világos. Tamás?
6: Nekem ezzel kapcsolatban egy gondolatom. Ne felejtsük el, hogy amikor ezek a slágerek születtek, ez a könnyűzene születése is volt tulajdonképpen 100 évvel ezelőtti, tehát minden mai könnyűzene ebből eredeztethető. Azonban abban az időben még komoly zenei képzettséggel is bírtak ezek a zeneszerzők.
0: Tehát olyannyira, hogy egy osztályba jártak annak idején, Szirmai Albertről tudom, hogy Kodály tanár úrral járt egy osztályra például.
6: Igen, zeneakadémiát végzett szakemberek voltak, hogy rossz szóval éljek. És a szövegírók is Kosztolányinak, Babisnak, Adinak voltak a kortársai, tehát azért itt a költészeti értékük is van azért ezeknek azzal együtt, hogy könnyed, igyekeznek könnyed, és nagyon jól értették, hogy mi az, hogy könnyed. Tehát azért van ennek akár a nyelvi fordulatokban is egy csomó olyan felfedezni való, ami ma már a mai szövegből kikopott, Úgyhogy ennek van egy patinája is, meg ezek a mesteremberek, hogy ismét Rosszóval éljek, ők értettek ahhoz, hogy hogy lehet valamilyen örökérvényűt létrehozni.
0: Folytatás?
6: Gyúgyót, ugye, azt terveztük. Gyúgyó, igen.
0: Tessék.
6: Egy, két, egy, két, egy, két, szám.

0: teljesen jazzfesztiválon éreztem magam, ilyen jam session hangulat van, amikor már lemegy a koncert, ugye, és ott maradnak a muzsikusok, meg ott van a közönség, és akkor tényleg örömzenélés van, hát hála jó Istennek, nagyon sok ilyen alkalom volt. Én ezt szeretem igazán Tiborszal, jobban, mint amikor ott minden ilyen nagyon precízen, nagyon pontosan szólal, és akkor még azt a kis félhangot is kivágjuk, meg legyen egy picit piszkos, de legyen svungja a lelke.
1: Igen, igen, mi is így vagyunk ezzel. Éppen ezért nagyon szeretjük azokat a helyeket, ahol vagy étterembe, vagy vendéglőbe játszunk, ahol pont emiatt mondjuk hosszabb időt játszunk, akkor elengedhetjük magunkat, mert hát, nem kell eleve műsort játszani, és előveszünk olyan számokat is, amiket ritkábban játszunk, és dobáljuk egymásnak a labdát, a zenei labdát, úgyhogy mi is szeretjük ezt a fajtát.
0: Akkor most is dobjuk a labdát. Kinek milyen ötlete van, hogy mivel folytassuk?
1: Hát most egy szép lassú számot kellene játszanunk.
0: Igen, mert hangulatban ugye akkor érdekes, hogyha ellentétesek.
1: Igen.
0: Szép hát, lassú.
1: Egy andalító dalt mondjuk az egy kis édes félhomályban.

A hat jazz band után a hegedűs házaspár, zongorista házaspár, Katalin és Endre műsora.

0: és aztán így folytatódik még sokáig.
1: Hát még sokáig, és még több részletet is fogunk hallani, igen, Donizettitől és a Lambermúriból, de ugye, aki most kapcsolta be a rádiót, az nem tudja, hogy milyen műsort hallgat, úgyhogy el kell mondanom, hogy ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk, és Kossuth Díjas zongoraművész vendégünk van, Hegedűs Endre személyében. És néhány héttel ezelőtt találkoztunk a te Chopinról írott könyved ürügyén, és már akkor megbeszéltük, hogy ma Liszt Ferenccel folytatjuk a beszélgetésünket, de Liszt Ferenc olyan mérhetetlen sok művet komponált, átírt, írt, hogy itt is fókuszálunk, mégpedig az átirataira.
0: Igen, hát én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Életemnek legalább 3 évtizedét átfogja ez a szerelem Lisztnek a zongoraművei, de a saját témáira írt saját művei mellett a más zeneszerzők témáira írt, főként opera fantáziák. Ugye nyilván adódott ez abból, hogy tanárom Kocsis Zoltán, aki bennünket a Beethoven Sors szimfónia első tételével, aztán a többi tétellel is kápráztatott el, így zongoraórák ürügyén. Ugye inkább ő zongorázott, mi pedig megbűvölten hallgattuk, de aztán utána elkezdtem én is körülnézni a világba, Zeneakadémiának lemeztára van, a rádiót lehet hallgatni, kottákat lehet találni, és ráakadtam erre a tulajdonképpen akkoriban még nagyon mellőzött hatalmas életmű részre Liszt Ferencnél, mert meggyőződésem mindmáig, hogy soha senki nem írt olyan szinten átiratokat és fantáziákat más témáira, mint ahogy a nagy magyar mester.
1: Egyébként én megnéztem a lexikonban, kérlek szépen, a Bockhaus Riemann lexikonban, hát oldalakon keresztül egy-két számmal, hát elkápráztatnám itt a minket hallgató hölgyeket és urakat, 62 saját művet írt át. 58 opera fantáziát. Úgy, 58.
0: Én ebből 34-et tanultam meg.
1: Azt gratulálok.
0: Kérdezték, hogy mikor tanulom meg a többit, mondom, ahhoz kevés egy emberi életen létezik.
1: Ezen kívül, tehát az operákon kívül rengeteg Schubert és Schumann dalt.
0: Jaj, ne is mondd. Egyik delíriumból és elbűvöltségből a másikba.
1: És igen, még nem is beszéltünk Bachról. És nem csak a Weiner Klagerre gondolok, hanem orgona, prelúdium és fúgákat is átírt.
0: Na és a 9 Beethoven szimfónia.
1: Hát a 9, és te mondtad, ugye? Mert tőled kérdeztem, hogy annak mi az az átiratoknak mi az eredetie. Hát ugye, mert van 2 kéz, 4 kéz.
0: Úgy van, nem teljes a sor, tehát a szóló zongorára átírta mind a 9-et, szerintem ezek voltak először. De aztán utána mindig könyörögtek, hogy na de mester, hát magán kívül ezt nem játsza le senki, és akkor szerintem a jó szívűségből átírta 4 kézre, vagy aztán, amikor hát például azért a 9. szimfónia örömódája nem szól olyan jól egy zongorán, hát ott már a hangszert annyira csépelni kell, hogy a hangerő nem növekszik, hanem csak a zaj. Tehát jobb, hogyha 2 zongorán zengetik, ugye.
1: Valaki azt mondta, aki hallotta a Kocsis Zoli előadásában ezt a bizonyos Beethoven 5. szimfóniát, hogy ő azért akart vezényelni, hogy valahogy zenekarral is elérje azt a hatást, amit zongorán el lehet.
0: Hát elképzelhető, miért ne? Ez egyébként zongorista betegség, hogy átmennek a karmesteri pulpitusra. Hála Istennek, engem ez soha nem kísértett meg. A zongorista egy magányos farkas, aki kiszenvedi ugye az anyagból a szép hangokat, de egy karmester az először is vezér ürű kell, hogy legyen, ugye?
1: Akire hallgatnak a zenészek,
0: úgy van, és sajnos a demokráciát, amíg tart a próba meg a koncert, el kell felejteni. Tehát ott a zenészek kötelesek abszolút azt csinálni, amit a karmester, na most ezt ki kell azért szép szóval, néha brutálisan kényszeríteni a zenészekből, és ez viszont nem az én személyiségi jegyeim között találat.
1: Örülünk annak, hogy Liszt Ferenc ilyen sok opera átiratot készített, és amivel indítottuk ezt a műsort, az utólag meséld el.
0: Igen, hát ennek rendkívül hosszú címe van, mert ugye a 3 Capriccio című, és egy sorozatban jelent meg először a kottában, és ebből ez a 3-as számú, és azt a büszke címet viseli, hogy Donizetti Liszt, koncertkeringő, a Lammermúri Lúcia és a párizsi nő egy témájára. Na most hát ez olyan hosszú, ugye, hogy hát akkor mit csinálnak az emberek, rövidítenek, koncert keringi a Luciából és a párizsi nőből. Na most a Lucia az rendben van, mert az egy olyan csodálatos opera, majd elmondom, amikor a szextetet játszom, de csak annyit, hogy a végén csak a fővilágosító marad életben, mindenki meghal, megölik,
1: olyan, mint egy Shakespeare dráma.
0: Ajaj, jobb, mint bármelyik Agatha Christie krimi. Na, de minden esetre tehát, hogy a párizsi nőről pedig becsületesen mondom, hogy
1: senki nem tud semmit.
0: 70 operát ír Donizetti, hallatlan sikeres operaszerző volt, ne beszéljünk a többi művéről, amit nem ismerünk, pedig vannak. De minden esetre a párizsi nőről nem akadtam anyagra, ha bárki ír egy levelet a Katolikus Rádiónak, eljutottják
1: hozzá,
0: hogy legalább azt tudják, hogy eszik-e vagy isszák. Valószínűleg, hogy szintén gyönyörű zenéről van.
1: Biztos. Hát ha nem is az egész, de részletekben.
0: Igen.
1: Csak úgy visszaidézésképpen. Lennél olyan kedves egy-két részletet az imént hallott feldolgozásból külön mutatni?
0: Hát ugye először van a Luciából ez a csodálatos ária, ez a... Ugye?
1: Ami az őrülési jelenetre visszatér, és félbe marad.
0: Ajaj, és akkor utána a párizsi nőből pedig van ez az egyetlen melódia, amit mint opera részleteket állandóan lehet hallani a rádióban is, mert annyira szeretik az énekesek, és ha ezt valaki egyszer meghallja csak az első három ütemet, akkor már tudja, hogy ez hogy van tovább. Zseniális dallam, tehát önmagát szövi tovább, ugye ez a... És akkor így megy tovább. De hát ezzel persze nem fejeződik be, mert a fantázia végén körülbelül egyharmadát játszottam el. Liszt azzal a trükkel él, amivel azért a Thalberg is, meg még egy-két neves kollégája, hogy a két témát egyszerre hozza. Igen, ez annyira nehéz, hogy egy picit hagyjátszam korábbról.
1: Örömmel hallgatom, persze.

0: elképzelve a szituációt, hogy Liszt Ferenc falal természetesen mindkét művel megismerkedett.
1: Igen.
0: Elképzelhető, hogy operaadás formájában hallotta. Nem hiszem, hogy mindenhonnan a kottákat gyűjtötte volna.
1: Nem, elment a Párizsi Operába, és meghallgatta ezt. Hazament, és még ugye éjfél után leült a zongorájához, valószínűleg a szomszédok ezt nem bánták, mert ennél szebb muzsikát úgyse hallhattak, és megírta ezeket, lekottáztatta a növendékeivel esetleg. Tehát azért nem minden hangjegyet Liszt írt el mindig. Azt mondják, hogy azért voltak, akik besegítettek, de semmit nem találtak ki, azt mindig Liszt.
0: De úgy belegondoltál, hogy ez hogy lett életszerű? Tehát elmegy az operába, meghallgatja, eddig rendben van.
1: Úgy van.
0: Na most olyan agya lehetett, szuper, hogy egy pillanat computer alatt ott igen, volt bent, igen, mert elő kellett igen, neki igen hívni.
1: Igen, tehát ez a végtelen fantázia, és ez a lángoló szerelem ugye a zongorájával. Érdekes, ugye a Chopin is lángoló szerelemmel volt a zongorájával, és mennyire más jött ki belőle. Mindketten tudtak lágyak lenni, tudtak oroszlánok lenni, de hát ez két világ, ég és föld. És mind a ketten közben azt mondják, hát Chopinre biztos, hogy korai romantikus, hát Lisztre meg, hogy volt olyan szerencsés, hogy 75 évet élt, és így végigélte ugye a teljes romantikát majdnem, de hihetetlen, és az ember csak csodálkozva áll, hogy ilyen kincset hagytak ránk ezek a szerzők. Minden szerző, aki ugye mesterművet írt, tehát ebbe belevehetjük ugye a második és a harmadik vonal szerzőit is, mert mindenkinek van egy-egy jó gondolata, hogyha nagyon szereti a zenét, de hogy ennyi?
0: Igen, mindig abba a hibába esnek a zenetörténészek, inkluzíve magam, hogy próbáljuk megmagyarázni. El kell fogadnunk, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni.
1: Na jó, de hát akkor nem lenne zenetudomány, hogyha ugye csak leborulnánk.
0: Hát lehet elemezni, igen, de minél mélyebbre mész, olyan, mint egy hagyma, ugye levelek jönnek, és még mindig nem tartunk a lényegnél.
1: Drága, Hajdú Mihály tanár úr ugye tanított bennünket zenei formatagra.
0: Abszolút nem lehet.
1: És dehogy nem, hát a Hámor szonáta volt a tananyag, és egy fél éven keresztül, minden héten egy órában elemeztük, meg kiadta házi feladatnak, hogy még mit kutassunk benne, és a fél év zárás előtti órán azt mondta, hogy uraim, itt most megállunk. Fogta a kottát és becsukta, innentől kezdve nem lehet megmagyarázni.
0: Szóval ugye? Képzeld el azt az életet, ugye ezek nem öregkorban készült átiratok, hanem a nagy virtuóz időszakban, igen, amikor el lehetett kápráztatni a közönséget, de képzeld el, hogy Liszt 5 ember életét élte egyszerre, emellett olyan levelezése is volt írásai, hogy csak a felsorolás, nézd meg a Riemann lexikont, ugye? Több oldal, csak a címeknek a felsorolása. És azt azért le kellett írni, tehát nincs mese.
1: Vannak a civilizációnak csúcs teljesítményei, ugye, mint a repülőgép anyahajó, de én szerintem egy csodálatos koponyának a teljesítménye is ide sorolható bízvást. No, hát a lényeg az, hogy ezek az opera fantáziák, ezek kitöltötték az életemet, segítettek abban, hogy megtanuljak zongorázni azon a szinten, ahogy játszom. Ezt én nem minősítem, ez másnak a dolga, de minden esetre nemzetközi versenyekre is elkezdtem vinni. Ugye,
0: de hogy találkoztál ezekkel az átiratokkal?
1: Hát a legelső ilyen élményem azért mégse a Zeneakadémián, hanem már sokkal korábban volt. Szüleim, lehettem olyan 7 éves, amikor egyszer Hódmezővásárhelyen laktunk, és akkor átvittek Szegedre az ottani Nemzeti Színházba, ment a Tannhäuser című opera. És akkor én ugye majdhogy nem még szüleim ölében, vagy hát már akkor talán nem végighallgattam ezt a varázslatos zenét, és hát nagyon megjegyeztem a szívembe. Ment, de aztán utána jó pár év eltelt, amikor 14 éves koromban megtaláltam a Lisztikot. Tehát, ugye, van ez a varázslatos zarándokkar, játsszak belőle egy pár ütemet,
0: azt azért emlékeztetnének. Igen.

0: Az elmúlt percekben a Molnár Dixieland Band és Buddy Emmons felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban szótejtünk a vidékfejlesztés legújabb szakpolitikai törekvéseiről és az ország egyik legnagyobb állattenyésztési seregszemléjének szakmai programjairól is. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy szeptember 1-én kedden diákok 100 000-einek csengettek be Magyarországon. A miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban, a köztársasági elnök pedig a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály általános iskolában köszöntötte a fiatalokat, a pedagógusokat és a szülőket. Ebbe az iskolában nagyjából 300 fiatal jár, negyedük állami gondoskodásban él. Az államfő Baka András ezért is választotta ezt az intézményt.
4: Magyarország köztársasági elnökeként azért jöttem ma a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály általános iskolába, hogy itt fejezem ki az egész magyar nép megbecsülését minden tanárnak, pedagógusnak és diáknak, mindazoknak, akik vidéken nehezebb körülmények között dolgoznak és tanulnak. Mindenkinek, aki esélyt teremt a nagyvárosoktól távol eső kisebb településeken élő gyerekek számára, hogy fejlődjenek, felemelkedjenek és teljes életet éljenek. Vallom, hogy a pedagógusok munkája az egész nemzet számára alapvető stratégiai fontossággal bír. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez. Az oktatás szellemisége formálja az egész közösséget, megalapozza az egész nemzet jövőjét. Nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte. Hiszem, hogy ma is ezt érdemli. Egy jó tanár figyel és bátorít, példát mutat és irányt ad. Észreveszi a tehetséget, olykor még azelőtt, hogy a gyermek maga felismerné. Segít túllépni egy kudarcon, és néha egyetlen mozdulattal vagy gesztussal olyan önbizalmat ad, amely hosszú évekre elkíséri a diákját. Somogy nagy írója, Fekete István évtizedekkel később is szeretettel idézte fel egykori tanítója Ganszler bácsi alakját. Nem egy tanórára vagy egy megtanult leckére emlékezett. A mosolygós arc maradt meg benne, egy válveregetés, néhány biztató szó. A diákok idővel bizonyára sok mindent elfelejtenek abból, ami az iskolában történt. De arra sokáig emlékezhetnek, ki hitt bennük, ki biztatta őket, mikor valami nem sikerült. Ki látta meg bennük a tehetséget.
3: A köztársasági elnök a diáksereghez is intézett pár jó szót. Azt kérte tőlük, legyenek kíváncsiak, merjenek kérdezni és segítséget kérni, figyeljenek egymásra és álljanak ki másokért.
4: Kedves diákok! Az iskola arra való, hogy tanuljatok, hogy egyre többet tudjatok a világról, hogy megismerjétek, mi történt régen, felfedezzétek a természetet és megtanuljátok megfogalmazni gondolataitokat. De szerintem ennél is többről van szó. Itt tanuljátok meg azt is, hogyan lehet együtt dolgozni másokkal, hogyan kell segítséget kérni és segítséget adni, hogyan lehet elfogadni, hogy nem vagyunk egyformák, hogyan kell újrakezdeni, ha valami nem sikerült, és hogyan lehet kiállni valaki mellett, akinek éppen szüksége van ránk. Legyetek kíváncsiak! Merjetek kérdezni, akkor is, ha nem vagytok biztosak benne, hogy jó kérdést tesztek fel. Merjetek jelentkezni, akkor is, ha nem tudjátok egész biztosan a választ. Egy rosszul sikerült dolgozat, egy elrontott feladat, vagy egy rossz válasz soha nem végleges. Fontos az, hogy kijavítjátok-e, megpróbáljátok-e újra. Azt szeretném kérni, hogy figyeljetek egymásra. Lehet, hogy a mellettetek ülő osztálytárs egészen másban jó, mint ti. Más érdekli, másképpen gondolkodik, más dolgok okoznak neki örömet, vagy éppen nehézséget. De az iskola egyik fontos tanítása éppen az, hogy tudjuk becsülni azt, aki különbözik tőlünk. Minden ember különböző, de ettől egyikünk sem különb a másiknál. Néha pedig egész kevés kell ahhoz, hogy valakinek jobb legyen a napja. Egy biztató szó, egy kis segítség, vagy egyszerűen annyi, gyere, ülj ide mellém. Lehet, hogy annak, aki kimondja, ez csak egy mondat. Annak viszont, aki hallja, nagyon sokat jelenthet.
3: A Nagybajom iskola és kollégium kiemelt feladata az esélyteremtés, az egyéni támogatás, a szociális kompetenciák fejlesztése és az érzelmi biztonság megteremtése, mondta el a tanévnyitón a főigazgató Bárhegyi Éva.
5: Iskolánk életében a mostani év nem csupán a megszokott ritmus folytatását jelenti, hanem egy tudatos fejlődési év állomását. Már az előző tanévben elindítottunk egy átfogó szemléletváltást, amellyel oktatási-nevelési módszereink megújítását tűztük ki célul. A világ és a környezetünk folyamatosan változik, nekünk pedig felelősségünk, hogy ehhez alkalmazkodva a legkorszerűbb, leghatékonyabb pedagógiai eszközöket biztosítsuk diákjaink számára. Ez a törekvésünk szervesen illeszkedik a kormányzat oktatáspolitikai ajánlásaihoz és stratégiai irányvonalához, hiszen közös célunk a minőségi, jövőre felkészítő oktatás megteremtése. A módszertani megújulás mellett örömmel számolhatok be környezetünk szépülését.

0: Indul el most egy új tanév felé, új célokkal, új kihívásokkal, és azzal a reménnyel, hogy egy év múlva többet tud majd a világról és önmagáról is. Ezért a tanévnyitó mindig több egyszerű évkezdésnél. Ez a jövőnk egyik legfontosabb közös napja. Néhány hónappal ezelőtt a pedagógus napon arról beszéltem, hogy új oktatáspolitikai korszak küszöbén állunk. Azóta elkezdődött az új kormány munkája, és az előttünk álló tanévben már a gyakorlatban is találkozni fogunk az új döntésekkel, az új elképzelésekkel. Lesznek közöttük olyanok, amelyeket örömmel fogadunk majd, és bizonyára olyanok is, amelyekről vita alakul majd ki. Lesz, ami beválik, és lehet, hogy lesz, ami majd változtatni kell. Egy valamit azonban nem szabad szem elől tévesztenünk. Bármilyen oktatás politika is születik, annak végső mércéje mindig ugyanaz kell, hogy legyen. Mégpedig a gyermekeink érdeke. Az oktatásban könnyű azt gondolni, hogy ami új, az feltétlenül jobb. De nem minden újítás előrelépés, és nem minden régi módszer út, gyakorlat idejét múlt. És nekünk nem is az újat vagy a régit kell választanunk. A jót kell minden esetben választanunk. Azt, amik segíti a gyermekeinket abban, hogy többet tudjanak, jobban értsék a világot, és közben jobb emberré váljanak. Mert változhat a tanterv, változhatnak a szabályok, változhatnak az oktatás módszerei, de a gyermek nem lehet eszköz. Ő mindig a cél. Ezért arra kérem önöket, kedves pedagógusok, hogy az előttünk álló változások közepette is ezt az egyetlen biztos iránytűt tartsák maguk előtt. Mindig azt nézzék, mi szolgálja legjobban rájuk bizott gyermekek érdekeit. Ha ezt tesszük, higgyék el nekem, nagyot nem tévedhetünk.
1: Az intézmény igazgatója, Gelencsér Zsolt pedig külön köszöntötte az elsős kisdiákokat.
2: Egy új tanév kezdetén mindig izgalommal telik meg a szívünk, hiszen új lehetőségek, kihívások és élmények várnak ránk. A mai naptól hivatalosan is magunk mögött hagyjuk a pihenést, a csodálatos nyaralást, a vízpart melletti kikapcsolódásokat, a napozást, a finom, ízletes fagylaltokat, a kalandokkal teli táborokat és kirándulásokat. Holnaptól ismét zajos lesz az iskolánk valamennyi osztályterme, és mindenki elfoglalhatja a kedvenc padját. Külön köszöntöm iskolánk legkisebb diákjait, akik most lépték át először a kaput diákként, és tele izgalommal és büszkeséggel ülnek most előttem. Ez az ünnepség kiemelten is a tiétek, s az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozottan figyelünk majd rátok, segítünk benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Kérlek benneteket, felső évfolyamos gyerekek, vigyázzatok a kis elsősökre, s kívánom nektek, hogy életre szóló barátságokat kössetek. Biztos vagyok benne, hogy a tanítónénitek segítségével könnyedén tanuljátok meg majd a betűket, játékosan fedezitek fel a számokat, és meg annyi örömteli percet fogtok átélni itt, az iskolában. A két kezeteket egyszerre ketten fogják majd. Egyik oldalon a tanítónénik, másik oldalon pedig a szüleitek. Kívánok nektek az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget és meg annyi örömteli pillanatot. A szülőknek pedig köszönöm a bizalmat, hogy a mi iskolánkat választották gyermekeik számára. Higgyék el, nagyon jó helyen lesznek.
1: 40 ezer látogató, 110 kiállító, 15 nagyévű szakmai program. Ez a rövid mérlege a Kán Egyetemi Napok tavalyi rendezvényének. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem seregszemléje idén is hasonló eredményeket ígér. A háromnapos programsorozat több pillére épül, mondta el nemrégiben egy sajtótájékoztatón a Felsőoktatási Intézmény rektora. Dr. Gyurica Csaba azt is hozzátette, hogy az idei esztendő kiemelt figyelmet fordít majd az agrárium legújabb újabb innovációinak bemutatására.
3: Az egyik nyilvánvalóan egy ilyen kiállítás esetében azok az újdonságok, a mezőgazdaság újdonsága, amelyeket egy ilyen kiállítás keretében bemutatunk, hiszen a mezőgazdaság az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. Ilyen roham tempóban, ilyen roham léptékben talán egyetlen egy ágazat, még az autóipar sem fejlődik, mint ami a mezőgazdaságban világszerte globálisan is megfigyelhető, és ezek az újdonságok

0: Évről évre bemutathatók, és be is kell mutatni, hiszen ahhoz, hogy a gyakorlati szakemberek ezt alkalmazni tudják, ahhoz az ilyen rendezvények, az ilyen szakmai rendezvények kiemelkedő fontosságúak. A precíziós mezőgazdasági megoldások, a drónok, a legújabb erőgépek, vagy akár a mesterséges intelligencia mezőgazdasági megjelenése és megjelenítése a kiállítás tematikája lesz, ugyanúgy, mint aszálytűrő növényfajták megjelenése, hiszen a nemesítés is nagyon fontos feladata az egyetemünknek, egyetemünkhöz tartozó kutatóintézeteknek, és ezeket az új eredményeket évről évre itt is bemutatjuk. Tehát ezek a mezőgazdasági újdonságok, tudományos eredmények. A másik a szakmai rendezvények, szakmai konferenciák. A KAN évről évre teret ad olyan szakmai rendezvényeknek, ahol az ágazat legkülönbözőbb újdonságait szakmai konferenciák keretében mutatjuk be. Az elmúlt időszakban is jellemző volt, ez 6-8 féle különböző tematikus konferenciát tartottunk, az állattenyésztés, a környezetvédelem, környezetgazdálkodás, természetvédelem, növénytermesztés, a száj elleni védekezés, vidékfejlesztés, vízgazdálkodás témaköré csoportosult. Ebben az évben némi változás lesz, mégpedig az az, hogy egy integrált szervezéssel fogjuk ezt a konferenciát megszervezni, olyan módon, hogy lesz egy általános megnyitása a szakmai konferenciának, és ezt követően tematikus szekciókba fogjuk szervezni a konferenciákat. Agrárium 360 fok, vidék, érték, jövő. Ez lesz a címe annak a konferenciának, konferencia sorozatnak mondhatom, amit a nulladik napon kerül megszervezésre. A tavalyi esztendőben is mintegy 1000 résztvevője, elsősorban szakemberek voltak, de nem csak szakmai, hanem egyéb érdeklődők és látogatók is részt vettek a rendezvényen.
1: A szervezők kiemelt célja az agrárszakma utánpótlásának a megszólítása is.
0: Ahogy a korábbi években is, 1000 diákot, 1000 szakiskolás diákot várunk ide Kaposvárra az egyetemre, annak érdekében, hogy megtekintsék, részt vegyenek, részesei legyenek a kiállításnak, illetve a szakmai rendezvénynek. De nem csak látogatásra várjuk őket, hanem megszervezzük a talajművelési versenyt, a Móric szakiskolánk hathatós közreműködésével, ami kiterjesztése a korábbi szántó versenynek, és hát ahogy változik a klíma, változnak a talajművelési irányok is, éppen ezért ma már nem szántó versenyeket, hanem talajművelési versenyeket rendezünk, nagy hangsúlyt helyezve a forgatás nélküli technológiákra és megoldásokra. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy ebben az évben is lesz a most már sok éves hagyományra visszanyúló agrárfelsőoktatási intézmények versenye. Valamennyi agrárfelsőoktatást végző intézménynek a csapata jelen lesz ezen a versenyen. 2024-ben kezdtünk egy olyan újabb versenyt, ami egy tenyészállat felvezető verseny, nagy népszerűségnek örvendett rögtön az első évben. A tavalyi évben sajnos nem volt alkalmunk megszervezni az ismert okok miatt, a száj és körömfájás betegség miatt, de ebben az évben újra szervezzük, mintegy 30 csapat fog részt venni ezen a versenyen. Nagy sikere volt az első évben, és bízom benne, hogy ez is eredményes lesz. Ez az a láb, ez az a pillér, ami a szakiskolásokat és az egyetemistákat fogja megszólítani. És van még egy negyedik, ami nem kevésbé fontos itt teljeségi szempontból, ez a szabadidős programok. A szabadidős és a közösségi programoknak a pillére, hiszen családokat, közösségeket is megszólít ez a rendezvény, hogy említettem, évről évre mintegy 40 ezeren látogatnak el, különösen a hétvégi programokon részt vesznek, ha jó idő van, elsősorban a családok, közösségek, termelők itt vannak, kézművesek itt vannak, élelmiszerfeldolgozók itt vannak. Itt vagyunk a MATE legújabb eredményeivel, MATE udvar keretében.
1: A KAN egyetemi napok beharangozó sajtótájékoztatóján a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára Gelencsér Géza Dénes is részt vett. Ő elsőként az új tárca szerepéről és felfogásáról beszélt az érdeklődőknek.
2: A vidékfejlesztés önálló hangsúlyt kap, és önálló tárcát ennek megfelelően. A másik az, hogy a vidék és település, illetve térségfejlesztés az végre nem egy ilyen demarkációs sivataggal van elválasztva, hanem együtt dolgozik egy tervezőasztalon. A másik talán, ha megengedik, egy pici személyes, hogy nem csak miniszterasszony, képviseli Somogyországot is, hanem jó magam is, egyrészt megyei állattartó vagyok, másrészt az alma máterem, az a Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt még annó. A vidékfejlesztés, nagy öröm volt, hogy az anyagban hangsúlyosan szerepel a vidékfejlesztés, illetve a vidéki közösségek. Azt gondoljuk, hogy a mai helyzetben, ugye ha gondolunk a geopolitikai környezetre, klímaváltozásra, egyéb mondjuk társadalmi feszültségekre értem ez alatt a munkaerőpiaci átalakulásokat, akár az AI vagy ilyen egyenlőtlen elosztási viszonyok miatt, a vidéki válaszra mindenképpen nagyon nagy szükség van, és azt gondoljuk, hogy ehhez a polikrízises időszakhoz, ami klíma, háború, stb. Felrajzol az égre, erre reagálni érdemben azt gondoljuk, hogy a vidék tud, tehát a vidék az alkalmazkodás terepe, ugye a vidéken állítható elő egészséges élelmiszer, állítható elő energia, illetve életteret biztosíthat az embereknek, és munkát adhat, ezen kívül a városi embereknek, gondoljunk a Covid-ra, még akár ugye háttér menedéket is, ne adj Isten, hogy ilyen még egyszer bekövetkezzen, de erre fel kell készülnünk. Nagyon fontossá válik ebben a helyzetben az, hogy az energia és az élelmiszer termelési rendszerekben decentralizált kapacitások is létrejöjjenek, mert a jelen helyzetben ez nagyon kitetté tesz minket minden ilyen válság folyamatnak ez a jelenlegi szerkezet.
1: Az Agrártárca helyettes államtitkára szerint a minisztérium egyik kiemelt célja a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fiatalítása is.
2: Mi nagyon szeretnénk koncentrálni arra, hogy a vidék kisléptékben is tudjon megélhetési forrásokat adni. Nagyon szeretnénk, ha fiatalokat belföldről is, illetve az innen kiment fiatalokat vissza lehetne csábítani megélhetési lehetőségekkel. Ezt a kisléptékben lehet elképzelni, a kisléptékű gazdálkodási formákban, ami viszont valószínűleg az innovációval karöltve tud olyan jövedelmi szinteket biztosítani, ami egy fiatalt rábírhat arra, hogy visszaforduljon és hazajöjjön. Ugye itt a kertészeti ágazatok, akvakultúra, tehát egy sok-sok új irány jöhetne szóba, akár említhetném itt a rovart is például, aminek helyet kell adni, nem, ezt nyilván kinevettük az elmúlt időszakban, pedig ez is egy állattenyésztési ágazat, és mondjuk a Wageningeni Egyetemen is, azt hiszem, talán még tanszék is van ilyen irányban, tehát ez egy nagyon fontos fehérje forrás jelentett a takarmányozásban, azt gondolom. Tehát, hogy az innováció adhat válaszokat erre a kihívásra, hogy nagy földigénnyel nem járó, de decens jövedelmet biztosító vállalkozási formákban fiatalok is megtalálják a számításukat. Azt gondoljuk, hogy az egyetem, illetve ez a felsőoktatási háttér vagy alap tud embert, tudást és innovációt összekapcsolni, és ebből lehet egy ilyen vidéki jövedelmi bázis. Nagyon fontosnak tartjuk a vidékpolitikában a közösségi alap megjelenítését, eddigieknél jóval erősebb megjelenítését, és reménykedünk abban, hogy létrejöhet a több alapú gondolkodás, tehát a tárcaközi szakpolitikák közötti koordináció, illetve ez az úgynevezett multifunding, tehát ez a több alapú megközelítés módja a vidékpolitikának, hiszen az rendkívül komplex, ezért ez a forrás alapú megközelítés is komplex kell, hogy legyen.
3: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránc szerkesztette.

0: Az elmúlt percekben a The Four Freshmen, Nina Simone és a Stardust Quartet felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! 29 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Solti György, 31-szeres Grammy-díjas karmester, zongoraművész és zeneigazgató. A hangolóban először Prokofjev klasszikus szimfóniája csendül fel a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában, majd Beethoven B-dur zongora versenyének második és harmadik tétele, Vladimir Ashkenazy és a Chicagói Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában. Vezényel Solti György.

A hangolóban a 29 évvel ezelőtt elhunyt Solti Györgyre emlékeztünk. A szerkesztő. Kedves hallgatóink, mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Tóth Zsófia bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint Bójás János és Fülöp Csaba hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Jézussal való találkozásaiban Mária Magdolna a szerető elfogadást él meg. Jézus nem vár el semmit, nem szab feltételeket, nem akarja birtokolni őt. Úgy szereti Máriát, ahogy van. Mária Magdolna szeretetet tapasztal meg, úgyhogy ő is megszereti azt, ami önmagában van. Így szabaddá válik. Megszabadul azon félelmétől, hogy nem szeretik őt eléggé. Ennek hatására megszabadul a szenvedéseitől, és felfedezi, hogy mennyire tud szeretni. Kiadhatja magából, ami benne van, és másokat is el tud fogadni szeretetben. Immár szenvedélyesen szeret. Az előző regény részletnek az a mondata, hogy én egyedül szeretem benned azt, ami láthatatlan, azt fejezi ki, ami a nőknek fontos a szeretetben. Mert amikor arról kérdeztem nőket, hogy mikor érzik azt, hogy a másik szereti őket, néhányan azt válaszolták, akkor, amikor a lényük legmélyén megismeri őket, amikor a lelkük belát, amikor felismeri, hogy kik ők valójában, hogy mi van bennük. Ilyenkor annyira megrendülnek, hogy sírni tudnának. Azt tapasztalják, hogy a másik ember elvezette őket önmagukhoz, legmélyebb vágyukhoz és

csak azt tapasztalták, hogy érzelmeiket nem úgy fogadták környezetükben, ahogy azt ők szerették volna. Éppen ezen a ponton van szükségünk az önszeretetre, amely nem arra keresi a választ, hogy mire lett volna szüksége tegnap, hanem arról dönt, hogy ma mit szeretne megélni és kifejezni. Egy nő éveken át szenvedett attól a szeretet nélküli világtól, amelyben gyermekként élt. Aztán egy napon úgy döntött, hogy elég a szenvedésből. Végre olyannak akarja elfogadni magát, amilyen, és tudatosan figyelni akar mások szeretetének apró jeleire, amellyel nap mint nap találkozik. Így megtapasztalta, hogy mennyi szeretet árad felé. Ez mélyen megérintette őt. Érezte, hogy szeretik. A szemináriumokon sok nő felismeri, hogy először önmagukat kell megszeretniük. Megérzik, hogy milyen sokszor ítélik meg magukat, hogy mennyi mindent nem szeretnek, nem tudnak elfogadni magukban. A gyermekkorukban mások által negatívnak mondott tulajdonságaikat a jelenben már ők maguk minősítik. Nehéz elfogadniuk például az önmagukban való kételkedést, az irigykedést, a türelmetlenséget vagy valamilyen képesség hiányát. Pedig az elfogadás azt jelenti, hogy szeretettel tekintünk önmagunkra, arra is, amit gyengeségnek tartunk, és megpróbáljuk megtalálni a benne rejlő lehetőségeket. Mindez hosszú folyamat, miközben újra és újra meg kell hoznunk a döntést, hogy szeretni akarjuk magunkat. Aki rálép a szeretet útjára, tudja, hogy olykor milyen nehéz megtisztítani a szeretetet a birtoklási vágytól, a másik feletti kontroll igényétől. Életre szóló feladat, hogy megtanuljunk úgy szeretni, ami életet fakaszt és az életet szolgálja. Minden nő szeretetre vágyik, de sok nő nehezen tudja szeretni önmagát, a testét, az erősségeit és a gyengeségeit. Mindent jó indulattal elfogadni úgy, ahogy van. Sokan azért szeretik a másikat, hogy az viszont szeresse őket. Ám ha valaki nem szereti önmagát, akkor a szeretete kielégíthetetlenné lesz, és gyakran nyomasztóvá válik a másik számára. Mi, nők, gyakran azt hisszük, hogy feltétel nélkül szeretünk. Jó lehet, valójában egy egész sor feltételhez szabjuk a szeretetünket. Úgy gondoljuk, hogy ha a férjünk, a gyermekeink, a szüleink másmilyenek lennének, akkor jobban tudnánk szeretni őket. Ilyenkor azonban arra irányul a figyelmünk, ami hiányzik a másikból, és nem látjuk meg azt, ami benne van. Nem engedjük, hogy olyan legyen, amilyen. Elvárásaink vannak azzal kapcsolatban, hogy milyennek kellene lennie. Mindig felrójuk, hogy mi mindent nem tett meg. Alkalmatlannak tüntetjük fel őt, rápakoljuk a magunk problémáit. Pedig éppen azokon a pontokon, ahol a másik ember nem tud betölteni bizonyos dolgokat, tud fejlődni a nő, azáltal, hogy figyel önmagára, és megvalósítja mindazt, ami jó neki. A bennünk lévő szerető nő képes elfogadni a másikat olyannak, amilyen. Ő hívja elő a férfiből a jót, ő tudja nagyját tenni. Ha a szerető nőként tekintünk a férfira, akkor inkább személyiségének gazdagságát látjuk meg, nem azt, ami hiányzik belőle. A bennünk lévő szeretőnő hallgat, amikor a férfi hibázik, és beismeri hibáját. Nem figyelmeztet rá, hanem hagyja, hogy a férfi a maga útján jusson el az érettségre. Szeretőnőnek lenni annyit tesz, tisztában lenni önmagammal, és így tekinteni a férfira. A bennem lévő szeretőnő megmondja a férfinak, hogy mire van szükségem, és megkérdezi a másiktól, hogy ő mit szeretne, majd úgy alakítja a dolgokat, hogy mindkettőnk számára jó legyen. Megosztani egymással a dolgokat, adni magunkat és részesülni a másik ember életéből. Ez a szeretet. Szeretőnőnek lenni azt jelenti jelen lenni. A szeretőnőben mindig benne van az élet szeretete is. A veszteségek a betegség idején, vagy amikor régóta elfojtottuk magunkban az érzelmeket, a nehézségek elmúltával gyakran kifakadunk, hogy egyszerűen csak élni akarok. Vagyis szeretjük az életünket, a bennünk lévő elevenséget. Mély nyomot hagyott bennem, amikor egy 70 év körüli hölgy azt mondta, több betegség után hálás mindazért, amit az élettől kap. Mivel szereti az életet, úgy döntött, hogy minden nap meg akarja ünnepelni azt. Ezért mindig kitűz maga elé valamit, sokszor csak egy kis apróságot, amiben örömét leli, ami különlegessé teszi azt a napot, kiemeli a hétköznapok szürkeségéből. Ez a nő ismeri a szenvedést, de átváltoztatja szeretetté.

Az élet szeretete van benne, szenvedélyes szeretet. Érzelmessége miatt a nő általában könnyebben ki tudja fejezni az élet, a többi ember, a gyerekek, az idegenek, vagy a természet iránti szeretetét, mint a férfi. Szeretettel tud rátekinteni arra, ami értékes számára, és úgy tudja kifejezni, hogy a másik ember is érzi ezt a szeretetet. Igent mond az életre, mindarra, ami van. Szeretettel tud szemlélni egy fát, és szeretettel tudja elfogadni a nap melegét, vagy egy kedves gesztust. Megnyílik az élet és a szeretet ajándéka előtt. És a benne áramlót tovább akarja adni, mert szenvedélyesen szeret.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. Kedves hallgatóink, a következő percekben Schubert D-moll vonós négyesének második tétele csendül fel, a Keller kvartett játszik.

0: Elhangzott Schubert D-moll vonós négyesének második tétele, a Keller Quartet játszott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Következik a nyelv édesanyánk.
3: Kupavezér Zamárdiban. Interjú. Túlragozva. Jegyzet. Játékunkban ma ismét egy szerzőt keresünk. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Történelem, néprajz, szociológia, művészet, persze a nyelvészet sem maradhat ki. Az ősz kezdetére tudatosan időzített Zamárdi Szabadegyetem a korábbi négy esztendőben is érdekes témákkal várta a közös gondolkodásra vágyókat. Valósághajlítás, Bábel, Európa elrablása, római út. Idén Koppány lesz a főszereplő. Az ötletgazda, állandó szakértőnk Balázs Géza. Vele beszélgettem.
4: Hős atyáink, nagy isteni, halljátok kérésünket, ne hagyjátok elveszni szép magyar nemzetünket. Így hangzik a táltos dala Kupavezér táborában, Berzsenyi Dániel dráma töredékében, és a ma emberében egyébként felidézve a későbbi feldolgozást, a rockoperát is. És ez most úgy tűnik, mint a teljesen össze-vissza beszéltem volna, de arra kérem Balázs Gézdát, hogy igazoljon engem.
5: Szerintem nagyon kevesen tudják, hogy Berzsenyi Dániel nem csak csodálatos klasszikus verseket írt, ismerjük ugye az ódáit, hanem prózai szövegeket is, írt egy drámát is, pontosabban 16 oldal született meg, tehát egy dráma töredéke maradt fönn. Ennek az a cím, hogy Kupa lázadása. Azért érdekes ez a cím, mert az egyik kéziraton úgy maradt fönn, hogy Kupa támadása, az irodalomtörténészek inkább a támadását szokták mondani, és aztán Berzsének van egy harmadik címe is, a Somogyi Kupa. De most meg kell magyaráznom, hogy mi ez a kupa. A kupa Koppány vezér. Tudjuk ugye, hogy Berzsenyi Dániel Niklán élt, ugye a Vas megyei egyházas hetjéről származik, de aztán viszonylag hamar önállósodott, és feleségével költözött. Ő lett a niklai remete. Nikla Marcali közelében van, a mai Somogy megyében található, és Somogy megyében óriási kultusza van Koppány vezérnek, az első nagy lázadó vezérnek, akiről nagyon-nagyon sok monda történet maradt fenn, és Somogyban különösen sok-sok emlék fűződik hozzá. Berzsenyi szekerezett Fonyód és Marcali között, talán Somogyvár felé haladva, és ott a helyiektől hallott Kupavárról. És ez volt állítólag Koppány vezérnek a székhelye. És innen jött az ötlet, hogy akkor ír róla egy drámát. De még érdekesebb talán az irodalomtörténeti kontextus ennek. Azért, mert még írja Berzsenyi az ódáit és eklógáit, mert aztán utána abba hagyja, miután Kölcsey kritikáját elolvasta, és ezen nagyon megsértődött. És 1814-ben Döbrentei Gábor az Erdélyi Múzeumban egy dráma felhívást tesz közzé. Erre születik Katona József Bánkbánya is egyébként. Hát nem kap díjat, azt mondták, hogy ez nem jó dráma. Én a Bánkbányt egy zseniális műnek tartom, első olvasásra nekik nem tetszett. Viszont két másik drámát díjaztak, mondom a neveket, én is olvasom, mert hát nyilván nagyon közismert nevekről van szó. Gombos Imre az Esküvés, és Tokodi János a Pártosság tüze című drámáit. Na, ezeket aztán teljesen elfeledték, bár a Nemzeti Színház azért bemutatta Gombos Imrét, és érdekes módon Bolyai János is küldött szomorú játékokat, ő kapott rá dicséretet, de Katona József semmit. No, erre a drámapályázatra írta Berzsenyi Dániel ezt a Kupa támadása, lázadása, vagy Somogyi Kupa című drámáját, de abba hagyta. Kiírtam ezt a sort, hogy miért hagyta abba. Azt írja Berzsenyi Dániel egy levelében, meg nem mondhatom néked, mely restens, kedvetlen dolgozom, későn vettem észre, hogy itt a religióról, tehát vallásról és országlásról kell szólani, melyekről okosat mondani, keserves. Bánom, hogy belekaptam.
4: Ez olyannyira így van, hogy én elkezdtem olvasni ezt a drámát, és rögtön az elején Pázmán és Vecellin vitatkoznak azon, hogy gyűlölni kell-e a pogány lázadó magyarokat, akik gyilkolják a keresztényeket, vagy pedig keresztény módra éppenséggel a megbékülést kellene keresni, és hát nagyon-nagyon furcsa asszociációi támadnak az embernek.
5: nem tudhatjuk, hogy mi lett volna a drámának a vége, de az alapprobléma az máigható. Tehát a pogányság és a kereszténység, a kelet és a nyugat, a magyarságnak a hagyományos gyökerei, de az európaizálódás is, múlt, jelen, jövő, vagy akár a kompország gondolata Ady Endrétől. Szóval nagyon-nagyon sok olyan a magyar történelemben, irodalomban, közgondolkodásban, mentalitásban mélyen benne élő problémát sejtett, rejt ez a téma. Azért mondom, hogy rejt, mert még azokban is működik, akik erről nem tudnak, szerintem. Tehát a magyarság megosztottsága nagyon-nagyon régi, és visszamegy valóban egészen a honfoglalás koráig, és ma, amikor nagy vitáink vannak, annak a mélyén ez a igen-nem, jobb-bal, kuruc-labanc, népies, urbánus, ezek mind valahol erre mennek vissza. És azért hagyta abba, gondolom, Berzsenyi, mert rájött, hogy nem tudja ezt igazán jól megfogalmazni. Azt meg lehet fogalmazni, hogy vitatkozunk, de a megoldást azt nagyon nehéz megtalálni, persze azért próbálkozunk, és azt mondjuk, hogy van igazsága valahol mindenkinek. Egyébként itt jönne a keleti filozófia, hogy lehet, hogy nem kell eldönteni.
4: Az Omándi Szabad Egyetemen eldöntik ezt a vitát?
5: Én dobtam be ezt, hogy koppány-koppányság, ez az 5. Zamárdi Szabad Egyetem témája, és pont azért, mert aktualizálható, mert nagyon-nagyon sok irodalmi alkotásunk, és ahogy említettem, a közgondolkodásunknak a mélyén ott van, és erről beszélni kell. A problémát megoldani nyilván nem lehet, nem egyszerű, de azért a keleti filozófiát én biztos többször elő fogom itt majd venni, aminek az a lényeg, hogy vannak problémák, amiket nem kell megoldani. Miért nem? Ez az is egy kicsit a plátóni gondolkodás. Az arisztotelészik az, hogy igen vagy nem, döntsd el és haladj tovább azon az úton, amit választottál. Ennek van értelme, mert irányt szab és gyorsít. De úgy néz ki, hogy a keleti bölcsesség egy kicsit más és ugyanúgy célra vezető. Vannak problémák, amelyeken túl kell lépni. Például az, hogy mindig célokat tűzünk, késakat el akarjuk érni. A hagyományosan gondolkodó keleti ember az mindig az ideális állapotot keresi, az itt és mostot. Nem azt nézi, hogy lehetne jobb, mert mindenkinek lehetne jobb, egyiken lehet rosszabb is, hanem azt nézi, hogy itt és most nekem jó. És ez a fajta filozófia szerintem a magyarság mélyén is megvan, még a hagyományos paraszti kultúrában, a székely gondolkodásmódban, nagyon sok helyen föl is lehetne éleszteni talán. Erről sokat kéne beszélni, vitatkozni is akár. A legeslegfontosabb, ezt megismétlem, hogy nem biztos, hogy mindenért egymás hajába kell kapni.
4: De hát azért, hogyha most Koppány alakját nézzük, akkor volt olyan történész, aki azt állította, hogy nem is létezett. Másrészt pedig ugye nagyon izgalmas magyarázatok születtek annak idején a rockoperára, amit azért az államszocializmus utolsó éveiben mutattak be, és volt, aki azt mondta, hogy azért engedélyezték, mert Szent István egyenlő Kádár Jánossal, Koppány egyenlő Nagy Imrével.
5: Igen, én ilyen aktualizásokban nem akarok belemenni, de a Szabad Egyetemen leszerül egy előadás. Pár Ádám, politológus történész, a Koppány problémát fogja feszegetni az István a királyban. Igen, ez egy kultikus Benedek Miklósnak a drámájából született rockopera, mindenki ismeri, és valóban ez egy nagyon fontos értelmezési lehetősége a Koppány sztorinak. Mi biztosan nem akarjuk megoldani, hogy volt-e, hogy valóban négy fele vágták-e. Nagyon érdekes, én ugye a néprajz felől közelítek, a somogyi néphagyomány, ott ugye azt mondják, hogy hát persze négy felé akarták vágni, sőt lehet, hogy el is vittek valakit, akit négy fele vágtak, no, de az nem Koppány volt. Az nem. Koppányt Nezde puszta mellett van az almás tető, ott temették el, ez egy gyönyörű somogyi dombocska, majdnem hegynek lehetne nevezni, szép kilátással a Balatonra, ahol most egy Koppány emlékpark van egyébként, és a Nezde pusztaliak Szólád mellett azt mondják, hogy különleges gyógyító ereje van ennek a helynek. Azt gondolom, hogy ez is egy jó dolog, mert a néphit, a népi történetek, azok egy vágyat fogalmaznak meg, hogy nem halhat meg az, akit valamiért mi szeretünk. Ha valamiben a nép nagyon hisz, akkor abban van igazság. Nem történelmi, hanem talán egy lélektani, pszichológiai igazság. Koppány emlékezete Somogyban nagyon erős, több település név is kapcsolódik hozzá, a Kupavárat már mondtam, de Török Koppány például. Születtek népmondák róla, ugye kupaként nevezi a somogyi nép, ahogy Berzsenyi is ezt népetimológiás név választotta a dráma töredékének a címéül, és láttam egy Kupavezér utcát. Ez is egy nagyon rokonszenves dolog.
4: Akkor ez a fajta mondai igazsága valósághajlításnak egyfajta verziója, egy korábbi zamárdi témát idézzek?
5: Igen, köszönöm szépen az ötletet. A valósághajlítás volt az egyik témája a zamárdi szabadegyetemeknek, de volt olyan is, hogy Európa elrablása, a tavalyi az a római út volt, mert Zamárdiban megy keresztül. Meg hát az egész Pannonián mindenhol vannak ugye római utak.
4: De a borvidék ugye nagyon fontos ebből a szempontból.
5: Természetesen a dél-balatoni borvidéknek a sarka Zamárdi, ott kezdődnek a szőlőhegyek. Mi olyan témákat választunk, aminek van helyi kötődése, de sokkal nagyobb bennél. Tehát ahogy most is elkezdtünk beszélgetni Koppányról, ez nem csak egy somogyi történet, hanem ez egy magyarság probléma. Ahogy a római birodalomnak is a hatása a mai napig szinte egész Európára, az egész kultúrtörténetre, de hát Magyarországra is ugye kisugárzik. Tehát mi ezeket a pontokat keressük, és itt történészek, irodalmárok, nyelvészek, folkloristák, szociológusok együtt gondolkodnak ezeken a jelenségeken. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy szükség van e fajta értelmiségi találkozókra, ahol nem a szűk szakma egy legszűkebb kis résztémában beszélget. Az is fontos, voltam én sok ilyenben benne, még talán szerveztem is, de az értelmiség kezdjen el gondolkodni, azt a legtágabb értelemben értem, tehát itt nem diplomához kötött pozícióról van szó. Az értelmiség az, aki gondolkodni akar valamin.
4: Hát, hogyha Berzsenyit idézem, akkor Kazincinak írt egyik levelében kifejti, hogy tudja, hogy a Berzsenynek vannak fogyatékosságai, mert hát kevés az oskolája az ez irányú, viszont a kalóz elméje miatt egyszerűen elkerülhetetlen, hogy foglalkozzon akár ilyesmivel is, a kalóz elmén azt érti, ami mindenfelé érdeklődik.
5: Pontosan, örülök is ennek, mert Berzsenyi évforduló is van.
4: Kettős.
5: Mind születésének, mind halálának évfordulóan 60 éves korában halt meg. És az én kis előadásom a kupa lázadásáról, amiről egyébként nagyon keveset írnak az irodalmárok, hát itt-ott azért emlegetik, az ennek a jegyében is születik. Én nagyon kedvelem Berzsenyi költészetét, mindenkinek nagyon ajánlom újraolvasni verseit, ódáit, ahogy a Balatonról ír, ahogy egy öreg tölgyfáról ír, amelyet kivágnak. Szóval a magánossághoz, de hát persze a magyarokhoz nagy ódáit. Olyan erő, olyan gyönyörű képek vannak ezekben a versekben, amelyek szerintem megérintik a mai olvasót is, és hogyha esetleg középiskolás korunkban, amikor az első találkozásunk volt Berzsenyével, egy kicsit távolinak tűnt a sok-sok mitológiai utalás miatt, hogyha ezen túl tudunk lépni, akkor egy rendkívül emberi, rendkívül mai, rendkívül örök gondolkodás, látomásmód nyilvánul meg a verseiben.
4: Nem beszélve arról, hogy a nyelvész is megtalálja magának a kutakodni valót, hiszen azért ez egy 19. századi szöveg, ráadásul úgy, hogy azért megjelennek benne a helyi kifejezések is olykor-olykor.
5: Azt még nem is mondtam el, hogy Berzsenyinek egyébként vannak nyelvészeti írásai is. A 19. század első évtizedében olvasott már olyan tanulmányokat, amelyek az úgynevezett gyökelméletről szóltak. Az ő szülőföldjének a közeléből származik ugye Kresznerics Ferenc is, Celdömölk. Azért volt egy dunántúli értelmiségi köztudat. Berzsenyi ugye Sopronban járt az evangélikus líceumba, Kresznerics Szombathelyen tanított, Széchenyi István is Szombathelyen érettségizett. Tehát ezek a szellemi áramlatok valahol így összekapcsolódtak. És ez a fajta gyökelmélet, ami hát Kresznerics szótárának az alapja, ez megérintette Berzsenyit is, mert ő erről ír. Én nekem egy kicsit naív, de minden esetre egy gondolkodó, töprengő és a magyar nyelvben ősi logikai kapcsolatokat, jelentés bokrokat kereső szemléletet tükröz az ő munkássága.
4: Vannak-e még nyitott helyek Zamárdiban?
5: Nyilvánosak az előadások, szeptember 18-án, 19-én és 20-án bárki bejöhet, az interneten meg lehet találni a helyet. Hát szeretjük, hogyha előtte regisztrálnak, tudjuk, hogy hány széket kell oda tenni. Minden esetre az előadások mellett például a szombati nap elmegyünk Szóládra és Nezdepusztára is, ahol meglátogatjuk ezt a Koppány emlékparkot, ahonnan mondom a Balatonnak a legszebb kilátása nyílik. Én egyetemi hallgatókkal minden ilyen témát folytatok a következő tanév. A hallgatók dolgozataiból, mert ők kapcsolódnak ehhez, egy kis kötetet is megjelentetünk, úgyhogy most lesz az átadása a tavalyi kötetnek, a Római út, és ha jövő ilyenkor fogunk beszélgetni, akkor minden valószínűség szerint lesz egy Koppány kötet is, én már tudom, hogy kik fognak vele írni, tehát nagyon érdekes tanulmányok lesznek, például a most elhangzó előadásokból, de azokon túl is.
4: És lesz Koppány is a helyszínen?
5: A mesterséges intelligencia jóvoltából fölelevenítettük Koppány vezért, aki szeptember 18-án a Balaton Intercity-vel érkezik Zamárdiba. Napozni fog, ott lányok veszik majd körül, átnéz Tihanyba, a helyi éttermekben fog ebédelni, és természetesen sajtótájékoztatót fog tartani a Zamárdi Szabad Egyetemen. Ez egy képregény, és ez a képregény szintén olvasható már az interneten.
3: Tehát Zamárdi Szabad Egyetem szeptember 18-a és 20-a között. A részleteket megtalálják a világhálón. A sok rakból nem lesz szép halom. Hátót Tibor óvatosságra int.
6: Rendetlen határozók. Különböző szerepű mondatrészek egy szerkezeten belül nem fordulhatnak elő azonos raggal. Azért, mert ez értelmi zavart okoz. Például várhatunk valakit szeretettel, és várhatjuk borral és kaláccsal is, de nem fogalmazhatunk így, szeretettel várunk kaláccsal. Így még kevésbé, szeretettel és kaláccsal várunk. Az egyező toldalékú határozókat is távolabb kell helyeznünk egymástól, például a kint járkál az esőben kabátban helyett, jobb ez, kint az esőben járkál kabátban. A következő mondatok sem szerencsések, mert zavarják a megértést, vagy kétértelműek lehetnek. Épp gyönyörködött a kertben egy fenyőben. Másik példánk, nevetett a viccen a villamoson. Egy híradás szövegezője így fogalmazott. Azonnal gondoskodnak a fotó eltávolításáról az emlékműről. Az eltávolításáról és az emlékműről egyforma ragja itt is zavaró. A két főnév ugyanis nem azonos szinten áll a mondatban. Az emlékmű az eltávolít bővítménye, az eltávolítás pedig a gondoskodiké. Olyan szerkezet ez, mint a láncolatos birtokos jelző. Ott is azt tanítjuk, hogy a naknek ragot csak a szerkezet végén kell kitennünk. Nem az uraságnak a birtokának a jövedelme, hanem az uraság birtokának a jövedelme. Példamondatunk torlódását átrendezéssel és egy segédszó beiktatásával oldhatjuk föl, például így, gondoskodnak a fotónak az emlékműről való eltávolításáról. Jobb azonban a mellékmondatos megoldás, alá vagy mellérendelő formában egyaránt. Például gondoskodnak arról, hogy eltávolítsák a fotót az emlékműről. Egyszerűbben gondoskodnak arról, hogy lekerüljön a fotó az emlékműről. Vagy eltávolítatják a fotót az emlékműről. Mellérendelő szerkezettel pedig a következőképpen javítható. Azonnal intézkednek és eltávolítatják a fotót az emlékműről. Másik médianyelvi példánkban is a határozók okoznak gondot. Egy hírben ezt olvashattuk. A hamvakat a központ területén található urnafalba helyezték örök nyugalomra. Az urnafalba helyez nyugalomra zavaró szerkesztmény, s ezt az urnafal baberagja okozza. Az urnafalba helyez ugyanis a valahová helyez valamit szerkezetet villantja fel a hallgató tudatában. A helyez igei állítmány szorosabb bővítménye azonban itt nem az urnafal, hanem a nyugalom főnév. Vagyis örök nyugalomra helyez valakit, valamit. Ezt a szerkezetet már nem bővíthetjük szabályosan egy hová kérdésre válaszoló véghatározóval, csak egy bambenragos tartamhatározóval. Nem jó tehát a hová helyezték örök nyugalomra kérdés, csak is a hol helyezték örök nyugalomra kérdés. A bambenragos formával a fogalmazási probléma megoldódik. Így a hamvakat az urnafalban helyezték örök nyugalomra. Az azonos raggal ellátott vagy azonos irányulású határozók elhelyezésére érdemes tehát különösen figyelnünk, ha könnyen érthetően, szabatosan akarjuk megszerkeszteni mondani valónkat.
3: Hátót Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunk valószínűleg nehéznek bizonyult, mert nem érkezett helyes megfejtés. Az új fejtörőt Gyarmati Dóra ismerteti.
7: Mai irodalmi feladványunkban egy szerző nevét várjuk játékos kedvű hallgatóinktól. Kérdésünk, hogy ki a szerzője a következő költeménynek, amelynek előadója Lázár Csaba.
8: Fakó kislepke. Még oda tapadt a vonat ablakára. Most a hideg eső lefelé csúszkált, visszavergődött. Szárnya verdesett, vizesedett. Aztán egy sűrű, horhós rész elvitte. 2 óra múlva anyám előtt álltunk meg az internáltak iskola udvarán. Te is utaztál? Csak föl tudtam pillantani nem rejtett könnyeire. Pille, szóltam. Anyám már elmosolyodott. Szóval röpültél. Hozzám. Ránk zúdult mindhármunkra majdnem az az okogás, amin ott az udvaron nem csodálkozott volna senki. Talán csak az őr. Megkerülte óvatosan a batyut anyám lába előtt, a hozott, engedélyezett ételt, szappant, a tisztát, amit én raktam össze hajnalban, adogattam nagyapámnak. Aztán odafönt benne leltem ám, mondta 1 évre rá, nevetve, otthon. Emlékszel? A pille. Tudtam, megbújva kimarad itt egész vasárnap velem.
7: Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk. 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
3: Már a búcsúzom, 2 hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
0: Elhangzott a Nyelvédesanyánk. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk.

0: Chopin második bémol zongora szonátájának harmadik tételét Maurizio Pollini adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Következik a mesterfogás.

0: Velencén találtam ezt a baglyocskát a kertemben éjszaka. Nem tudott fölrepülni, úgyhogy gyorsan elkaptam, hogy baja ne legyen. Pincénbe töltötte az éjszakát. Hagytam egy kicsit reggel pihenni, mert ugye éjszakai állat, úgyhogy most jöttünk megnézni, hogy mi a baj a szárnyával.
1: Bizony előfordulhat, hogy jártunkban, keltünkben sérült madárra, sünire, mókusra, vagy gyámoltalan kölyökre, fiókára lelünk. Szeretnénk segíteni, de hogyan? Jó, ha tudjuk, ilyenkor hova fordulhatunk. Magyarországon az egyik legfelkészültebb hivatalos vadmentő állomás a Székesfehérvári Sóstó Vadvédelmi Központ, ahol egész évben fogadják és a legkorszerűbb eszközökkel gyógyítják, nevelik a segítségre szoruló hazai védett vadállatokat, emlős, hüllő és madárfajokat egyaránt. Ott jártunk, megnéztük a kis betegeket, és megismerkedtünk az itt folyó, sokrétű munkával. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.
2: Megérkeztem a Sóstó Vadvédelmi Központba, és éppen egy hölgy mellettem leparkolt, és egy baglyot hozott. Mi derült ki?
0: Hát rögtön az derült ki, hogy én azt gondoltam, hogy COVID, de kiderült, hogy bagoly. A hozzáértés az nagyon fontos, meg az is, hogy az ember foglalkozzon az elszoruló állatokkal, és ez egy nagyon jó hely, megyében a legjobb. Magam szakállára mindig mentem az állatokat, egyik mellett sem megyek el, tehát most már tudom, hogy hova kell hozni.
2: Molnár Mónika szakmai koordinátor fogadta itt a beérkező baglyot. Mi történik ilyenkor? Mi volt az első lépés?
3: Hát először is megnézzük az állatot, hogy melyik állatfaj van a dobozban, megnézzük a sérülését, átvesszük, felvesszük a bekerülés helyét, időpontját, és akkor kap egy azonosítót.
2: Miért fontos ez, hogy honnan jött?
3: Sok olyan fajnál, mint például itt ennél az erdei fülesnél is, a koordinátát is elkérjük, mert igyekezzünk visszaengedés után a saját revírjébe visszatenni.
2: Rögtön megállapította azt is, hogy fiókáról van szó, lehet, hogy nem is beteg, ugye?
3: Hát ezt majd az állatorvos fogja alapos vizsgálatot után eldönteni, de látszólag, tehát nem lógott sem a szárnya, nem látszott törést.
2: Az embernek a szívéhez hozzánő az az állat, amelyikről gondoskodik. Lehet-e érdeklődni, hogy mi a sorsa utána az állatnak, hogy van?
3: Igen, hát azt szoktuk kérni, hogy az adott telefonszámon, amit megadunk, tudnak érdeklődni, szoktunk kérni egy 3-4 napos türelmi időt, mert addigra azért eldől, hogy azaznak az állatnak milyen sérülései, esetleges belső sérülése is akadhatnak, tehát lehet, hogy látszólag semmi baja, de mondjuk esett egy akkorát, hogy mondjuk 2 nap múlva elpusztul, tehát azért szoktunk egy ilyen rövidebb türelmi időt kérni.
2: Dr. Flash Márton, a Sóstó Vadvédelmi Központ állatorvosa. Belépünk egy, hát ez egy rendes orvosi szobának néz ki, egy előkészítővel, mindenféle gépek vannak, és rögtön 2 fekvő gólyát látok egy dobozban. Itt mi történik?
4: Itt most csúcs szezon van a mentőhelyen, tehát ezért van, hogy mindenütt, minden dobozban állatok lapulnak, és amelyiknek intenzív kezelésre, megfigyelésre van szüksége, azok itt maradnak a vizsgáló helységben, a kezelő helységben, mert folyamatos felügyelet, folyamatos figyelem szükséges, vagy gyakori etetés, az állapotuk esetleg kritikus, ezért vannak itt az egyik gólya, például nem eszik, a másiknak törött a szárnya, hogy meg kell műteni, az inkubátor megy, benne van egy kis gyurgyalag fiú.
2: Ó, azt megnézem. Kedvemért kinyitja az inkubátort Márton. Jaj, de szép. És őt miért kellett behozni?
4: És egy ekkora gyurgyalaggal még a tapasztalt természetjárók sem szoktak találkozni, ugyanis neki a költőrejnek a mélyén kellene éppen lapulnia, de ő valamiért onnan előmászott, valószínűleg történhetett valami a szülőkkel, és nem tudták etetni. Kirándulók megtalálták, ez volt a szerencséje, és így behozták hozzánk, viszont elég rossz állapotba került be, és ezért van benn az inkubátorból meleget, és oxigént kap folyamatosan, illetve gyakran kis adagokban etetjük, hogy felerősödjön. Az a tervünk, hogy majd találunk neki dajka szülőket, és visszahelyezzük egy gyurgyalag üleg mélyére. Szerencsére a legtöbb madárnál működik az, hogy idegen fiókát belecsempészünk a fészekbe, és ugyanúgy etetik tovább.
2: Sokan dolgoznak itt, mint egy rendes kórházban.
4: Igen, nálunk egy nagy csapat, országos viszonylatban is egy nagy csapat dolgozik a vadállatmentésen, tehát a 3 állatorvos, 3 gondozóasszisztens és 2 szakmai koordinátor, valamint önkéntesek egészítik ki a csapatot.
2: Most kivették a gólyát, és rögtön meg is csipte Mártont, oda kapott. Vele most mi történik, hova megy a gólya?
4: Hát ő neki műtétre van szüksége, ugyanis ő egy frissen kirepült fiatal gólya, még tapasztalatlan rosszul repül, és pont éppen egy vezetéknek neki repülhetett, ugyanis az alatt találták meg. A szárnya eltört, pontosabban a karcsontja. Ezt kell műtétileg helyreállítani, hogy ő aztán később egy teljes értékű gólya lehessen és Afrikába elvonulhasson.
2: Márton fogja műteni?
4: Közösen a műtéteket két állatorvos és egy gondozó asszisztens közösen szokta végezni.
2: Akkor itt most itt hagyjuk a vizsgálót. Kívülről is látható a műtő, nagy üveg ajtaja van, úgyhogy be tudunk nézni. Rengeteg műszer van, tényleg olyan, mint egy ember orvosi szoba.
4: Igen, szerencsére fel vagyunk szerelve. Igen, jól, tehát van altatógép, gázzal tudunk altatni, steril sebészi műszereket tudunk használni, így akár csontműtéteket is végre tudunk hajtani. Van digitális röntgenünk, és egy laborhelyiség is, illetve egy ultrahanggép is rendelkezésünkre áll, tehát meg tudjuk tenni ezeket a mai modern orvoslásban elérhető vizsgálatokat és beavatkozásokat.
2: Milyen állatok vannak most még itt a központban éppen?
4: Több száz állat van jelenleg tartósan vagy átmenetileg itt nálunk.

0: gázolás, az áramütés, a mesterséges tárgyakon való fennakadás, illetve a kutya és a macska harapás.
1: Egyébként egy csóka ügyködik itt egy jó nagy kalitkában. Neki mi baja van?
0: Ő vak. Nem lát, egyik szemére sem fiókaként került be hozzánk, de mivel egyébként testileg épp és meglehetősen szelid vált itt, ezért úgy gondoltuk, hogy itt tartjuk, és hát mivel nélkünk hivatásunk nem csak az állatoknak a gyógyítása, megmentése, hanem bemutatása is, az ismeretterjesztés, a környezeti nevelés, ezért vannak olyan állatok itt benn nálunk, akiket bemutatunk. A legtöbbjüket sajnos csak úgy tudjuk, hogy hát rácsokon át nézve, de vannak olyan állataink is, akik egészen szelidek, és akár testközelből lehet velük találkozni. Van ilyen gyöngybagyunk, vagy holló is, akit rendszeresen a nyílt napjainkon részt vesznek, és a látogatók találkozhatnak velük.
1: Itt pedig sátrakat látok, betéve nekik fa, törzs, meg kis etető, itató. Itt milyen állatok vannak?
0: Itt denevérek vannak. A mentőközpontunknak most már azt lehet mondani, hogy az egyik specialitása, hogy igen nagy számban mentünk denevéreket, kölyök denevéreket is. Idén két kolléganőm kis nevel denevéreket, összesen 40 példány apró kicsi denevért nevelnek föl.
1: Megyünk tovább. Itt egy függönnyel eltakart, korterem, a kukucskánunk. Óvatosan.
0: A sarokba lehet látni egy bubos bankát.
1: Jaj, de szép. Még egy korterem. Mókuska szaladgál az egyik nagy ketrecben. A mókuskának mi baja? Hát annyira szaladgál és olyan élénk, hogy nem látszik betegnek.
0: Most már szerencsére nem. Őt egész kicsi korától neveltük, de a fészekből kieshetett és eltört a lába. Meg is lett műtve, de most már szerencsére teljesen összefort és ügyesen mozog.
1: Az ember gyereknél is, egy törött lábú ember gyereknél is azt mondják, hogy nyugalom szükséges, ne mászókázzon, ne focizzon törött lábbal. Egy mókussal ezt hogy lehet megértetni, hogy neki pihentetni kell a lábát, és maradjon nyugton?
0: Az volt a szerencsénk, hogy akkor ő még ugye fészeklakó korába került be, tehát egész nap szinte csak aludt. Szoktak bekerülni felnőtt mókusok is, rajtuk is gyakran sikerül segíteni, de náluk nagyon megnehezíti a dolgot az, hogy ők nagyon érzékenyek a stresszre, illetve hát nem bírhatók semmiképpen sem nyugalomra, így a felnőtt mókusok kezelése sokkal nehezebb, mint a kölyköké.
1: De akár a madaraknál is, vagy más állatfajoknál, hát hogyan tudják azt elérni, hogy az a csont jól összeforjon?
0: Megvan erre szerencsére a technika, tehát mi olyan orvosi fém velőrszegeket használunk, amik bírják ezt a fajta igénybevételt, tehát akár a műtét után rögtön használható az adott végtag. Nagy gond viszont a vadonélő állatoknál, hogy ők nem csak hogy ellenállnak a kezelésnek, mint itt a gólya is próbált engem megcsípni, vagy egy mókus próbál ugye megharapni, amikor kézbe próbáljuk venni egy vizsgálathoz, hanem utána ezeket az implantátumokat, egyéb kötéseket is próbálják magukról leszedni, úgyhogy hát gyakran majd naponta újra és újra vissza kell rakni az adott kötést, mire aztán az levehetővé válik.
1: Minden állatot meg tudnak gyógyítani?
0: Minden állatot megpróbálunk meggyógyítani, igen, az összes gerinces védett fajt, ami Magyarországon van, mindet fogadjuk.
1: Gondolom akkor lehet védett gyíkot, siklót, akár viperát is hozni.
0: Így van, kétértőek hüllők is érkeznek, legnagyobb számban mocsári teknősök, akiket nagyon nagy számban gázolnak el, amikor a tojásrakó hely felé igyekeznek a vizes élőhelyről, akkor át kell kelniük gyakran forgalmas úttesteken.
1: Összetörik a páncéljuk?
0: Így van, azért nagyon erős, kemény a páncéljuk, de egy autó súlyát nem bírja ki, így az összetörik, ebbe gyakran belepusztulnak, de hogyha csak megreped, akkor ezt helyre tudjuk állítani, és egy speciális műgyanta segítségével rögzítjük, és utána egy olyan fél éves rehabilitáció után meg tud gyógyulni, és vissza tudjuk őket engedni a természetbe.
1: Hol lehet ezt megtanulni? Márton hol tanulta? Ezt nem hiszem, hogy az állatorvosi egyetemen tanítják, hogy lehet békát meg gyíkot műteni.
0: Van azért ilyen szakirány, az állatorvosi tudományban is, egzotikus állatorvoslásnak hívják, de ez alapvetően a keftelésből tartott díszállatok gyógyítására vonatkozik. A vadállatok gyógyítását azt külföldi szakirodalomból lehet elsajátítani,

0: Ott ugyanis, főleg Amerikában, ennek már hosszas tapasztalata, szakirodalma és komoly kultúrája van a vadállatmentésnek. A Fővárosi Állat és Növénykerttel, ott a Sós Endrével és Koroknai Viktóriával éveken keresztül dolgoztunk együtt, illetve nagyon sokat tanultunk tőlük, hiszen ők már ezt jóval régebb óta csinálják, és hatalmas tapasztalatuk van a vadállatmentésben is, meg hát persze, hogy az állatkerti állatoknál is, de most már így 5 év után nekünk is elég sok tapasztalatunk összegyűlt. Úgyhogy az a helyzet, hogy most már hozzánk is szoktak járni tanulni, sőt, rád büszkék is vagyunk, hogy Kínából, Wuhanból érkeznek ide csoportok, illetve az emírségekből szintén az állatorvosi egyetemre jövő hallgatóknak egy ilyen kihelyezett szakmai gyakorlata az itt történik.
1: Születik-e itt állatorvosi hivatás a gyerekek között? Tehát van-e olyan, aki idejön és azt mondja, hogy akkor ő állatorvos akar lenni?
0: Természetesen a gyerekek közül sokan vannak, azért ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy ez rengeteg tanulásra is jár, hát ha motiválom őket arra, hogy az iskolában is jobban teljesítsenek, aztán, hogy kiből lesz végül is állatorvos, főleg vadállatorvos, az már ugye egy egész más dolog, hiszen alig néhányan vagyunk az országban állatorvosok, akik ilyennel foglalkoznak.

0: Kijöttünk az épületből. Itt szép nagy röbde épületek láthatók, jobbra-balra, mint egy állatkert úgy néz ki. Itt mi minden van?
1: Itt alapvetően vannak a nagyobb testű, illetve már elengedésre készülő állatok, illetve sok olyan állat is, akik nem elengedhetőek, hanem bemutatásra itt tartjuk őket, és hát igyekszünk nekik minél természetesebb körülményeket biztosítani.
0: Melyik a legkülönlegesebb állat, amivel eddig állatorvosként találkozott?
1: Mindig különlegesek a vidrák, illetve a hódok testnagyságuknál fogva. Ők már tényleg a felső határa azoknak, amit tudunk kezelni. Hiszen egy 12 kilós vidra, hogyha ő egészséges, akkor gyakorlatilag az embert is legyőzi. Úgyhogy ott már nagyon nagy kihívás egyáltalán a gyógyszerek beadása. Büszkék vagyunk rá, hogy több elgázolt vidrát is sikerült megmentenünk, szabadon engedni. Nyilván az is érdekes, hogyha egy olyan faj kerül be hozzánk, ami nagyon ritkán kerül kézre. Voltak például ürgék, kis ürgéket neveltünk itt föl, akik azért mentőközpontban olyan ritkán kerülnek, hogy gyakorlatilag semmilyen szakirodalmat nem találtunk róluk. Így azok felnevelése az egy ilyen úttörő folyamat volt, de szerencsére elég jól sikerült. Ez egy nagyon jó dolog, és különleges hazai viszonylatban is. Ez a röptető röpde. Ez már egy igen nagy röpde. 15 méter hosszú, 6 méter széles és 6 méter magas. Ebbe már egy nagyobb testű ragadozó madár is tud repülni. Így nagyon alkalmas arra, hogy elengedés előtt fölkészítsük a madarakat a repülésre, ahhoz, hogy aztán a természetbe ellássák magukat, ahhoz egy megfelelő izomzatot vissza kell építeni, megfelelő kondícióba kell kerülniük. Ezért szükségük van egy ilyen átmeneti helyre, egy nagyobb helyre, ahol a repülő izmaikat tornáztathatják, és csak miután ebben eltöltöttek egy-két hetet, utána bocsátjuk őket szabadon.
0: Volt-e valamilyen megható történet az állatokkal kapcsolatban?
1: Igen, nagyon érdekes az, hogy mennyire ragaszkodnak az egyes állatok az ő otthonukhoz vagy párjukhoz. Hattyúnál fordult elő, hogy úgy engedtük el hónapok után, visszavittük ugyanúgy a Balatonhoz, és a párja aznap is ott várta őt ugyanabban az öbölben, és egyből üdvözölte, és egyből látszott, hogy ők azóta is ott várja, és párba állt, és együtt úsztak el több hónap után, hogy viszont látta.
0: Csete Gábor, a Sóstó Természetvédelmi Terület és a Sóstó Vadvédelmi Központ vezetője. Nem csak gyógyítás folyik itt a központban, hanem nagyon sok más program is van. Mi mindennel várják itt a látogatókat, és milyen területen dolgoznak?
2: Hát ugye a Sóstó Homokbánya Természetvédelmi Terület a névadója a Sóstó Vadvédelmi Központnak, és tehát ez egy csodálatos 218 hektáron elhelyezkedő terület. Egy nagyon sok színű mozaikos élőhely együttesről van szó, tehát van vizes élőhely, különféle gyepek, erdők, és ugye ezen keresztül vezet több mint 8 km hosszú séta, útvonal és tanösvény. Végig interaktívak a tanösvények, nagyon sok kilátópontunk van a tó környékén, úgyhogy itt nagyon sok itt élő állatot meg lehet figyelni. És viszonylag akadálymentes is az egész tanösvény, úgyhogy bátran tudnak jönni a mozgássérültek is akár. Van egy látogatóközpontunk, ami az ökoturizmust és a túravezetési szempontokat helyezi előtérbe. Onnan indulnak különféle túráink az év minden szakában. Táboraink is vannak egész nyár folyamán, ugye ezek is népszerűek, nagyon gyorsan betelnek, és folyamatosan valamilyen tematikai programmal készülünk az évszakhoz igazodva. Nagyon sok csoportot is fogadunk minden korosztályból. A sostoszekesfehervar.hu weblapon lehet egyébként frissen tájékozódni ezekről az eseményekről, ezekről a programokról, illetve nyilván a Sóstó Vadvédelmi Központnak, a Sóstó Látogatóközpontnak és a Sóstó Székesfehérvárnak, mint a területnek is van saját közösségi médiája. Úgyhogy itt is folyamatosan az aktuális híreket megosztjuk az ide látogatókkal. A tanösvény a szabadon látogatható egész évben, és a látogatóközpont is. Itt a vadvédelmi központban kell csak jegyet vásárolni, de nyilvánvalóan az itt gyógyuló állatok rehabilitációjára fordítjuk ezt a támogató jegyet. Nekünk is vannak állandó programjaink, nagyon népszerű a vadvasárnapunk, ez minden vasárnap van. Állatorvosi bemutató, szakvezetés van ilyenkor. Téli időszakban gyakran vannak vadvédelmi estjeink, tehát különféle előadásokkal készülünk ilyenkor az érdeklődőknek, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy megismerjék az emberek azt az élővilágot, ami bennünket vesz körbe, és ugye ez a központnak a legnagyobb üzenete és legfontosabb feladata az állatmentés mellett, hogy az ide kerülő állatok történeteink keresztül be tudjuk mutatni magukat, a fajokat, a rájuk leselkedő veszélyeket, és hogyan tudjuk őket megóvni elhivatottan.
0: Sokan jönnek, és sok vadállatot is hoznak?
1: Igen, nagyon sokan hoznak be hozzánk mentett állatokat. Ez azt jelenti, hogy több ezer állatot látunk el minden évben, és ez mind egy-egy megtalálóhoz kötődő, aki próbált rá segíteni, vagy ő maga hozza be, vagy esetleg ugye a természetvédelmi őr segítségével jut el hozzánk. Még mi is meglepődtünk rajta, hogy ilyen igény mutatkozik erre. Szerencsére úgy tűnik, hogy Magyarországon is a társadalom most már érzékeny arra, hogyha egy állatot szenvedni lát, és próbál rajta segíteni. Sajnos olyan is van, hogy nem kellett volna segíteni az adott állaton, mert mondjuk csak egy fióka volt, aki nem akart elrepülni, de nem arról van szó, hogy sérült lett volna. Természetesen próbáljuk folyamatosan felvilágosítani az embereket arról, hogy mikor van szükség mentésre, és mikor nem.
0: Ez a központ egy nagyon jól felszerelt, szép és tágas központ. Miből tud fennmaradni egy ilyen gyógyítóhely, hiszen gyógyítani drága?
1: Mi kivételesen szerencsések vagyunk itt Magyarországon, hiszen a Székesfehérvár város önkormányzata működteti ezt az intézményt, így biztosított a anyagi háttér is ahhoz, hogy mi működhessünk.
0: Hogyan tud segíteni, akinek szimpatikus ez a tevékenység, és szeretné valahogy segíteni a Vadvédelmi Központ munkáját?
1: Most már egy alapítvány is működik, a Sóstó Alapítvány, ami fogadja a felajánlásokat, illetve 1%-okat, és az ebbe befolyó összeg pedig aztán a mentési munkánkat támogatja. Illetve aki személyesen szeretne segíteni, annak is van lehetősége önkéntesként csatlakozni a csapathoz.

Kedves hallgatóink, Székesfehérváron jártunk a Sóstó Vadvédelmi Központban. A kalauzunk dr. Flesch Márton állatorvos volt. Riportunkat megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston is, kicsit hosszabb változatban, több érdekességgel, állattal és megható történettel fűszerezve. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Posgai Nóra.

0: Hauber Zsolt felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Több mint 500 résztvevővel tartotta meg idei hagyományos nyárzáró családi napját a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a Beregdédai tó partján. A rendezvényel egy rendkívül eredményes nyári szezon zárt a szervezet. Tarpa József elnök tájékoztatása szerint a nyár folyamán lezajlott 25 programjukon több mint 1000 család, azaz legalább 4000 ember vett részt. A cél ezúttal is az volt, hogy a nehéz mindennapok közepette gondtalan kikapcsolódást és feltöltődést biztosítsanak az iskola kezdés előtt. Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke.
4: 1000 családot sikerült egész nyáron megszólítanunk, ugye ez 4000 embert jelent minimum, és örülünk neki, hogy ennyi sok programot sikerült megvalósítani. Tulajdonképpen, amit beterveztünk, mindent megvalósítottunk. Voltak olyan programjaink is, amik meghívásosak voltak, például Zánkáról, most jöttek vissza a gyerekek, és általában ilyenkor lezárjuk a nyarat, ősszel sok programot szervezünk. Az első programunk az a nagyszülőkről szól, hiszen a világon a nagyszülők napja van szeptember első hétvégéjén. A születi bálok is szezon beindul, tervezünk még a hegyekbe kirándulást, tulajdonképpen amilyen ősszel szokott lenni ezeket a programokat, nagyon remélem, hogy meg tudjuk valósítani.
3: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület rendezvényei nem csak a kikapcsolódást, hanem a sorstársi közösség megtartó erejét is biztosítják a kárpátaljai magyar szülők számára, ahol a hasonló kihívásokkal küzdő családok megoszthatják tapasztalataikat. Nagy Zita, KMN-e tag, Fancsika.
5: Hát ez a közösség nekem egy nagy ajándék és kincs. Először is azért, mert hozzám hasonló emberekkel, szülőkkel, hasonló gondokkal küzdünk, beiskoláztatás, egyebek, úgyhogy mindig jó beszélgetni egymással, ötleteket nyerünk egymástól, megoldásokra derül fény, és egyébként a gyerekeink meg mindenki megtalálja maga korosztályát, és mindenkinek van barátja. Itt mindenkinek van barátja.
3: A nyár lezárultával sem állt meg az élet a szervezetnél, hiszen az elkövetkező hónapokban is számos közösségi programmal várják a tagságot. Szilágyi Gabriella, a KMN-e alelnöke.
6: Nagy sikere volt a házasságheti programnak, a házaspáros hétvégének, a kamasz hétvégének. Örülünk, hogy rengeteg család részt tudott rajta venni. Az édesanyák hete, ami egyre jobban kiteljesül, és egyre több programot igyekszünk megtervezni. Nagyon nagy az érdeklődés. Természetesen az önellátó nagycsalád projekt is, amit nagyon várnak a családok. Szóval rengeteg mindennel várjuk a családokat. Ezekkel a programokkal az a célunk, hogy a családok együtt lehessenek. Nagyon sok családban már kirepülő gyerekek vannak, és nehéz megtervezni, megszervezni egy hétvégét. És erre nagyon jó a Nagycsaládos Egyesület, mert ide vágynak, mert jó emlékeik vannak arról, hogy milyen jó volt együtt kirándulni, együtt jól érezni magunkat. Kárpátaljam összes magyar településéről szinte vannak nagycsaládosaink, és olyan jó ilyenkor találkozni. Látjuk, hogy ki hogy él, ki mivel foglalkozik, és jó barátságokat kötni, jó találkozni, jó együtt lenni, és nekünk ez a legfontosabb, hogy a családok jól érezzék magukat.
3: A beregdédai nyárzáró nem csak a nyári szünet méltó lezárását jelentette a résztvevők számára, hanem a közösségi összefogást és az egymás iránti támogatást is megerősítette.

0: Idén már 3500 a háború által érintett belső ukrajnai gyerek és kárpátaljai magyar fiatal üdülhetett Magyarországon és Kárpátalján anyaországi támogatással. A háború kitörése óta ez a szám meghaladta a 25 000-et. 260 ukrajnai fiatal táborával ért véget a Rákóczi Szövetség nyári programsorozata. Ezúttal olyan gyermekeket pihentetnek, akik a háború miatt elveszítették szüleiket. Csáki Csongor elnök kiemelte, fontos, hogy a diákok ki tudjanak szakadni a háborús hétköznapokból, és biztonságos körülmények között feltöltődhessenek.
1: A Rákóczi Szövetséget, amikor 1989-ben megalapították, akkor elsősorban a felvidéki és a kárpátaljai magyarok iránti elkötelezettségből indult el a Rákóczi Szövetség. És ez azóta is tart, ez az odafigyelés, igaz, hogy most már a Rákóczi Szövetségnek a tevékenysége kibővült az egész Kárpát-medencére, sőt a diaszpórában élő magyarságra is. Ugyanakkor Sátoraljóújhelyen, a Rákóczi tábor elhelyezkedik. Ez egy olyan pontján van az országnak, ami nagyon közel van Kárpátaljához. Nagyon közel állunk a kárpátaljai emberekhez, az ott élő magyarokhoz, de nem csak a magyarokra próbál a Rákóczi Szövetség figyelni, hanem a többségi társadalomra is. És a háború kitörése óta itt a Rákóczi táborban közel 15 000 kárpátaljai magyar és ukrajnai-ukrán ember fordulhatott meg hosszabb, rövidebb időre, és szeretnénk segíteni azoknak az embereknek, akik most talán a legnagyobb odafigyelést igénylik, vagyis a gyermekek, azok a gyermekek, akik a háborús hétköznapokban kénytelenek felnőni. Az elmúlt hetekben, hónapokban Kárpátaljáról több mint 1500 gyermek táborozhatott itt, és most szeptembernek az első hetét pedig felajánlottuk azoknak az ukrajnai gyermekeknek, akik Ukrajna szinte minden megyéből érkeztek ide, és azt szeretnénk velük is, illetve az ő itteni élményeiken keresztül is üzenni az ukrán emberek felé, hogy szolidárisak vagyunk velük, hogy a gyermekeiket szeretik itt Magyarországon, és szeretnénk valami olyat adni nekik, amiben a gyermekségüket meg tudják élni, ha csak rövid időre is, de reméljük, hogy elvisznek magukkal innét egy szép emléket.
0: A háborús veszteségeket elszenvedő gyerekek táboroztatásában kiemelt segítséget nyújtott Magyarország ungvári főkonzulátusa, amely megszervezte a gyerekek utaztatását. Pap Ferenc konzul.
2: Magyarország a háború kitörése óta folyamatosan segíti Ukrajnát. Ennek a segítségnek az egyik ága a gyermekek üdültetését szervezik meg Magyarországon, illetve Kárpátalján. 2022 óta Magyarországon több mint 25 000 gyermek üdült, illetve pihenhetett. Ezeknek a nagy része a háborús területekről jöttek. Ebben az évben már a második tábort szervezzük meg Sátoraljóújhelyen a Rákóczi rendezvénytáborban. Most kifejezetten azok a gyermekek vannak itt, akik a háború közvetlen közeléből, illetve Kárpátaljáról is vannak, de nekik a szüleik vagy katonák, vagy már esetlegesen árvák. Ebben az évben már több mint 3500 gyermek nyaralt Magyarországon, illetve Kárpátalján. Ezek azok a gyerekek, amely magyar kormány biztosította a pihenését.

0: Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Jótékonysági Alapítvány. A jubileum alkalmából szakmai nappal egybekötött ünnepi konferenciát tartottak Beregszászon. Az alapítvány elsődleges célja az otthoni beteggondozás és a rászoruló, magára maradt nyugdíjasok ellátása. A 2016-ban létrehozott Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Jótékonysági Alapítvány képzett szakemberei elsősorban az önellátásra képtelen vagy a kórházi kezelés után hazakerült idős emberek gondozását végzik. Egészségügyi eszközöket is kölcsönöznek, és felkészítik a családtagokat a gondozás önálló elvégzésére. Zán Fábián Sándor, az alapítvány elnöke, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte, több száz rászorulónak, idős, beteg, egyedülálló, önellátásra képtelen embernek nyújtottak már segítséget.
1: Hálásak vagyunk a mindenható Istennek, hogy adott ötletet, javaslatot, látást. Így hoztuk létre az alapítványt 10 évvel ezelőtt. Az otthoni beteggondozás már akkor nagy kihívás volt. A Krím elfoglalása, gyakorlatilag a háborúnak a kezdete megtörtént. Nagy volt az elvándorlás a gazdasági válság miatt, a munkahely hiánya miatt, és ezt követően jött a háború, ami még nagyobb terhet jelentett az itt élők számára. A demográfiai krízis is mutatta már akkor a csiráit. Már érzékelhető volt az, hogy az elvándorlás és a kevés gyermekszületés olyan helyzetet fog létrehozni a vidékünkön, ahol az emberi méltóságnak a megőrzés, az idős emberekkel való törődés, az otthoni betegellátás fontossága egyre nagyobb lesz. És azt látjuk, hogy az akkori látásunk beigazolódott. Sajnos a háború 5. évében még igazabb az, valósabb tény, hogy sokan elmentek, és az idősebb generáció maradt itthon, akik 5 évvel ezelőtt még lehet jól érezték magukat, már gondozottja az alapítványunknak. Az évek telnek, egyre több embernek van szüksége arra, hogy benne legyen egy olyan gondozási rendszerben, amit a mi alapítványunk tud biztosítani Ungvártól Szöllősgyuláig, több helyszínen, de nem elég helyszínen. Valamikor az volt a tervem, hogy legalább 60 ilyen munkapont legyen, és ha nem is minden egyházközségben, de minden második egyházközségben legyen egy olyan szolgáltatás, amivel tudunk segíteni azoknak a betegeknek, idős embereknek, akik valamilyen oknál fogva egyedül maradtak. Számunkra nem az a feladat, hogy megvitassuk vagy kritizáljuk a helyzetet, hanem az a feladatunk, hogy mindennapi segítséget tudjunk nyújtani. Legyen egy telefonszám, akit fel lehet hívni, legyen egy személy, aki a gondozottját rendszeresen meglátogatja, kit milyen rendszeresen kell, annak a rendszerességnek megfelelően. A rendszeresség biztonságérzetet ad. Ha valami rendkívüli történik, akkor tud segítséget hívni. Az idős ember számít, az idős embernek a becsülete, a szeretete fontos, a meglátogatása fontos. Munkatársakkal napi szinten több száz látogatás történik. Lehet azt mondani, hogy ez egy csepp a tengerben, sok cseppből áll a tenger, mi amiben tudjuk, kivesszük a részünk. Magyar református közösségként a teljes társadalom felé nyitottak vagyunk, és 10 év távlatában Istené a hála és a dicsőség, a jövő szempontjából is csak benne bízunk.

0: A Rákóczi Szövetség támogatóival együtt az ősz folyamán idén is háláját fejezi ki, mintegy 1500 településen, annak a közel 10 000 külhoni családnak, akik a magyar iskolát és ezzel együtt a magyar jövőt választották iskolakezdő gyermeküknek. 3500 felvidéki, 1000 kárpátaljai, 1300 vajdasági, 4000 erdélyi, párciumi és bánsági, valamint néhány tucat horvátországi magyar iskolakezdőt köszöntenek ünnepélyesen a csángóföldi fakultatív magyar oktatást megkezdő, mintegy 200 kisgyermekkel együtt. A külhoni területeken az anyanyelvi oktatás választása, a magyar nyelv, a kultúra és a közösség megmaradásának záloga, hangsúlyozza a Rákóczi Szövetség elnöke. Csáki Csongor kiemelte, a szülők döntését ösztöndíjjal és egy iskolatáskával köszönik meg, amelyeket személyesen adnak át a családoknak a szülőföldjükön. Emellett a Rákóczi Szövetség támogatásával az új tanévben 61 iskolabusz teszi könnyebbé, közel 1000 kisdiák mindennapos eljutását 52 iskolába, 223 településről, a felvidéki és az erdélyi szórvány területeken. Csáki Csongor, elnök.
1: Ez a Rákóczi Szövetségnek az egyik olyan ügye, amit 1989 óta a zászlajára tűzött, mégpedig azt, hogy a Kárpát-medence minden külhoni területén, ahol magyar emberek élnek, ott azért küzd a Rákóczi Szövetség, hogy a magyar családok magyar iskolát válasszanak a gyermeküknek. Hála Istennek idén is nagyon sok gyermek lép iskolába, kiket szeretnénk köszönteni. Szeretnénk mintegy 1500 helyszínen a támogatóinkkal együtt köszönteni ezeket a gyermekeket, és megköszönni a szüleiknek azt, hogy nem csak magyar tanítónénit és magyar iskolát választottak a gyermeküknek, hanem a magyar jövőt is választották. Ezt nem lehet elégszer megköszönni ezt a dolgot, mert itt eldől a jövő kérdése. Az, hogy lesznek-e olyan emberek 80-90 év múlva, akik akár Ungváron, akár Dunaszerdahelyen, vagy Szabadkán, vagy éppen Székelyudvarhelyen magyarul fognak-e beszélni. Az most eldőlt. Azok a gyermekek, akik magyarul kezdik az iskolát, jelentik a magyar jövőt, annak az zálogát. És a Rákóczi Szövetség a támogatóival, az önkormányzatokkal, a civilekkel, más jóérzésű magyar emberekkel összefogva szeretne nekik köszönetet mondani. És szeretnénk kezet fogni velük és egy szimbolikus ösztöndíjat átadni az ősz folyamán, ezzel is erősítve azt, hogy nem közömbös senki, és hogy egyetlen egy magyar emberről sem mondhatunk le, mert nem vagyunk olyan sokan mi magyarok.

0: Több mint 300 fiatal gyűlt össze Beregszászban a villámtöltés a református ifjúsági napon. A tanévkezdő esemény célja, hogy közösségi élményekkel, lelki útravalóval és az evangélium üzenetével erősítse meg a kárpátaljai fiatalokat. A szervezők szerint erre különösen nagy szükség van az olyan időszakban, amikor a háború bizonytalansága és terhei már évek óta a fiatalok mindennapjainak része.
1: Hálával tele van a szívem. Nagyon szeretek azokkal lenni, akik felemelnek, és úgy érzem, hogy ez az a hely, ahol közelebb lehetek Krisztushoz. Kiszakadhatok kicsit abból a közegből, amilyen mérgező, hála az Úrnak érte.
0: Fogalmaz Pocsai Katalin, aki szintén részt vett a beregszászi református ifjúsági napon.
1: Nagyon nagy része az életemnek a szorongás, nagyon felül tud rajtam kerekedni. Az, hogy itt vagyok, és az, hogy ezzel kezdem el úgymond a tanévemet, hogy ez az, amivel kezdem az iskolát, nem választanék mást, csak azt, hogy az Úrral kezdjem el. És csak azt, hogy benne bízva kezdjem el, és hozzá közelebb kerüljek. És az az átölelés, amit tőle kapok, ezáltal az nem múlja felül semmi.
0: Margit Iscs János, beregszászi lelkész, a református ifjúsági nap szervezője kiemelte, a cél az volt, hogy a diákok lelkileg megerősödve vágjanak bele az új, még mindig háborús körülmények között zajló tanévbe.
2: Egy nagyon nagy célunk az az, hogy az evangéliumot eljuttassuk azokhoz a fiatalokhoz, akik egyébként ugyanabban élnek, mint mi felnőttek. És ez az ugyanaz, ez most tudjuk, hogy nem sok jót jelent, sőt, próbákat, terheket és elég sok feldolgozhatatlan élményt. Nekünk az a megtapasztalásunk, hogy ha Isten előtt elcsendesedünk, akkor abban van tovább lépési lehetőség, és ez egy nem kis dolog, nem mindenki éli meg a tovább lépés lehetőségét, akkor se, ha háború dúl körülött, és akkor se, ha az életben minden rendben van. Nekünk az a nagy álmunk és tervünk, hogy ezzel a szolgálattal, az első seprű vonástól, az utolsó megsütött hamburgerig, az éppen most elmondott előadásig Jézus Krisztust tudjuk felmutatni. És bízunk benne, és nagyon reménykedünk benne, hogy ezt a célunkat elérjük, mindent ennek rendeltünk alá. Itt tudnak pihenni, itt tudnak érdekességekkel, játékokkal és lelki dolgokkal is foglalkozni. Imaszobától kezdve nagyon sok minden van kikészítve. Nagyon motivált fiatalok, és akarnak is élni a lehetőséggel, ami eléjük van rakva.
0: A fiataloknak Nagy Szabolcs, beregvidéki református lelkész előadásában hangsúlyozta, a 4,5 éve zajló háború a legkitartóbbak erejét is próbára teszi, ezért a gyerekekre fokozattan kell figyelni.
3: Mi van akkor, amikor az életünkben vannak nehézségek, és úgy érezzük, hogy nincs ott az Isten áldása? És hogy az Isten áldása helyett talán még az Isten büntetése is rajtunk van, ez egy helytelen látás, amit az akkor éppen sérült önértékelésünk mondat ki velünk. Isten az, aki teremtett bennünket, aki szeretetből megváltott bennünket, és ő az, aki azt mondja, hogy hát ez nem igaz. Amikor rosszul megy, amikor baj van, amikor úgy érzed, hogy minden elhagyott, tehát én akkor is ott vagyok. Tehát, hogy olyan erős az a megváltás, amin keresztül ő bennünket megváltott Jézus Krisztusban, hogy azt mondja, hogy ez lehet, hogy bármi az életedben, még a bűneid is olyan, hogy ettől a szeretettől megfosztan engem. Az Isten az képes nekem erőt adni, képes arra, hogy lemondjak dolgokról, például az erőködésről, hogy én magam oldjam meg.
0: A szervezők hangsúlyozták, a villámtöltés ifjúsági találkozó is bizonyítja, hogy a helyi magyar közösség a háborús időkben is kitart, és a jövőre készül.
4: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Harry Gregson Williams és Alan Silvestri felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Következik a Kvaterka. Szombat délutáni beszélgetés a Déli Báb utcában. A szerkesztő Marton Árpád.

0: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád köszönti Önöket a Kvaterka mai délutánján, és köszöntöm Szabó Andrást, akit Önök már ismernek, mert talán 2 évvel ezelőtt ugyanezen a helyen a műtermében beszélgettünk vele, de akkor, mint diaporáma művészt ismerhették meg. Most viszont szeretnék Önöknek bemutatni egy nagyon sokrétű művészetet magáénak tudó grafikust, festőművészt, művészettörténet tanárt, műelemzőt, és hát mindenféle polihisztor, talán mondhatjuk ezt, aki ebben az évben 75 éves, amihez gratulálunk a jó Isten értesen, András. Úgy szokták ilyenkor a művészeket bemutatni, hogy az ilyen, meg ilyen, meg ilyen egyesület tagja. Szegeden beszélgetünk, Szegeden is vannak művészeti egyesületek, egyiknek sem vagy a tagja, és úgy tudom, hogy ez tudatos döntés.
1: Ez így van, ez így van. Ez a kezdetektől fogva így van. Mert gyakorlatilag én utoljára úgymond hivatalosan valamilyen művészeti csoportosuláshoz még 20 éves koromban tartoztam, az is Zebegényben volt, a Zebegényi Műhely című társulat, ami hát a Szőnyi kertből indult, és hát egy néhány évig funkcionált, aztán mindenki szétspriccelt a világ minden részére. És hát nem mondok egészen igazat, mert jelen pillanatban a szegedi kisgrafikusok csapatának tagja vagyok hivatalosan, tehát fizetem a tagdíjat, meg tartok ott előadásokat.
0: Minden esetre ez a 75 év alkalmat adott rá, hogy rád jellemző